0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklorzene, a francia Monarch Swing és a Sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és

0: 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
0: Swing a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapított a Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagyközönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban. Okay.

gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Nights.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Az alternatív rock rajongóinak már most érdemes feljegyezni egy jövő évi dátumot. A Los Angeles-i Dead Poets Society 2027. február 16-án ismét Budapesten lép fel, ezúttal az Aquarium Club színpadán. A koncert egy nagyszabású európai turné része lesz, amelyen a zenekar legújabb dalait is bemutatja. A bejelentéssel együtt érkezett a Roach című friss kislemez is, amely sötét hangulatával és intenzív energiájával jól mutatja, milyen irányba halad tovább a zenekar. A Dead Poets Society az elmúlt években az alternatív rock egyik legizgalmasabban feltörekvő együttesévé vált. Karakteres hangzásával és lendületes koncertjeivel egyre nagyobb közönséget hódít meg világszerte. A magyar rajongók már tavaly is találkozhattak velük Budapesten, most pedig új dalokkal is egy teljes koncertprogrammal térnek vissza. Ha valaki szereti a modern, gitárközpontú rockzenét és az energikus, élő fellépéseket, február 16-án, tehát jövőre az Aquarium Klubban biztosan nem fog csalódni.
0: Esemény.
1: Ha valakit lenyűgöz a japán kultúra világa, akkor július 25-én érdemes ellátogatni a Néprajzi Múzeumba, ahol ismét megrendezik a Manga napot. Az egész napos program a hagyományos japán művészetet és a modern popkultúrát kapcsolja össze, így nem csak a manga és az anime rajongóinak szól. A látogatók izgalmas előadásokon és tárlatvezetéseken fedezhetik fel, hogyan kapcsolódik a több mint 200 éves hokuszai örökség a mai japán képregények világához. A programból természetesen a gyakorlati élmények sem hiányoznak. Ki lehet próbálni a japán kalligráfiát, a fametszet nyomtatást, a gesztus festészetet, sőt még hagyományos yukatát is lehet ölteni. Lesznek anime, tematikájú kézműves foglalkozások, japán papírszínház, videójátékok és beszélgetések a manga történetéről, az otaku kultúráról, valamint a japán folklór titokzatos lényeiről is. Aki inkább a csendesebb programokat keresi, zen-buddhista bemutatókon és bambusz-fuvola előadásokon kapcsolódhat ki. A napot anime-zenei koncert és látványos japán dob bemutató zárja. A manga nap így egyszerre kínál kulturális kalandozást, kreatív programokat és igazi japán hangulatot minden korosztály számára.
0: Fesztivál.
1: Több mint 50 ingyenes programmal várja a látogatókat július 15-e és 18-a között a Dériné Fesztivál, amely idén 6. alkalommal tölti meg színházzal, zenével és közös élményekkel Sátoralja Újhelyt és a Zemplén településeit. Az elmúlt években a fesztivál Észak-Kelet-Magyarország egyik legjelentősebb összművészeti rendezvényévé nőtte ki magát, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot. A 4 napos eseményt Tamási Áron Csalóka Szivárvány című darabja nyitja, de a színházi kínálatban vígjátékok, folklór estek és zenés előadások is helyet kapnak. Esténként ismert könnyű zenei előadók gondoskodnak a hangulatról. Színpadra lép többek között Daniel Fi, a Bohemian Betyárs, a Szabó Balázs bandája, a The Beavers és a Cimbali Band is. A családokat népi játszóház, kézműves foglalkozások, hangszerbemutatók és interaktív programok várják, miközben a Dériné program utazó színháza a környező zempléni településekre is elviszi az előadásokat. A fesztivál célja változatlan, minél több emberhez eljuttatni a minőségi kulturális élményeket, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Ha valaki a nyári kikapcsolódást színházzal, koncerttel, családi programokkal szeretné összekötni, a Dériné Fesztivál idén is remek úti cél lehet.
0: Koncert.
1: A Safe Tonight című világslágerrel egy csapásra ismerté vált Eagle Eye Cherry idén ősszel ismét Budapestre érkezik. A svéd énekes november 23-án ad önálló koncertet az Aquarium Klubban, ahol a legismertebb dalai mellett új albumainak szerzeményeit is hallhatja a közönség. Eagle Eye Cherry a 90-es évek végén robbant be a nemzetközi zenei életbe, és különleges hangzásával a pop, a rock és a folk elemeit ötvöző stílus teremtett. Az elmúlt években több sikeres albummal tért vissza, legutóbb a Become a Light című lemezével bizonyította, hogy továbbra is aktív és inspiráló alkotó. A magyar közönség ritkán találkozhat vele élőben, legutóbb néhány éve egy fesztiválon lépett fel hazánkban, önálló budapesti klubkoncertre pedig most ismét lehetőség nyílik. Akit elszereti az időtálló pop-rock dalokat, a karakteres énekhangot, és a nosztalgia mellett az új szerzeményekre is kíváncsi. Annak november 23-án érdemes az Akvárium Klub felé venni az irányt. Ígéretes este várható, ahol a Save Tonight biztosan nem marad ki a műsorból.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: A színház akkor irány Salgó tarján. Rendkívül gazdag nyári programot állított össze ugyanis a Zente Ferenc Színház a Zente Nyár programsorozat keretében, ahol a tavalyi évad kiemelkedő közönség és szakmai sikerét arató Jó estét nyár, Jó estét szerelem musicalt követően bemutatkozik a Naftalin című előadás Heltai Jenő bohózata. A szabadtéri bemutató mellett számos másik előadással is készülnek, mindenről a szakmai és produkciós igazgatóval, Susán Ferenccel beszélgettem.
3: Egyre közeledik a Naftalin előadás bemutatója, gondolom itt az utolsó hetekben már igencsak a finishben járhatnak. Pontosan milyen jellegű ez az előadás, ugye Heltai Jenő egyik legismertebb vígjátékáról van szó, illetve hogy állnak most az előkészületek?
4: Igen, minden, amit mond, az gyakorlatilag úgy igaz. A finishben vagyunk, és nagyon érdekes finish ez, hiszen július 20-án lesz a Naftalinnak a premierje, a 6. Salgótarjától jött a Zente nyáron, amely egy nagyon izgalmas színházunk részéről, hogy minden évben, most már mondhatom, nyáron csinálunk egy bemutatót, ebben az évben a Naftalin esett a szó, és amikor a rendező elkezdett ezen gondolkodni, akkor azt mondta, hogy mindenképpen szeretne bele valami zenét, és ha már zenét teszünk bele, akkor nagyon jól lenne, hogyha a 20-as évek hangulatát megidézve, de mégis frissen szóljanak ezek a zenék, hogy a Budapest-bár zenéiből kellene nekünk válogatni. És akkor mondtuk, hogy jó, hát próbáljuk meg, keressük meg a Budapest-bárt, előálltunk az ötletünkkel, szeretnénk használni, aztán olyan jó sikerült a beszélgetés, hogy a beszélgetés végén abban maradtunk, hogy a Budapest-bár élőben benne lesz a Naftalin című előadásunkban. És jelen pillanatban ott tartunk most, hogy tegnapi napon megérkezett Salgótarjánba a Budapest bár teljes harckészültséggel, belakták ők is a díszletet, hiszen egész végig ott lesznek a színpadon, gyakorlatilag majdnem egy koncertszínházat láthatnak majd a nézők, hiszen 18 sláger került be az előadásba, úgyhogy nagyon-nagyon folyik a munka, és az még az érdekesség, hogy gyakorlatilag holnap után meg is történik a házi bemutató, és onnantól kezdve a műszaki csapatunk kiköltözteti az előadást a főtérre, a szabadtéri színpad helyszínére, és ott gyakorlatilag egy ilyen megismerkedés lesz a szabadtéri közeggel, és így eljutunk 20-áig, ahol is várjuk majd azokat az érdeklődőket, nem csak Salgótarjánból, hanem a régióból, akik nem csak a színházat szeretik, hanem a Budapest bár zenéit is, így a kettő együtt, meg kell mondjam, én már hallgattam, nagyon izgalmas lesz.
3: A Zenés bohózat alcímmel fut többi közt az előadás, és hát Kulcsár Noémi koreográfus tesz is arról, hogy ez a mozdulatokban is megjelenjen. Egy igaz ilyen kis bohókás táncos előadás lesz ez? Mennyiben van szó itt ténylegesen táncról a meg annyi zenész mellett? Mennyire jelenik ez meg a színpadon?
4: Úgy, hogy az összes dal alatt nagyon jó koreográfiák vannak, amit a színészeink végeznek. Nem akart használni tánckart, hanem azt gondolta, hogy a színészeink képességei lehetővé teszik azt, hogy a színészek táncoljanak. És hát elég kemény és nagyon komoly kihívás a színészeinknek, hogy nagyon munkás koreográfiák vannak, és nem elég, hogy el kell énekelniük ezeket a nem könnyű slágereket, hanem még mellette keményen táncolniuk is kell.
3: Igen, csak szórakoztató történetről van itt szó, erről még nem beszéltünk most részletesebben. Ugye egy házasságtöréssel induló félreértés a központja ennek a sztorinak. Kik számára lehet ez érdekes? Mindenkihez közel állhat, inkább a humorosabb előadásokat kedvelőknek, inkább akik az énekes zenés előadásokat szeretik, kiknek ajánlaná?
4: Amiket megint csak azt mondom, felsorolt, ez minden igaz. Igen, azt elmondhatjuk, hogy az életben soha senki nem csalta még meg a párját, Tehát innentől kezdve kívülről tökéletes lesz megnézni, hogy hogyan lehet egyik hatóságból a másikba beleesni, hogyan kell elbújtatni a szeretőnket a lakásban, és ez hogyan változik át férfi nővé. Tehát nagyon izgalmas dolog, mindenkinek izgalmas lesz, szerintem 14 éves kortól én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon ajánlott ez. És igen, rengeteg zene, rengeteg tánc és rengeteg humor, hiszen Heltai darabjáról azt mondják, hogy ez a legfranciább magyar bohózat.
3: Jól hangzik, illetve még azért vannak itt jól hangzó dolgok a Zente Nyár programsorozat keretében. A nyár igen. További részében még milyen előadásokkal várják a szórakozni vágyókat Salgótarjánban?
4: Maradjunk a zenénél, mert egyébként nagyon sok zenés anyag lesz, egy-két kivételtől eltekintve. A két kivétel az a Feleség 40-nél kezdődik, ez a Fórum Színház előadása, amelyet majd megnézhetnek, illetve a Zente Színház Kölcsönlakás című produkció. Mindkettő vidám, érdekes módon a szerzők valahogy azonosak, Rékúni neve fűződik mind a két produkcióhoz. Aztán jönnek a zenés dolgok, Szarka Tamás és zenekara, akit gondolom nem kell bemutatni, Szarka Tamást, a Gimes alapítóját, neki lesz Otthon vagyunk koncertje, ami azért is érdekes, mert novemberben a Zente Ferenc Színház bemutatja Szarka Tamás Eshajnal című cíművét, amelyben szintén rengeteg dal lesz, és ebből már hallhatnak a nézők majd itt a Salgótarjáni koncerten. Jön majd az Amerikai Komédia a Veresegy Színház előadásában, a Mesztelen Igazság a Lyon produkciótól, a Pál utcai fiúk a Pannonvár Színház előadásában, a Veszprémből a Petőfi Színház az István a királyt hozza el nekünk, és a Veresed Színház a Szép nyári nap előadásával jelenik majd meg, és hát ne hagyjam ki az államtitkár asszony félrelép, ami a cím ismerős lehet a miniszter félrelépből. Itt most megnézzük, hogy hogyan működik a miniszter félrelép nőkkel, ahol is az államtitkár asszony félrelép, ezt a József Attila Színház mutatja be. Azt gondolom, hogy nagyon erős nyár lesz, 10 előadással, 11 este várjuk az érdeklődőket, és úgy gondolom, hogy ami kell nyáron, könnyed, nyáresti, szórakoztató kikapcsolódás sok zenével. Ez lesz az idei Zente nyár, a Zente évad pedig az Élet és Derű évad lesz, ami majd szeptemberben indul útjára.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Ha egy könnyed, mégis élményekkel teli egynapos programra vágyunk, elég felszállni a vonatra és irány a Balaton. Badacsony, a Tanúhegyek lábánál. Itt már a vonatról leszállva érezhetjük, hogy jó helyen járunk. Egyik oldalon a tó, a part menti nyüzsgés, a másik oldalon a bazaltorgonák látványa és a hegyoldalba kapaszkodó szőlők megkapó képe csalogatja magához az ide látogatót. Badacsonyban az a jó, hogy szinte minden gyalogosan elérhető, bár a legtöbb felfedezni valót a hegy felé kell keresnünk. Ne siessünk! A lankás kaptatókon sorakozó pincészetek teraszairól nem csak lenyűgöző panorámában gyönyörködhetünk, de megkóstolhatjuk a borvidék legjobb tételeit is. Egy badacsonyi hegyi túra is izgalmas kaland. Az Egri József kilátó csodás rálátást ad a tóra, míg a Tördemici kilátó felé vezető ösvényeken megismerhetjük a Tanúhegy vulkanikus múltját. A bazaltoszlopok, kőfolyások és meredek letörések mentén megnézhetjük a Badacsony több millió éves vulkanikus maradványait. Badacsonyban könnyű megtalálni az egyensúlyt az aktív felfedezés és a balatoni ráérőség között. Ha vonattal érkezünk, még jobb az egész, hiszen nyugodtan átadhatjuk magunkat a hely varázsának. Tapolca, tavasbarlang, malomtó és további élmények. Tapolca, bár nem közvetlenül a Balaton partján helyezkedik el, remek választás lehet egy egynapos kiránduláshoz a környéken. A vasútállomástól kisebb sétányira találjuk a belvárost, ahol meglátogathatjuk a különleges tapolcai tavasbarlangot. Ez a titokzatos föld alatti világ Magyarország egyik igazi természeti csodája. A barlangot 1903-ban fedezték fel kútásás közben, és 1910 körül nyitották meg a látogatók előtt. Ez volt az első olyan hazai barlang, amelyet turisztikai céllal, villanyvilágítással is kiépítettek. A fogadó épületben különleges kiállítás mentén kalauzolnak végig minket a karsztvidék titkain. Cseppkövek, denevérek, búvárok világa és a természet élő művészete elevenedik meg előttünk, majd a vetítőteremben folytathatjuk a felfedezést. A kaland csak ezután kezdődik. 73 lépcsőfokon juthatunk le a barlang mélyébe, ahol csónakba szállva, kristálytiszta vízen evezhetünk végig a föld alatti járatokon. Tapolca főtere is igazi kincs. Itt áll a város neves szülöttének,
5: Marton Lászlónak a híres Kis Királylány szobra, amelyet sokan a pesti rakpartról ismernek. Nem messze innen találjuk a malomtavat, amelynek vize különleges módon sohasem fagy be. Állandó 18-20 fok körüli hőmérsékletével évszázadokon át szolgált vízimalmok működtetésére.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az elmúlt években nőttek a jövedelmi különbségek Magyarországon a GKI gazdaságkutató szerint. Elsősorban ez a 2010 után bevezetett gazdaságpolitikai intézkedések, köztük az egykulcsos személyi jövedelemadó, a tőkejövedelmek kedvező adózása, az öröklési illeték eltörlése és az SZIA kedvezmények miatt történt. Az elemzés ugyanakkor hozzáteszi, hogy uniós összevetésben az alsó jövedelmi rétegek helyzete megfelel az átlagnak, miközben a vagyoni egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek. A GKI szerint az új kormány intézkedései, köztük a vagyonvisszaszerzési hivatal működése, valamint az alacsony nyugdíjak és bérek emelése hozzájárulhatnak a jövedelmi különbségek mérsékléséhez és egy kiegyensúlyozottabb gazdasági modell kialakításához. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtották be az országgyűlésnek. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kidolgozott előterjesztés szerint a törvény elfogadása után az engedélyezési rendszer objektív, hatósági alapokon álló lesz, így kellően érvényesülnek a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közegészségügyi garanciák. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A javaslat minden repülési magasságra és repülési szintre érvényes, és július 29-ig marad hatályban. A repülésbiztonsági ügynökség szerint a hormuzi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében.
0: Tőzsdehírek.
1: Európában emelkedtek tegnap a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 0,3%-ot erősödött, a német DAX 0,1%-os pluszban zárt, akár csak a francia CAC-on. Az olasz és a spanyol tőzsde szintén 0,1%-ot emelkedett. Pluszban zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói, bár a Dow Jones éppen csak ellépett felfelé a stagnálástól, az S&P 500 0,4%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 0,9%-kal nőtt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os emelkedéssel 143.348 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a MOL-t az emelkedő olajár segítette. Az olajrészvény 3,5%-kal erősödött 4.250 forintra. Az OTP 1,3%-kal emelkedett 45.700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2.626 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 12.030 forintig. Ukrán dróntámadásért 2 oroszországi kőolajfinomítót tegnap, az egyik célpont a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő baskírföldi Szalavat ipari területén található, ahol a lezuhant roncsok miatt több helyen füst keletkezett. A helyi hatóságok szerint áldozatok nincsenek, a tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egy másik támadás a krasznodari határterületen, Afipszki közelében lévő finomítót érte, és az üzem kigyulladt. A károk mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet, illetve délkelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva. Reggeltől főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre, a nap második felétől másutt is szorványosan fordulhatnak elő záporok, illetve zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge és mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. július 15-e van, 7:02. Jó reggelt kívánok! Önök a Trend FM-et hallják, ezen belül is a Reggeli Monitor kezdetét. 10:30-ig tudunk egészen együtt rádiózni, a mikrofonnál Németh László. Akik a nevük napját ünneplik, nagyon sokan vannak, de közülük kiemelkedik a Henrik és a Roland, mert hogy ezek vannak vastaggal szedve. A Henrik a germán Heinrich férfinévből származik. Az elemeinek jelentése ház, illetve hatalmas és uralkodó. A női változata a Henrietta. A Roland pedig szintén germán eredetű, és a jelentése pedig dicsőség. Hát ez egészen fantasztikus. Szóval Isten éltesse önöket, kedves Henrikek, Rolandok, azokat is, akiknek születésnapjuk van, aki pedig a híreket szállítja ma reggel, Somodi Evelin, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Milyen lesz az időjárás? Most eljöttem befelé, és zárcipőt kellett vennem nagy csalódásomra, mert hogy csöpörög az eső.
2: Hát igen, elvétve ilyen záporokkal indul a nap, igazából nyugatról kelet felé haladnak majd ezek a kisebb esőzések, bár azért olvastam olyat, hogy helyenként jégeső is előfordulhat, hát nem
1: egészen
2: tudom,
1: hangulatos,
2: izgatottan
1: igen.
2: Várom, de egyébként ez meghatározza így a hét további részét is, igazából csütörtök pénteket kivéve, de hétvégén még lesznek hasonló ilyen viharos napok, meg nagyjából hőmérsékletileg is ez a 27-33 fok közötti értékek lesznek a héten még.
1: Az mondjuk elviselhető, csak amikor így érzed, hogy le akar esni az eső, és akkor igen, ő meg nem akarja. Szóval az úgy nem jó.
2: Mikor nyomja maga előtt a meleget, igen, az nem annyira kellemes,
1: igen.
2: Éjszaka viszont lesz lehűlés, talán az majd hozhat enyhülést.
1: Az teljesen oké. Hát valószínűleg ebben az időben az ízelt lábúak is másképpen viselkednek, majd megröpködnek. Az én tapasztalatom szerint kicsi agresszívabban, mint egyébként. De hát nyilván mindenki küzd a túlélésért. A hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Betiltotta a kotorékvadászatot az élő környezetért felelős miniszter.
3: A kotorékozás egy speciális vadászati mód, amely során kutyákat használnak olyan föld alatti üregekben élő állatok felkutatására, mint a róka, a borz és a sakál. A vadász az erre a célra tenyésztett kotorék ebek segítségével vagy kiugrasztja a vadat a felszínre lövés céljából, vagy a kutya a föld alatt ejti el a vadat. Gajdos Lászlót hallják.
4: Ma találkoztam természetvédő civil szervezetekkel, és bejelentettem, hogy kezdeményezem a kormánynál Magyarországon a kotorékozás betiltását. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A föld alatti viadalban megsérül a róka is, megsérül a kutya is, és hát biztos, hogy elpusztulnak a kisrókák. Ezt nem engedhetjük, ilyen kegyetlenül nem lehet vadászni már Magyarországon.
1: Az elmúlt években nőttek a jövedelmi különbségek Magyarországon a GKI gazdaságkutató ZRT szerint.
3: Elsősorban ez a 2010 után bevezetett gazdaságpolitikai intézkedések, köztük az egykulcsos személyi jövedelemadó, a tőkejövedelmek kedvező adózása, az öröklési illeték eltörlése és az SZJA kedvezmények miatt történt. Az elemzés ugyanakkor hozzáteszi, hogy uniós összevetésben az alsó jövedelmi rétegek helyzete megfelel az átlagnak, miközben a vagyoni egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek. A GKI szerint az új kormány intézkedései, köztük a vagyonvisszaszerzési hivatal működése, valamint az alacsony nyugdíjak és bérek emelése hozzájárulhatnak a jövedelmi különbségek mérsékléséhez, és így egy kiegyensúlyozottabb gazdasági modell kialakításához is.
1: Az építőipar termelése májusban 6,5%-kal esett havi szinten, így az áprilisi felpattanás után ismét lejtmenetbe került az ágazat.
3: Éves alapon sem fényesebb a helyzet, ott 6,7%-os volt a visszaesés. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a lakásfelújítás lehet az a terület, ahol növekedés van, minden más részadatban negatív a tendencia. Kain László szerint a fő ok, hogy kifutottak a korábbi állami projektek.
5: Azzal együtt, hogy egy alacsony 2025-ös bázishoz mérünk, negatívak az építőipar számai az előző hónaphoz, meg múlt év májusához viszonyítva is. Nyilvánvalóan ez a fizetőképes megrendelés csökkenése az, ami okozza, és minden területen csökkenés tapasztalható. Tehát az állami közösségi megrendeléseknél, a nagy befektetők megrendeléseinél és a lakosság megrendeléseinél is egy elbizonytalanodás csökkenés látható.
1: Az Egyesült Államok ismét katonai csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, válaszul a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra.
3: Az amerikai középső parancsnokság közlése szerint Washington egyúttal visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes iráni partvidékre vonatkozó tengeri blokkádot. Az amerikai haditengerészet 20 hadihajóval és több száz repülőgéppel tartja fenn a blokkádot. A CENTCOM szerint Irán az elmúlt egy hétben 7 kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi szoros térségében, emellett drón- és rakétatámadásokat indított a Perzsa-öböl menti országok ellen is. A keddi művelet már a negyedik egymás követő napon végrehajtott amerikai katonai csapás volt, amely elsősorban az iráni forradalmi gárda katonai képességeit célozta.
1: Mégsem lesz 20%-os amerikai tranzitdíj a Hormuzi szorosban.
3: Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy a Perzsa-öböl menti államokkal kötendő kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások lépnek a tranzitdíj helyébe, amelyet egy nappal korábban javasolt kivetni a Hormuzi szoroson áthaladó hajókra. Az amerikai vezető tegnap azt mondta, hogy ők veszik át a világkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú vízi útvonal ellenőrzését. Az irániak viszont közölték, hogy továbbra is ők felügyelik az átjárót.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX másfél százalékos emelkedéssel 143.348 ponton zárt tegnap.
3: A részvénypiac forgalma 100 helyett 25 milliárd forint volt, a MOLT az emelkedő olajár segítette. Az olaj részvény 3,5%-kal erősödött 4250 forintra, az OTP 1,3%-kal emelkedett 45.700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2626 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 12.030 forintig.
1: Európában emelkedtek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 0,3%-ot erősödött, a német DAX 0,1%-os pluszban zárt, akár csak a francia CAC-on, az olasz és a spanyol tőzsde is 0,1%-kal lett több.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói.
3: Éppen csak, de ellépett a stagnálástól felfelé a Dow Jones, az S&P 500 0,4%-kal lett több, a technológiai Nasdaq szintén emelkedéssel zárt, 0,9% volt a plusz.
1: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 358 forintba és 49 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 37 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 35 fillért kérnek. Ázsiában szokás szerint vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei jelenleg 1,3%-os pluszban, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal erősödik, a Shanghai Composite 0,1%-kal került lejjebb. Indiában a Sensex 0,7%, Szöulban a dél-koreai Kospi 0,8%-kal került feljebb, a szingapúri börze 0,1%-kal korrigál felfelé. Nézzük meg gyorsan, hogy mi történik az olajpiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI lassú emelkedésben 0,6%-kal mozdult el felfelé, a mutató 79 dollár 85 centre hordonként. A Brent jegyzési ára 0,9%-os pluszban 85 dollár 51 centen, szintén hordonként.
0: Időjárás jelentés.
3: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva. Reggeltől főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre, a nap második felétől másutt is szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge és mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között várható.
1: Aki esetleg a Balaton felé venné az irányt, a tóvize 23 fokos, a Fertőtóé szintén, a Tisza tó 25 fokos ebben a pillanatban. A tengereken is elég optimista a helyzet, az Adrián 25 és 27 fok között váltakoznak a hőmérsékleti értékek. A földközi tenger a görögországi Aténnál 26 fokos, a spanyolországi Malagánál pedig 25 fokos. Stabilan tartja magát az Atlanti-óceán, miért ne tenni, a portugáliai Lisszabonnál 19 fokos a víz hőmérséklete.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Benne van a pakliban, hogy az idei év alulmúlja a tavalyi teljesítményt az építőiparban. Erről beszélt a Trend FM-nek az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Az ágazat teljesítménye májusban 6,5%-kal esett az előző hónaphoz képest, és 6,7%-kal éves alapon. A visszaesés legnagyobb részét az magyarázza, hogy az útépítéseknél és a vasúti munkáknál csaknem 50%-os csökkenést mért a KSH. Sok pozitívumot nem rejtenek az adatok, ezen kívül sem. Kolyi László szerint az uniós források érkezésében és a lakáspiaci kínálat növekedésben bízik az ágazat. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Jelentősen visszaesett az építőipar termelése májusban. Mi ennek a látványos esésnek a fő oka?
3: Azzal együtt, hogy egy alacsony 2025-ös bázishoz mérünk, negatívak az építőipar számai az előző hónaphoz, meg múlt év májusához viszonyítva is. Nyilvánvalóan ez a fizetőképes megrendelés csökkenése az, ami okozza, és minden területen csökkenés tapasztalható. Tehát az állami közösségi megrendeléseknél, a nagy befektetők megrendeléseinél, és a lakosság megrendeléseinél is egy elbizonytalanodás csökkenés látható.
2: Ágazati bontásban sincs, ahol látszana valami bővülés, vagy valamilyen pozitív mutató?
3: Talán a lakás felújítás az a terület, ahol növekedés van, de ezt a KSH közzétett adataiban külön nem figyeli, nem méri.
2: Ez részben egyébként annak is az eredménye, ugye májusban az új kormányhivatalba lépésével elrendelték, hogy a minisztériumok ugye nem vállalhatnak újabb kötelezettségeket. Ebben ez is benne lehet?
3: Ami igazán fontos, hogy a korábban megkötött szerződések és elindult nagy állami beruházások folyamatban vannak, tehát semmiféle beruházás leállítása nincs. Ezeknek a felülvizsgálata úgy történik, hogy közben folyik a munka, bár több területen talán alacsonyabb ütemben, mint ahogy eredetileg meg volt tervezve. A választások éve az az építőiparnak mindig egy nagyon nehéz év, tehát nem csak egy kormányzati ciklus vége, hanem egy beruházási ciklus vége is, ami alacsonyan szokott indulni, és a ciklus közepén szokott felerősödni. Kétségtelen, hogy az utóbbi hónapokban tovább csökkent az állami megrendeléseknek az összvolumene, körülbelül egy olyan 20%-kal kisebb, mint a múlt évben volt. Most én az első 5 hónapról beszélek, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy 2026 első 5 hónapjában az építőipar teljesítése 4,3%-kal kisebb, mint 2025 első 5 hónapjában volt.
2: Majdnem felével esett vissza az út- és vasútépítés. Ez azért azt is jelezheti, hogy itt lesz bőven helye a felszabaduló uniós forrásoknak.
3: Mindenképp, tehát a Magyarországnak járó uniós forrásoknak egy jelentős része, körülbelül 2000 milliárd forint építéssel kerülhet elköltésre, és ezeknek meghatározó része az úgymond egyéb létesítmény, infrastruktúrális beruházások, kötött pályás vasút, villamos, pályák, elővárosi vasutak építése, hát és egyéb útfelújítási források tudnak lenni, és ezeknek a megrendeléseknek valószínűleg szeptember hónaptól mindenképp itt lesz az ideje. Arra számítunk, hogy az év utolsó hónapjaiban ezeknél az úgynevezett unióból is finanszírozható egyéb létesítményeknek a szerződéskötései megtörténnek, és az építőipar 2027 évi teljesítési számaiban tudnak ezek megjelenni.
2: Tehát akkor itt a következő hónapokban rövid távon inkább még nem egy stabil, inkább egy törékenyebb növekedési pályáról lehet beszélni?
3: Az EVOSZ prognózisa szerint itt június, július, augusztus hónap egy alacsony számot hozó hónap sorozat lesz, és 2025-höz mérten legkorábban az év utolsó negyedévében lehetnek pozitív számok. Ha szerencsénk van, akkor az építőipar talán tudja a múlt évi szintet hozni, és mínuszosan nem fogja a 2026 évi GDP-t befolyásolni, de ez egy pozitív várakozás. Benne van a pakliba testélyesen mondva, hogy kisebb lesz az építőipar 2026 évi teljesítése, mint a 2025 2,5-ös volt, tehát 2023-tól egy folyamatos csökkenés, teljesítés csökkenés figyelhető meg a magyar építőiparban.
2: Beszéltünk itt az uniós forrásokról, de mi hozhat majd még fellendülést, élénkülést az építőiparban? Vagy itt az idei év csúnya szóval mondva már temetve van, úgymond, és itt a jövő évre lehet várni a nagy durranást így a számokban?
3: Arra számítunk, hogy itt a következő hónapokban folytatódnak, felgyorsulnak a külföldi befektetők beruházásaira irányuló kormányzati befektetői tárgyalások, egyeztetések, és itt olyan befektetések vannak, amik jellemzően építési beruházással együtt járnak. Másrészt arra számítunk, hogy a kormány a lakásgazdálkodás területén, tehát új lakásépítés, bérlakásépítés, kollégiumépítés, lakásfelújítás területén a szeptemberi hónapokra meghozza a gyors intézkedését, hogy a kifutott, leállított programok hogyan folytatódnak, illetve az erre irányuló uniós forrásokat milyen magyarországi programok mentén kívánja felhasználni.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Új Rémálom az Elm utcában film érkezik. A Paramount megkötötte a szerződést a Rémálom az Elm utcában eredeti forgatókönyvének amerikai adaptációs jogairól. A belföldi jogokat Wes Craven, az eredeti franchise rendezőjének hagyatéka birtokolta, amely magában foglalja Craven özvegyét és fiát. Az egyelőre cím nélküli film a Paramount Primer gondozásában készül. A cselekmény részletei még nem ismertek, de a Rémálom az Elm utcában világában játszódik majd, és az 1984-es első filmen alapul. Ez azt jelenti, hogy Freddy Krueger újra visszatér a mozivászonra. Krueger figurája 9 filmben, valamint egy tévésorozatban és videójátékokban volt látható 1984 óta. Utoljára a 2010-es újraindított Rémálom az Elm utcában című filmben láthattuk, amely több mint 117 millió dolláros bevételt hozott, 35 millió dolláros költségvetéssel.
0: Ez a Reggeli Monitor!

Get together.

0: multiplying himself, he inadvertently made himself disappear.
1: Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat Újpesten az irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól pedig az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt ajánljuk. A második kerületben a Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 7 óra van július 15-e, 1099-ben, szóval jó régen, hogy is? 2026, igen, ott olyan 900 évvel, kicsit több mint 900 évvel ezelőtt, az első keresztes háborúban a keresztény seregek ezen a napon, tehát július 15-én, 1099-ben bevették Jeruzsálem városát, az életben maradt lakosságot pedig lemészárolták. Hát ez olyan kevésbé keresztény hozzáállás volt, nyilván azóta már ők is átestek több metamorfózison és fejlődésen, ma már valószínűleg nem történnének ilyen dolgok, mint ahogy keresztes hadjáratok sincsenek, azt hiszem, hogy mindenkinek a szerencséjére. Jövünk a legfrissebb információkkal, itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Német László vagyok. Kellemes napot és jó reggelt mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Az Egyesült Államok ismét katonai csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, válaszul a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra.
6: A középső parancsnokság közlése szerint Washington egyúttal visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes iráni partvidékre vonatkozó tengeri blokkádot. az amerikai haditengerészet 20 hadihajóval és több száz repülőgéppel tartja fenn a blokkádot. A CENTCOM szerint Irán az elmúlt egy hétben 7 kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi szoros térségében, emellett drón- és rakétatámadásokat indított a perzsőből menti országok ellen is. A keddi művelet már a negyedik egymás követő napon végrehajtott amerikai csapás volt, amely elsősorban az iráni forradalmi gárda katonai képességeit célozta.
5: Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz.
6: A Fox News-nak adott interjújában azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői kedden már felvették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat.
5: Alaposan átrendezte a piacot az Európai Unió kínai termékeket sújtó 3 eurós vámja.
6: Az első egy héten már érezhető volt a negatív hatás a kargórepülőterek kapacitásában, ugyanakkor az elkereskedelmet nem döntötték földre, hiszen ennek a piacnak is megvan a maga dinamikája, és egyelőre nem látszik csökkenés a weboldalak forgalmában sem. Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallják.
7: Minden esetre biztos, hogy a kínai elkereskedelem vonulmene az rendkívül szezonális, és korábban is nagyon látszott ott az adatokon az, hogy mi volt az, amikor az időszak, amikor a kínai ilyen elkereskedelmi platformok komoly akciókkal jelentek meg a különböző piacon, vagy ki akartak pörgetni valamiféle árucikket, de egyébként ezeknek a platformoknak az összesített kínai forgalmán még az is látszik, hogy mondjuk mikor jelenik meg egy népszerű okostelefonnak a legújabb modellje, és ehhez hogyan kezdenek el a felhasználók mindenféle alkatrészeket rendelgetni.
5: Bár az Európai Unió többek között a temuadóval védené a saját piacát, a kínai gazdaság motorját ez sem állította le.
6: Az ázsiai ország exportja ugyanis az utóbbi időben 27%-kal gyorsult éves szinten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa elmondta, hogy nem csak Kína fejlettsége az oka, hogy egyelőre nem érzik meg a vámok hatását. Eszterhai Viktort hallják.
8: A mostani kiugró csúcsérték mögött az van egy tényező, ez pedig a mesterséges intelligencia által kiváltott boom, tehát egyszerűen minden csípigényt, mindent felszív a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gazdasági növekedés, ezért figyelhető meg az elmúlt hónapokban is olyan export felfutás, annak ellenére, hogy például az Európai Unió bevezette az olcsó termékekre kivetett ilyen vámokat, ami a temút és a sejnt érinti elsősorban. Magyarország esetében meglepően kevés hírt kap, hogy Magyarország az egyik nyerte ezeknek a kis csomagos rendeléseknek, tehát a budapesti reptérnek a kargóbázis volt az egyik legnagyobb ilyen termékelosztó Európába, és hát most itt a júliusi vám bevezetések azt mutatják, hogy ezért ez súlyosan érinti Budapestet.
5: Az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság aláírta a Gibraltárra vonatkozó megállapodást.
6: Ennek egyik sarkalatos eleme az, hogy az áruforgalmat és az utazókat nem kell ellenőrizni Gibraltár és Spanyolország szárazföldi határán. A brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a gibraltáriak 96%-a a bennmaradásra voksolt. Gibraltár ennek ellenére az Egyesült Királysággal együtt kilépett az Európai Unióból, és ezért volt szükség a kereskedelmet, valamint a gibraltári határforgalmat szabályozó külön megállapodásra. A megállapodás, ami július 15-én lép ideiglenesen hatályba, vagyis a mai naptól, teljessé teszi az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok jogi keretét a Szigetország uniós kilépését követően.
1: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-os emelkedéssel 143.348 ponton zárt tegnap.
6: A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a MOL-t az emelkedő olajár segítette, az olajrészvény 3,5%-kal erősödött 4250 forintra, az OTP 1,3%-kal emelkedett 45.700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2626 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 12.030 forintig.
5: Európában emelkedtek a főbb indexek.
6: A londoni FTSE 0,3%-ot erősödött, a német DAX 0,1%-os pluszban zárt, akár csak a francia kakáron 0,1%-ot emelkedett még az olasz, illetve a spanyol tőzsde is.
5: Többnyire emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones stagnált, az S&P 500 0,4%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 0,9%-kal nőtt.
5: Ázsiában a következő történik, a tokiói Nikkei, amely a térségben irányadó 1,2%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng másfél, az indiai Sensex 0,7%-kal teszi ugyanezt, a szeuli Kospi 7,6%-kal került feljebb, Szingapur 1%-kal erősödik, a Shanghai Composite mindössze 0,1%-kal, de csökken. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 358 forintba és 50 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 44 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 32 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 82 forint 89 fillér, a cseh korona 14 forint 79 fillér. Egy angol font 358 forintba és 51 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hortonként 0,4%-kal erősödik, és 79 dollár 71 centen áll, a Brent jegyzési ára hordonként 85 dollár 37 cent. Egy uncia aranyért jelenleg 0,8%-os mínuszban 4038 dollárt és 80 centet kérnek. A holland gáztőzsdén az augusztus végi határidő szállításban egy megawattórányi energia hordozó 54 euróba és 33 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az építőipar termelése májusban 6,5%-kal esett havi szinten, így az áprilisi felpattanás után ismét lejtmenetben van az ágazat.
6: Éves alapon sem fényesebb a helyzet, ott 6,7%-os volt a visszaesés. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a lakás felújítás lehet az a terület, ahol növekedés van, minden más részadatban negatív a tendencia. Koi László szerint a fő ok, hogy kifutottak a korábbi állami projektek.
9: Azzal együtt, hogy egy alacsony 2025-ös bázishoz mérünk, negatívak az építőipar számai az előző hónaphoz, meg múlt év májusához viszonyítva is. Nyilvánvalóan ez a fizetőképes megrendelés csökkenése az, ami okozza, és minden területen csökkenés tapasztalható. Tehát az állami közösségi megrendeléseknél, a nagy befektetők megrendeléseinél, és a lakosság megrendeléseinél is egy elbizonytalanodás és csökkenés látható.
1: Időjárás jelentés.
6: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-délkelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva. Reggeltől főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre, a nap második felétől másutt is szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között várható.
5: A Duna vizének hőmérséklete az itthoni szakaszon 19 és 25 fok között váltakozik, a 19-et Komáromnál, a 25-öt Mohácsnál mérik, a Tisza pedig 18 és 24 között, mármint a víz hőmérséklet. A Dunántúli kisfolyók is egészen melegek, a Dráva, a Mura 24 fokos, Borsodabaúj Zemplén megyében a Hernát 18 fokos, a Sajó pedig Sajó-Szentpéternél 19 fokos. A Balaton 23 fokos, a Fertőtó szintén, a Tiszató 25 fokos, és a tengerek közül a földközi tenger a Côte d'Azurnél 28 fokos, egészen elképesztő hőmérsékleti értékek vannak, a Fekete tenger pedig a bulgáriai Várnánál 25 fokos.
1: Sporthírek a 94.2.
5: Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot a labdarúgó VB Dallasi elődöntőjében. Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya, 2012 óta irányítja a csapatot. A franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt, pályafutása 26. VB meccse. Ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig volt versenyben állt a rangsor élén. Sunisa Lee, kétszeres olimpiai bajnok amerikai tornász, bejelentette visszatérését. A laoszi származású 23 éves sportoló harmadik alkalommal indulhat az olimpián, ha ott lesz a 2028-as Los Angeles-i mezőnyben. 5 évvel ezelőtt Tokióban megnyerte az egyéni összetettet, a csapatversenyben ezüst, felemás korláton pedig bronzérmes lett.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Jó reggelt, Miklós!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Szóval nézem itt a híreket, és azt vettem észre, hogy a FIFA meglepetésszerűen az utolsó pillanatban jegyeket bocsátott ki korlátozott számban. Hát én ugye nem emelkedtem azokban a magasságokban, hogy most ott legyek személyesen a elődöntőkön, illetve döntőkön, amit egyébként mód felett sajnálok, bár hát nyilván a fotelből is nagyon kényelmes itthonról végignézni mindent. Szóval mi történik most? Kicsit hozzáférhetőbbek az ülőhelyek?
2: Hát azt nem tudom, hogy valójában ez mit jelent, mert hogy az árak elég borsosak, hiszen a New Jersey stadionban rendezendő döntőt, amelynek ugye még nem tudjuk pontosan, hogy kik lesznek a résztvevői, már legalábbis a spanyolokat tudjuk, de a másikat még nem. Tehát 80 ezer néző fér a stadionba, és nem tudom végül is, hogy hány jegy lesz elérhető, de az biztos, hogy a második kategória az 7380 dollár lesz egyenként, és aztán utána pedig az első kategória, az első kategória pedig egy pillanat türelmet kérek, csak itt van egy ilyen parkolási probléma, amivel meg kell küzdenem, de meg fogok küzdeni ezzel a problémával. Az első kategória majdnem 20 ezer dollár és 32.970 dollár között van jegyenként. Ezek ugye prémium kategóriájú jegyek, és aki még valamiféle vendéglátást is szeretne, az 32.500 és 34.500 dollár közötti árat kell, hogy fizessen. Úgyhogy tulajdonképpen itt valójában nagyon zsebbe kell nyúlni. Valószínűleg lesznek, akik zsebben nyúlnak, hiszen a focin kívül még egy olyan sztár parádét is láthatnak, amelyben például Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger is föllép, szóval lesz majd minden, ami ebben a kategóriában működik. Úgyhogy nagy érdeklődés előzi meg természetesen a döntőt, és hát fölidézik az 1994-es döntőt, ami ugye az Egyesült Államokban történt, akkoriban ugye Pasadénában fociztak az olaszok és a brazil focisták, és 3-2-re megnyerte Brazília a 11-es párbajt, úgyhogy pillanatnyilag hát ez a helyzet.
1: Közben megtartotta az első sajtótájékoztatóját Kevin Walsh, az amerikai szövetségi jegybank szerepét betöltő Fed nemrég kinevezett elnöke. Mi történt ezen az eseményen?
2: Valójában ugye nagy várakozás előzte meg ezt a tájékoztatót a kongresszusban, hiszen Kevin Walsh, Donald Trump kedves embere, kedves jelöltje volt hosszú hónapok csatája után, és végül is kiderült, hogy ő tulajdonképpen a 2%-os inflációt veszi célba, és ebben az ügyben, tehát az infláció ügyében nagyon keményen igyekszik majd akciókba lépni. Egyébként, ami különösen kérdéses és érdekes volt, az pedig az, hogy vajon a függetlenségét a Fednek megtartja-e, és úgy tűnik, hogy emellett teszi le a garast, tehát igyekezett biztosítani a törvényhozókat arról, hogy a Fedet már pedig függetlennek fogja tartani továbbra is.
1: Egyébként közben számos más dolog is történik, ugye az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy 3 orosz férfi ellen emeltek vádat. Milyen cselekményekről, vagy milyen tettekről van itt szó?
2: Hát igen, tulajdonképpen itt ugye hónapok óta, vagy talán inkább azt lehet mondani, hogy évek óta nem mindig nagy port vert fel a dolog, hiszen a kárvallottak azok nem szeretik feltétlenül nagyon azt a nyilvánossággal közölni, hogy meghekkelték őket, és bizony adott esetben akár komoly pénzeket fizettek azért, hogy mondjuk kórházak, más intézmények, cégek hozzáférjenek ismét a adatbázisaikhoz, meg a rendszerükhöz. De itt ugye most a vádemelés az 3 orosz férfi ellen történt, akik különböző szolgáltatásokat nyújtottak hackereknek, így például Szentpétervárott van egy olyan cég, a MediaLand-nek hívják, amely adott esetben például hackereknek állítólag szuperbiztos helyet biztosít a szerver farmján, és le biztosítja őket arról, hogy semmiféle problémával nem kell szembenézniük. Most azonban őnekik, maguknak kell szembenézniük az amerikai vádemeléssel, ami ugye igazából egy jogi procedúra, mert az illetők nincsenek az Egyesült Államokban, legalábbis tudomásom szerint nincsenek, de ezzel együtt az igazságszolgáltatás malmai őrölnek keményen.
1: Illetve egy olyan hírt is kaptunk, hogy E. Jean Carroll, 82 éves írónő, több mint 5,6 millió dolláros kártérítést kapott Trump elnöktől egy szexuális zaklatási és rágalmazási ügyben. Jók a sejtéseim, hogy ez egy kicsit régebbi történet, tehát hogy hosszú időre nyúlik vissza?
2: Hát igen, tulajdonképpen itt ugye a hölgy valamikor még fiatalabb korában, a 80-as években volt, amikor az ő állítása szerint, és ezt ugye a bírósági esküccék elfogadta, Donald Trump hát letámadta egy ruhaboltban, és ilyen formán, hát egyrészt ugye maga a támadás volt a bírósági tárgyalásnak a tárgya, és még a második elnöki választása előtt ugye Donald Trump végigülte ezt a pert. Esküdtek, ugye a 12 ember elfogadta a vádnak a érvelését, és 5 millió dollárt ítélt oda E. Jean Carrollnak, aki ugye egyébként egy írónő, meg média személyiség, tehát egy ismert valaki. Na most Donald Trump folyamatosan próbálta elkerülni, hogy fizetnie kelljen, de most végül is megtörtént, tehát a bíróság nem engedte, hogy tovább húzzák ezt a dolgot, és kamatostul kellett kifizetni a pénzt. Még egy sokkal nagyobb összeg, 83 millió dollár sorsa bizonytalan, ugyanis ennyire büntették Donald Trumpot egy másik perben, mégpedig azért, mert az első bírósági ítélet után nyilvánosan folyamatosan ócsárolta ezt a hölgyet, és beperelte a hölgy másodszor is, és másodszor is nyert, és a 83 millió dolláros büntetést azt hát ki tudja, hogy vajon ki kell-e fizetnie Donald Trumpnak. Az első kör alapján vannak olyan bíróságok, amelyek

0: bármit csinálsz, akkor is lehetsz elnök. Azért ez egy fantasztikus dolog. Köszönjük igen. szépen. Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked. Szervusz Miklós.
1: Köszönöm, minden jót mindenkinek.
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100 leggazdagabb magyar.hu oldalon.

0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. A két irány forgalma egy sávban felváltva haladhat Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Mától napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Mától a 13. kerületben a Béke utcában, a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 80, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. Liptai Klaudia ünnepli ma a születésnapját, 18 éves lett, a pontos évszámot majd megtetszenek nézni, mert diszkrétek vagyunk. Drága művésznő, Isten éltesse nagyon sokáig, és reméljük, hogy még láthatjuk képernyőn, színpadon, mindenhol, ahol csak lehetséges. Óriás plakátokon adtam pár ötletet. Németh László vagyok, ez itt a Reggeli Monitor, jövünk a hírekkel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az Egyesült Államok ismét katonai csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, válaszul a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra.
3: A középső parancsnokság közlése szerint Washington egyúttal visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes iráni partvidékre vonatkozó tengeri blokkádot. Az amerikai haditengerészet 20 hadihajóval és több száz repülőgéppel tartja fenn a blokkádot. A CENTCOM szerint Irán az elmúlt egy hétben 7 kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi szoros térségében, emellett drón és rakétatámadásokat indított a Perzsa-öböl menti országok ellen is. A keddi művelet már a negyedik egymást követő napon végrehajtott amerikai csapás volt, ami elsősorban az iráni forradalmi gárda katonai képességeit célozta.
2: Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz.
3: A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői kedden már felvetették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat.
2: Alaposan átrendezte a piacot az Európai Unió kínai termékeket sújtó 3 eurós vámja.
3: Az első egy héten már érezhető volt a negatív hatás a kargórepülőterek kapacitásában, ugyanakkor az elkereskedelmet nem döntötték földre, hiszen ennek a piacnak is megvan a maga dinamikája, és egyelőre nem látszik csökkenés a weboldalak forgalmában sem. Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallják.
4: Minden esetre biztos, hogy a kínai elkereskedelem vonalmene az rendkívül szezonális, és korábban is nagyon látszott ott az adatokon az, hogy mi volt az, amikor az időszak, amikor a kínai ilyen elkereskedelmi platformok komoly akciókkal jelentek meg a különböző piacon, vagy ki akartak pörgetni valamiféle árucikket, de egyébként ezeknek a platformoknak az összesített kínai forgalmán még az is látszik, hogy mondjuk mikor jelenik meg egy népszerű okostelefonnak a legújabb modellje, és ehhez hogyan kezdenek el a felhasználók mindenféle alkatrészeket rendelgetni.
2: Minden kormányzati próbálkozás ellenére évek óta óriási a visszaesés a kínai ingatlanpiacon.
3: 2021-ben még felfutás volt, azóta folyamatos lejtmenetben az ágazat. A legnagyobb városokban mérséklődő a probléma, a kisebb városokban viszont valahol 30%-ot estek az árak 5 év alatt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa szerint a legnagyobb probléma a kínai gazdaságpolitikából ered, hiszen a befektetők elvesztették a bizalmat a kormány felé. Eszterhai Viktort hallják.
5: Nagyvárosok azok, ahol végtelenül van lényegében továbbra is munkalehetőség Kínán belül, tehát ezek folyamatos mágnesként működnek, továbbra is van vidékről migráció a városokba. Az urbanizációs ráta úgy tervezik, hogy a következő évtizedekben 80% fölé megy, ami technikailag mindig azt jelenti, hogy 150-200 millió embert be kell majd költöztetni a városokba. Ez nem mindegy, hogy hova. Shanghai, Peking lakossága elérte a maximumot. Jelenleg egy olyan nagyváros van, ahova viszonylag szabadon lehet továbbra is költözni, Shenzhen. És hát ugye ez volt a nagy boomnak az oka, hogy a második, harmadik szintű városokban ezért építettek szabolátlanul befektetők. Nem is a mennyisége van a probléma, hogy 60-70 millió lakásra nincs szükség, hanem elsősorban, hogy nem biztos, hogy ott van szükség, ahol felépítették. Tehát ez az elsősorban a probléma.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-os erősödéssel 143.348 ponton zárt.
3: A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, amolyt az emelkedő olajár segítette. Az olajrészvény 3,5%-kal erősödött 4250 forintra, az OTP 1,3%-kal nőtt 45700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2626 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 12030 forintig.
2: A Európában emelkedtek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 0,3%-ot nőtt, a német DAX Index 1,1%-os pluszban zárt, akárcsak a francia Kekeron, szintén 0,1%-kal nőtt az olasz és a spanyol mutató is.
2: Többnyire emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói.
3: A Dow Jones stagnált, az S&P 500 viszont 0,4%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 0,9%-kal ugrott.
2: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 358 forint és 30 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 25 fillér, egy svájci frankért 387 forintot és 13 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,7%-kal erősödik, 79 dollár 87 centnél jár, a Brent jegyzési ára 85 dollár 51 cent. Egy uncia aranyért 0,9%-os csökkenés mellett 4032 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva. Reggeltől főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre a nap második felétől másutt is szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge és mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: A vonalban pedig itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most, mi történik a piacokon?
2: Az arany világpiaci árfolyamát ebben a pillanatban 4030 dolláros áron jegyzik a tőzsdei kereskedésben. Keservesen küzd az árfolyam a 4000 dolláros kerek árszinttel. Próbál-e felett maradni a jegyzés több-kevesebb sikerrel? Egy párszor benézett már egy uncia aranyára 4000 dollár alá, de ott eddig mindig érkeztek vevők, akik visszasegítették az árfolyamot 4000 dollár fölé. Ez alapján úgy tűnik, hogy egyes befektetők kedvező beszállási lehetőségként tekintenek a 4000 dollár környéki árszintre, ami tulajdonképpen még mindig egy magas árszint ahhoz képest, hogy egy éve mennyit kellett fizetni egy uncia aranyért. Az év elejé történelmi csúcsokhoz képest azonban meg mégis kedvezőnek tűnhet ez a belépő árszint a jelenlegi 4000 dollár környéke. Az egyértelmű, hogy a piac rendkívül érzékenyen és idegesen reagál az amerikai-iráni konfliktusra, és az ennek kapcsán kialakult új narratívára, ami magát a geopolitikai konfliktust, mint piac befolyásoló tényezőt szinte komplett ignorálja, és ehelyett kizárólag a geopolitikai feszültségeknek az amerikai kamatpolitikára gyakorolt hatását állítja a fókuszba. Ha megjelenik valamilyen politikai vagy gazdasági hír, vagy makrogazdasági adat, és ennek kapcsán növekszik a valószínűsége annak, hogy az amerikai jegybank kamatot emel, akkor erre azonnal esni kezd az aranyár, ha meg olyan hírek érkeznek, amik miatt kisebb a valószínűsége egy kamatemelésnek, akkor már is megindul az árfolyam felfelé, tehát szinte csak ez mozgatja az árfolyamot. Ezt látjuk napi szinten a piacnak a nagyon ideges rezdüléseiben, lehet mondani. Egy hete például gyenge munkaerőpiaci adatok jöttek ki az Egyesült Államokban, amik csökkentették a valószínűségét egy kamat emelésnek, erre egyből emelkedni kezdett az aranyár, aztán ismét fellángolt a konfliktus a Közel-Keleten a hétvégén. Ez megint csak egy lehetséges kamatemelés irányába mozdította el a piaci várakozásokat, úgyhogy erre egyből eséssel reagált az árfolyam. A hét elején pedig kijött egy kedvezőbb amerikai inflációs adat, ami egy elkezdődött dezinflációs folyamatra utalhat, tehát nem indokol monetáris szigorítást, és erre ismét javulni kezdett a piaci hangulat az aranynál. Egy szóval ide-oda leng az inga a piacon, és ez a volatilitás most kizárólag az amerikai monetáris politikával kapcsolatos várakozásokra vezethető vissza. Más nem számít.
1: Várható a továbbiakban is, hogy a jegybankok növelik aranytartalékaikat?
2: Igen, minden jel arra utal, vannak ezzel kapcsolatban kutatások, elemzések, amelyek szerint a jegybankok kétharmada, legalábbis a nagyobb jegybankok kétharmada további aranyvásárlást tervez az idei évben, és folytatni kívánja az elmúlt évek felhalmozó stratégiáját. Minden hónapban jelennek meg hírek Kínából, Lengyelországból, jelenleg ez a két ország az, amelyik a legnagyobb mértékben vásárolt aranyat, ennek a két országnak a jegybankja, amely legnagyobb mértékben vásárolt aranyat. Úgyhogy töretlennek tűnik ez a trend, a jegybanki aranyvásárlások egy erős támaszát jelentik az arany árfolyamának jelenleg is.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt hallották, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét. Szép napot és eredményes hetet kívánok önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: Reggeli Monitor.
1: Nemzetközi programokkal és több ezernyi mécsessel várja a látogatókat a szentendrei gyertyahúztatás szombaton. Az esemény a város sokszínű kulturális örökségét és nemzetközi kapcsolatait is ünnepli. A barlang szabadtéri színpadán a helyi nemzetiségek hagyományai elevenednek meg szerb, görög, lengyel és román zenés-táncos produkciókban. A Dunakorzón a szentendrei horvát nemzetiségi önkormányzat a szentendrei dalmátok 300 éve című kiállítással és gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket. A város testvér települései közül az olasz Gubbio és a vietnámi Hoi An is bemutatkozik. A vietnámi város jellegzetes lampionjai a szentendrei korzót is díszítik majd. Emellett vietnámi tánc bemutató és egy olasz zászlódobáló csoport előadása is szerepel a programban. Kora este a Vadkacsa Egyesület vízi bemutatója lesz látható a Duna történetéről és a kézi hajtású vízi járművek fejlődéséről. A postás strandnál az érdeklődők néhány járművet ki is próbálhatnak. 9:30-kor bocsátják vízre az első mécses a Dunakorzó, Lázárcár tér és a Kacsakő közötti szakaszon.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton a határútnál a forgalom egy sávon váltakozva a jelzőlámpás irányítással halad, mert távhővezetéket javítanak. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 8 óra van, 2026. július 15-e, szerda reggel. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 2000 óta a bíróságok napját tartják Magyarországon, ezen a napon, július 15-én. Méghozzá azért, mert 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Már az osztrák-magyar monarchia időszakában, a monarchia több mint 2 éves elmúlt már ekkor. Szóval, hogyha lehet egy képzavarral élni, akkor Isten éltesse sokáig a bíróságokat, ha már ma a bíróságok napja van. Mi pedig jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Mintegy 3,5 éve a legkisebb mértékben nőtt a kínai gazdaság az idei második negyedévben.
3: A bruttó hazai termék éves szintű bővülése 4,3%-ra lassult a június végével zárult 3 hónapban, elmaradva az első negyedéves 5%-tól. Ezzel az adat a kormány által 2026-ra kitűzött, egyébként is történelmi mélypontnak számító 4,5-5%-os növekedési célsáv alsó határa alá csúszott. Negyedéves összevetésben a GDP 9,1%-kal bővült Kínában.
2: Bolíviában nyomozást indított az emberkereskedelemre szakosodott ügyészség, miután felmerült a gyanú, hogy bolíviai férfiakat csalárd álláshirdetésekkel toboroztak az orosz hadseregbe, hogy Ukrajna ellen harcoljanak.
3: A főügyész bejelentése szerint a hatóságok azután léptek közbe, hogy a közösségi médiában olyan felvételek kezdtek el terjedni, amelyeken bolíviai állampolgárok orosz katonai egyenruhában teljesítenek szolgálatot a frontvonalon. Mivel a megtévesztő módszerek és az illegális toborzások más dél-amerikai országokat is érintenek, a bolíviai hatóságok nemzetközi együttműködést kezdeményeznek az ügyben, miközben az orosz nagykövetség korábban azzal védekezett, hogy a külföldi fegyveresek önkéntesen és törvényesen szerződtek le.
2: Miközben a vásárlók a Temu adó miatti dráguláson aggódnak, a kárgó repülőterek számára meglepő módon még jól is jöhet a forgalom visszaesése, erről beszélt a Trend FM-nek az Egekura blog alapítója.
3: Varga G. Gábor szerint ettől függetlenül valószínűleg tovább bővül majd a kínai elkereskedelem, csak más piacokon.
4: egyébként nagyon sok repülőtérnek, meg nagyon sok vámügyintézési szervnek, nem csak Magyarországon, hanem sok más helyen is, tulajdonképpen ez egy kis levegőhöz jutás. Azokon a repülőtereken, ahol a kargó vámkezelés és a kargó infrastruktúra az zsúfolt volt, vagyis sokkal több kapacitásra lenne szükség, mint amennyi valójában rendelkezésre áll, azokon a helyeken valóban ez valamilyen megkönnyebbülést jelent az infrastruktúra üzemeltetőinek.
2: Minden kormányzati próbálkozás ellenére évek óta óriási a visszaesés a kínai ingatlan piacon.
3: 2021-ben még felfutás volt, azóta folyamatos lejtmenetben az ágazat. A legnagyobb városokban mérséklődő a probléma, a kisebb városokban viszont van, ahol 30%-ot estek az árak 5 év alatt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa szerint a legnagyobb probléma a kínai gazdaságpolitikából ered, hiszen a befektetők elvesztették a bizalmat a kormány felé. Eszterhai Viktort hallják.
5: Nagyvárosok azok, ahol végtelenül van lényegében továbbra is munkalehetőség Kínán belül, tehát ezek folyamatos mágnesként működnek, továbbra is van vidékről migráció a városokba. Az urbanizációs ráta úgy tervezik, hogy a következő évtizedekben 80% fölé megy, ami technikailag mindig azt jelenti, hogy 150-200 millió embert be kell majd költöztetni a városokba. Ez nem mindegy, hogy hova. Shanghai, Peking lakossága elérte a maximumot. Jelenleg egy olyan nagyváros van, ahol viszonylag szabadon lehet továbbra is költözni, Shenzhen. És hát ugye ez volt a nagy boomnak az oka, hogy a második, harmadik szintű városokban ezért építettek szabolátlanul befektetők. Nem is a mennyisége van a probléma, hogy 60-70 millió lakásra nincs szükség, hanem elsősorban, hogy nem biztos, hogy ott van szükség, ahol felépítették, tehát ez az elsősorban a probléma.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-os erősödéssel 143.348 ponton zárt tegnap.
3: A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a MOL pedig az emelkedő olajár segítette, ezért 3,5%-kal teljesített felül 4.250 forintot ért záráskor. Az OTP 1,3%-kal nőtt 45.700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2.626 forintra, a Richter erősödött 1,1%-ot 12.030 forintig.
2: Európában emelkedtek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 0,3%-ot, a német DAX 1,1%-ot, szintén ennyivel ment feljebb a francia CAC-on, de 1,1% volt a plusz az olasz, illetve a spanyol tőzsdén is.
2: Többnyire emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: Stagnált a Dow Jones, az S&P 500 viszont 0,4%-kal lett több, míg a technológiai Nasdaq 0,9%-kal ment feljebb.
2: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Az ázsiai piacokon a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,2%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 1,6%-kal teszi ugyanezt, az indiai Sensex 0,6%, a dél-koreai Kospi 6,1%-kal áll a pozitív tartományban, Szingapur 9,1%-kal erősödik, a Shanghai Composite 1,1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 0,4%-kal drágult, $79.68 hordonként, a Brent jegyzési ára 0,7%-os pluszban $85.31. Egy uncia aranyért 0,8%-os mínuszban $4,035.50 kérnek a világpiacon. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 358 forintba és 13 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 4 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 99 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 83 fillér, a cseh koronája 14 forint 78 fillér. Egy angol font 419 forintba és 88 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A bitcoin 1,1%-kal csökken, $64,903 és 38 centen áll, az ethereumot 0,2%-os mínuszban $1,886 és 9 centen jegyzik. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Feltehetőleg legkevesebb 50 migráns tűnt el Líbia partjainál, miután hajótörést szenvedtek az egyiptomi határ közelében lévő El Barda szigetnél.
3: Biztonsági források szerint a fedélzeten körülbelül 60 fekete afrikai utas tartózkodott, akik közül a hatóságoknak mindössze 10 embert sikerült megkimenteniük. Líbia 2011-es politikai fordulat óta az Európába igyekvő menekültek egyik legfőbb tranzitországává vált, a térségben pedig folyamatosak a tragédiák.
2: Az izraeli parlament szűk többséggel elfogadta azt a törvényt, amely november 30-áig felfüggeszti a katonai szolgálatot megtagadó ultraortodox fiatalok büntethetőségét.
3: A Benjamin Netanyahu miniszterelnök és a vallásos pártok közötti választási alku részét képező döntés komoly politikai feszültséget szült. Egy külügyi államtitkár tiltakozásul azonnal lemondott tisztségéről, miközben maga a kormányfő az utolsó pillanatban távozott az ülésteremből, elkerülve a szavazást. A törvény elfogadását követően több ellenzéki párt és civil szervezet is azonnal a legfelsőbb bírósághoz fordult, kérve a jogszabály megsemmisítését.
2: Betiltotta a kotorékvadászatot az élő környezetért felelős miniszter idehaza.
3: A kotorékozás egy speciális vadászati mód, amely során kutyákat használnak olyan föld alatti üregekben élő állatok felkutatására, mint a róka, a borz és a sakál. A vadász az erre a célra tenyésztett kotorék ebek segítségével, vagy kiugrasztja a vadat a felszínre lövés céljából, vagy a kutya a föld alatt ejti el azt. Gajdos Lászlót hallják.
6: Ma találkoztam természetvédő civil szervezetekkel, és bejelentettem, hogy kezdeményezem a kormánynál Magyarországon a kotorékozás betiltását. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A föld alatti viadalban megsérül a róka is, megsérül a kutya is, és biztos, hogy elpusztulnak a kisrókák. Ezt nem engedhetjük, ilyen kegyetlenül nem lehet vadászni már Magyarországon.
2: Oroszország kész átirányítani az Azovi tengerről induló gabonaszállítmányokat, miután ukrán támadások értek több hajót a térségben.
3: A Reuters szerint a hajóforgalmat továbbra is korlátozások nehezítik, ami a háború kezdete óta a legsúlyosabb fennakadást okozhatja a Fekete-tengeri gabona kereskedelemben. Az orosz agrárminisztérium szerint az export mennyiségét és a belföldi élelmiszerellátást nem érinti a helyzet, mert szükség esetén más kikötőkön keresztül szállítanak. A gabona exportőrök szerint a Fekete-tenger más termináljai és a Balti-tengeri kikötők is alternatív útvonalat jelenthetnek. Az elmúlt hónapokban Ukrajna több orosz energetikai és kikötői létesítményt is támadott, ami egyre nagyobb nyomást gyakorol az orosz logisztikára.
0: Időjárás jelentés.
3: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva. Reggeltől főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre, a nap második felétől másutt is szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között várható.
2: A Balaton és a Fertőtó vize jelenleg 23 fokos, a Tiszatóban 25 fokot mérnek. A tengerek közül a törökországi Antaliánál a földközi tenger 29 fokos, az Adria Split városánál 26 fokos. A görög partoknál 26 fokot mérnek, a Tunéziában pedig 28 fokot, a Fekete-tenger Várnánál 25 fokos jelenleg.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot a labdarúgó VB Dallasi elődöntőjében. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap este 9-kor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd New Yorkban. Sunisa Lee, kétszeres olimpiai bajnok, amerikai tornász bejelentette visszatérését. A laoszi származású 23 éves sportoló harmadik alkalommal indulhat az olimpián, ha ott lesz 2028-ban Los Angelesben. A 2024-ben olimpiai bajnok amerikai női válogatott tagjai közül a közelmúltban Jade Carey is bejelentette, hogy visszatér a versenyzéshez.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Már csak nem 3 éve folyamatos lejtmenetben van a kínai ingatlanpiac, miközben a kormány 2010 óta igyekszik gazdasági irányváltáson átvinni az országot. A legnagyobb városokban mérséklődik a probléma, a nagyobb településeken viszont 2021 óta van, ahol 30%-ot estek az ingatlanárak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos munkatársa arról beszélt, hogy a probléma a kínai gazdaságpolitikából ered, hiszen a befektetők elvesztették a bizalmat a kormány felé. Főleg a középosztály érzi, hogy a biztosra vett befektetéseik folyamatosan veszítenek értékükből. Eszterhai Viktor elmondta, hogy az az aranykora a kínai ingatlanpiacnak, amikor 30%-át tette ki a gazdaságnak, már soha nem tér vissza. Reálisabb ez a 15-20%-os szintre megy vissza a mutató, de ehhez is évek kellenek. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Kínában elég rossz állapotban van az ingatlanpiac. A lakóingatlanok átlagos ára a 2021-es csúcs után elég nagyot esett, és gyakorlatilag az új lakások ára több mint 30 hónapja csökken. Egyes szakértők szerint ez az elmúlt 20 év összes nyereségét eltörölte. Egyrészt ez egy hosszú folyamat, és kérdés az, hogy mikor éri el majd ez a mélypontot, és meddig fog ez még így tartani. De kicsit összefoglalva, visszatekintve, a kínai gazdaságpolitika nem jól bánt ezzel a területtel, vagy mi volt itt a probléma?
3: Az, hogy megértsük, hogy miért ekkora kihívás napjaink számára az ingatlan szektor Kínába, vissza kell egészen az 1990-es évekig menni, ugyanis több egymást erősítő tényező hatására kapott lendületet az ingatlan piac, és évtizedeken keresztül végül is ennek az extenzív kínai gazdasági növekedésnek az egyik legfontosabb motorja volt. Talán a legegyszerűbb és leglogikusabb, hogyha a lakossági igényeket és keresletet vizsgáljuk meg. Kínában II. Világháború után évente 10 millióval nőtt a lakosság, és az új kommunista nem volt képes ezt a lakásigényt kielégíteni, és ami volt is, az is rendkívül rossz állapot volt. Amikor az 1990-es években felszabadult a piac, akkor ez a hatalmas lakossági igény jelent meg. Ráadásul nem nagyon voltak más befektetési formák, pedig korlátozottak voltak, 90-es években nem volt tőzs, de a bankbetétek vesztettek az értékükből. Hát jellemzően az, akinek volt pénz, az a középosztály ingatlanba, úgymond betonba fektette be pénzét. Nem meglepő módon voltak olyan családok, 4-5 lakással is rendelkeztek, hiszen ez volt az a biztos befektetési forma, amely később nyereséget hozott. Az önkormányzatok szintén fügtek ettől, ugye nagyon kevés adóbevétele van Kínából az önkormányzatoknak, és mindig új parcellákat jelöltek ki, ahol nagy befektetéseket lehetett eszközölni, és ez pedig növelte a bevételeket. És hát a bankok is érdekeltek voltak, vele gondolunk, hogyha évente több mint 10%-kal nő az ingatlan szektor, az egyik legbiztosabb befektetési forma, hogyha nagyon szívesen adtak hiteleket. A befektetőknek elképesztő, tehát így európai fejjel elképesztő betéti állomány, egy hitelállomány görgettek ezek a vállalatok. Csak végül az állam is lelkes volt, hiszen kezdetben ugye csökkentette ezt a hatalmas problémát, a lakhatási problémát, a nagy befektetések, másfelől pedig hát multiplikátor hatása volt az ingatlan szektornak, húzta magával az acélgyártást, a motoripart, a cementgyártást, tehát összességében minden szereplő, mindenki érdekelt volt az ingatlan szektor felfutásában, aminek eredményeképpen 600 millió ember tudott városokba vándorolni 1990 óta, és 2020-ra, valóban 2021-et tartják csúcsévnek, a GDP 30%-át már az ingatlan szektor adta. És ez az, ami igazából válságba került, hiszen olyan strukturális tényezők jelentek meg, amit nem lehet mit csinálni, ugye egyfelől demográfiai fordulat ment végbe, tehát az a korábbi növekedés, az a önkereslet növekedés, ez megszűnt, Kína lakossága elkezdett csökkenni, másfelől pedig hatalmas túlépítkezések indultak be, elburjánzottak a városok, a helyeken is húztak fel nevezett szellemvárosokat, ahol nem volt meg valódi kereslet a beruházás mögött, és ekkor volt az állam felismert, hogy túlzottan kezd eladósodni az ingatlan szektor. Olyan szabályozásokat vezetett be, amely először arra készítette a befektetőket, hogy a bankok helyett keressen más árnyékbankrendszer finanszírozási forrásokat, esetleg külföldi forrásokat. Ez együtt olyan válsághelyzetet kezdett okozni, hogy megijedt a központi kormányzat, beavatkozott szigorú szabályozásokkal, és amely arra késztette lényegében a helyzetet, hogy kirobbanjon maga ingatlan szektornak a válsága, de ez nem egy ilyen összeomlásszerű következményekkel járjon, hogy nyugaton éveken keresztül ettől tartottunk, hogy ez majd átgyűrűzik, és az egész világgazdaságot magává rontja, hanem lassan ezt a buborékot megpróbálták kereszteni, és ennek a következményeit látjuk ma, és ezzel kell együtt élnünk, ez az, ami a mai helyzetre kihat.
2: Igen, egyébként szóba hozta, hogy például az is egy probléma, hogy most voltak is akkoriban erről hírek, hogy gyakorlatilag most nem tudom, hogy túlzó számot mondok-e, de hogy egy ilyen 60-100 millió idézőjelben feleslegesen felépített ingatlant húztak fel Kínában az elmúlt években, ami egy nagy probléma volt. Egyébként a kisebb városokban látszik akár 30%-os áresés is a 2021-eshez képest, a nagyobb városokban egyébként mérsékeltebb, de ha már arról beszélgettünk, hogy van egy demográfiai része is ennek, hogy Kína népessége csökken, meg egyébként is egy előregedő társadalom. A háztartások vagyonának mekkora részét teszi ki körülbelül az ingatlanok, mert azért is lehet ez érdekes, mert hogy az árzuhanásnak a negatív hatásai miatt ez is ugye eltolódhatott máshová, mármint a megtakarítások.
3: Igen, gyorsan reagálnék arra is, hogy miért nem a nagyvárosok érintettek elsősorban, hiszen nagyon egyszerű, azok a nagyvárosok azok, ahol végtelenül van lényegében továbbra is munkalehetőség Kínán belül, tehát ezek folyamatos mágnesként működnek továbbra is. Van vidékről migráció a városokba. Az urbanizációs ráta úgy tervezik, hogy a következő évtizedekben 80% fölé megy, ami technikailag mindig azt jelenti, hogy 150-200 millió embert be kell majd költöztetni a városokba. Ez nem mindegy, hogy hova. A nagyvárosokba oda szívesen mennének az emberek, de a központi kormányzat próbálja növekedésüket korlátozni. Shanghai, Peking lakossága az ő megítélésük szerint elérte a maximumot. Jelenleg egy olyan nagyváros van, ahova viszonylag szabadon lehet tovább is költözni Shenzhen. És hát ugye ez volt a nagy boomnak az oka, hogy a második, harmadik szintű városokban ezért építettek szabolátlanul a befektetők. Tehát nem is a mennyiséggel van probléma, hogy 60-70 millió lakásra mind szükség, hanem elsősorban, hogy nem biztos, hogy ott van szükség, ahol felépítették. Tehát ez az elsősorban a probléma. A másik, hogy hány százaléka a háztartások vagyonának, kb. 60-70%-a van ingatlanban. Elsősorban a középosztálynak a vagyona az, ami nagyon meghatározó. Ez az, ami jelenleg a legnagyobb kihívást jelent Kína számára. 2010-es éveknek a végétől egyfajta gazdasági irányváltás van. Próbálja a központi vezetés átvinni az országot, ahol ne az export orientált extenzív alapú gazdasági növekedés legyen a meghatározó, hanem sokkal inkább egy ilyen belső forrásokra, kutatásfejlesztésre, magasabb hozzáadott értékű, és mindenekött a fogyasztás vezérelt növekedése kellene átállni. Ebben a tekintetben jelent különösen nagy kihívást. De azt érzik a fogyasztók, azt érzi a középosztály, hogy azok a befektetései, amit biztosnak vett, azok jelentősen csökkennek az értékéből. Ráadásul, aki venne is most lakást, úgy van vele, hogy hát nem kell kapkodni, egy-két év alatt sokkal jobb feltételek mellett tud lakást venni. Ez pedig azért nagyban kihat arra is, hogy helyre tudjon állni az ingatlan szektor, másfelől pedig a fogyasztásra is kihat. Azt látjuk, hogy egyfajta súlyos ilyen deflátor hatása van az egész gazdaság számára az ingatlan szektornak, és elveszi azt a biztonságérzetet a fogyasztókban, ami szükséges lenne ahhoz, hogy Kína tudjon erre a gazdasági modellre lépni, mert nincs meg jelenleg a főleg a középosztályban a bizalom.
2: Mennyire lehet ez sikeres, ez az átlépés ebbe? Lehet egyáltalán, hogy hogyan ezt stabilizálni egy ilyen zárt, gyakorlatilag félkapitalista rendszert? Mert ugye beszéltünk róla, hogy a pekingi vezetésnek voltak különböző intézkedései, beavatkozásai, hogy felpörgessék a keresletet, nem igazán működtek, és hogy mikor lehet az a pont, hogy egyrészt az ingatlanpiac eléri a mélypontját, és tovább gyengelkedik az ágazat, és hogy mennyire lehet ezt stabilizálni, ezt a helyzetet?
3: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi az államnak a szerepe. Kínában tehát valóban egy vegyes felvágottal van dolgunk, ahol alapvetően a piaci folyamatok határozzák meg a gazdasági működését, de egy nagyon erős makro menedzselése az államnak érvényesül minden területen. Tehát nem lehet a kettőt szétválasztani, sehol nem lehet igazán, de Kína esetében ez különösen egyértelmű. Azért én azt nem vitatnám el a kínai államtól, hogy nem menedzselte jól a válságot, hiszen tehát, hogyha egyáltalán nem tett volna semmit, akkor akkor tényleg egy olyan összeomlás lett volna, ami tovább tud nemzetközi szinten is gyűrűzni. Most persze a kínai ingatlan szektor nemzetközi kitettsége viszonylag alacsony volt, de hát őrült összegekről beszélünk, tehát a kínai gazdaság 30%-et kitevő ingatlan szektornak a nemzetközi hitelei is azért érezhetőek lettek volna. Meg elsősorban ugye arra hatott volna ki, hogy Kína minden értékláncban van épülve, tehát annak lett volna egy ilyen átgyűrűző hatása. Mert az állam csinálja azt, amit a legjobbnak lát, most is vannak egyértelmű olyan eszközei, amivel próbálja a helyzetet javítani. Kiadott egy fehér listát, ahol egészen konkrétan azonosított projekteket, amiket be kell fejezni, ezeket közvetlenül banki finanszírozást biztosít, ugye megint elvileg ezek nem állami bankok, de állami tulajdonú kereskedelmi bankok, ezeknek ilyenkor hitelt kell biztosítani arra, hogy ezeket a projekteket befejezzék. Másfelől ugye próbálnak ilyen biztosítékokat, garanciákat adni a vásárlóknak, hogy higgyék el, be fogják fejezni ezt a projektet, tartsanak ki, ne próbáljanak kilépni a projektekből, és akkor ezzel az egyes beszállítókat, stb. Egy olyan biztonságosabb helyzetbe hozni, amivel tényleg be lehet fejezni a projektek egy jó részét. Elkezdődtek az állami lakásfelvásárlások is, az önkormányzatok tudnak lépni, hogy felvásárolják bizonyos rosszabb projektet, csak ezzel is azért ki lehet sok kisebb vállalatot menekíteni, sok befektetőnek a pénze azért nem tűnik el teljes mértékben. Illetve hát, ami nagyon fontos, még az önkormányzatoknak az adósságás struktúrálása is megkezdődött. Hát ez is azért egy nehéz dolog, tehát nem lehet azt várni, hogy egy ilyen őrült problémát egyik napról a másikra meg lehet oldani, ez évekbe, hanem sajnos évtizedekbe mérhető. Tehát én azt gondolom, hogy a jövőben az várható, hogy ez a struktúraváltás irányába tovább menetel Kína, de soha nem fog visszatérni ez az arany időszaka, vagy aranykora az ingatlan szektornak. Hát

0: évtizedekbe építve, ezt most újra kell majd építeni részben, modernizálni kell, jobb minőségben kell átépíteni. Hát lesz bőven feladata az ingatlan szektornak, csak egyszerűen nem lesz ez a motor jellege már olyan meghatározó, mint az elmúlt évtizedekben.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalújza térig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél és az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Telített

0: a sávok a Hungária körúton a Tököli úttól az Árpád híd felé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától és a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt ajánljuk. A második kerületben a Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: Van pár olyan dolog, ami kizárólagos állami tulajdonba tartozik, ezek közé tartoznak például a föld méhének kincsei. Ez arról jutott eszembe, hogy 1799-ben ezen a napon július 15-én találták meg az úgynevezett Rosetti követ, amely egy sötét gránit darab volt, több mint 200 évvel ezelőtt, pedig ez adta a kulcsot ahhoz, hogy az egyiptomi hieroglifákat végül sikerült megfejteni, mert hogy mit jelentenek, és milyen logika alapján működnek, mert hogy ezen a kövön ugyanaz a szöveg volt felvésve egyiptomi démotikus írással, görög nyelven és egyiptomi hieroglifákkal, és hát azért a görög nyelv az már elég ismeretes volt, azt gondolom, hogy több ezer éve, úgyhogy sikerült megfejteni azt, hogy az egyiptomiak mit üzentek az utókornak, illetve hát nem csak az utókornak, hanem saját akkori jelenkoruknak is. Mi pedig a jelenkori híreket hoztuk el, 8:30 van, önök a Trend FM-et hallják, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hivatalossá vált, hogy a hónap végével megszűnik 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyek nem látnak el felsőoktatási tevékenységet.
3: A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat értelmében a megszüntetésre kijelölt szervezetek mellé elszámolási biztosokat jelöltek ki, a vagyonkezelői jogok felülvizsgálatával pedig Kármán András pénzügyminisztert bízták meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-n keresztül. A megszüntetendő alapítványok között szerepel az Áder János volt államfőhöz köthető Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány, a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány, a Millenáris Alapítvány, valamint a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány is.
2: A kormány ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló korábbi hiteltörvényt, azzal a céllal, hogy új pozitív partneri alapokra jelezze a Budapesttel való együttműködést, illetve helyezze. Betiltaná a kotorék vadászatot az élő környezetért felelős miniszter.
3: A kotorékozás egy speciális vadászati mód, amely során kutyákat használnak olyan föld alatti üregekben élő állatok felkutatására, mint a róka, a borz és a sakál. A vadász az erre a célra tenyésztett kotorék ebek segítségével vagy kiugrasztja a vadat a felszínre lövés céljából, vagy a kutya a föld alatt ejti el azt. Gajdos Lászlót hallják.
4: Ma találkoztam természetvédő civil szervezetekkel, és bejelentettem, hogy kezdeményezem a kormánynál Magyarországon a kotorékozás betiltását. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A föld alatti viadalban megsérül a róka is, megsérül a kutya is, és biztos, hogy elpusztulnak a kisrókák. Ezt nem engedhetjük, ilyen kegyetlenül nem lehet vadászni már Magyarországon.
2: Az elmúlt években nőttek a jövedelmi különbségek Magyarországon a GKI Gazdaságkutató ZRT szerint.
3: Elsősorban ez a 2010 után bevezetett gazdaságpolitikai intézkedések, köztük az egykulcsos személyi jövedelemadó, a tőkejövedelmek kedvező adózása, az öröklési illeték eltörlése és az ESZIA kedvezmények miatt történt. Az elemzés ugyanakkor hozzáteszi, hogy uniós összevetésben az alsó jövedelmi rétegek helyzete megfelel az átlagnak, miközben a vagyoni egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek. A GKI szerint az új kormány intézkedései, köztük a vagyonvisszaszerzési hivatal működése, valamint az alacsony nyugdíjak és bérek emelése hozzájárulhatnak a jövedelmi különbségek mérsékléséhez, így egy kiegyensúlyozottabb gazdasági modell kialakításához is.
2: Az Egyesült Államok ismét katonai csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, válaszul a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra.
3: A középső parancsnokság közlése szerint Washington egyúttal visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes iráni partvidékre vonatkozó tengeri blokádot. Az amerikai haditengerészet 20 hadihajóval és több száz repülőgéppel tartja fenn a blokádot. A CENTCOM szerint Irán az elmúlt egy hétben 7 kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi szoros térségében, emellett drón- és rakétatámadásokat indított a Perzsőből menti országok ellen is. A keddi művelet már a negyedik egymás követő napon végrehajtott amerikai katonai csapás volt, amely elsősorban az iráni forradalmi gárda katonai képességeit célozta.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-os erősödéssel 143.348 ponton zárt tegnap.
3: A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a MOL-t az emelkedő olajár segítette. Az olajrészvény 3,5%-kal erősödött 4250 forintra, az OTP 1,3%-kal nőtt 45700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2626 forintra. A Richter 1,1%-kal erősödött 12.030 forintig.
2: Európában emelkedtek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 0,3%-ot nőtt, a német DAX 0,1%-ot, hasonlóan teljesített a francia CAC-on is, szintén 0,1-del ment feljebb az olasz, illetve a spanyol mutató.
2: Többnyire emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: Bár a Dow Jones stagnált, az S&P 500 0,4%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 0,9%-kal nőtt.
2: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 358 forint és 13 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 6 fillér, egy svájci frank 387 forint és 4 fillér. Nincs nagy mozgás egyik főbb olajtípus árfolyamában sem, 0,5%-os pluszban az észak-amerikai könnyűolaj a VTI, hordonként 79 dollár 75 centen, a Brent jegyzési ára hordonként 85 dollár 38 cent. Rekordáron több mint 50 millió dollárért, azaz mintegy 16 milliárd forintért kelt el egy csaknem 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza a Sotheby's New York-i árverésén.
3: A Gus névre keresztelt lelet az egyik legnagyobb és legteljesebb ismert T-Rex csontváz, amelyet Dél-Dakotában tártak fel. A mindössze 10 percig tartó aukción 7-en licitáltak, a vevő kilétét nem hozták nyilvánosságra. Az eladási ár új rekordot jelent a dinoszaurusz csontvázak aukcióján, felülmúlva a 2024-ben 45 millió dollárért elkelt stegosaurusz csontvázat.
1: Időjárás jelentés.
3: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-délkelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, míg késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
2: Nálunk a Váci út és a Dózsa-György út kereszteződésénél kissé bánatos az idő, de senkinek ne szegje kedvét. Aki esetleg a Dunába szeretne gázolni, nyilván a kijelölt stranduló helyeken 22-23 fokos a víz, a Balaton 23 fokos, a Fertőtó szintén, a Tisza-tó vizében pedig 25 fokot mértek.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Egyes kárgó reptereknek fellélegzést, másoknak nehézségeket okozott az úgynevezett temóadó első hete. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy a kínai termékek miatt kiszabott 3 eurós vám nem állítja meg a kínai exportot, ami nagyon gyorsult az elmúlt időszakban. Annak jártunk utána, milyen hatása volt a légi áruszállításra a vámnak, és hogy mitől ilyen ellenálló a kínai gazdaság. Elsőként Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját kérdezte Kovács Gergő.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: A Holland Rotate Group elemzése szerint az EU kargó repülőterein az első egy hétben érezhető negatív hatása lett a júliustól bevezetett 3 eurós uniós átalányvámnak. Azt látni, hogy a visszaesés mértéke Budapesten volt a legnagyobb, mínusz 44%-kal esett az összes tonna kapacitás. Ennek mi lehet az oka?
3: Alapvetően, hogy ez az intézkedés milyen hatást gyakorol az elkereskedelemi volumennek a csökkenésére, az nagyon sok minden befolyásolja, de rövid távon egészen biztosan a vásárlók árérzékenysége a legfontosabb szempont. Hogyha megpróbáljuk magunkat beleképzelni egy ilyen temus AliExpress-es vásárlási helyzetbe, akkor ugye azt látjuk, hogy nagyon sok terméket vásárolnak meg a fogyasztók 1000-2000 forint nagyságrendnyi áron, és alapvetően a statisztikák szerint az 5000 forintos áru érték az már viszonylag magasnak számít ebben a rendszerben. Na most egy 1000-2000 forintos árura, ha még rájön 3 euró, tehát 1100 forintnyi árnövekmény, ráadásul mindezt termékfajtánként kell értelmezni, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon sok olyan felhasználó, akinek nincsen valódi szüksége arra a termék, csak igazából szórakozásból vásárol, ugyanakkor árérzékeny, azt látja, hogy nem fog 50%-100%-os felárat fizetni, és ráadásul ezek az elkereskedelmi platformok úgy vannak megoldva, hogy a fogyasztói árat azt ezen 3 euró nélkül közli a platform, a legesleg végén adja hozzá ugye a termékfajtánként a 3 eurót, aminek az a végeredménye, hogy azt láthatja a felhasználó, hogy az által a megrendelt áruk értéke a fizetés előtt felugrik a másfélszeresére vagy a duplájára. Ez rendkívül sok embert tart vissza a vásárlástól, és vélhetően ez az oka ennek a csökkenésnek.
2: Ennek az árumennyiségnek a kiesése mennyire okoz átrendeződést az európai piacon? Tehát mennyire csökkenti a kargó repülőterek zsúfoltságát?
3: Egyébként nagyon sok repülőtérnek, meg nagyon sok vámügyintézési szervnek, nem csak Magyarországon, hanem sok más helyen is. Tulajdonképpen ez egy kis levegőhöz jutás, mert elképesztő zsúfolt volt az infrastruktúra.
2: Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy ez még jót is tett ezeknek a kargórepülőtereknek.
3: Azokon a repülőtereken, ahol a kargó vámkezelés és a kargó infrastruktúra az zsúfolt volt, vagyis sokkal több kapacitásra lenne szükség, mint amennyi valójában rendelkezésre áll, azokon a helyeken valóban ez valamilyen megkönnyebbülést jelent az infrastruktúra üzemeltetőinek. Ez nem jelenti azt, hogy a kargó légitársaságok, akik ugye szállítják ezeket az árukat és gondoskodnak a logisztikájáról, örülnének neki, mert nekik ez természetesen ez a fajta árukiesés egy komoly bevétel kiesést jelent. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ahhoz, hogy ez az egész elkereskedelmi forgalom működjön, ahhoz nem csak arra van szükség, hogy legyen légitársaság, amelyik az árut leszállítja A-ból B-be, hanem arra is szükség van, hogy legyen földi kiszolgálási kapacitás ezen áruknak a kipakolására. Ezt követően legyen adminisztratív és humán, vagy ne adj Isten automatizált gépi kapacitás arra, hogy ezeket a megérkező árukat vámkezeljék ezek a logisztikai vállalkozások. Itt ugye az állami oldalról is támogatni kell ezt a folyamatot, tehát a vámkezelés megtörténéséhez ugye a hatóságokra is szükség van, és a levámkezelt árukat ki kell adni, és utána jön a logisztikai folyamatnak az a része, amikor eljut a gyűjtőelosztó központokba, majd az áruszállító szolgáltatásokhoz, és így jut el a fogyasztókhoz. És ennek az egész folyamatnak a vámkezelés, valamint a repülőtérű árukezelés, az egy nagyon-nagyon szűk keresztmetszete, és történetesen pont Közép-Európában van néhány olyan repülőtér, ahol nagyon komoly volumennövekedés volt tapasztalható az elmúlt 2-3 évben. Ilyen repülőtér volt egyébként a budapesti is. Itt okoz némi megkönnyebbülést, vagy hát kapacitás átrendeződést ez a változás.
2: Van egyébként még egy érdekes olvasat ennek az egésznek, mert hogy nyilván leginkább ez a vám, a Temút, a Sint és ezeket a elkereskedő cégeket érinti, amik ugye hát kínai cégek, és hát mennyire sikerült érdemben visszaszorítani a kínai importot, ez is egy kérdés ezzel a vámmal. Hát annyira, hogy ugye ez júliustól van, de júniusban a kínai export egyébként 27%-ra gyorsult éves szinten, tehát mintha az látszana, hogy megelőzve ezt az intézkedést, hát találtak a kínaiak más piacot, és kíváncsian várjuk szerintem, hogy a júliusi adatban ez mit fog mutatni a kínai export részéről.
3: Valóban nagyon kíváncsi az iparág is egyébként azokra a statisztikákra, hogy Kína és az Európai Unió viszonylatában hogyan alakul a forgalom egész hó tekintetében, illetve az egyes repülőterek régiók között ilyen forgalmi átrendeződés várható, ez valóban nagyon tanulságos adatsor lesz. Hogy a kínai elkereskedelemen egyébként mennyire fog látszódni, hát azt nem tudom, tehát ahhoz szerintem a mai állás szerint üveggömb és hasonló varázseszközök szükségesek. Az minden esetre biztos, hogy a kínai elkereskedelem vonulmene az rendkívül szezonális, és korábban is nagyon látszott ott az adatokon az, hogy mi volt az, amikor az időszak, amikor a kínai ilyen elkereskedelmi platformok komoly akciókkal jelentek meg a különböző piacon, vagy ki akartak pörgetni valamiféle árucikket, de egyébként ezeknek a platformoknak az összesített kínai forgalmán még az is látszik, hogy mondjuk mikor jelenik meg egy népszerű okostelefonnak a legújabb modellje, és ehhez hogyan kezdenek el a felhasználók mindenféle alkatrészeket rendelgetni.
2: A kínai export többlet okairól, az elkereskedelem helyzetéről és az úgynevezett Temu adó kargó repülőterekre gyakorolt hatásáról Eszterhai Viktort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallják.
4: A kínai export többet egyik oka az alapvetően ez a sikeressége. Itt az, hogy miért ennyire sikeres Kína, ebben vannak piaci elemek, meg vannak az állam által torzított elemek szintúgy. Benne van az, hogy olcsóbb az energia, még továbbra is olcsóbb a munkaerő, de benne van az, hogy Kínában az infrastruktúra egyszerűen jobb, mint Európában vagy az Egyesült Államokban, jobbak az autópályák, jobbak az utak, jobbak a kikötők, a digitalizációnak a szintje. Magasabb bizonyos területeken, nem egész Kínában, de azokon a területeken az ipari termelés is összpontosult. És akkor emellett vannak az állami támogatások, nem mindenek az árfolyama, és akkor ehhez adódik még az ökoszisztéma, amely Kínában képül, tehát a vegyi ipartól kezdve a robotokig, a új anyagokat, a szoftvereket, tehát minden van Kínában, és ez ott van helyben. Ez egy olyan versenyképes ökoszisztémát biztosít, amely együtt azt jelenti, hogy a termékek rendkívül versenyképesekké válnak a világban. Ez egy évek óta látható trend, hogy nem, ezzel nem nagyon tudnak a hagyományos versenytársak mit csinálni. Japán, Dél-Korea, Európai Unió, Németország és sajnos a német értékrendszón belül, így Magyarország, Csehország szerepe érintett. Nem nagyon tudunk mit csinálni ezzel. A mostani kiugró csúcsérték, tehát az elmúlt hónapokban látható csúcsérték mögött azonban ezen túl még van egy tényező, ez pedig a mesterséges intelligencia által kiváltott boom. Tehát egyszerűen minden chip igényt, mindent felszív a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gazdasági növekedés, és azok az országok esetében láthatunk egy nagy export felfutást, mi ezeket a termékeket, tehát a mesterséges intelligencia szükséges, fizikailag létező termékekkel szolgálják ki, hogy ez az eset figyelte meg Tajvanban, Dél-Koreában, Kínában is, Kína lehet szükséges csipek egy jó részét, az olcsóbb csipeket ő gyárt, és ezért figyelhető meg az elmúlt hónapokban is olyan export felfutás, annak ellenére, hogy például az Európai Unió bevezette az olcsóbb termékekre kivetett ilyen vámokat, ami a Temut és a Sint érinti elsősorban. Az, hogy miért vetették ki ezeket a vámokat, Európába. Én azt gondolom, hogy nem csak a kínai verseny szembeni iparvédelem a fő szempont, hanem egyszerűen az a valóság, hogy attól még senki nem fog ilyen kis dolgokat, ilyen egyszerűbb dolgokatnak a gyártását elkezdeni Európában, hanem egyszerűen így adóbevételhez tud jutni az Európai Unió, vagyis az európai jogszabályok azt mondják ki, hogy a minden termék, amire vámot vett ki az Európai Unió, 3/4 megy az európai költségvetésbe, az 1/4 pedig a helyi állam, ahol beszedik a vámot, maradhat. Alapvetően ez volt az elsődleges forrás, az Európai Uniónak a finanszírozási igénye azt igényli, hogy ezeket a vámokat kivesse. Tehát itt tartunk most, hogy ez hogyan érint egyes országot, hogy Magyarország esetében meglepően kevés hírt kap, hogy Magyarország az egyik nyertese ezeknek a kis csomagos rendeléseknek. Tehát a budapesti reptérnek a kargóbázisa volt az egyik legnagyobb ilyen termékelosztó Európába, tavaly több mint 200 millió csomagot tort. És hát most itt a júliusi vám bevezetések azt mutatják, hogy azért ez súlyosan érinti Budapestet. Ha jók a számok, amiket én láttam, egy 40%-os visszaesés figyelhető meg, de hát megint az elmúlt évek több 20-30-40%-os emelkedéseit követően egy visszaesés, tehát nem annyira drámai még a helyzet, de meglátjuk, hogy milyen következményekkel jár. Hát izgalmas kérdés ez a jövőben, mert nyilván önmagában nem fogja megoldani az európai ipar versenyképességének a problémáját, viszont izgalmas nem várt hatásai lehetnek, mondjuk tagállami szinten Magyarországon.
0: Reggeli monitor.
1: Az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát, Eszterhai Viktort hallották Kovács Gergő összeállításában.
0: Reggeli monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalújza térig, a Dózsa-György úton a Hősök terétől a Váci út felé, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint a Hungária körúton a Tököli úttól az Árpád híd felé. Terítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 2026. július 15-e van, szerda reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1846-ban, ezen a napon, július 15-én nyílt meg Magyarország első vasútvonala, Pest és Vác között. Utána néztem most, hogy nagyjából abban az időszakban, tehát csak nem 200 éve, 180 évvel ezelőtt, körülbelül 50 perc alatt tették meg a vonatok ezt a távolságot, tehát Pest és Vác között, illetve hát volt egy 10 perces pihenő, úgyhogy nagyjából egy órát vett igénybe ez az utazás. Most is van ilyen járat, amelyik kb. 50 perc alatt pöfög ezen a vonalon, de azért a többség már gyorsabb, hogyha jól emlékszem, akkor a zónázó vonatok ilyen 24-25 perc alatt gyűrik le ezt a távot, ami azért azt igazolja, hogy van fejlődés. A hírszerkesztő Somodi Evelin, én Németh László vagyok, jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Tovább eszkalálódott a közel-keleti feszültség, miután az Egyesült Államok tegnap este az áprilisi tűzszünet óta nem látott mértékű bombázásokba kezdett Irán ellen, és újra blokád alá vonta az ország kikötőit, végleg veszélybe sodorva a június közepén létrejött diplomáciai megállapodást.
6: Teherán válaszul lezárta a hormuzi szorost az amerikai agresszió végéig, az iráni forradalmi gárda pedig azonnali ellencsapásokat indított, célba véve az amerikai 5. flotta bahreini parancsnokságát, míg kuvai dróntámadásokról számolt be, Jordánia pedig 3 Iránból indított ballisztikus rakétát lőtt le a légterében.
5: Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz.
6: A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői kedden már felvették a kapcsolatot az iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat.
5: Hivatalossá vált, hogy a hónap végével megszűnik 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyek nem látnak el felsőoktatási tevékenységet.
6: A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat értelmében a megszüntetésre kijelölt szervezetek mellé elszámolási biztosokat jelöltek ki. A vagyonkezelői jogok felülvizsgálatával pedig Kármán András pénzügyminisztert bízták meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-n keresztül. A megszüntetendő alapítványok között szerepel az Áder János volt államfőhöz köthető Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány, a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány, a Millenáris Alapítvány, valamint a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány is.
5: A kormány ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló korábbi hiteltörvényt, azzal a kimondott céllal, hogy új pozitív partneri alapokra helyezze a Budapesttel való együttműködést. Az építőipar termelése májusban idehaza 6,5%-kal esett havi szinten, így az áprilisi felpattanás után ismét lejtmenetbe került az ágazat.
6: Éves alapon sem fényesebb a helyzet, ott 6,7%-os volt a visszaesés. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a lakásfelújítás lehet az a terület, ahol még növekedés van. Minden más részadatban negatív a tendencia. Koi László szerint a fő ok, hogy kifutottak a korábbi állami projektek.
7: Azzal együtt, hogy egy alacsony 2025-ös bázishoz mérünk, negatívak az építőipar számai az előző hónaphoz, meg múlt év májusához viszonyítva is. Nyilvánvalóan ez a fizetőképes megrendelés csökkenése az, ami okozza, és minden területen csökkenés tapasztalható. Tehát az állami közösségi megrendeléseknél, a nagy befektetők megrendeléseinél és a lakosság megrendeléseinél is egy elbizonytalanodás csökkenés látható.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
5: 5 perccel járunk 9 után, 3%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 142.930 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig közelíti a 400 millió forintot, 1%-kal csökkent a MOL 4.240 forintra, az OTP 4%-os mínuszban 45.480 forinton, a Richter 1%-kal erősödik, 12.040 forinton áll a kurzus, a Magyar Telekom 2%-kal csökkent 2.622 forintra. A Bitcoin 4%-kal került lejjebb, 64.749 dollárnál és 40 centnél jár, az Ethereum 0,8%-kal csökken 1874 dolláron és 73 centen elérhető. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 358 forintba és 55 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 313 forint 81 fillér, egy cseh korona, illetve egy svájci frank 387 forint és 74 fillér. A cseh korona 14 forint 79 fillér, a lengyel zloty 82 forint 85 fillér. Nyugat-Európában egyelőre kissé, hogy is mondjam, kivár a hangulat, vagy oldalazó mozgások vannak. A londoni FTSE 1%-kal csökken, a frankfurti DAX 2%-del, a párizsi CAC 40 1%-kal erősödik, Milánó 3%, Madrid 4%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI hordonként 7%-kal erősödött $79.90-re, a Brent 1%-kal került feljebb $85.56-nél jár hordonként, és 8%-kal csökkent az aranyára $4,038-nál jár a kurzus unciánként, azaz valamivel több mint 31 grammonként. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Mintegy 3,5 éve a legkisebb mértékben nőtt a kínai gazdaság az idei második negyed évben.
6: A bruttó hazai termék éves szintű bővülése 4,3%-ra lassult a június végével zárult 3 hónapban, elmaradva az első negyedéves 5%-tól. Ezzel az adat a kormány által 2026-ra kitűzött, egyébként is történelmi mélypontnak számító 4,5-5%-os növekedési célsáv alsó határa alá csúszott. Negyedéves összevetésben a GDP 9,1%-kal bővült Kínában.
5: Alaposan átrendezte a piacot az Európai Unió kínai termékeket sújtó 3 eurós vámja.
6: Az első egy héten már érezhető volt a negatív hatása a kargó repülőterek kapacitásában, ugyanakkor az elkereskedelmet nem döntötte földre, hiszen ennek a piacnak is megvan a maga dinamikája, és egyelőre nem látszik csökkenés a weboldalak forgalmában sem. Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallják.
8: Minden esetre biztos, hogy a kínai elkereskedelem vonulmene az rendkívül szezonális, és korábban is nagyon látszott ott az adatokon az, hogy mi volt az, amikor az időszak, amikor a kínai ilyen elkereskedelmi platformok komoly akciókkal jelentek meg a különböző piacon, vagy ki akartak pörgetni valamiféle árucikket, de egyébként ezeknek a platformoknak az összesített kínai forgalmán még az is látszik, hogy mondjuk mikor jelenik meg egy népszerű okostelefonnak a legújabb modellje, és ehhez hogyan kezdenek el a felhasználók mindenféle alkatrészeket rendelgetni.
5: Bár az Európai Unió a többek között a temóadóval védeni a saját piacát, a kínai gazdaság motorját ez sem állította le.
6: Az ázsiai ország exportja ugyanis az utóbbi időben 27%-kal gyorsult éves szinten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa elmondta, nem csak Kína fejlettsége az oka, hogy egyelőre nem érzik meg a vámok hatását. Eszterhai Viktort hallják.
9: A mostani kiugró csúcsérték mögött az van egy tényező, ez pedig a mesterséges intelligencia által kiváltott boom, tehát egyszerűen minden chip igényt, mindent felszív a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gazdasági növekedés, ezért figyelhető meg az elmúlt hónapokban is olyan export felfutása, annak ellenére, hogy például az Európai Unió bevezette az olcsó termékekre kivetett ilyen vámokat, ami a temút és a sejnt érinti elsősorban. Magyarország esetében meglepően kevés hírt kap, hogy Magyarország az egy nyertes ezeknek a kis csomagos rendeléseknek, tehát a budapesti reptérnek a kargóbázisa volt az egyik legnagyobb ilyen termékelosztó Európában, és hát most itt a júliusi vám bevezetések azt mutatják, hogy ezért ez súlyosan érinti Budapestet.
0: Időjárás jelentés.
6: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
5: A Balaton vize 23, a Fertőtóé szintén 23 fokos, a Tiszatónál 25 fokot mérnek. Az Adriai tengeren az isztriai partoknál 26 fokos a víz, a dubrovniki partoknál pedig 25 fokos. A földközi tenger a szicíliai Catániánál 27 fokos, Aténnál 26, szemben az afrikai partokon Tunéziánál pedig pontosabban Tuniszvárosánál 28 fokos a víz.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Az Európa bajnok spanyol válogatott 2-0-ra győzte le a francia csapatot a labdarúgó VB dallasi elődöntőjében. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a VB döntőjébe. Vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd New Yorkban. Franciaország egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével. Az idegenbeli 1-0-ás vereséget követően a Győr 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, Így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A Viking Gura az izraeli Hapoel Be'er Sevával találkozik a BL selejtező második fordulójában, míg a Győr a konferencia ligában a feröeri Klaksvík és a luxemburgi AT Bissen csatájának vesztesével folytatja majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Amiről beszélgetünk a következő percekben, egyebek mellett az, hogy tegnapi adatok alapján nagyot csökkent az amerikai inflációs nyomás, és ebben oroszlán része van az olajárak csökkenésének. Mi történik most az Egyesült Államokban?
2: Itt tegnap érkezett délután az inflációs adat, ez azt mutatja, hogy 3,5%-ra csökkent az infláció az előző havi 4,2%-ról, miközben havi alapon 0,4%-kal csökkent az árszínvonal, tehát havi alapon egy deflációt láthattunk. Ugye persze nem önmagában az érték a kérdés, az is kérdés, de ugye mindig ahhoz képest érdemes nézni, hogy a piac mit várt, hiszen ehhez képest van valamilyen reakció. A piac 3,8%-ot várt, tehát ahhoz képest jelentősen kedvezőbb az adat. Ugye itt említetted az energiaárakat, itt havi alapon egy 5,7%-os csökkenés volt, de én még kiemelném a szolgáltatásokat is, amelyeknek havi alapon stagnált az árszintje, talán ez is hozzájárulhatott a meglepetéshez. No, de miért fontos nekünk az amerikai infláció? Ugye az elmúlt napokban Iránból eléggé kedvezőtlen hírek érkeztek, szoros lezárása, kiújuló háború, ugye Trump már azzal fenyegetett, hogy ő fog 20%-os vámot szedni a szoros forgalma után. Persze hát ez a remek ötlet nagyjából egy napig tartott. Nyilván valahol sejtettük, hogy ez ebből akkor lehet valami, hogyha másfél napot túlél ez az ötlet, hát nyilván nem élt túl, de azért ebből következett az, hogy az olajárak ismét fölfelé mentek. Most egyébként ilyen 86 dollár körül van a Brent típusú kőolajára. És ugye, hogyha az olajárak fölfelé mentek, az azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban megjelentek, vagy felerősödtek a kamatemelési várakozások, és ezek a kamatemelési várakozások legalábbis júliusra most ezzel a kedvező inflációs adattal kiárazódtak, ami persze azt jelenti, hogy a dollár pedig gyengült az euróval szemben, és így a forint is erősödni tudott mind a dollárral, mind az euróval szemben.
1: Meddig tarthat egyébként ez a közel-keleti konfliktus, hiszen Trump elnöknek egyre inkább sürgetőbb, hogy valamilyen megállapodás jöjjön létre?
2: Hát szerintem pár hónap is itt tartottunk, hogy egyre inkább sürgetőbb, hogy valamilyen megállapodás jöjjön létre. Ugye azért az látszik, hogy a hormuzi szorosra, mint értékre Irán is rájött, USA is rájött, tehát ebből pénzt lehet szedni. Igazából úgy tűnt már korábban, hogy van megállapodás, aztán még sincs. Mondjuk még így is tovább bírta a megállapodás, mint én azt eredetileg gondoltam. Igazából nagyon jó kérdés, hogy a Közel-Kelet az mindig is egy lőporos hordó volt, ott azért mindig is voltak fegyveres konfliktusok. Igazából ugye az volt a probléma, hogy az a probléma, hogy az USA kezdeményezett.
1: Az Egyesült Államokat egy kicsit távolabbi kontextusba helyezve elképzelhető, hogy az olajárak megint ilyen hordonkénti 100 dollár környékéig jutnak, vagy akár tovább?
2: Hát nagyon messze nem vagyunk tőle, mintha a piac az most még egy kicsit ennél optimistább lenne ezzel a 87 dollárral. Persze az is lehet, hogy egészen egyszerűen a piac alkalmazkodik, mire lenne 100 dollár, vagy még magasabb, addigra kiépülnek csővezetékek. Azért hosszú távon, hogyha nincs elég olaj a piacon, akkor persze nem lehetünk nagyon optimisták. De hát ugye egyelőre itt a blokkád az megint pár napja tart, tehát majd meglátjuk, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz. Azért február-március tájékkel, vagy inkább márciusban, ugye már sokan ilyen 200 dolláros olajárat vizionáltak, hát nem lett 200 dolláros olajár, azért annyira úgy látszik, hogy nem eszik forrónak ását.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Szép napot neked, Gábor, szervusz!
2: Köszönöm szépen, szia!
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Két évtizedes mélyponton a vízhozam a Duna romániai szakaszán. A belépésnél mért másodpercenkénti 1800 köbméteres érték alig több mint egyharmada a júliusi átlagnak. Az alacsony vízállás miatt 4 napja felfüggesztették a kompok közlekedését az egyik román-bolgár folyami határátkelőn. Az alacsony víz szinte a hajózásban is gondot jelent. A Duna mélysége több helyütt a kritikus 2,5 méter alá csökkent. A gabonaszállító hajók nem tudják már megközelíteni a silókat Beketnél és Calafatnál. A folyam medréből mindenütt homokpadok látszanak ki. Rekord alacsonyra apadt a Dráva vízszintje is a kelet-horvátországi Eszéknél. A hétvégén 174 cm-rel a vízmérce 0 pontja alá süllyedt. Ilyen alacsony értéket a mérések kezdete óta nem jegyeztek fel. Az alacsony vízszint mögött nem egyetlen ok, hanem több kedvezőtlen tényező együttes hatása áll. Az Alpokban az utóbbi években kevesebb hó halmozódott fel, így tavasszal kevesebb olvadékvíz táplálta a folyókat. Emellett elmaradt a korábban megszokott csapadékmennyiség, és a nagyobb esőzések is ritkábbak voltak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: Justice for Hungary. Ez volt a neve annak a repülőgépnek, amellyel 1931-ben, ezen a napon, július 15-én Endres György és Magyar Sándor első magyarokként átrepülték az Atlanti-óceánt. Egyébként maga az utazás 13 órán keresztül tartott, Newfoundlandból, illetve Újfoundlandból szálltak föl, és az ír partokat ennyi idő alatt, tehát csak nem 14 óra alatt érték el. Eredetileg Mátyásföldön szerettek volna leszállni, de rögtön az indulás után sűrű köd akadályozta a tájékozódásukat, meg az is, hogy elromlottak a

0: navigációs eszközeik, úgyhogy gyakorlatilag az út nagy részében vakon repültek. Ezzel együtt sikerült a kísérlet. Hát az, hogy most az igazságot Magyarországnak a Justice for Hungary az mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezt akkor nem tudjuk, de nyilván majd a történelem erről is igazolást ad egyszer. Jövünk a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en, a 94.2-n fél tíz után járunk egy perccel, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n!
0: Könnyen kieshet a magyar felsőoktatás az Erasmus Plus csereprogramba való szeptemberi visszatérésből. A kormány a tervek szerint ugyanis csak augusztus végén nyújtja be Brüsszelnek a zárolt források feloldásához szükséges jogállamisági reformcsomagot.
2: Bár Magyar Péter és Ursula von der Leyen korábbi politikai megállapodása alapján a diákok már a 2026-os őszi fél évben utazhattak volna, az uniós döntéshozatal bürokratikus átfutási ideje miatt a korlátozások feloldása szinte biztosan áthúzódik a következő időszakra, írja az Euronews. Szakértők szerint a csúszás miatt az Erasmus Plus finanszírozású mobilitás legkorábban a 2027-28-as tanévben állhat helyre teljesen. Addig a hallgatók továbbra is a hazai költségvetésből finanszírozott Pannónia ösztöndíj programra támaszkodhatnak.
0: Hivatalossá vált, hogy a hónap végével megszűnik 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyek nem látnak el felsőoktatási tevékenységet.
2: A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat értelmében a megszüntetésre kijelölt szervezetek mellé elszámolási biztosokat jelöltek ki. A vagyonkezelői jogok felülvizsgálatával pedig Kármán András pénzügyminisztert bízták meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-n keresztül. A megszüntetendő alapítványok között szerepel az Áder János volt államfőhöz köthető Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány, a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány, a Millenáris Alapítvány, valamint a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány is.
0: A kormány ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló korábbi hiteltörvényt, azzal a céllal, hogy új pozitív partneri alapokra helyezze a Budapesttel való együttműködést.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 142.646 ponton áll. A részvénypiac forgalma fél órával nyitás után közelíti az 1 milliárd forintot. 0,7%-kal csökkent a MOL, 4.220 forintnál jár. Az OTP 0,4%-os mínuszban 45.510 forinton. A Richter 0,8%-kal került lejjebb 11.930 forintra. A Magyar Telekom pedig 0,1%-kal erősödik, és 2.628 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. Nyugat-Európában egyelőre pesszimista a hangulat, a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 9%-kal csökken, Párizs 2%-kal került lejjebb, Milánó 0,5%-kal, Madrid 8%-kal áll a negatív tartományban. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az elmúlt években a jövedelmi különbségek Magyarországon a GKI gazdaságkutató ZRT adatai szerint nőttek.
2: Elsősorban ez a 2010 után bevezetett gazdaságpolitikai intézkedések, köztük az egykulcsos személyi jövedelemadó, a tőkejövedelmek kedvező adózása, az öröklési illeték eltörlése és az SZIA kedvezmények miatt történt. Az elemzés ugyanakkor hozzáteszi, hogy uniós összevetésben az alsó jövedelmi rétegek helyzete megfelel az átlagnak, miközben a vagyoni egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek. A GKI szerint az új kormány intézkedései, köztük a vagyonvisszaszerzési hivatal működése, valamint az alacsony nyugdíjak és bérek emelése hozzájárulhatnak a jövedelmi különbségek mérsékléséhez és egy kiegyensúlyozottabb gazdasági modell kialakításához is.
0: Az izraeli parlament szűk többséggel elfogadta azt a törvényt, amely november 30-áig felfüggeszti a katonai szolgálatot megtagadó ultraortodox fiatalok büntethetőségét.
2: A Benjamin Netanyahu miniszterelnök és a vallásos pártok közötti választási alkú részét képező döntés komoly politikai feszültséget szült. Egy külügyi államtitkár tiltakozásul azonnal lemondott tisztségéről, miközben maga a kormányfő az utolsó pillanatban távozott az ülésteremből, elkerülve a szavazást. A törvény elfogadását követően több ellenzéki párt és civil szervezet is azonnal a legfelsőbb bírósághoz fordult, kérve a jogszabály megsemmisítését.
0: Miközben a vásárlók a temuadó miatti dráguláson aggódnak, a cargo repterek számára meglepő módon még jól is jöhet a forgalom visszaesése, erről beszélt rádiónknak az Egek Ura blog alapítója.
2: Varga G. Gábor szerint ettől függetlenül valószínűleg tovább bővül majd a kínai elkereskedelem, csak más piacokon.
3: Egyébként nagyon sok repülőtérnek, meg nagyon sok vámügyintézési szervnek, nem csak Magyarországon, hanem sok más helyen is, tulajdonképpen ez egy kis levegőhöz jutás. Azokon a repülőtereken, ahol a kargó vámkezelés és a kargó infrastruktúra az zsúfolt volt, vagyis sokkal több kapacitásra lenne szükség, mint amennyi valójában rendelkezésre áll, azokon a helyeken valóban ez valamilyen megkönnyebbülést jelent az infrastruktúra üzemeltetőinek.
1: Időjárás jelentés.
2: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Lazíthat a nyakkendőn. Különleges zenei ajánlat a reggeli monitorban.
4: Jó reggelt, Bukowski József vagyok, és a reggeli monitorban most mutatok önnek egy különleges dalt.

0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.
1: A mikrofonnál Németh László, a vonalban pedig Fórián Zoltán, az EGRE Erste agrár szakértője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt!
1: Mi a helyzet most a hazai agráriumban? Hogy állunk így az aratás után?
2: Gyakorlatilag a vége felé közelít az aratás, és ugye mindenki tisztában van vele, hiszen naponta megéljük, hogy milyen komoly időjárás változások történtek az elmúlt időszakban. Ez nyomot hagyott a termények hozamaiban, minőségében, mennyiségében is. Úgy néz ki, hogy az őszi árpa aratása gyakorlatilag befejeződött. Hát az országos hozam átlagok azok 4,4 tonnásak, ami messze elmarad a mondjuk a tavalyi 5,8-tól, tehát ez már önmagában is termés kiesést jelez. A búza aratása is a végéhez közeledik, ott is 4,4-4,5 tonnás átlagokra, termésállatokra számítok, ami összevetve azzal, hogy közel 1 millió hektáron aratják a búzát, ez nagyjából ugyanennyi, tehát mindegy 4,5 millió tonnás búzatermést vetít előre, ami szintén komoly kiesés a szokásos szintekhez képest, de nyilván az, amit a malomipar felhasznál, a hazai takarmányipar felhasznál, és exportra kerül, az mind megvan, tehát igazából hiány nincs, sőt, igazából a tavalyi készletekből is elég komoly mennyiség van még a raktárakban, tehát igazából a kínálati oldallal nincsen probléma mennyiségét tekintve. A probléma ott kezdődik, hogy nagyon alacsonyak az árak. Ehhez, hogy megértsük az árak alakulását, egy picit nézzünk tágabb kitekintésben, hiszen a klímaváltozással összefüggésben a világ összes mezőgazdasági termelőinek ugyanaz jutott az eszében megváltó gondolatként, hogy akkor ne vessünk tavaszi növényeket, vessünk őszieket, ugye főként kalászos gabonákat. Na ettől kezdve a kalászos gabonák piaci kínálata ugrásszerűen megnőtt, és ez nyilván a túlkínálatban és az alacsony árakban testet. A rossz hírem az, hogy valószínűleg független attól, hogy most éppen Amerikában is megugrott az ár, azokra a hírekre, amik a kínálattal kapcsolatosak, az ár csökkenés, az alacsony ár egy tartós piaci helyzetet tükröz. Számunkra ugye a Fekete-tengeri kínálat alakulása a legfontosabb tényező. Itt ezek a tavaszi időjárás sajnos nálunk sújtott leginkább az asszály formájában. Az oroszoknál, ukránoknál, Romániában, Törökországnak kifejezetten kedvezőek a kilátásai. Ukrajna 24 millió tonnát, Oroszország közel 90 millió tonnát tud aratni, törököknél rekord van 23 millió tonna, tehát bőséges a térségben a kínálat. Az Európai Uniónak a termései 144 millió tonnára válható, ami az előző havi, tehát a korábbi előrejelzéseknél picit magasabb, úgyhogy kínálati oldalról túlkínálatos a piac. Ráadásul ugye, hogyha megnézzük az európai aszálytérképet, sajnos pont azt látjuk, hogy nálunk a mi térségünkben a legerősebb a hatása az aszálynak, így máshol kedvezőbbek a terméseredmények. Na, szumma szummárum a dolog lényege az, hogy azt gondolom, hogy azok az alacsony árak, amik most nevesítve olyan 64-65 ezer forintot jelentenek tonnánként az étkezési és a takarmány búzára vetítve egyaránt, azok azt gondolom, hogy pici mozgásokkal, de nagyságrendileg meg fognak maradni. Ugye, amire utaltál is a felvezetőben, hogy ugye a két nagy termelő a közelünkben, ugye Oroszország és Ukrajna egymást gyepálja, és ugye miközben az oroszok gyújtóbombákat dobálnak a termésre, meg kilövögetik a kombájnokat, a közben ugye az ukránok meg a Donai Azovi csatornát, az ott közlekedő gabonaszállító hajókat célozgatják, de próbálnak gazdasági károkat okozni egymásnak. Ennek nagy mennyiségi kiesési eredménye vagy okozata nem lesz, valójában hangulati tényező a tőzsdei kereskedésben. Ezt látjuk most Amerikában, hogy is utaltam rá, hogy egy viszonylag jelentős ugrás csinált rövid távon a búzár fölfelé, a legközelebbi lejáratra. Én azt gondolom, hogy ez a következő hetekben ennek hatása el fog múlni, és sokkal inkább a jó termés, a jó piaci kínálat fogja a nyomás alatt tartani az árakat.
1: Hogyha a hazai agráriumot nézzük, akkor ugye itt a hírek szerint az egyik legnagyobb kihívás az elmúlt években, illetve hát úgy néz ki a következő években is, a vízhiány. Ezzel kapcsolatban, illetve ennek orvoslásával kapcsolatban körvonalazódnak valamilyen értékelhető megoldások?
2: Egyértelmű, hiszen nagyon erős kényszerhelyzet van. Ugye egy új minisztérium is felállt az élőkörnyezettel kapcsolatos felelősségek vállalva. A vízgazdálkodással kapcsolatos stratégia kidolgozás alatt van, és másik oldalról viszont hadd hangsúlyozom, hogy azok a technikai, technológiai megoldások, amelyek a víz talajoknak a vízmegőrző képességét erősítik, azok rendelkezésre állnak, ezeket használni kell. Amúgy is nagyon nagy gond van világszerte nálunk is a talajok termőképességének romlásával. Ez is önmagában is beavatkozást igényel, de pláne, hogy a vízmegtartást jelentősen kell erősíteni. A probléma ezzel az, hogy ezeknek a hatása azért egy lassú, tehát azt, amit évtizedek alatt elvesztettünk a talaj termőrétegeiből, meg termőképességéből, sajnos nagyon lassan tudjuk visszaépíteni, de ez a munka elindult, és egyre nagyobb területeken van már biológiai beavatkozás, talajfedés és mindenféle olyan technológiai megoldás, amely a talaj egészséges állapotának a visszaállítását célozza, ezáltal a vízmegtartó képessége is nőni fog, de ezen túlmutató hatásként egy egészséges talaj nyilván egészséges növényt, ami fog tudni teremni, ami jobban ellenáll az időjárási viszontagságnak, gondoljunk mi magunkra az emberi egészséges formában, sokkal erősebb immunrendszerrel és ellenálló képességgel rendelkezik. Ez a növényekre is igaz.
1: Én azt olvastam, hogy ugye Magyarországon több öntöző csatorna is van, és hogy van olyan, amelyik, hát ugye olyan méretekben érdemes gondolkodni, hogy van olyan, amelyik hajózható. Ezek is rendelkezésre állnak, használhatók?
2: A csatornarendszer állapota azért sok kérdést vett föl, nyilván a csatornákat fel kell újítani, rendezni kell a vízjogi kérdéseket. A dolog lényege, hogy át kell állítani ezt a korábban úgy kialakított rendszert, hogy a minél gyorsabb lefolyást segítse elő, át kell állítani egy minél nagyobb mennyiségben vízvisszatartó rendszerré. Tehát az beruházásokat fog igényelni, tehát az alapkoncepciót meg kell fordítani, és arra használni ezeket a vízközműveket is, hogy minél több vizet tartsanak vissza, ami bejut az országba, és a talajok víznyomását minél inkább tudják erősíteni. Ez egy hosszadalmasabb folyamat, de nyilván ez elkezdődött, és azt gondolom, hogy ennek azért rövid időn belül látható nyoma lesz. Nyilván az öntözés fejlesztések is gőzerővel zajlanak, de ennek azért erős korlátja van, tehát a szántott területnek nagyon kis, a 10%-ánál nagyobb arányát sosem fogjuk tudni öntözni. Sokkal nagyobb jelentőséggel a vízgazdálkodás egyéb módszereinek, amiről beszéltünk is, tehát hogy a talajba, a tájba minél több vizet kell megtartani, és akkor így kiegyensúlyozni a vízháztartást.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben az Erste agrár szakértőjét, Fórián Zoltánt hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Viszont kívánom, szervusz!
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Új Rémálom az Elm utcában film érkezik. A Paramount megkötötte a szerződést a Rémálom az Elm utcában eredeti forgatókönyvének amerikai adaptációs jogairól. A belföldi jogokat Wes Craven, az eredeti franchise rendezőjének hagyatéka birtokolta, amely magában foglalja Craven özvegyét és fiát. Az egyelőre cím nélküli film a Paramount Primer gondozásában készül. A cselekmény részletei még nem ismertek, de a Rémálom az Elm utcában világában játszódik majd, és az 1984-es első filmen alapul. Ez azt jelenti, hogy Freddy Krueger újra visszatér a mozivászonra. Krueger figurája 9 filmben, valamint egy tévésorozatban és videójátékokban volt látható 1984 óta. Utoljára a 2010-es újraindított Rémálom az Elm utcában című filmben láthattuk, amely több mint 117 millió dolláros bevételt hozott, 35 millió dolláros költségvetéssel.
0: Ez a Reggeli Monitor!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset miatt lezárták Újpesten a Baross utcát a Fóti útnál. A forgalmat elterelik. A 30-as, a 30-a, a 147-es és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park, a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Újbuda központ pedig a 17-es pótlóbusszal érhető el. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 1490-ben, amikor meghalt első Korvin Mátyás, és vele együtt ugye a nép azt mondja, hogy oda az igazságot temették, és hát a korszak egyik legkomolyabb adózási rendszerét is, mert azért azt ne felejtsük el, hogy Mátyás gondos uralkodóként elég komolyan megcsapolta a bevételeket. Akkor az akkori arisztokráciának az volt az érdeke, legalábbis szerintük, hogy egy gyenge királyt válasszanak. Így esett a választás Jagelló Ulászló cseh királyra, akit 1490-ben ezen a napon, július 15-én koronáztak meg, illetve választották meg magyar királynak. A koronázás az később történt. Hozzá kapcsolódik egy olyan legenda, hogy állítólag egyszer a budai várban annyira kifogytak az eleségből, hogy a királynak korgott a szeme, persze ez egy monda, nem, a gyomra korgott a szeme, kopogott, így van. És az akkori leghűségesebb szolgálója elment, vett egy cipót, és ebbe belehelyezett egy szelet sült húst, így született állítólag a Laci pecsenye. Minden esetre az túlélte a királyt is, meg az elmúlt száz éve, vagy elmúlt több száz évet is, a mai napig működik és hozzáférhető, persze csak itthon Magyarországon, egyfajta hungarikumként. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok, 10 óra múlt 2 perccel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Tovább eszkalálódott a közel-keleti feszültség. Az Egyesült Államok tegnap este az áprilisi tűzszünet óta nem látott mértékű bombázásokba kezdett Irán ellen, és újra blokád alá vonta az ország kikötőit, végleg veszélybe sodorva a június közepén létrejött diplomáciai megállapodást.
5: Teherán válaszul lezárta a Hormuzi szorost az amerikai agresszió végéig, az iráni forradalmi gárda pedig azonnali ellencsapásokat indított, célba véve az amerikai 5. flotta bahreini parancsnokságát. Még kuvai dróntámadásokról számolt be, Jordánia pedig 3 Iránból indított balisztikus rakétát lőtt le a légterében.
4: Megszüntetnék az óraátállítást a tengeren túlon, az amerikai képviselőház nagy többséggel elfogadta a kétpárti támogatást élvező Sunshine Protection Act nevű törvényjavaslatot, amely eltörölné az évenkénti kétszeri óraátállítást és véglegesen a nyári időszámítást vezetné be az Egyesült Államok nagy részén.
5: A Donald Trump elnök által is erőteljesen szorgalmazott és saját Truth Social felületén is népszerűsített kezdeményezés célja, hogy télen is több világosság maradjon a késő délutáni órákban, ami kedvezne a szabadtéri tevékenységeknek és a gazdáknak, köztük a golfkluboknak is, írja a Washington Post. Noha a lakosság többsége támogatja a változtatást, az orvosi és alváskutató szervezetek a természetes bioritmus miatt inkább a végleges téli időszámítást javasolnák, egyes közép-nyugati képviselők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a döntés miatt télen sok helyen csak reggel 9 óra után kelne fel a nap, így a diákoknak sötétben kellene iskolába indulniuk. A törvénynek a hatályba lépéshez még a szenátuson is át kell mennie.
4: Idehaza egész napos kormányülésen ma megkezdődik a Tiszapárt főválasztási ígéretének számító Szent István vidékfejlesztési program tárgyalása, erről ír a 24.hu.
5: A generációs léptékű cselekvési terv 10 fő vállalása között szerepel a népességfogyás megállítása, hogy 2050-re újra 10 millió felett legyen a lakosság, a születéskor várható élettartam 80 évre emelése, a hazatérés támogató program elindítása, valamint 10 falunként 1 milliárd forintos helyben elosztható fejlesztési keret biztosítása. A program emellett régiós szuperkórházak építését, oktatási reformot, az orosz energiafüggőség 2035-ös felszámolását, azonnali aszálykezelést, a levegőszennyezés radikális csökkentését, valamint az önkormányzati autonómia és források visszaadását irányozza elő.
4: Könnyen kicsúszhat a magyar felsőoktatás az Erasmus Plus csereprogramba való szeptemberi visszatérésből. A kormány a tervek szerint ugyanis csak augusztus végén nyújtja be Brüsszelnek a zárolt források feloldásához szükséges jogállamisági reformcsomagot.
5: Bár Magyar Péter és Ursula von der Leyen korábbi politikai megállapodása alapján a diákok már a 2026-os őszi fél évben utazhattak volna, az uniós döntéshozatal bürokratikus átfutási ideje miatt a korlátozások feloldása szinte biztosan áthúzódik az őszre, írja az Euronews. Szakértők szerint a csúszás miatt az Erasmus Plus finanszírozású mobilitás legkorábban a 2027-28-as tanévben állhat helyre teljesen. Addig a hallgatók továbbra is a hazai költségvetésből finanszírozott Pannonia ösztöndíj programra támaszkodhatnak.
4: Hivatalossá vált, hogy a hónap végével megszűnik 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyek nem látnak el felsőoktatási tevékenységet.
5: A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat értelmében a megszüntetésre kijelölt szervezetek mellé elszámolási biztosokat jelöltek ki. A vagyonkezelői jogok felülvizsgálatával pedig Kármán András pénzügyminiszter bízták meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-n keresztül. A megszüntetendő alapítványok között szerepel az Áder János volt államfőhöz köthető Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány, a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány, a Millenáris Alapítvány, valamint a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány is.
4: A kormány ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló korábbi hiteltörvényt, azzal a céllal, hogy új pozitív partneri alapokra helyezze a Budapesttel való együttműködést. Betiltaná a kotorék vadászatot az élő környezetért felelős miniszter.
5: A kotorékozás egy speciális vadászati mód, amely során kutyákat használnak olyan föld alatti üregekben élő állatok felkutatására, mint a róka, a borz és a sakál. A vadász az erre a célra tenyésztett kotorék ebek segítségével vagy kiugrasztja a vadat a felszínre lövés céljából, vagy a kutya a föld alatt ejti el azt. Gajdos Lászlót hallják.
6: Ma találkoztam természetvédő civil szervezetekkel, és bejelentettem, hogy kezdeményezem a kormánynál Magyarországon a botorékozás betiltását. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A föld alatti viadalban megsérül a róka is, megsérül a kutya is, és biztos, hogy elpusztulnak a kisrókák. Ezt nem engedhetjük, ilyen kegyetlenül nem lehet vadászni már Magyarországon.
4: Az építőipar termelése májusban 6,5%-kal eshet havi szinten, így az áprilisi felpattanás után ismét lejtmenetbe került az ágazat.
5: Éves alapon sem fényesebb a helyzet, ott 6,7%-os volt a visszaesés. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke szerint a lakásfelújítás lehet az a terület, ahol még növekedés van. Minden más részadatban negatív a tendencia. Koi László szerint a fő ok, hogy kifutottak a korábbi állami projektek.
7: Azzal együtt, hogy egy alacsony 2025-ös bázishoz mérünk, negatívak az építőipar számai az előző hónaphoz, meg múlt év májusához viszonyítva is. Nyilvánvalóan ez a fizetőképes megrendelés csökkenése az, ami okozza, és minden területen csökkenés tapasztalható. Tehát az állami közösségi megrendeléseknél, a nagy befektetők megrendeléseinél és a lakosság megrendeléseinél is egy elbizonytalanodás csökkenés látható.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 142.906 ponton áll. A részvénypiac forgalma egy órával nyitás után közelíti a 1,5 milliárd forintot. 2%-kal csökken a MOL 4.242 forinton áll. Az OTP 3%-kal került lejjebb 45.580 forintra, a Richter 3%-os mínuszban 11.990 forinton, a Telekom 1%-os erősödés mellett 2.628 forinton elérhető. A Masterplast 2.710 forinton stagnál, a Forage 1.8%-os pluszban 1.838 forinton. Az Opus 0,5%-kal erősödött és 370 forinton jegyzik idehaza a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi deviza piacon 1 euró 359 forint és 19 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 44 fillér, egy svájci frank 388 forint és 26 fillér. Nyugat-Európában a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 9%-kal csökkent, Párizs 2%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 6-tized, Madrid 9%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,5%-kal erősödött $80.52, a Brent jegyzési ára 1,6%-os pluszban $86.18. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett $4,028.70 kérnek a világpiacon. Bolíviában nyomozást indított az emberkereskedelemre szakosodott ügyészség, miután felmerült a gyanú, hogy bolíviai férfiakat csalárd álláshirdetésekkel toboroztak az orosz hadseregbe, hogy Ukrajna ellen harcoljanak.
5: A főügyész bejelentése szerint a hatóságok azután léptek közbe, hogy a közösségi médiában olyan felvételek kezdtek el terjedni, amelyeken bolíviai állampolgárok orosz katonai egyenruhában teljesítenek szolgálatot a frontvonalon. Mivel a megtévesztő módszerek és az illegális toborzások más dél-amerikai országokat is érintenek, a bolíviai hatóságok nemzetközi együttműködést kezdeményeznek az ügyben, miközben az orosz nagykövetség korábban azzal védekezett, hogy a külföldi fegyveresek önkéntesen és törvényesen szerződtek le.
0: Időjárás jelentés.
5: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Péntek Ádám, az Erste részvény elemzője. Szervusz, szép napot!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Tegnap sorra jöttek az amerikai nagybankok második negyedévi számai. Mit látunk, hogyan teljesít a pénzügyi szektor az Egyesült Államokban?
2: Így van, hát nagyon erős kezdés sikeredett, mert a hat nagy amerikai bank közül öt is már tegnap a tőzsdenyitás előtt közé tette a jelentését, és tulajdonképpen mindegyik felülmúlta az előzetes várakozásokat, nem is kis növekedést maguk mögött tudva a második negyed évben. De előzetes várakozás is az volt, hogy jól fognak szerepelni, mert hogy a kamatok magasan maradtak, a részvénykereskedés az a tőkepiaci volatilitás miatt erős volt, tehát ugye a bankoknak nem az a lényege, hogy most éppen föl vagy lemennek, bár amikor fölmennek az árfolyamok, akkor általában többen is kereskednek, de itt a jutalékok abból vannak, hogyha gyors, hirtelen változások vannak, és mindenki adja, veszi a részvényeket. Na ez a második negyed évben nyilván itt az iráni háború közepette abszolút érzékelhető volt, úgyhogy tulajdonképpen ez is látszik a bankok negyedéves számain. A JP Morgan, a legnagyobb amerikai bank, 28%-kal nőtt a bevétel az előző év azonos időszakához képest, a nettó eredmény 41%-kal volt magasabb, úgyhogy a vezérigazgató is azt emelte ki, hogy kifejezetten kedvező környezet volt a bankoknak működés szempontjából. Ugye Donald Trump már eleve a szabályozás enyhítésén dolgozott, meg ezt ígérte, ez volt az első elnöki ciklusában is az egyik jelentős motívum, és akkor is jól teljesítettek a bankok, a bankrészvények, úgyhogy ez figyelhető meg a mostani második ciklusban is, és a többi nagybank is egyébként hasonló jelentéseket tett közzé, amit érdemes kiemelni az a Goldman Sachs, hiszen ők elsősorban befektetési fókusszal működnek, így náluk csapódott le leginkább az, hogy a részvénykereskedés, illetve az én tőzsdére lépéseknek a támogatása, a felvásárlások menedzselése és tanácsadás, vagyonkezelés, ezek az üzletágak tudtak kiemelkedően teljesíteni. Így a nettó eredmény 80%-kal nőtt, de hát a bevétel is majdnem 40%-os pluszban volt egy év, tehát a tavalyi év második negyedévével összevetve. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy ilyen álomforgatókönyv volt a bankok esetében, tulajdonképpen nem volt olyan üzletáguk, ami rosszul teljesített volna, hiszen a hitelezés sem esett vissza, sőt, az is egészséges mértékben bővült, túlzottan nagy céltartalékokat nem voltak kénytelenek félretenni, tehát nem számítanak arra a bankok, hogy a fogyasztók, vagy hát akár a vállalatok a hitelekkel különösebb problémába futnának. És az, hogy a kamatok várhatóan nem fognak enyhülni a következő jó néhány hónapban, sőt, esetleg még emelkedhetnek is. Ez azt jelenti, hogy a nettó kamatbevételek még egy jó ideig erősek maradhatnak, így aztán kitarthat a jó eredmény. A bankok többsége pluszban tudta zárni a napot, de volt azért kivétel. A Citi például annak ellenére, hogy szintén nagyon jó jelentést tett közzé, hát a nyereség 45%-kal nőtt éves összevetésben. Mégis ugye a következő negyedévekre vonatkozóan nem tudtak elég erős előrejelzést közé tenni. Sőt, ott a vezetőség bizonyos befektetésekre vagy beruházásokra hívta fel a figyelmet, amik csökkenthetik a megtérülést rövid távon, de ezt nem tudták pontosan megindokolni, vagy nem akarták pontosan megmagyarázni, hogy mire gondolnak, illetve hogy az évelei célokat nem módosították fölfele, annak ellenére, hogy az első két negyedévben a célok fölött voltak. Tehát ez arra utal, hogy a következő két negyedévben meg lehet, hogy a célok alatt fognak teljesíteni, és akkor így emiatt nem szükséges emelni az egész éves várakozást. Hát legalábbis ettől ijedt meg a piac, és akkor ők 5%-os eséssel zárták, ami azért az erős negyedéves jelentés után némileg talán meglepő volt, de ugye a befektetők mindig előre áraznak, vagy a piac mindig előre áraz, és az már történelem, hogy mi volt a második negyedévben, az igazán fontos az, hogy mi lesz a következő néhány negyedévben.
1: A következő napokban mely cégek eredményeit, aktuális mutatóit várhatjuk?
2: Ma még jön tőzsdenyitás előtt a Morgan Stanley, az utolsó amerikai nagybank. Aztán ami még a héten érdekes lehet, az a Netflixnek a negyedéves jelentése. Ők azért az utóbbi időben nem teljesítenek annyira jól. Volt több év, amikor gyakorlatilag a Covid eleje óta nagyon dinamikus, erőteljes növekedésben volt a streaming szolgáltató. Aztán annyira nagyra nőtt, piacvezetővé nőtte ki magát, hogy felmerültek, hogy egyre erősebbek a kérdések azzal kapcsolatban, hogy hova tovább, hogyan lehet tovább növekedni, és egyelőre erre nem tudtak jó választ adni, ugye megpróbáltak felvásárolni a versenytársukat, de a Warner Brothers, de ez nem sikerült nekik, akkor a hírek szerint más felvásárlásokat üldöznek, és organikusan is próbálnak növekedni más területeken. Na most ezt erre adhatnak választ, vagy legalábbis részválaszt, hogy hogyan sikerül a növekedést tovább fenntartani. Úgyhogy ezért lesz izgalmas, holnap érkezik tőzsdezárás után a Netflix jelentése, és az igazán nagy nevek pedig hát a jövő héten kezdik meg a jelentést, mert akkor jön majd a egy hét múlva, tehát jövő szerdán az Alphabet negyedéves jelentése, illetve a Tesla is közzé teszi, és egy nappal később, tehát jövő hét csütörtökön pedig az Intel is. Ugye itt a chip szektor eléggé tűzben van, azt lehet mondani, az Intel pedig lemaradóként, illetve hát most már úgy is mondhatjuk, hogy felzárkózóként elég nagy figyelmet kapott az utóbbi hónapokban, főleg, hogy az USA is részesedést szervezett a cégben, és Trump erőteljesen támogatja az Intel amerikai terjeszkedését, növekedését, úgyhogy ennek a konkrét számait láthatjuk majd, hogy hogyan sikerül-e a nyereséget termelnie most már a vállalatnak, elvileg igen, tavaly még veszteséges volt ez a második negyedév, úgyhogy a következő hetekben lesznek főként, vagy a következő hetekben is lesznek izgalmak.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Péntek Ádámot, az Erste részvényelemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet neked, szervusz!
2: Köszönöm, szervusz!
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Tovább eszkalálódott a közel-keleti feszültség, miután az Egyesült Államok tegnap este az áprilisi tűzszünet óta nem látott mértékű bombázásokba kezdett Irán ellen. Újra blokkád alá vonta az ország kikötőit, végleg veszélybe sodorva a június közepi diplomáciai megállapodást. Teherán válaszul lezárta a hormuzi szorost az amerikai agresszió végéig, az iráni forradalmi gárda pedig azonnal ellencsapásokat indított. Megszüntetnék az óraátállítást a tengeren túlon. Az amerikai képviselőház nagy többséggel elfogadta a kétpárti támogatást élvező Sunshine Protection Act nevű törvényjavaslatot, amely eltörölné az évenkénti kétszeri óraátállítást és véglegesen a nyári időszámítást vezetné be az Egyesült Államok nagy részén. Donald Trump elnök által is erőteljesen szorgalmazott kezdeményezés célja, hogy télen is több világosság maradjon a késő délutáni órákban, ez kedvezne a szabadtéri tevékenységeknek és a gazdaságnak, köztük a golfkluboknak is. Erről ír a The Washington Post. Noha a lakosság többsége támogatja a változtatást, az orvosi és alváskutató szervezetek a természetes bioritmus miatt inkább a végleges téli időszámítást javasolják. Egyes középnyugati képviselők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a döntés miatt télen sok helyen csak 9 után kelne fel a nap, így a diákoknak sötétben kellene iskolába indulniuk. Egésznapos kormányülésen ma megkezdődik a Tiszapárt egyik fő választási ígéretének számító Szent István vidékfejlesztési program tárgyalása, erről ír a 24.hu. A generációs léptékű cselekvési terv 10 fő vállalása között szerepel a népességfogyás megállítása, hogy 2050-re újra 10 millió felett legyen a lakosság, a születéskor várható élettartam 80 évre emelése, a hazatérés támogató program elindítása, illetve 10 falunként 1 milliárd forintos helyben elosztható fejlesztési keret biztosítása. A program emellett régiós szuperkórházak építését, oktatási reformot, az orosz energiafüggőség

0: 2035-ös felszámolását, azonnali asszálykezelést, a levegőszennyezés radikális csökkentését, valamint az önkormányzati autonómia és források visszaadását irányozza elő. Könnyen kicsúszhat a magyar felsőoktatás az Erasmus Plus csereprogramba való szeptemberi visszatérésből. A kormány a tervek szerint ugyanis csak augusztus végén nyújtja be Brüsszelnek a zárolt források feloldásához szükséges jogállamisági reformcsomagot. Bár Magyar Péter és Ursula von der Leyen korábbi politikai megállapodása alapján a diákok már az idei őszi fél évben utazhattak volna, az uniós döntéshozatal bürokratikus átfutási ideje miatt a korlátozások feloldása szinten biztosan áthúzódik az őszre. Erről ír az Euronews. Hivatalossá vált, hogy a hónap végével megszűnik 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyek nem látnak el felsőoktatási tevékenységet. A magyar miniszterelnök, Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint a megszüntetésre kijelölt szervezetek mellé elszámolási biztosokat jelölnek ki, a vagyonkezelői jogok felülvizsgálatával pedig Kármán András pénzügyminisztert bízták meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-n keresztül. A megszüntetendő szervezetek között szerepel az Áder János volt államfőhöz köthető Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány, a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány, a Millenáris Alapítvány, valamint a Schmidt Mária által vezetett közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért felelős alapítvány is.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 142.555 ponton áll. A részvénypiac forgalma meghaladta a 2 milliárd forintot eddig. A blue chipek közül a MOL 2%-kal csökken, 4240 forinton áll, az OTP 8%-kal került lejjebb 45330 forintra, a Richter 8%-os mínuszban 11940 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal erősödött 2630 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 359 forintot és 29 fillért kérnek, egy amerikai dollár 314 forintba és 45 fillérbe, egy svájci frank 388 forintba és 39 fillérbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Alapvetően derült időnk lesz, időnként fátyol és gomoly felhőkkel záporok, zivatarok a középső ország részben fordulhatnak majd elő. A légmozgás mérsékelt marad, a hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Ennyi fért már a reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő egyben hírszerkesztő Somodi Evelin nevében is Németh Lászlót hallották. Legközelebb holnap reggel 6:30-kor találkozunk. Szép napot mindenkinek, viszont hallásra!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Now what is hip? What is cool? Is there some kind of rule? Is it something that you share when you're alert and aware? Are there some words to say when the band begins to play? Can you dig it? Yeah, that's hip. What is hip? What is with it?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Drasztikus drágulásnak indult a kávé és a kakaó ára a világpiacon. Az elmúlt egy hónapban a kakaó jegyzése 35-36%-kal, míg a kávé ára mintegy 45%-kal emelkedett, ami legalább fél éves csúcsot jelent, írja a privát bankár. A hirtelen árrobbanás mögött egyrészt az El Niño okozta szélsőséges időjárási várakozások állnak, másrészt egy nagy horderejű afrikai politikai döntés. A világ kakaó termelésének 2/3-áért felelős elefántcsontpart Gána, Nigéria és Kamerun ugyanis a nigériai Abudzsában szövetséget alapított. A blokk célja, hogy leállítsák a nyers kakaóbab exportot és a profitot helyi feldolgozással tartsák Afrikában. Az átalakuló ellátási láncok és az időjárási anomáliák miatt a Goldman Sachs elemzői szerint a globális élelmiszer alapanyagok ára akár további 16%-kal is nőhet az év második felében. Ebben a pillanatban a kakaó jegyzése tonnánként 6035 dolláron, a kávé esetében fontonként 330 dollárról beszélhetünk. Egész napos kormányülésen ma megkezdődik a Tisza párt fő választási ígéretének számító Szent István vidékfejlesztési program tárgyalása, írja a 24.hu. A generációs léptékű cselekvési terv 10 fő vállalása között szerepel a népességfogyás megállítása, hogy 2050-re újra 10 millió felett legyen a lakosság, a születéskor várható élettartam 80 évre emelése, a hazatérés támogató program elindítása, valamint 10 falunként 1 milliárd forintos helyben elosztható fejlesztési keret biztosítása. A program emellett régiós szuperkórházak építését, oktatási reformot, az orosz energiafüggőség 2035-ös felszámolását, azonnali aszálykezelést, a levegő szennyezés radikális csökkentését, valamint az önkormányzati autonómia és források visszaadását irányozza elő. Az elmúlt években nőttek a jövedelmi különbségek Magyarországon a GKI gazdaságkutató szerint. Elsősorban ez a 2010 után bevezetett gazdaságpolitikai intézkedések, köztük az egykulcsos személyi jövedelemadó, a tőkejövedelmek kedvező adózása, az öröklési illeték eltörlése és az SZIA kedvezmények miatt történt. Az elemzés ugyanakkor hozzáteszi, hogy uniós összevetésben az alsó jövedelmi rétegek helyzete megfelel az átlagnak, miközben a vagyoni egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek. A GKI szerint az új kormány intézkedései, köztük a vagyonvisszaszerzési hivatal működése, valamint az alacsony nyugdíjak és bérek emelése hozzájárulhatnak a jövedelmi különbségek mérsékléséhez és egy kiegyensúlyozottabb gazdasági modell kialakításához.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,6%-ot emelkedik 142.500 pontra. A részvénypiac forgalma 2,9 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,3%-kal csökken 4236 forintra, az OTP 0,6%-os mínuszban 45.420 forint, a Richter 1%-ot gyengül 11.910 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-ot emelkedik 2636 forintra. Európában is inkább negatív az összkép, hiszen csak a francia CAC-on tartja magát éppen hogy stagnálás felett. Csökken 0,3%-ot a londoni FTSE, 0,6%-ot a német DAX, 0,4-del megy lejjebb az olasz és 0,7%-kal a spanyol bőrze. A bankközi deviza piacon mindeközben az euró értéke 358 forint 98 fillér, az amerikai dollár 314 forintot és 22 fillért ér. Feltehetőleg legkevesebb 50 migráns tűnt el a Líbia partjainál, miután hajótörés szenvedtek az egyiptomi határ közelében fekvő El Barda szigetnél. Biztonsági források szerint a fedélzeten körülbelül 60 fekete afrikai utas tartózkodott, akik közül a hatóságoknak mindössze 10 embert sikerült kimenteniük. Líbia a 2011-es politikai fordulat óta az Európába igyekvő menekültek egyik legfőbb tranzitországává vált, a térségben pedig folyamatosak a tragédiák.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-délkelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: A művészet, a gyűjtői kultúra és a kortárs alkotók találkoznak július 24-e és 26-a között Balatonfüreden, ahol ismét megrendezik a Füred Art Week-et. A rangos művészeti vásár idén is izgalmas galériákkal és különleges alkotásokkal várja az érdeklődőket, köztük a Hartencseri galériával, amely először vesz részt az eseményen. Gereben Kata vendége Sárvári Zita, a galéria alapítója és tulajdonosa, akivel arról beszélgetnek, milyen szempontok alapján választja ki a bemutatott művészeket, hogyan lehet közelebb hozni a kortárs művészetet a közönséghez, és milyen történetet mesélnek el az alkotások. Tartsanak velünk!
0: Gyűjtő a Trend FM műsorán.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában, a vendégem Sárvári Zita, aki a Heart and Cherry nevű galériának az alapítója, tulajdonosa, és a beszélgetésünk apropója a Füred Art Week, ami egészen pontosan lesz, július 24-től 26-áig lesz a Balatonfüred Kongresszusi Központban, és te még neked ez lesz a legeslegelső alkalom, hogy részt veszel ezen a vásáron, igaz, Zita?
3: Igen, köszönöm, Kata, a meghívást. Ez valóban az első részvételem a Füred Art Week-en. Már az első alkalommal is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy Ádámék mit csinálnak a Balaton fővárosában.
2: Tausz Ádámék.
3: Tausz Ádám a vásárigazgatója. És akkor az idei év végül úgy alakult, hogy el tudtam menni, és tudom színesíteni a kiállítók.
2: De a vásárcsalád más kiállításain vagy vásárain már voltál többször is.
3: Igen, igen, rendszeres résztvevője vagyok a Budapest Contemporary-nak, és az Art and Antique-on is szerepeltem már, és mindegyiket szeretem, mert teljesen más érdeklődésű emberekkel és gyűjtőkkel találkozom.
2: Mikor alapítottad a Heart and Cherry-t?
3: 2020-ban alapítottam a galériámat, és akkor a Mikó utcai kis lakásomban működött, tehát egy kis lakásgalériaként, majd azt elkezdtem máshogy hasznosítani, és a Belgrád rakparton egy csodálatos fotós műteremben csináltam pop-up kiállításokat, viszont végre tavaly megtaláltam az ideális helyet a galéria számára, és a székhelye most december óta a Rádai utcában van.
2: De jó.
3: Ahol felújítottunk egy gyönyörű utcafronti üzlethelyiséget, és ott tudjuk a programunkat csinálni.
2: És mi ez a program? Mi a galéria profilja pontosan?
3: Kortárs képzőművészettel foglalkozom, kortárs magyar képzőművészettel, fiatal, emerging, tehát feltörekvő képzőművészekkel, akik, sok olyan művésszel dolgozom, akik külföldön élő magyar származású képzőművészek, és igazából egy ilyen retrográd tevékenységet is folytatok, tehát a külföldön élő magyar művészeket hazahozom és bemutatom a magyar közönség számára. azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos tevékenység, a galériának is jó, mert...
2: És egyébként mi az, amit látsz ezekben a srácokban, lányokban, akik magyarok és külföldön érvényesülnek? Tehát mi az, amiben ők mások mondjuk, mint a hazai kortárs művészek, és amiért megfogott téged ez az irány, és ezt választottad? Véletlenül hozta így a sors,
3: igen,
2: hogy velük foglalkoztál?
3: Kezdtél el foglalkozni? Engem érdekelt mindig is, uh-huh, hogy mindig szerepelt a művészettörténeti, művészetmenedzseri tevékenységemben egy olyan jellegű kutató munka, uh-huh, hogy felkutassam a magyar közönség számára ismeretlen magyar származású művészeket. És a galériában meg lehetőséget tudok biztosítani nekik a bemutatkozásra.
2: Mert én egyébként úgy érzem, hogy amikor, szóval azok a művészek, akikkel foglalkozol, van egy ilyen speciális íze az egésznek így együtt.
3: Tehát így kívül, lesz, hogy te igen, mit látsz egyébként.
2: Igen, tehát hogy... kívülről érezni ezt, hogy téged valami mozgat, lehet, hogy magadnak pontosan nem tudod azt dolgot megfogalmazni, amitől van, de mégis egyébként egy ilyen nagyon friss, nagyon könnyed, de ugyanakkor ilyen filozofikus jellegű vonal az, amit számomra ezek a művészek képviselnek, akikkel te foglalkozol, színes is, meg geometrikus is, de olyan nagyon meditatív is az egész, de mégis van egy ilyen, egy frissessége az egésznek, amit én érzek.
3: Köszönöm, hogy így összefoglaltad, és egyébként valóban én is látom, hogy van egy esztétikai irány, amit képviselek a művészeti programomban és a választásaimban. Feltűnő számomra is, hogy vonzódom az absztrakt művészethez. Tényleg már pályám elején Virág Juditnál, amikor együtt dolgozhattam a neoavangárd nagyművészekkel, Bak Imrével, Nádler Istvánnal, Konok Tamással, Fajó Jánossal, aztán a későbbiekben, azért az nagyon meghatározó időszak volt számomra, de persze a saját hang azért kialakul, és keresem egyébként a jó figurális alkotókat, szobrászatban is, és festészetben is. Egyelőre a fotográfiában találtam meg a figuralizmust, vagy a dokumentaristább szemléletmódot, de majd a Horváth Dániel képzőművésznek, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora, is lesz szóló kiállítása. Vele mondjuk talán az első művészek között volt, akit megismertem, amikor Budapestre költöztem, és nagyon szeretem az ő álomszerű, mágikus, realista festészetét, és nagyon várom már a közös kiállítást. Úgyhogy visszatérve arra, hogy milyen programot képviselek a galériában, igyekszem csoportos kiállításokat is szervezni, de leginkább szóló kiállításokat. Szeretnék hosszabb időszaki kiállításokban gondolkodni, hogy az embereknek legyen ideje eljönni a galériába, és megnézni a műveket, úgyhogy ilyen 6-8 hetente váltom.
2: Ez mennyivel jobb egyébként, mint ez az őrült gyors egy hónapos dolog, amikor az embernek, hát még látogatóként is nehéz sokszor beilleszteni, annyi sok kiállítás van, és mindegyik csak ilyen rövid ideig van, úgyhogy ez igen, mindig felüdülés, ha van egy ilyen hosszabb.
3: Nekünk is van időnk jobban kommunikálni a kiállítást, és egy mélyebb szakmai munkát végezni az alatt, az időszak alatt az adott alkotóval.
2: Említettél most egy művészt, de hát még számtalan más művésszel dolgozol, Horváth Dánielt említetted az előbb, de vannak egy csomóan, akik írtó izgalmasak, hogy egy kicsit sorba vesszük őket esetleg. Zita.
3: Sorba vesszük őket, vegyük akkor a Füred Art Weekend bemutatott alkotókat.
2: Reprezentatív lesz körülbelül, tehát azokkal a művészekkel foglalkozol, akiket
3: igen,
2: Füredre is viszel.
3: Igen, azokkal a művészekkel.
2: Legyet ütünk egy csapásra. Jó.
3: És mindig van valami extra és meglepetésszerű a standomon, és most is be fogok mutatni egy új képzőművészt, és sosem úgy alakítom ki a stand koncepciómat, hogy az belesimuljon valami közönség igénybe. Ez hol jó, hol rossz. Jó azért, mert valóban a szakmaiság az a vezérelv, ami mentén egy vásárszituációban is gondolkodom. és nem kicsi, fogyasztható műveket viszek egy vásárra, hanem főművekben gondolkodom mindig. Ez a Füred Art Weekend sem lesz másként. Nagyon nagy méretű művekkel készülök, 2 méter x 150-es alkotásokkal. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagál rá a közönség. Az Amerikában élő magyar származású József Cristofolettitől viszek egy gyönyörű papírmunkát, a 2 méter x 150-es papírmunka, ami a Vanishing Point című sorozatához. József Cristofolettivel egyébként most nyertük meg a Magyar Zeneháza képzőművészeti zene kapcsolatára épülő pályázatát, és egy nagy köztéri installációt tervezünk vele a Magyar Zeneháza mellé, és jövő májusban fogjuk felállítani ezt az installációt. Ő jelenleg egyébként az Austin-i repülőtérre készít egy szintén nagyméretű munkát. Ő egy public art művész Amerikában, és szóval, hogy egy nagyon fontos művész, és nagyon örülök, hogy a hazai közönségnek én mutathatom be, és én képviselhetem. Egyébként a Bátor Tábor aukciókon szerepelt mindig nagy sikerrel, és néhány magyar gyűjteménybe is sikerült már a műveiből munkákat bejuttatnunk. Lesz a standomon még Dóra Ádám, aki Barcelona, Budapest és Vác között aktív. Ádám legutóbbi sorozatát fogom bemutatni, amin technikai eszközök, mint például mobiltelefonok vagy earpodsok láthatóak. Ugye Ádám mindig ilyen kortárs társadalmi témákat dolgoz fel, a divat, a gasztronómia vagy a technika világából, és ülteti át ezeket a témákat a expresszív festészet nyelvébe. Egy nagyon izgalmas művészről beszélünk, aki nagyon tudatosan építi a saját karrierjét. És lesz még a standomon Dukai István, akivel...
2: Kicsit monokrómabb.
3: Igen, néhány éve kezdtünk el együtt dolgozni, és tulajdonképpen egy autodidakta művészről beszélünk, de Hence Tamás is például.
2: Egy grafikus művész, nem?
3: Igen, grafikusként volt aktív, és graffiti művészként tevékenykedett.
2: De nagyon érdekes egyébként, ahogy csinálja egy ilyen dekoratív, az is egy ilyen meditatív hangulat az ő művészete.
3: Az anyaghasználat nagyon fontos az ő művészetében. Vintage vásznakra, a régi paraszti kultúrákban használt vásznakra dolgozik, amiket ilyen kézzel készített lemvásznak, amiket az állatok melegen tartására, a szalma szárazon tartására, ágytakarónak vagy asztalterítőnek használtak. Néha ezek ilyen monogrammozott, kézzel készített lemvásznak, vagy látszik rajtuk már az időfoga, mert meg vannak foltozva, és akkor a geometrikus motívumait, a konstruktív motívumait, amiket számítógéppel tervez, ülteti át ezekre a vásznakra, amiket utána különböző természetes cserzőnövényekkel színez, kifőz.
2: Na, ezt nem is tudtam.
3: A piros szín például a báránypirosító nevű gyökér adja, amit tényleg régen a bárányoknak a megjelölésére használtak. Olyan erőteljes színe van, mint a céklának, de használ diófapácot, akár teát és kávét is, de még a gránátalmának a főzetét is felhasználja, vagy a kamilláét. Nagyon mélyen tanulmányoz ezeket ezeket a festőnövényeket. Ő nem festőművész. Sokkal inkább mondanám képtárgyaknak, vagy reliefeknek a munkáit. Több részből rakja őket össze, tehát egy ilyen épített képtárgyról beszélhetünk, és egy kicsit a kassáki képarchitektúrához közelíteném az ő művészetét. Tehát ő valóban a nagyon minimalista, nagyon konstruktivista magyar művészettörténeti irányt képviseli. Bár elsőre dekoratív, ezeket az információkat nagyon fontos tudni az ő művészetéről.
2: De nem feltétlenül csak ez jön le. Dekoratív, ez igaz, de nem egy felszínes dekoratív művészetről van szó, hanem egy mély dekoratív művészetről van szerintem, vagy legalábbis nekem ez az érzetem, aztán lehet ezzel vitatkozni, de én így érzem.
3: Az, egyetértek veled. Ki lesz még a standomon? Magyar Laki Beka, aha, jelenleg neki van kiállítása a galériámban, Mazár, ez a kiállítás, és ő egy Párizsban élő szobrászművész, aki marokkói és lisszaboni rezidencia programokon is sokat dolgozik, és az absztrakció és az ábrázolás között mozog a szobrászata. Egy nagyon konceptuális és allegórikus szobrászatról beszélünk az ő esetében. Van egy munkája például most a galériában, ami például a Drozdik Orsolyának a Sétáló Agyak című munkájához köthető szorosabban, és ez is nagyon izgalmas számomra, hogy még Orsinál egy feminista háttértartalom van, ebben a világszinten ismert Sétáló Agyak című installációjában, addig a Magyar Laki Bekánál ugye van egy művészettörténeti evolúciója ennek a feminizmusnak, és ő a saját queer identitását helyezi középpontba a munkánál. Egy tűsarkú fekete cipőről beszélünk, női cipőről, amiben a szobra, két szobra szinte bele van erőltetve, mintha egy néhány számmal kisebb cipőbe, egy nem az a szobor lábára illő cipőbe próbálná bele erőltetni ezeket az alkotásokat, és közben pedig ennek a tűsarkú cipőnek a tűsarkaira láncok vannak rakva, amik ki vannak kötve a galériának a falához. Tehát egy nagyon sokrétű, allegorikus, lírai munkáról beszélhetünk. Nem egy gyűjtői darab, abszolút egy múzeumi, múzeumi darabok vannak a kiállításon tőle, amik nagyon, tehát hogy főművek vannak most tényleg tőle a galériában. És hát igen, amikor mondtad, hogy ilyen nagyon, nagyon filozófikus irányt képvisel a galéria, akkor ezt is el lehet mondani a művészeimről, hogy fiatalok, tehát érzem, hogy a magyar közönségnek kell egy kis idő ahhoz, hogy megszokják ezeknek az alkotóknak a munkásságát.
2: És pont a vásárlóid inkább fiatalok?
3: És amúgy fiatal vásárlóim vannak elsősorban.
2: Nyitottabbak, és nem annyira fertőzi őket a hagyomány.
3: Igen, igen, igen, igen. Nagyon jó gyűjtői vannak a galériának, és tényleg olyan fiatal, friss, szemléletmódú gyűjtők, mint amilyen a galéria és a művészgárdája is.
2: Egyébként fiatal nőként galériát létrehozni mennyire küzdelmes manapság itt Budapesten, hogy érzed?
3: Nemrég volt a Petrányi Zsolt a galériában, Dóra Ádám kiállítását jött el megnézni, és ő mondta azt, hogy, és nagyon jól esett ezt hallani, hogy nagyon fontos a galériás utánpótlás. És igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos új generációs, nagyon fontos tevékenységet végzek új generációs galériaként. Egyértelműen érzem, hogy nagyon kicsi a piac, kevés gyűjtő van. A kezdetektől azt képviselem, hogy a fiatal gyűjtők belépését igyekszem segíteni a gyűjtői piacra. Próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy nem kell gyűjtőként gondolniuk önmagukra, hogyha egy műtárgyat vásárolnak, vagy műtárgyakban gondolkodnak.
2: Nem kell ezt a nehéz kabátot magukra venni, hanem ezt lehet lépésenként is.
3: Így van, és hogyha van csak egy spotja otthon, akkor is inkább egy kortárs művészeti alkotást vásároljon oda, és tehát, hogy nem kell mindjárt hatalmas életművekben és hatalmas gyűjteményekben gondolkodni, de valahol el kell indulni ezen az úton, és a galériával, meg a galéria művészeivel, meg azzal az árfekvéssel is mondjuk, amit a galéria képvisel, ezt igyekszem közvetíteni az emberek felé.
2: És ezzel találkozhatunk majd most Balatonfüreden is a Füred Art Weekend, ahol a Sárvári Zita, akivel az imént beszélgettem, a Hart & Cseri nevű galériájával részt vesz, és hát az imént említett fantasztikus, izgalmas művészekkel fogunk találkozni a standodon. Köszönöm szépen, Zita, a beszélgetést.
3: Köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
2: A hallgatóknak a figyelmet, és hát várjuk őket természetesen a Füred Art Weekend július 24-től 26-áig a Kongresszusi Központban. Köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megszólaltak a légvédelmi szirének a délnyugat iráni Busheri atomerőmű környezetében, jelentette a MER iráni hírügynökség, hozzátéve, hogy a hatóságok egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást az okokról. A riasztás azt követően történt, hogy az Egyesült Államok tegnap este újabb légi csapásokat indított Irán ellen, és ismét blokád alá vonta a Perzsa állam kikötőit, mire válaszul Teherán a térségben állomásozó amerikai létesítmények ellen hajtott végre támadásokat. Kínában júniusban éves szinten 3,3%-kal csökkent az új lakások átlagára a 70 legnagyobb városban. Bár ez a 36. egymás követő havi visszaesés, a február óta mért legenyhébb csökkenés is egyben. Az adatok arra utalnak, hogy a kormányzati stabilizációs intézkedések kezdenek hatni, bár a piaci bizalom és a kereslet továbbra is visszafogott. Míg a legtöbb nagyvárosban lassult a piaci árak esése, Shanghai továbbra is kivételként működik, ott ugyanis júniusban is 3,1%-os drágulást mértek. Az izraeli parlament szűk többséggel elfogadta azt a törvényt, amely november 30-áig felfüggeszti a katonai szolgálatot megtagadó ultraortodox fiatalok büntethetőségét. A Benjamin Netanyahu miniszterelnök és a vallásos pártok közötti választási alku részét képező döntés komoly politikai feszültséget szült. Egy külügyi államtitkár tiltakozásul azonnal lemondott tisztségéről, miközben maga a kormányfő az utolsó pillanatban távozott az ülésteremből, elkerülve a szavazást. A törvény elfogadását követően több ellenzéki párt és civil szervezet is azonnal a legfelsőbb bírósághoz fordult, kérve a jogszabály.

0: megsemmisítését.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 6%-os csökkenés után 142.464 ponton, a részvénypiac forgalma 3,3 milliárd forint. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom emelkedik 0,5%-kal 2640 forintra. A Richter 9%-os mínuszban 11.920 forint, az OTP 0,5%-kal gyengül 45.490 forintra, a MOL 0,7%-kal esik vissza 4.220 forintra. Európában többségében gyengülés jellemzi a parkettet, a londoni FTSE-nál ez 0,1%-os, a német DAX-nál 0,5%, a párizsi CAC-on 0,1-del megy feljebb, gyengül az olasz mutató 0,3%-kal és a spanyol index 0,5%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 359 forint 29 fillér, az amerikai dollárért 314 forintot és 61 fillért kell fizetni. Rekordáron 50,1 millió dollárért, átszámítva mintegy 16 milliárd forintért kelt egy közel 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza a Sotheby's New York-i árverésén. A Gász névre keresztelt lelet az egyik legnagyobb és legteljesebb ismert T-Rex csontváz, amelyet Dél-Dakotában tártak fel. A mindössze 10 percig tartó aukción 7-en licitáltak, a vevő kilétét nem hozták nyilvánosságra. Az eladási ár új rekordot jelent dinoszaurusz csontvázak aukcióján, felülmúlva a 2024-ben 45 millió dollárért elkelt stegosaurusz csontvázat.
1: Időjárás jelentés.
0: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-délkelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Azonnali hatállyal felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal két magas rangú vezetőjét, Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettest és Tóth Márk központi nyomozó főosztályvezetőt. Kármán András pénzügyminiszter döntése mögött sajtóértesülések szerint az úgynevezett aranykonvoj ügy áll. Az Európai Unió 2028. márciusáig meghosszabbította az ukrajnai menekültek ideiglenes védelmi státuszát, ami továbbra is munkavállalási, egészségügyi és oktatási jogokat biztosít a jelenleg mintegy 4,4 millió érintettnek. Fontos változás, hogy az új kérelmezők közül a 6 köteles korú férfiaknak hivatalos ukrán dokumentummal igazolniuk kell, hogy eleget tettek katonai kötelezettségeiknek, vagy mentességet élveznek alóluk. A szigorítása már korábban regisztrált menekülteket nem érinti. Megszüntetnék az óraátállítást a tengeren túlon. Az amerikai képviselőház nagy többséggel elfogadta a kétpárti támogatást élvező Sunshine Protection Act nevű törvényjavaslatot, amely eltörölné az évenkénti kétszeri óraátállítást, és véglegesen a nyári időszámítást vezetné be az Egyesült Államok nagy részén. A Donald Trump elnök által is erőteljesen szorgalmazott és saját Truth Social felületén is népszerűsített kezdeményezés célja, hogy télen is több világosság maradjon a késő délutáni órákban, ami kedvezne a szabadtéri tevékenységeknek és a gazdaságnak, köztük a golfkluboknak is, írja a Washington Post. Noha a lakosság többsége támogatja a változtatást, az orvosi és alváskutató szervezetek a természetes bioritmus miatt inkább a végleges téli időszámítást javasolnák, egyes közép-nyugati képviselők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a döntés miatt télen sok helyen csak reggel 9 óra után kelne fel a nap, így a diákoknak sötétben kellene iskolába indulniuk. A törvénynek a hatályba lépéshez még a szenátuson is át kell mennie. Mintegy 3,5 éve a legkisebb mértékben nőtt a kínai gazdaság az idei második negyedévben. A bruttó hazai termék éves szinti bővülése 4,3%-ra lassult a június végével zárult 3 hónapban, elmaradva az első negyedéves 5%-tól. Ezzel az adat a kormány által 2026-ra kitűzött, egyébként is történelmi mélypontnak számító 4,5-5%-os növekedési célsáv alsó határa alá csúszott. Negyedéves összevetésben a GDP 9,1%-kal bővült.
0: Tőzsde hírek.
3: Elsőként itthonról 7,1%-kal esik vissza a budapesti értéktőzsde részvényindexe 142.291 pontra. A részvénypiac forgalma meghaladta a 4 milliárd forintot. A vezető papírok többsége mínuszos, a Richter 1%-ot veszít értékéből 11.910 forintra, az OTP 9,1%-del esik vissza 45.270 forintra, a MOL 0,5%-ot gyengül 4.228 forintra. A Magyar Telekom 2,1%-os pluszban 2630 forinton. Európában inkább csökkenés jellemző, azonban jelentős számban csak enyhe mértékű, ez 1%-a a francia kekáronnál és a londoni futcinál, 0,3-del gyengül az olasz mutató, 0,5%-kal a spanyol börze, a német DAX index 0,7%-ot veszít értékéből. A bankközi devizapiacon az euró most 359 forint 36 fillér, az amerikai dollár értéke 314 forint 73 fillér, a svájci frank 388 forint ebben a pillanatban, a brit font 421 forint 38 fillér.
0: Időjárás jelentés.
3: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hüll a levegő. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss hírekkel legközelebb 12:30-kor várom önöket, most pedig folytatjuk a Reggeli Monitor Extrával műsorunkat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A Reggeli Monitor legizgalmasabb beszélgetéseiből válogatunk a következő 20 percben. Elsőként pedig azzal kezdünk, hogy egyes kargó reptereknek fellélegzést, másoknak nehézségeket okozott az úgynevezett Temu adó első hete. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy a kínai termékek miatt kiszabott 3 eurós vám nem állítja meg a kínai exportot, ami nagyon gyorsult az elmúlt időszakban. Annak jártunk utána, hogy milyen hatása volt a légi áruszállításra a vámnak, és hogy mitől ilyen ellenálló a kínai gazdaság. Elsőként Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját kérdezte Kovács Gergő.
4: A Holland Rotate Group elemzése szerint az EU kargó repülőterein az első egy hétben érezhető negatív hatása lett a júliustól bevezetett 3 eurós uniós átalányvámnak. Azt látni, hogy a visszaesés mértéke Budapesten volt a legnagyobb, mínusz 44%-kal esett az összes tonna kapacitás. Ennek mi lehet az oka?
5: Alapvetően, hogy ez az intézkedés milyen hatást gyakorol az elkereskedelemi volumennek a csökkenésére, az nagyon sok minden befolyásolja, de rövid távon egészen biztosan a vásárlók árérzékenysége a legfontosabb szempont. Hogyha megpróbáljuk magunkat beleképzelni egy ilyen Temus AliExpress-es vásárlási helyzetbe, akkor ugye azt látjuk, hogy nagyon sok terméket vásárolnak meg a fogyasztók 1000-2000 forint nagyságrendnyi áron, és alapvetően a statisztikák szerint az 5000 forintos áru érték az már viszonylag magasnak számít ebben a rendszerben. Na most egy 1000-2000 forintos árura, ha még rájön 3 euró, tehát 1100 forintnyi árnövekmény, ráadásul mindez termékfajtánként kell értelmezni, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon sok olyan felhasználó, akinek nincsen valódi szüksége arra a termék, csak igazából szórakozásból vásárol, ugyanakkor árérzékeny, azt látja, hogy nem fog 50%-100%-os felárat fizetni, és ráadásul ezek az elkereskedelmi platformok úgy vannak megoldva, hogy a fogyasztói árat azt ezen 3 euró nélkül közli a platform, a legesleg végén adja hozzá ugye a termékfajtánként a 3 eurót, aminek az a végeredménye, hogy azt láthatja a felhasználó, hogy az által a megrendelt áruk értéke a fizetés előtt felugrik a másfélszeresére vagy a duplájára. Ez rendkívül sok embert tart vissza a vásárlástól, és vélhetően ez az oka ennek a csökkenésnek.
4: Ennek az árumennyiségnek a kiesése mennyire okoz átrendeződést az európai piacon? Tehát mennyire csökkenti a kargó repülőterek zsúfoltságát?
5: Egyébként nagyon sok repülőtérnek, meg nagyon sok vámügyintézési szervnek, nem csak Magyarországon, hanem sok más helyen is. Tulajdonképpen ez egy kis levegőhöz jutás, mert elképesztő zsúfolt volt az infrastruktúra.
4: Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy ez még jót is tett ezeknek a kargórepteleknek.
5: azokon a repülőtereken, ahol a kargó vámkezelés és a kargó infrastruktúra az zsúfolt volt, vagyis sokkal több kapacitásra lenne szükség, mint amennyi valójában rendelkezésre áll, azokon a helyeken valóban ez valamilyen megkönnyebbülést jelent az infrastruktúra üzemeltetőinek. Ez nem jelenti azt, hogy a kargó légitársaságok, akik ugye szállítják ezeket az árukat és gondoskodnak a logisztikájáról, örülnének neki, mert nekik ez természetesen ez a fajta árukiesés egy komoly bevétel kiesést jelent. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ahhoz, hogy ez az egész elkereskedelmi forgalom működjön, ahhoz nem csak arra van szükség, hogy legyen légitársaság, amelyik az árut leszállítja A-ból B-be, hanem arra is szükség van, hogy legyen földi kiszolgálási kapacitás ezen áruknak a kipakolására, ezt követően legyen adminisztratív és humán, vagy ne adj Isten automatizált gépi kapacitás arra, hogy ezeket a megérkező árukat vámkezeljék ezek a logisztikai vállalkozások. Itt ugye az állami oldalról is támogatni kell ezt a folyamatot, tehát a vámkezelés megtörténéséhez ugye a hatóságokra is szükség van, és a levámkezelt árukat ki kell adni, és utána jön a logisztikai folyamatnak az a része, amikor eljut a gyűjtőelosztó központokba, majd az áruszállító szolgáltatásokhoz, és így jut el a fogyasztókhoz. És ennek az egész folyamatnak a vámkezelés, valamint a repülőtérű árukezelés, az egy nagyon-nagyon szűk keresztmetszete, és történetesen pont Közép-Európában van néhány olyan repülőtér, ahol nagyon komoly volumen növekedés volt tapasztalható az elmúlt 2-3 évben. Ilyen repülőtér volt egyébként a budapesti is. Itt okoz némi megkönnyebbülést, vagy hát kapacitás átrendeződést ez a változás.
4: Van egyébként még egy érdekes olvasat ennek az egésznek, mert hogy nyilván leginkább ez a vám, a Temút, a Sint és ezeket a elkereskedő cégeket érinti, amik ugye hát kínai cégek, és hát mennyire sikerült érdemben visszaszorítani a kínai importot, ez is egy kérdés ezzel a vámmal. Hát annyira, hogy ugye ez júliustól van, de júniusban a kínai export egyébként 27%-ra gyorsult éves szinten, tehát mintha az látszana, hogy megelőzve ezt az intézkedést, hát találtak a kínaiak más piacot, és kíváncsian várjuk szerintem, hogy a júliusi adatban ez mit fog mutatni a kínai export részéről.
5: Valóban nagyon kíváncsi az iparág is egyébként azokra a statisztikákra, hogy Kína és az Európai Unió viszonylatában hogyan alakul a forgalom egész hó tekintetében, illetve az egyes repülőterek régiók között ilyen forgalmi átrendeződés várható, ez valóban nagyon tanulságos adatsor lesz. Hogy a kínai elkereskedelemen egyébként mennyire fog látszódni, hát azt nem tudom, tehát ahhoz szerintem a mai állás szerint üveggömb és hasonló varázseszközök szükségesek. Az minden esetre biztos, hogy a kínai elkereskedelem vonulmene az rendkívül szezonális, és korábban is nagyon látszott ott az adatokon az, hogy mi volt az, amikor az időszak, amikor a kínai ilyen elkereskedelmi platformok komoly akciókkal jelentek meg a különböző piacon, vagy ki akartak pörgetni valamiféle árucikket, de egyébként ezeknek a platformoknak az összesített kínai forgalmán még az is látszik, hogy mondjuk mikor jelenik meg egy népszerű okostelefonnak a legújabb modellje, és ehhez hogyan kezdenek el a felhasználók mindenféle alkatrészeket rendelgetni.
4: A kínai export többlet okairól, az elkereskedelem helyzetéről és az úgynevezett Temu adó kargó repülőterekre gyakorolt hatásáról Eszterhai Viktort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallják.
6: A kínai export többlet egyik oka az alapvetően ez a sikeressége. Itt az, hogy miért ennyire sikeres Kína, ebben vannak piaci elemek, meg vannak az állam által torzított elemek szintúgy. Benne van az, hogy olcsóbb az energia, vagy továbbra is olcsóbb a munkaerő, de benne van az, hogy Kínában az infrastruktúra egyszerűen jobb, mint Európában vagy az Egyesült Államokban, jobbak az autópályák, jobbak az utak, jobbak a kikötők, a digitalizációnak a szintje. magasabb bizonyos területeken, nem egész Kínában, de azokon a területeken az ipari termelés összpontosult. És akkor emellett vannak az állami támogatások, nem mindenek az árfolyama, és akkor ehhez adódik még az ökoszisztéma, amely Kínában képült, tehát a vegyi ipartól kezdve a robotokig, a új anyagokat, a szoftvereket, tehát minden van Kínában, és ez ott van helyben. Ez egy olyan versenyképes ökoszisztémát biztosít, amely együtt azt jelenti, hogy a termékek rendkívül versenyképesekké válnak a világban. Ez egy évek óta látható trend, hogy nem, ezzel nem nagyon tudnak a hagyományos versenytársak mit csinálni. Japán, Dél-Korea, Európai Unió, Németország és sajnos a német értékrendszón belül, így Magyarország, Csehország szerepe érintett. Nem nagyon tudunk mit csinálni ezzel. A mostani kiugró csúcsérték, tehát az elmúlt hónapokban látható csúcsérték mögött azonban ezen túl még van egy tényező, ez pedig a mesterséges intelligencia által kiváltott boom, tehát egyszerűen minden csípigényt, mindent felszív a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gazdasági növekedés, és azok az országok esetében láthatunk egy nagy export felfutást, mert ezeket a termékeket, tehát a mesterséges intelligencia szükséges, fizikailag létező termékekkel szolgálják ki. Ez az eset figyelte meg Tajvanban, Dél-Koreában, Kínában is. Kína lesz szükséges csípek egy jó részét, az olcsóbb csípeket ő gyárt, és ezért figyelhető meg az elmúlt hónapokban is olyan export felfutás, annak ellenére, hogy például az Európai Unió bevezette az olcsóbb termékekre kivetett ilyen vámokat, ami a temut és a sejnt érinti elsősorban. Az, hogy miért vetették ki ezeket a vámokat Európában, én azt gondolom, hogy nem csak a kínai verseny szembeni iparvédelem a fő szempont, hanem egyszerűen az a valóság, hogy attól még senki nem fog ilyen kis dolgokat, ilyen egyszerűbb dolgoknak a gyártását elkezdeni Európában, hanem egyszerűen így adóbevételhez tud jutni az Európai Unió, vagyis az európai jogszabályok azt mondják ki, hogy a minden termék, amire vámot vett ki az Európai Unió, 3/4 megy az európai költségvetésbe, az 1/4 pedig a helyi állam, ahol beszedik a vámot, maradhat. Alapvetően ez volt az elsődleges forrás, az Európa Uniónak a finanszírozási igénye azt igényli, hogy ezeket a vámokat kivesse. Tehát itt tartunk most, hogy ez hogyan érint egyes országot, Magyarország esetében meglepően kevés hírt kap, hogy Magyarország az egyik nyertese ezeknek a kis csomagos rendeléseknek. Tehát a budapesti reptérnek a kargóbázisa volt az egyik legnagyobb ilyen termékelosztó Európában, tavaly több mint 200 millió csomagot tort. És hát most itt a júliusi vám bevezetések azt mutatják, hogy ezért ez súlyosan érinti Budapestet. Ha jók a számok, amiket én láttam, egy 40%-os visszaesés figyelhető meg, de hát megint az elmúlt évek több 20-30-40%-os emelkedéseit követően egy visszaesés, tehát nem annyira drámai még a helyzet, de meglátjuk, hogy milyen következményekkel jár. Hát izgalmas kérdés ez a jövőben, mert nyilván önmagában nem fogja megoldani az európai ipar versenyképességének a problémáját, viszont izgalmas nem várt hatásai lehetnek, mondjuk tagállami szinten Magyarországon.
3: Az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát, Eszterhai Viktort hallották Kovács Gergő összeállításában.
0: Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
3: És szintén a kínai gazdasággal folytatjuk most egy olyan aspektusból, hogy már csaknem 3 éve folyamatos lejtmenetben az ingatlanpiac, miközben a kormány 2010 óta igyekszik gazdasági irányváltáson átvinni Kínát. A legnagyobb városokban mérséklődő a probléma, a kisebb városokban viszont 2021 óta van, ahol 30%-ot estek az ingatlanárak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa arról beszélt, hogy a probléma a kínai gazdaságpolitikából ered, hiszen a befektetők elvesztették a bizalmat a kormány felé. Főleg a középosztály érzi azt, hogy a biztosra vett befektetéseik folyamatosan veszítenek értékükből. Eszterhai Viktor elmondta, hogy az az aranykora a kínai ingatlanpiacnak, amikor 30%-át tette ki a gazdaságnak, már soha nem tér vissza. Reálisabb, hogy ez 15-20%-os szintre megy vissza, de ehhez is évek kellenek. Kovács Gergő interjúja.
4: Kínában elég rossz állapotban van az ingatlanpiac. A lakóingatlanok átlagos ára a 2021-es csúcs után elég nagyot esett, és gyakorlatilag az új lakások ára több mint 30 hónapja csökken. Egyes szakértők szerint ez az elmúlt 20 év összes nyereségét eltörölte. Egyrészt ez egy hosszú folyamat, és kérdés az, hogy mikor éri el majd ez a mélypontot, és meddig fog ez még így tartani. De kicsit összefoglalva, visszatekintve, a kínai gazdaságpolitika nem jól bánt ezzel a területtel, vagy mi volt itt a probléma?
6: A az, hogy megértsük, hogy miért ekkora kihívás napjaink számára az ingatlan szektor Kínába, vissza kell egészen az 1990-es évekig menni, ugyanis több egymást erősítő tényező hatására kapott lendületet egy az ingatlan piac, és évtizedeken keresztül végül is ennek az extenzív kínai gazdasági növekedésnek az egyik legfontosabb motorja volt. Talán a legegyszerűbb és leglogikusabb, hogyha a lakossági igényeket és keresletet vizsgáljuk meg. Kínában másik világháború után évente 10 millióval nőtt a lakosság, és az új kommunista nem volt képes ezt a lakásigényt kielégíteni, és ami volt is, az is rendkívül rossz állapot volt. Amikor az 1990-es években felszabadult a piac, akkor ez a hatalmas lakossági igény jelent meg. Ráadásul nem nagyon voltak más befektetési formák, pedig korlátozottak voltak, 90-es években nem volt tőzs, de bankbetétek vesztettek az értékükből. Hát jellemzően az, akinek volt pénz, az a középosztály ingatlanba, úgymond betonba fektette be pénzét. Így nem meglepő módon voltak olyan családok, 4-5 lakással is rendelkeztek, hiszen ez volt az a biztos befektetési forma, amelyik később nyereséget hozott. Az önkormányzatok szintén függtek ettől, ugye nagyon kevés adóbevétele van Kínában az önkormányzatoknak, és mindig új parcellákat jelöltek ki, ahol nagy befektetéseket lehetett eszközölni, és ez pedig növelte a bevételeket. És hát a bankok is érdekeltek voltak, vele gondolunk, hogyha évente több mint 10%-kal nő az ingatlan szektor, az egyik legbiztosabb befektetési forma, hogy nagyon szívesen adtak hitelek. A befektetőknek elképesztő, tehát így európai fejjel elképesztő betéti állomány, egy hitelállomány görgettek ezek a vállalatok. Csak végül az állam is lelkes volt, hiszen kezdetben ugye csökkentette ezt a hatalmas problémát, a lakhatási problémát, a nagy befektetések, másfelől pedig hát multiplikátor hatása volt az ingatlan szektornak, húzta magával az acélgyártást, a motoripart, a cementgyártást, tehát összességében minden szereplő, mindenki érdekelt volt az ingatlan szektor felfutásában, aminek eredményeképpen 600 millió ember tudott városokba vándorolni 1990 óta, és 2020-ra, valóban 2021-et tartják csúcsévnek, a GDP 30%-át már az ingatlan szektor adta. És ez az, ami igazából válságba került, hiszen olyan struktúrális tényezők jelentek meg, amit nem lehet így csinálni, ugye egyfelől demográfiai fordulat ment végbe, tehát az a korábbi növekedés, az a önkereslet növekedés, ez megszűnt, Kína lakossága elkezdett csökkenni, másfelől pedig hatalmas túlépítkezések indultak be, elburjánzottak a városok, a helyeken is húztak fel nevezett szellemvárosokat, ahol nem volt meg valódi kereslet a beruházás mögött, és ekkor volt az állam felismert, hogy túlzottan kezd eladósodni az ingatlan szektor. Olyan szabályozásokat vezetett be, amely először arra késztette a befektetőket, hogy a bankok helyett keressen más árnyékbankrendszer finanszírozási forrásokat, esetleg külföldi forrásokat. Ez együtt olyan válsághelyzetet kezdett okozni, hogy megijedt a központi kormányzat, beavatkozott szigorú szabályozásokkal, és amely arra késztette lényegében a helyzetet, hogy kirobbanjon maga ingatlan szektornak a válsága, de ez nem egy ilyen összeomlásszerű következményekkel járjon, hogy nyugaton éveken keresztül ettől tartottunk, hogy ez majd átgyűrűzik, és az egész világgazdaságot magává rontja, hanem lassan ezt a buborékot megpróbálták kereszteni, és ennek a következményeit látjuk ma, és ezzel kell együtt élnünk, ez az, ami a mai helyzetre kihat.
4: Igen, egyébként szóba hozta, hogy például az is egy probléma, hogy most voltak is akkor riban erről hírek, hogy gyakorlatilag most nem tudom, hogy túlzó számot mondok-e, de hogy egy ilyen 60-100 millió idézőjelben feleslegesen felépített ingatlant húztak fel Kínában az elmúlt években, ami egy nagy probléma volt. Egyébként a kisebb városokban látszik akár 30%-os áresés is a 2021-eshez képest, a nagyobb városokban egyébként mérsékeltebb, de ha már arról beszélgettünk, hogy van egy demográfiai része is ennek, hogy Kína népessége csökken, meg egyébként is egy előregedő társadalom. A háztartások vagyonának mekkora részét teszi ki körülbelül az ingatlanok, mert azért is lehet ez érdekes, mert hogy az árzuhanásnak a negatív hatásai miatt ez is ugye eltolódhatott máshová, mármint a megtakarítások.
6: Igen, gyorsan reagálnék arra is, hogy miért nem a nagyvárosok érintettek elsősorban, hiszen nagyon egyszerű azok a nagyvárosok azok, ahol végtelenül van lényegében továbbra is munkalehetőség Kínán belül, tehát ezek folyamatos mágnesként működnek továbbra is. Van vidékről migráció a városokba. Az urbanizációs ráta úgy tervezik, hogy a következő évtizedekben 80% fölé megy, ami technikailag mindig azt jelenti, hogy 150-200 millió embert be kell majd költöztetni a városokba. Csak az nem mindegy, hogy hova. A nagyvárosokba oda szívesen mennének az emberek, de a központi kormányzat próbálja növekedésüket korlátozni. Shanghai, Peking lakossága az ő megítélésük szerint elérte a maximumot. Jelenleg egy olyan nagyváros van, ahova viszonylag szabadon lehet továbbra is költözni Shenzhen. És hát ugye ez volt a nagy boomnak az oka, hogy a második, harmadik szintű városokban ezért építettek szabadátlanul a befektetők. Tehát nem is a mennyisége van a probléma, hogy 60-70 millió lakásra nincs szükség, hanem elsősorban, hogy nem biztos, hogy ott van szükség, ahol felépítették. Tehát ez az elsősorban a probléma. A másik, hogy hány százaléka a háztartások vagyonának, kb. 60-70 százaléka van ingatlanban. Elsősorban a középosztálynak a vagyona az, ami nagyon meghatározó. Ez az, ami jelenleg a legnagyobb kihívást jelent Kína számára. 2010-es éveknek a végétől egyfajta gazdasági irányváltáson próbálja a központi vezetés átvinni az országot, ahol ne az export orientált extenzív alapú gazdasági növekedés legyen a meghatározó, hanem sokkal inkább egy ilyen belső erőforrásokra, kutatásfejlesztésre, magasabb hozzáadott értékű, és mindeneket a fogyasztás vezérelt növekedése kellene átállni. Ebben a tekintetben jelent különösen nagy kihívást, hogy azt érzik a fogyasztók, azt érzi a középosztály, hogy azok a befektetései, amit biztosnak vett, azok jelentősen csökkennek az értékéből. Ráadásul, aki venne is most lakást, úgy van vele, hogy hát nem kell kapkodni, egy-két év alatt sokkal jobb feltételek mellett tud lakást venni. Ez pedig azért nagyban kihat arra is, hogy helyre tudjon állni az ingatlan szektor, másfelől pedig a fogyasztásra is kihat. Azt látjuk, hogy egyfajta súlyos ilyen deflátor hatása van az egész gazdaság számára az ingatlan szektornak, és elveszi azt a biztonságérzetet a fogyasztókban, ami szükséges lenne ahhoz, hogy Kína tudjon erre a gazdasági modellre lépni, mert nincs meg jelenleg főleg a középosztályban a bizalom.
4: Mennyire lehet ez sikeres, ez az átlépés ebbe? Lehet egyáltalán, hogy hogyan ezt stabilizálni egy ilyen zárt, gyakorlatilag félkapitalista rendszert? Mert ugye beszéltünk róla, hogy a pekingi vezetésnek voltak különböző intézkedései, beavatkozásai, hogy felpörgessék a keresletet, nem igazán működtek, és hogy mikor lehet az a pont, hogy egyrészt az ingatlanpiac eléri a mélypontját, és tovább gyengelkedik az ágazat, és hogy mennyire lehet ezt stabilizálni, ezt a helyzetet?
6: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi az államnak a szerepe. Kínában tehát valóban egy vegyes felvágottal van dolgunk, ahol alapvetően a piaci folyamatok határozzák meg a gazdasági működését, de egy nagyon erős makromenedzser is az államnak érvényesül minden területen. Tehát nem lehet a kettőt szétválasztani, sehol nem lehet igazán, de Kína esetében ez különösen egyértelmű. Azért én azt nem vitatnám el a kínai államtól, hogy nem menedzselte jól a válságot, hiszen tehát, hogyha egyáltalán nem tett volna semmit, akkor tényleg egy olyan összeomlás lett volna, ami tovább tud nemzetközi szinten is gyűrűzni. Most persze a kínai ingatlan szektor nemzetközi kitettsége viszonylag alacsony volt, de hát őrült összegekről beszélünk, tehát a kínai gazdaság 30%-et kitevő ingatlan szektornak a nemzetközi hitelei is azért érezhetőek lettek volna. Meg elsősorban ugye arra hatott volna ki, hogy Kína minden értékláncról van épülve, tehát annak lett volna egy ilyen átgyűrűző hatása. Mert az állam csinálja azt, amit a legjobbnak lát, most is vannak egyértelmű olyan eszközei, amivel próbálja a helyzetet javítani. Kiadott egy fehér listát, ahol egészen konkrétan azonosított projekteket, amiket be kell fejezni, ezeket közvetlenül banki finanszírozást biztosít. Ugye megint elvileg ezek nem állami bankok, de állami tulajdonú kereskedelmi bankok. Ezeknek ilyenkor hitelt kell biztosítani arra, hogy ezeket a projekteket befejezzék. Másfelől ugye próbálnak ilyen biztosítékokat, garanciákat adni a vásárlóknak, hogy higgyék el, be fogják fejezni ezt a projektet, tartsanak ki, ne próbáljanak kilépni a projektekből, és akkor ezzel az egyes beszállítókat, stb. Egy olyan biztonságosabb helyzetbe hozni, amivel tényleg be lehet fejezni a projektek egy jó részét. Elkezdődtek az állami lakásfelvásárlások is, az önkormányzatok tudnak lépni, hogy felvásároljuk bizonyos rosszabb projektet, csak ezzel is azért ki lehet sok kisebb vállalatot menekíteni.

0: soha nem fog visszatérni ez az arany időszaka, vagy aranykora az ingatlan szektornak. Hát el kell fogadni azt a tényt, hogy a gazdaságnak az egyik fő motorja, ami egykor tényleg 30%-et, vagy 1/3-et adta a kínai gazdaságnak, ez vissza fog esni. Egyszer 20, és azt tartják egészségesnek a kínai szakértőben 15% körüli szintre. Ez a fejlett társadalmakban ez már egy elfogadható érték. Másfelől azonban nem szűnik meg nyilván az ingatlan szektor, hanem nagyobb hangsúly lesz a minőségen. Azok a meglévő épületállomány, amely ilyen kutyafuttába fel lett az elmúlt évtizedekbe építve, ezt most újra kell majd építeni részben, modernizálni kell, jobb minőségben kell átépíteni. Tehát lesz bőven feladata az ingatlan szektornak, csak egyszerűen nem lesz ez a motor jellege már olyan meghatározó, mint az elmúlt évtizedekben.
1: Az elmúlt percekben Eszterhai Viktort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották, és ez volt már a reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Reggeli műsorunk a reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetéseiből válogattunk, ezúttal a kínai gazdaságról. A mikrofonnál Somodi Evelint hallották, rövidesen friss hírekkel várom Önöket.
2: Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-tól a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaságról érthetően minden hétköznap 7:30-tól a reggeli Monitorban. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 12:30 lesz hamarosan, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Pénzforgalmi szolgáltatókra hárítható a felelősség, ha kibertámadás éri az ügyfeleiket. A Magyar Nemzeti Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavaly évvégén hatályba lépett törvénymódosítás értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak kell viselniük a kibercsalásokból eredő károkat, ha a tranzakció során elmulasztották a kötelező, két független forrású erős ügyfélhitelesítést. A szigorításnak, a banki visszaélés szűrőknek, valamint a mesterséges intelligenciával működő központi visszaélés szűrőrendszernek köszönhetően tavaly megtört a csalások korábbi növekvő trendje. A visszaélések összértéke a 2024-es 42,4 milliárd forintról 28,2 milliárd forintra esett vissza. Tovább eszkalálódott a közel-keleti feszültség, miután az Egyesült Államok kedd este az áprilisi tűzszünet óta nem látott mértékű bombázásokba kezdett Irán ellen, és újra blokád alá vonta az ország kikötőit, végleg veszélybe sodorva a június közepi diplomáciai megállapodást. Teherán válaszul lezárta a Hormuzi szorost az amerikai agresszió végéig, az iráni forradalmi gárda pedig azonnali ellencsapásokat indított, célba véve az amerikai 5. flotta bahreini parancsnokságát, míg Kuwait dróntámadásokról számolt be, Jordánia pedig 3 Iránból indított ballisztikus rakétát lőtt le légterében. Kínában júniusban éves szinten 3,3%-kal csökkent az új lakások átlagára a 70 legnagyobb városban. Bár ez a 36. egymás követő havi visszaesés a február óta mért legenyhébb csökkenés is egyben. Az adatok arra utalnak, hogy a kormányzati stabilizációs intézkedések kezdenek hatni, bár a piaci bizalom és a kereslet továbbra is visszafogott. Míg a legtöbb nagyvárosban lassult a piaci árak esése, Shanghai továbbra is kivételként működik, ott ugyanis júniusban is 3,1%-os drágulást mértek.
2: Tőzsde hírek.
1: Elsőként Európából, ahol nem javul a hangulat, enyhe mínusz az összkép. A londoni FTSE-nál 0,1% a visszaesés, és a francia CAC-on is ugyanilyen mértékben gyengül. 0,7% a mínusz a német DAX-nál, 0,4%-kal süllyed az olasz mutató, és 0,5%-kal a spanyol bőrze. A budapesti értéktőzsde részvényindexen 0,8%-ot esik 142.132 pontra, a részvénypiac forgalma 4,3 milliárd forint. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom emelkedik, éppen csak 0,1%-kal 2600

0: 28 forintra. 1,1%-del gyengül a Richter és az OTP, a bankpapír 45.210 forint, a gyógyszerpapír 11.900 forint ebben a pillanatban. Gyengül a MOL 0,7%-kal 4.220 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 359 forint 63 fillér, az amerikai dollárért 315 forintot kell fizetni ebben a pillanatban. A kőolaj piacán nagyjából 1%-os áremelkedés figyelhető meg a főbb típusoknál, a Brent most hordonként 85 dollár 52 centbe kerül, az észak-amerikai könnyolaj hordonként 80 dollár 11 cent.
1: Időjárás jelentés.
0: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: 1 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban beszámolunk majd a tervezett vasúti fejlesztésekről, aztán a NAV vezetőinek leváltásáról, de szó lesz a kommunikációs szerződések felmondásáról is, meg persze a tőzsdei és deviza információkról. A híreket Somodi Evelin állította össze, és akkor a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A Nemzeti Kommunikációs Hivatal azonnali hatállyal felmondja a Launch csoporttal kötött két egyenként nettó 75 milliárd, összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását. A belügyminisztérium közleménye szerint a drasztikus lépése a cégcsoportot érintő büntető eljárások, a bankszámlák zárulása, a végrehajtási intézkedések, valamint a súlyos pénzügyi és teljesítési kockázatok miatt volt szükség a közpénzek védelme érdekében. Az érintett állami szervezetek egyenként is felülvizsgálják a Launch csoporttal kötött egyedi szerződéseiket, a folyamatban lévő megrendeléseket és az eddigi kifizetéseket. Azonnali hatállyal felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal két magasrangú vezetőjét, Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettest és Tóth Márk központi nyomozó főosztály vezetőt. Kármán András pénzügyminiszter döntése mögött sajtóértesülések szerint az úgynevezett aranykonvoj ügy áll. Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat a hazahozott uniós forrásokból. Egyebek mellett erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter a Trend FM-nek. A tárcavezető azt mondta, hogy a HÍV flotta, több intercity vonal és egyes balatoni járatok jármű parkja is megújulhat, miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolná össze a menetrendeket, tarifákat és az utas tájékoztatást. Vitézi Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal indulásával kapcsolatban optimista.
2: A helyzet most úgy fest, hogy a vonatbefolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom, ennek a telepítése megtörtént. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei. A kínai szállító jelenleg hibajavítást végez. Erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, úgy közlekednek a vonatok, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogyan kéne. És ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom, de ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, akkor ez már össze lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
1: Egész napos kormányülésen ma megkezdődik a Tisza párt főválasztási ígéretének számító Szent István vidékfejlesztési program tárgyalása, ezt írja a 24.hu. A generációs léptékű cselekvési terv 10 fővállalása között szerepel a népességfogyás megállítása, hogy 2050-re újra 10 millió felett legyen Magyarország lakossága, a születéskor várható élettartam 80 évre emelése, a hazatérés támogató program elindítása, valamint 10 falunként 1 milliárd forintos helyben elosztható fejlesztési keret biztosítása. A program emellett régiós szuperkórházak építését, oktatási reformot, az orosz energiafüggőség 2035-ös felszámolását, azonnali asszálykezelést, a levegőszennyezés radikális csökkentését, valamint az önkormányzati autonómia és források visszaadását irányozza elő. Hivatalossá vált, hogy a hónap végével megszűnik 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyek nem látnak el felsőoktatási tevékenységet. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat értelmében a megszüntetésre kijelölt szervezetek mellé elszámolási biztosokat jelöltek ki, a vagyonkezelői jogok felülvizsgálatával pedig Kármán András pénzügyminiszter bízták meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-n keresztül. A megszüntetendő alapítványok között szerepel az Áder János volt államfőhöz köthető Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány, a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány, a Millenáris Alapítvány, valamint a Schmidt Mária által vezetett közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért felelős alapítvány is. A kormány ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló korábbi hiteltörvényt azzal a céllal, hogy új, pozitív partneri alapokra helyezze a Budapesttel való együttműködést. Könnyen kicsúszhat a magyar felsőoktatása az Erasmus Plus csereprogramba való szeptemberi visszatérésből. A kormány a tervek szerint ugyanis csak augusztus végén nyújtja be Brüsszelnek a zárolt források feloldásához szükséges jogállamisági reformcsomagot. Bár Magyar Péter és Ursula von der Leyen korábbi politikai megállapodása alapján a diákok már a 2026-os őszi fél évben utazhattak volna, az uniós döntéshozata a bürokratikus átfutási ideje miatt a korlátozások feloldása szinte biztosan áthúzódik az őszre, erről ír a Euronews. Szakértők szerint a csúszás miatt az Erasmus Plus finanszírozású mobilitás legkorábban a 2027-28-as tanévben állhat helyre teljesen, addig a hallgatók továbbra is a hazai költségvetésből finanszírozott Pannonia ösztöndíj programra támaszkodhatnak. Pénzforgalmi szolgáltatókra hárítható a felelősség, ha kibertámadás éri az ügyfeleiket. A Magyar Nemzeti Bank felhívta a figyelmet, hogy a tavaly év végén hatályba lépett törvénymódosítás értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak kell viselniük a kibercsalásokból eredő károkat, ha a tranzakció során elmulasztották a kötelező két független forrású erős ügyfél hitelesítést. A szigorítástak a banki visszaélésszűrőknek, valamint a mesterséges intelligenciával működő központi visszaélésszűrő rendszernek köszönhetően tavaly megtört a csalások korábbi növekvő trendje. A visszaélések összértéke 2024-es 42,4 milliárd forintról 28,2 milliárd forintra esett vissza. Tovább eszkalálódott a közel-keleti feszültség, miután az Egyesült Államok kedd este az áprilisi tűzszünet óta nem látott mértékű bombázásokba kezdett Irán ellen, és újra blokkád alávonta az ország kikötőit, végleg veszélybe sodorva a június közepi diplomáciai megállapodást. Teherán válaszul lezárta a Hormuzi szorost az amerikai agresszió végéig. Az iráni forradalmi gárda azonnali ellencsapásokat indított, célba véve az amerikai 5. flotta bahreini parancsnokságát, Kuwait dróntámadásokról számolt be, Jordánia pedig 3 Iránból indított ballisztikus rakétát lőtt le légterében. Megszólaltak a légvédelmi szirének a délnyugat iráni Busheri atomerőmű környezetében, jelentette a MER iráni hírügynökség, hozzátéve, hogy a hatóságok egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást az okokról. A riasztás azt követően történt, hogy az Egyesült Államok még tegnap este újabb légicsapásokat indított Irán ellen, és újra blokkád alá vonta a Perzsa állam kikötőit. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz. A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, hogy Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői kedden már felvették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat.
0: Tőzsdehírek.
1: Újra drágul a kőolaj, most $85.51 a Brent típusú jegyzése, az amerikai könnyűolaj pedig $79.98 jár. Európában a főbb indexek a tegnapi erősödés után most épp gyengülnek, a londoni tőzsde 0,2, a német DAX 0,8, a francia CAC 0,2, az olasz tőzsde 0,4, a spanyol 6%-os mínuszban jár, 1,1418 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde 8%-os mínuszban, 142.127 ponton, a forgalom 4.892 millió forint, 8%-kal gyengülnek a MOL részvényei, 4.214 forinton járnak, az OTP 1%-os mínuszban, 45.230 forint, a Richter 1,1%-kal gyengül, 11.900, a Magyar Telekom 1%-os emelkedésben 2.630 forinton, jelenleg 359 forint 30 filléren az euró árfolyama. Már nem a mesterséges intelligencia chat robotjaiban, Instagram posztokban vagy influencerekben bíznak a kínai kereskedelmi cégek, hanem a TikTok webshopjában. Az új közösségi média felületen élő videókban beszélnek a termékekről, akár órákon keresztül. Az új online marketing eszköz annyira népszerű, hogy idén már 1000 milliárd dolláros forgalmat produkál, és a nézettséget tekintve veszélyezteti a Netflixet, értékesítésben pedig kihívója a Google-nak és a Meta-nak, de az Amazon.com-nak is nagy fejtörést okoz. Új sztárokat is termel. Wolf Gábort, a Marketing Kommandó alapítóját hallják.
3: Már akkor a biznisz, hogy nagyon sok fiatalnak ez a munkája. Ő live shopper. Reggel föl kell, beáll a kamera elé, és tart egy 2-3 órás élőt, ahol terméket mutat be, beszél a követőkkel, reagál, esetleg meghív vendégeket, meghív influencereket, tehát hogy tényleg izgi, érdekes, szórakoztató legyen. Aztán utána ebédszünetben tanul egy kicsit a termékekről, délután tol még egy élőt, és kész ez a munkanapja.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé. Főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyengébb, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30-34 fok között várható. Késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmelyik utolsó magyar olimpiai boxarany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A hazai szövetség közösségi oldalának híre felidézte, hogy Szántó Imre a 80-as évek végén került a junior válogatott élére, illetve Papp László mellé a magyar felnőtt válogatott ring sarkába, majd az 1992-es barcelonai olimpiát követően lett ő a szövetségi kapitány. Az irányításával 1996-ban olimpiai bajnok lett Kovács István, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok lett. Szántó Imre az elmúlt években már visszavonultan élt. Jüri Tielemans az idei világbajnokságon negyed döntős belga labdarúgó válogatott csapatkapitány, a klubot váltott a Premier League-ben, az Aston Villától a legutóbb bajnoki bronzérmes Manchester Unitedhez igazolt át, a középpályással 5 évre szóló szerződést kötöttek. A nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd az Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokság vasárnapi döntőinek szünete. Részletes programot továbbra sem közöltek a New Yorki MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról, azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben a fellépők között lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ez 20 és 30 perc közötti időtartamot ölel majd fel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat el a hazahozott uniós forrásokból. Egyebek mellett erről beszélt Vitézi Dávid a Trend FM-nek, abból az alkalomból is, hogy 180 éves a MÁV, a Nyugati pályaudvarban tartottak el miatt egy ünnepséget. A közlekedési és beruházási miniszter azt is mondta egyébként, hogy a hívflotta, több intercity vonal és egyes balatoni járatok járműparkja is megújulhat, miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolná vissza a menetrendeket, a tarifákat és az utastájékoztatást. Szóba került még a Budapest-Belgrád vasútvonal is, amelynek indulásával kapcsolatban optimista. A körvasút fejlesztése Budapesten folytatódik, a kormány a Néplégetig tartó következő szakaszt is előkészítené. A szegedi BYD gyárnál pedig az a cél, hogy az alkatrész és készautószállítás minél nagyobb részben vasúton történjen. Kecső Rihárd interjúja.
4: 180 évesen a Magyar Vasút, egy nagyon szép állapotban lévő régi mozdony mellett állunk. Van rengeteg sok új vonat, de viszont látjuk a régi vonatokat is. Mi a helyzet ezen a fronton? Terben van természetesen a változtatás, de hogy állunk ezen a téren?
2: Ugye az, hogy itt látunk néhány jobb állapotú motorvonatot, az egy nagyon jó dolog, de azért inkább kivétel a mai Magyar Vasúton még mindig a teljes flottához képest. A helyzet ma úgy festi, hogy az Intercity flotta átlag életkora 45 év fölött van, és hasonló a helyzet a hévek esetében is. Tehát én fiatalabb vagyok, mint egy átlagos magyar Intercity kocsi, ami azért nem jó jel. Úgyhogy ezzel mindenképpen változtatnunk kell a hazahozott Európai Uniós forrásokból, amikért az elmúlt hetekben ez a kormány a létrejöttének a napjától küzdött. Egy jelentős vasúti jármű beszerzési programot tudunk elindítani. Ez vonatkozik a szentendrei csepeli ráckevei hévek teljes flotta megújítására, és vonatkozik a szegedi Debrecen Nyíregyháza Miskolc körítszék, illetve a Pécsi IC, illetve egyes balatoni intercitynek a teljes flotta megújítására. És nyilván, mivel ezekben azért járnak néhány jobb állapotú kocsi, ez az összes többi vonalon is javítani fogja a körülményeket, hiszen a többi vonalra meg tudjuk koncentrálni egyébként a jobb állapotú IC kocsi. Tehát ez az egész országban érezhető jelentős javulást hoz az Intercity szolgáltatás minőségében, és nyilván emellett dolgozunk azon is, hogy további hasonló lépések történjenek a további motorvonatflotta esetében, ahhoz még kellenek további döntések. Éppen most is innen a kormányülésről megyek, arról fogunk tárgyalni, hogy az hazahozott uniós pénzekből emellett a járműbeszerzés mellett hogyan tudunk megindítani további infrastruktúra fejlesztéseket.
4: Alakul az országos közlekedés szervező, ez hogy fog kinézni, és hogy fogja segíteni a beruházásokat, illetve a közlekedésnek a megreformálását, ha úgy tetszik.
2: Az országos közlekedés szervező feladata nagyon hasonlatos lesz ahhoz, amit a BKK csinál Budapesten, összehangolja a menetrendeket. Ha Budapesten ma utazunk, akár eltérő szolgáltatók buszairól szállunk át a másik szolgáltató villamosára, fogalmunk sincs, hogy most kiüzemeltette a járatot, azt tudjuk, hogy egységes a tájékoztatás, egységes a térkép, egységes a tarifarendszer, egységes az egész hálózat, a menetrend, az applikáció. Ezt szeretnénk elérni az ország egészében is, hogy teljesen mindegy, hogy egy mávos, volános, gyeseves, vagy éppen akár ha egyszer más szolgáltatók lesznek, hiszen az Európai Uniós szabályok alapján nem örökké tartható fenn a MÁV-volán totális monopóliuma Magyarországon, akkor is egy egységes szolgáltatási élményt kapjanak a Magyarországon utazók. Ez lesz a közlekedés szervező dolga, és az, hogy egy minőségi ellenőrzést vezessünk be a szolgáltatók fölött. Én elhiszem, hogy mindenki a legjobb tudása szerint próbálja végezni a munkáját, de azért mégiscsak más az, amikor a MÁV csoportba 100 milliárdokat tesz bele a magyar állam, más az, amikor azt csak így átutalgatjuk, és más az, amikor azt mondjuk, hogy itt vannak minőségi paraméterek, és azt számon kérjük. Más az, amikor van olyan szereplő, aki kimegy és megnézi, hogy tényleg karban lett-e tartva a klíma, tényleg működik-e a klíma azon a vonaton, amin működnie kell. Tehát kvázi az utasok ügynökeként lép föl az állam nevében, és az utasok nevében ellenőrzi a szolgáltatók munkáját. A BKK ezt a színvonalat, ezt a működést hozta be, nyilván kapott is ezért kritikát, de szerintem összességében jelentősen javított a budapesti közlekedés minőségén. Mi ezt a típusú működési modellt szeretnénk most országosan meghonosítani.
4: Budapest-Belgrád vasútvonallal mi a helyzet? Mikorra várható az, hogy az utasok is már utazhassanak azon a vonalon?
2: Optimista és pessimista forgatókönyvek is vannak, úgyhogy nem tudok erre fix időpontot mondani. A státuszt tudom elmondani, és ebből mindenki tud következtetni. A helyzet most úgy fest, hogy a vonatbefolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom. Ugye ez egy Európában még nem használt, de Kína szerte viszont használt, tehát egy tapasztalt nagy vasútbiztonsági gyártó által előkészített berendezés. Ennek a telepítése megtörtént, mint minden ilyen esetében, tehát amikor a nyugatiak szállítanak, a Siemens vagy a Thales vagy bárki más szállít, akkor is van ilyen. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei, ez természetesen ilyen rendszernél, tehát önmagában megijedni nem kell. Ezt a listát a kínai szállítónak átadták, a kínai szállító jelenleg hibajavítást végez, erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, én erre ígéretet kaptam a kínai nagykövettől, akivel tárgyaltam, hogy ez megtörténik, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, de persze nem lesznek még, úgy közlekednek a vonatok, legalábbis némely, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogy kéne, és ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom. De ha ebbe bárhol baj lesz, ha a kijavítás nem úgy sikerül, ha a tesztek során baj van, akkor nyilván a biztonság az első, és akkor nem lesz ez az ütemterv tartható. Tehát ez a felelősség a szállító, mert azt kell érteni, hogy a MÁV egy megrendelő, egy kínai-magyar konzorcium a szállító, akiket az előző kormány a Kínával kötött nemzetközi megállapodásban kiválasztott. Ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, megy, akkor ez már össze lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
4: Budapesten mi a helyzet a körvasút fejlesztés terén?
2: A körvasút építése zajlik, a Bartók Béla úti hídnak a kihúzása a réginek, és majd aztán nem sokára az újnak a betolása következik, de látszik, hogy zajlanak építési munkák másutt is. Ez így, hogy mondjam, az utcáról nézve jól néz ki, sajnos itt is egy elég nagy kuplerájt hagyott maga után Lázár János az adminisztrációját tekintve a projektnek, az uniós pénzek és a szabályos szerződésmenedzsment terén, tehát ezt a projektet át kell világítanunk ilyen szempontból. De azt gondolom, hogy abban nincs vita, hogy szükség van erre a beruházásra, és az is fontos, és ezt is kiemelni, hogy mi folytatni is szeretnénk. Ugye Pesten ez a most folyó építkezés véget ér a műpánál, a Vágóhídnál. Hiányzik az a része, ami a Ferencváros pályaudvaron átvezető híd, illetve az új Népliget állomása a kézilabdacsarnok mellett, a 3-as metró Ecseri úti állomása mellett. Ennek a vállalkozás badását is szeretnénk elindítani, és kivitelezését a következő években.
4: Egy kérdés már csak a szegedi Bivádi gyár kapcsán. Ott terve van-e vasútépítése a gyár körébe? Lesz-e ez ígyben valamilyen fajta újdonság, vagy valamiféle megoldás?
2: Hát ott egy olyan megállapodás jött létre a BYD és a korábbi magyar kormány között, ami azzal számol, hogy a Kiskundorozsmán működő konténerterminálhoz onnan lenne egy, úgy tetszik, zárt már kapun belüli útvonal a közúti szállításnak, tehát gyakorlatilag az a terminál szolgálná ki a beszállítást, a kiszállítást, tehát a készautó kiszállításra pedig egy másik terminál jönne létre, aminek az építését a MÁV pályán működtető vállalta. Tehát nyilván az a célunk, hogyha létrejön ez az új autógyár, akkor minél nagyobb részben az oda alkatrészbeszállítást végző logisztikai szereplők, illetve az onnan és autókat elszállító szereplők is vasúton szállítsanak, és ne terheljék a közutakat, illetve a fenntartható módon tegyék ezt meg. Ebben a magyar kormány az előző kormány vállalt fejlesztéseket, amiket nem végzett el határidőre, tehát azt lássuk tisztán, ezeknek már rég épülnie kellene, de nem épülnek. Mi ezt most igyekszünk feldolgozni, és nyilván ami ahhoz kell, hogy azokat az infrastruktúra vállalásokat teljesítsük, amik kapcsoltak ez a projekthez, azt meg fogjuk tenni, hiszen nem az az érdekünk, hogy a végén kamionok lepjék el az autópályákat.
4: Említettem még itt egy korábbi interjúban, hogy a MÁV igazgató tanácsán módosítani fog, marad a Hegyi Zsolt a helyén.
2: Bármilyen személyi döntést akkor jelentünk, hogy arról döntés van, az igazgatóság kapcsán is ezt tettük. Én azt tudom most önnek elmondani, hogy az egész irányítási rendjét a magyar közlekedés politikának személyektől függetlenül megújítjuk, az országos közlekedés szervező és a vonatflotta társaság kapcsán is új vezetők, új irányító testületek kellene. Ezt az egészet egy kontextusban és egy rendszerben nézzük, és ebben még lesznek bejelentéseink a következő hetekben.
1: Vitézi Dávid beruházási és közlekedési minisztert hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: 9,1%-kal gyengül a BUX, 141.983 ponton jár, a forgalom 5.487 millió forint, 9,1%-kal gyengül a MOL, 4.212, az OTP 1,2%-kal esik, 45.150, a Richter 1%-os mínuszban 11.910 forint, a Magyar Telekom 1,1%-os emelkedésben 2.630, jelenleg 359 forint 40 filléren az euró. Európában gyengülnek a főbb tőzsdemutatók 2/10, illetve 9/10% közötti mértékben. A német DAX 24.929 ponton, a londoni FTSE 10.500 ponton. Drágul a kőolaj, mindkettő típus 80 dollár fölött, az amerikai könnyolaj 80 dollár 4 cent, a Brentet 85 dollár 52 centtel jegyzik.
0: Monitor.
1: Már nem a mesterséges intelligencia chatrobotjaiban, Instagram posztokban, influencerekben bíznak a kínai kereskedelmi cégek, hanem a TikTok webshopjában. Az új közösségi média felületen élő videóban beszélnek a termékekről, akár órákon keresztül. Az új online marketing eszköz annyira népszerű, hogy idén 1000 milliárd dolláros forgalmat produkál, és nézettséget tekintve veszélyezteti már a Netflixet is, de kihívója a nagyobb közösségi reklámoldalak. Is. Wolf Gáborral, a Marketing Kommandó alapítójával beszélgettem mindenről. Azt megszokhattuk az elmúlt időszakban, hogy az online marketing hihetetlen fejlődésen ment, és meg persze jelenleg is megy keresztül. Már lehet beszélni például arról, hogy beállítja az ember önállóan akár egyébként a chatrobotokat, akár mondjuk mesterséges intelligenciát vesz igénybe, de úgy tűnik, hogy a Netflix babérjaira tör gyakorlatilag a TikTok, mert hogy már nem csak videókat lehet feltölteni, hanem más módszer is van arra, hogy valaki kapcsolatba kerüljön a céggel. Egyrészt mi ez a módszer, másrészt ez miért érdekes egy egyébként online marketinggel foglalkozó cégnek?
3: A módszer az a TikTok Shop, és már itt szakmai körökben megy a buzz, hogy ez jön Magyarországra. Ugye a TikTok nemrég bejelentette, hogy ezt bevezeti egy pár európai országban, a legközelebb hozzánk Ausztria, ahol már elérhető, és bár ők sosem csinálnak olyat, hogy nyilvánosan bejelentik, hogy akkor X-edikétől Magyarországon is, várható, hogy ez szeptemberre, meg akár a Black Friday karácsonyi időszakra itt tegyem. És igazából ez egy nagyon egyszerű vásárlási folyamatot tesz lehetővé. Tehát ha valaki néz a TikTokon egy flippet, amiben bemutatnak egy terméket, akkor csak ott megjelenik annak az ikonja, linkje, hogy megveszem, és a felületen keresztül tudom megvásárolni, kifizetni. Tehát egyszer, ha én, mint fogyasztó beregisztráltam, ezt az impulzus vásárlást, ezt ilyen iszonyatosan könnyűvé teszi.
1: És ez online marketing cég számára, mint amit ti vagytok, miért lehet hasznos?
3: Nekünk kevésbé, inkább azoknak, akiknek webshopja van. Tehát aki bármilyen terméket forgalmaz, akár kézműves termékek, azoknak azért zseniális, mert eddig a TikTok az egy olyan felület volt, ahol az emberek inkább inspirálódtak, vagy szórakoztak, de nagyon keveset vásároltak, ahhoz hirdetni kellett. De ezzel kapunk egy olyan gombot, amivel egy kattintással az ügyfeleink megvehetik a termékeinket, tehát az a tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol ezt bevezetik, a TikTok az egy nagyon markáns forgalomforrás a webshopoknak. És különösen van egy olyan jelenség, amit ott alkalmaznak, ez az úgynevezett live shopping, amikor egy élő videóban mutatják be a webshoposok a terméket. Ez egy kicsit olyan, mint a teleshop annó, amit szerintem mindenki leszólt, de azért mindenkinek volt otthon egy, nem tudom, egy szobabiciklije, vagy egy kése a teleshopból, tehát azért shoppingoltunk onnan rendesen. És ezt hozta vissza, és azért mondják azt, hogy versenyeznek a Netflix-re, mert ezt elkezdték az influencerek, a webshopok annyira szórakoztatóan csinálni, annyira szórakoztatóan adnak el ilyen élő videókban, hogy már vannak országok, ahol ez tényleg konkrétan elkezd versenyezni azzal, hogy az emberek mennyi időt töltenek a Netflix vagy a TikTok shop élője előtt.
1: Azért ez mondjuk durván hangzik, mert lehet, hogy akkor ez a műfa is kitermel sztárokat. Most nem jut eszembe annak a német fickónak a neve, aki ebből sztár lett, és azt hiszem most már meg is hal, de évtizedekig.
3: Igen, de volt a Billy Mays, az a híres amerikai.
1: Ez komoly sztárokat termelt, annak ellenére, hogy a magának ennek a televíziós változatát, azt mindenki, hogy mondod, leszólta. Érzékeli egyébként akár a Netflix, akár a más streaming szolgáltatók, vagy uram, bocsánat, például az Amazon.com az ilyen jellegű veszélyt?
3: Biztos, mert a számok nem hazudnak. Tehát ez a trend Kínából indult, Kínából már két évvel ezelőtt, tehát a 2024-ben már több mint 300 milliárd dollárnyi értékesítés történt live shoppingon keresztül. Tavaly már ez 600 milliárd dollár fölött van, és idén a prognózis az, hogy 1000 milliárd dollár fölött lesz csak az, amit így élő. És ott már akkora biznisz, hogy nagyon sok fiatalnak ez a munkája. Ő live shopper. Reggel föl kell, beáll a kamera elé, és tart egy 2-3 órás élőt, ahol termékeket mutat be, beszél a követőkkel, reagál, esetleg meghív vendégeket, meghív influencereket, tehát hogy tényleg izgi, érdekes, szórakoztató legyen. Aztán utána ebédszünetben tanul egy kicsit a termékekről, de utána tol még egy élőt, és kész ez a munkanapja. Komplet stúdiók épültek ki, a háttéripara, ugye látszik, hogy ez egy hatalmas pénz, tehát háttéripar is képült, úgyhogy itt most a többi platform is kapkod, hogy ők is tudjanak valami hasonlót csinálni, de hát ebben messze elő van a TikTok.
1: Kínában van az anyacége a TikToknak, Brazíliában még csak-csak lehetett terjeszkedni, de akár ez az Egyesült Államokban most mehet, mert ugye a TikTokkal kapcsolatban ott nemzetbiztonsági problémát vetettek fel, és hát hasonló lenne a kérdésem Európával kapcsolatban, tehát hogy az mondjuk Ausztriát nem zavarja, hogy kínai hátterű a TikTok?
3: Jó kérdés. Ezt bevallom, nem értek. Hát az olyasmi, amit majd a politikusok elintéznek, de már terjedt, tehát a TikTok shop ugye

0: ugye azok, akiknek ma több százezer követője, hatalmas aktivitása van, tehát ezek az ablakok nyílnak, és azt látjuk, hogy azokban az országban, ahol kinyílt, ott akik tényleg először csapnak le rá, azoknak ez egy hatalmas lehetőség. Tehát ezért én így mondanám mindenkinek, akinek van egy webshopja, hogy ezzel játszom, ezzel kísérletezzem.
1: Mennyi idő egyébként egy ilyen TikTok webshopot megnyitni, és hogyha mondjuk elkezd értékesíteni valaki, akkor mire számíthat maga a cég, mennyi jutalékot von le cserébe a forgalom generálásért?
0: Utomban van egy adminisztratív folyamat, tehát ők bekérnek céges adatokat, kialakul egy kereskedelmi kapcsolat, tehát onnan kezdve a TikTok fogja beszedni a pénzt a vevőktől és továbbítani a cégnek. Tehát ugyanúgy, mint a többi platformon, ahol valaki hirdet, van egy ilyen félig manuális, ami akár több napig is eltarthat. Amiben különleges a TikTok, hogy ők kérnek valamilyen fajta bizonyítékot arra, hogy logisztikailag rendben van a cég, tehát van a raktár, ki tudja küldeni a termékeket, tehát hogy nem csak megjelenik a platformon, de az el is jut a fogyasztóhoz. És aztán utána, onnan kezdve ugye a TikTok árulja a cuccot, összedi be a fogyasztóktól a pénzt, és világszinten változik, de ilyen 6-9% közt van az a jutalék, amit lemondom. Most, hogyha úgy számolunk, hogy más platformokon, mint egy Metán, simán elköltünk ennyit egy termék díjából hirdetésre, ez nem rossz. Ugye a live shoppingnál, tehát amikor így élőben promotáljuk a termékeket, azt nem kell hirdetni, annak egy organikus elérése van. Tehát először a TikTokon kisebb hirdetési, vagy akár nulla hirdetési költséggel is el lehet adni a termékeinket.
1: Mennyire érzed azt, hogy egy pár, nem tudom mennyi ideje foglalkozol pont ezzel a részével a marketingnek, de hogy ez lehet akkora átutó erő, hogy más influencer platformokat veszélybe sodorhat, például mondjuk egy Instagramot, vagy ha már említetted a Metának a különböző hirdetési felületeit, vagy uram, bocsánat, a Google-ét.
0: Ez olyan, mint amikor egy új játékot belép a piacra, vagy a játék térbe, mert amit az előbb említettem, kínai példa, hogy nagyon sok webshopnak a forgalmának a legnagyobb része már így live shoppingon, tehát ezen az élőzős értékesítésen keresztül realizálódik. Tehát egyszerűen csak akkora csatorna lett, ami az első helyre ugrott. Tényleg olyan sok változás van a piacon, olyan sok átrendeződés, olyan sok innováció, hogy nehéz megjósolni, hogy mi lesz, de az biztos, hogy ez egy nagyon markáns értékesítési forma. Ez nagyon sok külföldi social media szakember is ezt promotálja, hogy érdemes ezt megtanulni, mert az élőben értékesítés, ez a jövő, mindenki ezt mondja. Egyébként itt olyan már egy párral elkezdték, és jók a tapasztalatok, csak ugye jelenleg még a logisztikája nehézkes, tehát még nem egy kattintással lehet vásárolni, hanem ha valaki ott kommentál, akkor elküldik neki a webshop linkjét, tehát hogy egy kicsit még nehézkesebb, de már van, aki, hogy ugye elkezdett próbálni erre, elkezdett tesztelni a képességeit, elkezdte növelni, javítani.
1: Magyarországon ez akkor lehet átütő, hogyha megjelenik itt is országra vetítve ez a lehetőség?
0: Igen, és akár heteken belül várjuk. Van egy nagyon érdekes aspektus, amíg itt az előbb említetted az influencer business, hogy ugye az influencereknek a fő bevétele az tipikusan a szponzorációból jön. És ez is kezd megváltozni, mert sok influencer a TikTok shopon keresztül jutalékot tud kapni, hogyha egy adott webshop termékeit ő is reklámozza. És elég komoly jutalékról beszélünk, ilyen 10-20%-ot is kaphatnak a vételárból. Úgyhogy egyre több influencer kezdett el, ahelyett, hogy sokan kérdeztétek, hogy milyen szenszerudat használok itt van, ahelyett élőket kezdenek csinálni, ahol kisfinkerik magukat, bemutatják magukat, tehát így használat közelben mutatják a terméket, és náluk lehet rákattintani, ugye a TikToknál veszem meg, de az influencer jutalékot kap, és neki semmi több dolga nincs, tehát nem kell raktározni, számláznia semmit, csak egyszerűen promotálni a terméket, miután kötött az adott céggel egy ilyen affiliate megállapodást, aminek szintén automatizált, tehát egy pár kattintással meg lehet csinálni. Egyébként ez a funkció már elérhető Magyarországon, tehát már elkezdhetnek gyakorolni az influencerek, de ez egy nagyon érdekes ilyen kulturális váltás lesz, mert akiktől eddig megszoktuk, hogy mozgásról csinálnak posztot, meg mit tesznek, egyre több kereskedelmi tartalmat fogunk látni.
1: Wolf Gábort, a Marketing Kommandó alapítóját hallották. Ez volt az egy órai monitor, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották. Hamarosan Kovács Gergő jön a legfrissebb hírekkel. További jó rádiózást!
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM.

0: Sorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 13 óra 34 perc van, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal azonnali hatállyal felmondja a Launch csoporttal összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását. A belügyminisztérium közleménye szerint a drasztikus lépésre a cégcsoportot érintő büntető eljárások, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a súlyos pénzügyi és teljesítési kockázatok miatt volt szükség a közpénzek védelmében. Az érintett állami szervezetek emellett egyenként is felülvizsgálják a Launch csoporttal kötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket és az eddigi kifizetéseket. Azonnali hatállyal felmentették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal két magasrangú vezetőjét, Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettest és Tóth Márk központi nyomozó főosztályvezetőt. Kármán András pénzügyminiszter döntése mögött sajtóértesülések szerint az úgynevezett aranykonvoj ügy áll. Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat a hazahozott uniós forrásokból, egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Trend FM-nek. A tárcavezető azt mondta, a hévflotta több intercity vonal és egyes balatoni járatok járműparkja is megújulhat, miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolná össze a menetrendeket, tarifákat és utastájékoztatást. Vitézi Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal indulásával kapcsolatban optimista.
2: A helyzet most úgy fest, hogy a vonatbefolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom, ennek a telepítése megtörtént. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei. A kínai szállító jelenleg hibajavítást végez. Erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, úgy közlekednek a vonatok, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogyanak kéne, és ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom, de ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, akkor ez már össze lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os mínuszban 141.835 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 6 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 8%-os mínuszban 4.214 ponton. Az OTP pedig 1,5%-ot megy lefelé 45.040 forintra. A Richter 1%-ot esik 11.910 forintra, a Magyar Telekom egy enyhe 1%-os pluszban 2.628 forinton. Európában negatív a hangulat, a londoni FTSE 0,3-del megy lefelé, a frankfurti DAX 0,8%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 0,3, a milánói börze 0,5%-ot megy le, míg a madridi IBEX 0,8%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 314 forintot, egy svájci frankért pedig 388 forintot kell adni.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-dél-kelet felé, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok. A szél zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Koncert.
3: Az alternatív rock rajongóinak már most érdemes feljegyezni egy jövő évi dátumot. A Los Angeles-i Dead Poets Society 2027. február 16-án ismét Budapesten lép fel, ezúttal az Aquarium Club színpadán. A koncert egy nagyszabású európai turné része lesz, amelyen a zenekar legújabb dalait is bemutatja. A bejelentéssel együtt érkezett a Roach című friss kislemez is, amely sötét hangulatával és intenzív energiájával jól mutatja, milyen irányba halad tovább a zenekar. A Dead Poets Society az elmúlt években az alternatív rock egyik legizgalmasabban feltörekvő együttesévé vált. Karakteres hangzásával és lendületes koncertjeivel egyre nagyobb közönséget hódít meg világszerte. A magyar rajongók már tavaly is találkozhattak velük Budapesten, most pedig új dalokkal és egy teljes koncertprogrammal térnek vissza. Ha valaki szereti a modern, gitárközpontú rockzenét és az energikus, élő fellépéseket, február 16-án, tehát jövőre az Aquarium Klubban biztosan nem fog csalódni.
0: Esemény.
3: Ha valakit lenyűgöz a japán kultúra világa, akkor július 25-én érdemes ellátogatni a Néprajzi Múzeumba, ahol ismét megrendezik a Manga napot. Az egész napos program a hagyományos japán művészetet és a modern popkultúrát kapcsolja össze, így nem csak a manga és az anime rajongóinak szól. A látogatók izgalmas előadásokon és tárlatvezetéseken fedezhetik fel, hogyan kapcsolódik a több mint 200 éves Hokusai örökség a mai japán képregények világához. A programból természetesen a gyakorlati élmények sem hiányoznak. Ki lehet próbálni a japán kalligráfiát, a fametszet nyomtatást, a gesztus festészetet, sőt még hagyományos yukatát is lehet ölteni. Lesznek anime tematikájú kézműves foglalkozások, japán papírszínház, videójátékok és beszélgetések a manga történetéről, az otaku kultúráról, valamint a japán folklór titokzatos lényeiről is. Aki inkább a csendesebb programokat keresi, zen buddhista bemutatókon és bambusz fuvola előadásokon kapcsolódhat ki. A napot anime zenei koncert és látványos japán dob bemutató zárja. A manga nap így egyszerre kínál kulturális kalandozást, kreatív programokat és igazi japán hangulatot minden korosztály számára.
0: Fesztivál.
3: Több mint 50 ingyenes programmal várja a látogatókat július 15-e és 18-a között a Dériné Fesztivál, amely idén 6. alkalommal tölti meg színházzal, zenével és közös élményekkel Sátoralja Újhelyt és a Zemplén településeit. Az elmúlt években a fesztivál Észak-Kelet-Magyarország egyik legjelentősebb összművészeti rendezvényévé nőtte ki magát, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot. A 4 napos eseményt Tamási Áron Csalóka szivárvány című darabja nyitja, de a színházi kínálatban vígjátékok, folklór estek és zenés előadások is helyet kapnak. Esténként ismert könnyű zenei előadók gondoskodnak a hangulatról. Színpadra lép többek között Daniel Fi, a Bohemian Betyárs, a Szabó Balázs bandája, a The Beavers és a Cimbali Band is. A családokat népi játszóház, kézműves foglalkozások, hangszerbemutatók és interaktív programok várják, miközben a Dériné program utazó színháza a környező zempléni településekre is elviszi az előadásokat. A fesztivál célja változatlan, minél több emberhez eljuttatni a minőségi kulturális élményeket, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Ha valaki a nyári kikapcsolódást színházzal, koncerttel, családi programokkal szeretné összekötni, a Dériné Fesztivál idén is remek úti cél lehet.
0: Koncert.
3: A Safe Tonight című világslágerrel egy csapásra ismerté vált Eagle Eye Cherry idén ősszel ismét Budapestre érkezik. A svéd énekes november 23-án ad önálló koncertet az Aquarium Klubban, ahol a legismertebb dalai mellett új albumainak szerzeményeit is hallhatja a közönség. Eagle Eye Cherry a 90-es évek végén robbant be a nemzetközi zenei életbe, és különleges hangzásával a pop, a rock és a folk elemeit ötvöző stílus teremtett. Az elmúlt években több sikeres albummal tért vissza, legutóbb a Become a Light című lemezével bizonyította, hogy továbbra is aktív és inspiráló alkotó. A magyar közönség ritkán találkozhat vele élőben, legutóbb néhány éve egy fesztiválon lépett fel hazánkban, önálló budapesti klubkoncertre pedig most ismét lehetőség nyílik. Akit elszereti az időtálló poprock dalokat, a karakteres énekhangot és a nosztalgia mellett az új szerzeményekre is kíváncsi. Annak november 23-án érdemes az Akvárium Klub felé venni az irányt. Ígéretes este várható, ahol a Save Tonight biztosan nem marad ki a műsorból.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
4: A színház akkor irány Salgó tarján. Rendkívül gazdag nyári programot állított össze ugyanis a Zente Ferenc Színház a Zente Nyár programsorozat keretében, ahol a tavalyi évad kiemelkedő közönségi és szakmai sikerét arató Jó estét nyár, Jó estét szerelem musicalt követően bemutatkozik a Naftalin című előadás Heltai Jenő bohózata. A szabadtéri bemutató mellett számos másik előadással is készülnek, mindenről a szakmai és produkciós igazgatóval, Susán Ferenccel beszélgettem.
5: Egyre közeledik a Naftalin előadás bemutatója, gondolom itt az utolsó hetekben már igencsak a finishben járhatnak. Pontosan milyen jellegű ez az előadás, ugye Heltai Jenő egyik legismertebb vígjátékáról van szó, illetve hogy állnak most az előkészületek?
6: Igen, minden, amit mond, az gyakorlatilag úgy igaz. A finishben vagyunk, és nagyon érdekes finish ez, hiszen július 20-án lesz a Naftalinnak a premierje, a 6. Salgótarjától jött a Zente nyáron, amely egy nagyon izgalmas színházunk részéről, minden évben most már mondhatom, nyáron csinálunk egy bemutatót, ebben az évben a Naftalin esett a szó, és amikor a rendező elkezdett ezen gondolkodni, akkor azt mondta, hogy mindenképpen szeretne bele valami zenét, és ha már zenét teszünk bele, akkor nagyon jól lenne, hogyha a 20-as évek hangulatát megidézve, de mégis frissen szóljanak ezek a zenék, hogy a Budapest Bár zenéből kellene nekünk válogatni. Csak mondtuk, hogy jó, hát próbáljuk meg, keressük meg a Budapest Bárt, előálltunk az ötletünkkel, szeretnénk használni, aztán olyan jó sikerült a beszélgetés, hogy a beszélgetés végén abban maradtunk, hogy a Budapest Bár élőben benne lesz a Naftalin című előadásunkban, és jelen pillanatban ott tartunk most, hogy tegnapi napon megérkezett Salgótarjánba a Budapest Bár teljes harckészültséggel, belakták ők is a díszletet, hiszen egész végig ott lesznek a színpadon, gyakorlatilag majdnem egy koncertszínházat láthatnak majd a nézők, hiszen 18 sláger került be az előadásba, úgyhogy nagyon-nagyon folyik a munka, és az még az érdekesség, hogy gyakorlatilag holnap után meg is történik a házi bemutató, és onnantól kezdve a műszaki csapatunk kiköltözteti az előadást a főtérre, a szabadtéri színpad helyszínére, és ott gyakorlatilag egy ilyen megismerkedés lesz a szabadtéri közeggel, és így eljutunk 20-áig, ahol is várjuk majd azokat az érdeklődőket, nem csak Salgótarjánból, hanem a régióból, akik nem csak a színházat szeretik, hanem a Budapest Bár zenéit is. Így a kettő együtt, meg kell mondjam, én már hallgattam, nagyon izgalmas lesz.
5: A Zenés bohózat alcímmel fut többi közt az előadás, és hát Kulcsár Noémi koreográfus tesz is arról, hogy ez a mozdulatokban is megjelenjen. Egy igaz ilyen kis bohókás táncos előadás lesz ez? Mennyiben van szó itt ténylegesen táncról a meg annyi zenész mellett? Mennyire jelenik ez meg a színpadon?
6: Úgy, hogy az összes dal alatt nagyon jó koreográfiák vannak, amit a színészeink végeznek. Nem akart használni tánckart, hanem azt gondolta, hogy a színészeink képességei lehetővé teszik azt, hogy a színészek táncoljanak. És hát elég kemény és nagyon komoly kihívás a színészeinknek, hogy nagyon munkás koreográfiák vannak, és nem elég, hogy el kell énekelniük ezeket a nem könnyű slágereket, hanem még mellette keményen táncolniuk is kell.
5: Igen, csak szórakoztató történetről van így szó, erről még nem beszéltünk most részletesebben. Ugye egy házasságtöréssel induló félreértés a központja ennek a sztorinak. Kik számára lehet ez érdekes? Mindenkihez közel állhat, inkább a humorosabb előadásokat kedvelőknek, inkább akik az énekes zenés előadásokat szeretik, kiknek ajánlaná?
6: Amiket megint csak azt mondom, felsorolt, ez minden igaz. Igen, azt elmondhatjuk, hogy az életben soha senki nem csalta még meg a párját, Tehát innentől kezdve kívülről tökéletes lesz megnézni, hogy hogyan lehet egyik hatóságból a másikba beleesni, hogyan kell elbújtatni a szeretőnket a lakásban, és ez hogyan változik át férfi-nővé. Tehát nagyon izgalmas dolog, mindenkinek izgalmas lesz. Szerintem 14 éves kortól én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon ajánlott ez. És igen, rengeteg zene, rengeteg tánc és rengeteg humor, hiszen Heltai darabjáról azt mondják, hogy ez a legfranciább magyar bohózat.
5: Jól hangzik, illetve még azért van, akit jól hangzó dolgok a Zente nyár programsorozat keretében. A nyár igen. további részében még milyen előadásokkal várják a szórakozni vágyókat Salgótarjánban?
6: Maradjunk a zenénél, mert egyébként nagyon sok zenés anyag lesz, egy-két kivételtől eltekintve. A két kivétel az a Feleség 40-nél kezdődik, ez a Fórum Színház előadása, amelyet majd megnézhetnek, illetve a Zente Színház Kölcsönlakás című produkció. Mindkettő vidám, érdekes módon a szerzők valahogy azonosak, Rékúni neve fűződik mind a két produkcióhoz. Aztán jönnek a zenés dolgok, Szarka Tamás és zenekara, akit gondolom nem kell bemutatni, Szarka Tamást, a Gimes alapítóját, neki lesz Otthon vagyunk koncertje, ami azért is érdekes, mert novemberben a Zente Ferenc Színház bemutatja Szarka Tamás Eshajnal című cíművét, amelyben szintén rengeteg dal lesz, és ebből már hallhatnak a nézők majd itt a Salgótarjáni koncerten. Jön majd az Amerikai Komédia a Veresegy Színház előadásában, a Mesztelen Igazság a Lyon produkciótól, a Pál utcai fiúk a Pannonvár Színház előadásában, a Veszprémből a Petőfi Színház az István a királyt hozza el nekünk, és a Veresed Színház a Szép nyári nap előadásával jelenik majd meg, és hát ne hagyjam ki az államtitkár asszony félrelép, ami a cím ismerős lehet a miniszter félrelépből. Itt most megnézzük, hogy hogyan működik a miniszter félrelép nőkkel, ahol is az államtitkár asszony félrelép, ezt a József Attila Színház mutatja be. Azt gondolom, hogy nagyon erős nyár lesz, 10 előadással, 11 este várjuk az érdeklődőket, és úgy gondolom, hogy ami kell nyáron, könnyed, nyáresti, szórakoztató kikapcsolódás sok zenével. Ez lesz az idei Zente nyár, a Zente évad, pedig az Élet és Derű évad lesz, ami majd szeptemberben indul útjára.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
7: Ha egy könnyed, mégis élményekkel teli egynapos programra vágyunk, elég felszállni a vonatra és irány a Balaton. Badacsony, a Tanúhegyek lábánál. Itt már a vonatról leszállva érezhetjük, hogy jó helyen járunk. Egyik oldalon a tó, a part menti nyüzsgés, a másik oldalon a bazaltorgonák látványa és a hegyoldalba kapaszkodó szőlők megkapó képe csalogatja magához az ide látogatót. Badacsonyban az a jó, hogy szinte minden gyalogosan elérhető, bár a legtöbb felfedezni valót a hegy felé kell keresnünk. Ne siessünk! A lankás kaptatókon sorakozó pincészetek teraszairól nem csak lenyűgöző panorámában gyönyörködhetünk, de megkóstolhatjuk a borvidék legjobb tételeit is. Egy badacsonyi hegyi túra is izgalmas kaland. Az Egri József kilátó csodás rálátást ad a tóra, míg a Tördemici kilátó felé vezető ösvényeken megismerhetjük a Tanúhegy vulkanikus múltját. A bazaltoszlopok, kőfolyások és meredek letörések mentén megnézhetjük a Badacsony több millió éves vulkanikus maradványait. Badacsonyban könnyű megtalálni az egyensúlyt az aktív felfedezés és a balatoni ráérőség között. Ha vonattal érkezünk, még jobb az egész, hiszen nyugodtan átadhatjuk magunkat a hely varázsának. Tapolca, tavasbarlang, malomtó és további élmények. Tapolca, bár nem közvetlenül a Balaton partján helyezkedik el, remek választás lehet egy egynapos kiránduláshoz a környéken. A vasútállomástól kisebb sétányira találjuk a belvárost, ahol meglátogathatjuk a különleges tapolcai tavasbarlangot. Ez a titokzatos föld alatti világ Magyarország egyik igazi természeti csodája. A barlangot 1903-ban fedezték fel kútásás közben, és 1910 körül nyitották meg a látogatók előtt. Ez volt az első olyan hazai barlang, amelyet turisztikai céllal, villanyvilágítással is kiépítettek. A fogadó épületben különleges kiállítás mentén kalauzolnak végig minket a karsztvidék titkain. Cseppkövek, denevérek, búvárok világa és a természet élő művészete elevenedik meg előttünk, majd a vetítőteremben folytathatjuk a felfedezést. A kaland csak ezután kezdődik. 73 lépcsőfokon juthatunk le a barlang mélyébe, ahol csónakba szállva, kristálytiszta vízen evezhetünk végig a föld alatti járatokon. Tapolca főtere is igazi kincs. Itt áll a város neves szülöttének, Marton Lászlónak a híres Kis Királylány szobra, amelyet sokan a pesti rakpartról ismernek. Nem messze innen találjuk a malomtavat, amelynek vize különleges módon sohasem fagy be. Állandó 18-20 fok körüli hőmérsékletével évszázadokon át szolgált vízimalmok működtetésére.
3: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
8: Az ötletednek nem kell nagynak lennie, csupán a világot kell megváltoztatnia. A kezemben lévő könyv jelentős része az elhivatottságról, kiváló üzleti érzékről és valódi kreativitásról szól. Mielőtt ebbe belemegyünk, következzen néhány mondat egy növényről, ami mintha mindig is a magyarok élet volna. A paprika Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékeiről érkezett, ahol a helyi őslakosok gyógyításra használták. Egy Kolumbuszt második expedícióján elkísérő orvos szakmai érdeklődésből számos olyan növényt begyűjtött, amelyet a helyiek gyógyhatásúnak tartottak, úgyhogy így került Európába 1494-re a paprika, ahol nem csupán lázas betegségek ellen használták, hanem dísznövényként is terjedni kezdett. De hogyan honosodott meg Magyarországon az egyébként vörös törökbors néven ismert fűszer? Nem csak a paprika sztoriát, hanem számos más fűszernövény útját, hatását megismerhetjük abból a könyvből, amiről ma beszélünk, mégpedig egy olyan család történetét végigkövetve, amelyhez a minőségi fűszereket köthetjük, majdnem másfél évszázada. A Kotányi dinasztia, utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Ez a kötet címe, szerzője Zirig Árpád, beszélgető társam pedig Szűcs Ágnes, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzsere. Derüljön ki akkor, miért született meg most ez a különleges könyv?
9: Igazából az apropóját azt idén tudunk neki találni, mert idén 145 éves a cég, de valójában ez egy szerencsés egybeesés, mert ezen a könyvben már nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ennek az alapját egy családtörténeti kutatás adta, amit Csiki Sándor végzett el a számunkra, mert ugye a Kotányiról, a Kotányi alapítójáról nagyon sok információ föllelhető, de nem volt igazán konzisztens az az információ, ezért bíztuk meg őt, hogy legyen egy teljesen hiteles forrásokkal alátámasztott családtörténetünk, viszont ez egy olyan szerteágazó és részletes íromány lett, amit azért próbáltunk inkább a nagy közönség számára is érthető és emészthető formába tenni. Különböző fűszercsoportok köré csoportosítottuk a családtörténetet, és akkor így indul egy paprikás fejezettel, ami tulajdonképpen a cég alapításának is tényleg a legfőbb terméke volt, majd utána a bors, zöld fűszerek, keleti nyitás, ilyen különböző fűszerkeverékek, így zárul a könyv, és minden fejezet köré tettünk egy kicsi családtörténetet is, tettünk egy kicsi fűszertörténetet, amit az alap fejezetnek a névadója ihletett, és minden fejezet receptekkel zárul, mert hát hiszen mit is várnának egy fűszergyártótól leginkább a fogyasztók, mint nagyon klassz recepteket, úgyhogy így áll össze a könyv, és pont emiatt nem is muszáj egyszerre leülni és végigolvasni, hanem fejezetenként is lehet benne tallózni, akár lehet csak a recepteket megnézni belőle, vagy lehet akár fűszerismeretet kicsit inspirálódni.
5: Fontos, hogy a hagyományos receptek mellett a trendi receptek ugyanúgy ott vannak. Ez is mutatja a korszerűségét? Tehát, hogy a Kotány állandóan meghallja az idők szavát, sőt, mint ami a családtörténetből kiderül, meg is előzi a korát sok esetben?
9: Szerettünk volna igen egy olyan keresztmetszetet mutatni, ami az egészen tradicionális, tehát, hogy van olyan recept a könyvben, amit még maga Kotányi János alkotott. Ő egy ilyen ösztönös marketing zseni volt, és alkalmazta korának a szakácsnőit, akár mai szóval élve influencernek is nevezhetnénk, akiket betanította a saját paprikájának a használatára, és gyakorlatilag elküldte szerte az országba ezeket a szakácsnőket, hogy tanítsák meg az embereknek, hogy hogyan kell a kotányiféle paprikát használni. És emeltünk át ezekből a nagyon régi receptes könyvekből, ami egyébként ugye a magyar konyha, vagy a magyaros konyha ételeit tekintve ezek mind a mai napig a lehető legnépszerűbb termékek, különböző paprikások, gulyás, ilyesmi receptek lehetők föl abban a szokácskönyvben, de szerettük volna azt is megmutatni, hogy igen, a Kotányi mindig megpróbál rezonálni az adott kornak a kihívásaira, és ezért több korból származó, modern akár vegán, akár bármilyen újkori kihívásnak megfelelő recepteket is beleválogattunk, mindig az adott fejezetnek megfelelő módon, úgyhogy ezzel is egy ilyen színes palettát próbáltunk mutatni, hogy mi mindenre jók a fűszereink.
5: Az egész családtörténeten át húzódik az, hogy hogyan reagált a piaci változásokra Hans Kotányi, hogy amikor háború volt, a háború után az újjáépítés volt, ezért sokszor föl kellett állni ennek a családnak. Miközben hihetetlen sikeresek voltak, mégis azért a történelem viharai megtépázták némiképpen az ő üzletüket.
9: Igen, ez kétségtelen, hogy az újrakezdésről és mindig a korhoz való adaptálásról, adaptációról is szól ez az egész, de mivel mégiscsak az emberek napi életéhez kapcsolódó termékről beszélünk, a fűszerekről, ezért én azt gondolom, hogy az a név, amit megismertek, és aminek az ismerete megvolt az emberek fejében, talán egyszerűbbé tette az újrakezdést, mert mindig egyet jelentett a Kotányi név a jó minőséggel, és hogyha valaki jót akart főzni, akkor ez a márka ismeret, ez a ragaszkodás a jó minőséghez, aminek a garanciája volt a Kotányi márka név, ez mindig is megmaradt a évek viharain keresztül is.
5: Már a századforduló idején szó van arról, hogy a márka ereje a láthatóságban rejlik, hogy ezt vallja ugye a családfő, és aztán pedig, hogy a történetek milyen fontosak. És ugye ma beszélünk arról, hogy a marketing szempontjából a sztori, a történet mennyire fontos, és akkor itt látjuk az 1900-as évek elején a Kotányi családot, ahol erre építenek.
9: Kotányi János, amit említettem, hogy ő tényleg egy ösztönös zseni volt, tehát ő mindig nagyon jól föl tudott ülni az adott, akár politikai hullámokra is, és például ilyen viccslapokban, mint a Borszem Jankó jelentek meg neki, az adott napi történésekre, vagy adott heti történésekre rezonáló hirdetései is, ugye háború kapcsán ő háborús beszállító is volt, és ez nagyon érdekes, hogy tényleg a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy most már milyen modern kommunikációs technikákat alkalmazunk, ő ezt mind csinálta Facebook és egyebek nélkül, de az akkori adottságoknak megfelelően ő mindig próbált rezonálni akár a napi aktualitásokra is.
5: Beszélhetünk arról, hogy hogyan módosult az üzletpolitikája, tehát a paprika, kávé, tea és rum szállítója volt a monarchiának még az 1900-es évek elején, és aztán volt például egy japán kultúra felé nyitás, és ez is nagyon érdekes, és hogy ez mi befolyásolta, miért gondolta, hogy kell a profilbővítés?
9: Rózai oka volt, hogy ő miért kezdte el szélesíteni a kínálatát, ugye a rózsa paprikával, a szegedi paprikával indult a karrier, de gyorsan ráérzett arra, hogy szélesebb körben is szeretné kiszolgálni a császári és királyi udvart, aki egyébként értékelte is az ő jó minőségű termékét, és a másik, hogy szeretett utazni. És hogyha belegondolunk, hogy honnan jönnek ezek a termékek, akár csak a fűszerek is, azok mind lehetővé tették azt, hogy ő akár a világ összes táját bebarangolja, és személyesen kössön akár üzletet ezeknek a termékeknek a beszállítását illetően, és én azt gondolom, hogy az ő személyes kíváncsisága és a kifogyhatatlan érdeklődése az új tájak, új világok felfedezése iránt volt az, ami oda vezette, hogy akár ilyen egzotikus a gyarmatárukon túl, akár ilyen egzotikus lakberendezési termékekkel is bővítse a kínálatát. Ezek szerintem egy ilyen izgalmas, és akkoriban egyébként különösen érdeklődtek is a orientális kultúra iránt az emberek, és ő pedig lehetővé tette azt, hogy tőle vásárolják meg ezeket a kiegészítőket is.
5: Melyek azok a legfontosabb fűszerek, amelyekről az olvasó olyasmit megtudhat, amit esetleg máshonnan nem? Mert nagyon koncentráltan, nagyon szépen a gyógyereje bizonyos fűszereknek, a származási helye, ahogyan elkészítik, ahogyan földolgozzák, szóval nagyon-nagyon sok információ.
9: Igazából, ha a fűszerekről szerettünk volna írni, ő magában megtöltötte volna a könyvet. Úgy igyekeztünk kiválogatni a megszólaltatott fűszereket, hogy a legnépszerűbbek, illetve akár a saját értékesítési számaink alapján is a Magyarországon legtöbbet fogyasztott fűszereket válogattuk be az egyes fejezetek alá, és igen, fontosnak gondoltuk azt is elmondani, hogy a borsoknál is beszéljünk mindenféléről, hogy mi a különbség egy zöld, egy fehér, vagy akár egy rózsabors között, ami utóbbi nem is bors igazából, hogy tanuljanak az emberek, és a könyvben található receptek mögé, hogyha van kedvük, akkor olvassák el azt a hátteret, amivel még akár ezeknek a fűszereknek akár a gyógy hatásával is megismerkedhetnek, mert hogy kínai vagy indiai konyha gyakran akár gyógynövényként is alkalmazza a fűszereket, nem csak az ízesítésre.
8: A Kotányi dinasztia. Utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzserével beszélgettünk erről a rendkívül színes és inspiráló könyvről, amelyet a Buklab kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Trend FM 94.2.
10: Minket a gazdaság szórakoztat. 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Délután 2:03, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Lemond a parlamenti mandátumáról és a BYD-nál fog dolgozni Szijjártó Péter, a Fidesz-KDNP képviselője. A volt külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal azonnali hatállyal felmondja a Launch csoporttal összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását. A drasztikus lépésre a cégcsoportot érintő büntetőeljárások, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a súlyos pénzügyi és teljesítési kockázatok miatt volt szükség. Az érintett állami szervezetek emellett egyenként is felülvizsgálják a Launch csoporttal kötött egyedi szerződéseiket, a folyamatban lévő megrendeléseket és az eddigi kifizetéseket. Azonnali hatállyal felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2 magasrangú vezetőjét, Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettest és Tóth Márk központi nyomozó főosztályvezetőt. Kármán András pénzügyminiszter döntése mögött sajtóértesülések szerint az úgynevezett aranykonvoj ügy áll. Ma megkezdődik a Tiszapárt főválasztási ígéretének számító Szent István vidékfejlesztési program tárgyalása az egésznapos kormányülésen. Erről ír a 24.hu. A generációs léptékű cselekvési terv 10 fő vállalása között szerepel a népességfogyás megállítása, hogy 2050-re újra 10 millió felett legyen a lakosság. A születéskor várható élettartam 8 évre emelése, a hazatérés támogató program elindítása, valamint 10 falunként 1 milliárd forintos helyben elosztható fejlesztési keret biztosítása. A program emellett régiós szuperkórházak építését, oktatási reformot, az orosz energiafüggőség 2035-ös felszámolását, azonnali asszálykezelést, a levegőszennyezés radikális csökkentését, valamint az önkormányzati autonómia és a források visszaadását irányozza elő. Tovább eszkalálódott a közel-keleti feszültség. Az Egyesült Államok tegnap este az áprilisi tűzszünet óta nem látott mértékű bombázásokba kezdett Irán ellen, és újra blokkád alá vonta az ország kikötőit, végleg veszélybe sodorva a június közepi diplomáciai megállapodást. Teherán válaszul lezárta a Hormuzi szorost az amerikai agresszió végéig, az iráni forradalmi gárda pedig azonnali ellencsapásokat indított, célba véve az amerikai 5. flotta bahreini parancsnokságát. Míg Kuwait drontrámadásokról számolt be, Jordánia pedig 3 Iránból indított ballisztikus rakétát lőtt le a légterében.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os mínusz mellett 141.777 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti 6,5 milliárd forinthoz. A vezető papírok nem teljesítenek jól, a MOL 0,8%-os mínuszban 4.218 forinton. Az OTP most valamivel javított, de még mindig mínuszban 1,3%-kal 45.070 forinton. A Richter papírok árfolyama 1%-os mínuszban 11.910 forinton. A Magyar Telekom 0,7%-kal megy lefelé 2.608 forintra. és Nyugat-Európában is rossz a hangulat, a londoni FTSE 2-del, a frankfurti DAX 8-del a negatív tartományban, a párizsi CAC-on 2%-os, a milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 6%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot, egy amerikai dollárért 315 forintot kérnek.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett gomoly felhőkre is lehet számítani, főként a középső ország részben majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
11: Jó napot kívánok! Az emberi történelem leghosszabb korszaka, amiről ugyan a legkevesebbet tudunk, ám az elmúlt évtizedek kutatásai megsokszorozták az ismereteinket. Az őskorról, pontosabban a mai Budapest területének őskoráról beszélgetünk egy most megjelent könyv kapcsán a műsor nagyobbik részében.
12: Itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van, a Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai-hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában, Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni. Az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat, amennyire tudjuk, fellibbentsük.
11: Ezután Miskolcon a Grafikai Triennáli egyik kiállításán járunk. Ebben a képzőművészeti ágban a fiatalok már átvették az irányítást.
13: Ez már negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20-30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálin ez olyan 5-6% körül van. Egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasza, és ez azért reményre ad okot.
11: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest Története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, ami az alcíme szerint a kezdetektől egészen az oszmánkor végéig tárgyalja Budapestnek, illetve a főváros területének a történetét. Ahogy megnéztem a szerzőket, valamennyien a Budapesti Történeti Múzeumnak a munkatársai. Az önök osztályáról kik vettek meg, hogyan vettek részt ennek a készítésében?
12: A mi osztályunkról is többen szerzőként közreműködtek a kötet megírásakor. A paleolitikum-neolitikum részkor időszakát M. Virág Zsuzsanna kolléganőm, a bronzkor időszakát jó magam, a vaskor Tóth Farkas Márton kollégám írta, illetve a népvándorláskor tekintetében Mészáros Boglárka kolléganőm működött közre szakmai anyagokkal és saját tudásával.
11: Elsősorban kiknek írták ezt?
12: Hát abszolút a laikus közönségnek, nem csak budapestieknek, hanem távoli vidékekről érkező turistáknak is. A lényeg az volt, hogy azt a missziót, amit már ugye több évszázaddal ezelőtt már szinte elkezdődött Budapest történetének összefoglaló igényű munkái kapcsán, legutóbb viszont 1973-ban készült ilyen jellegű munka, tehát nagyon időszerű volt, hogy az azóta felgyűlt eredményeket, amelyek új kutatási módszerekkel, számos új kutatással le lett tárgyanyagok feldolgozásával megspékelve kialakult bennünk. A múzeum kutatásai révén azokat bemutassuk, és így gyakorlatilag több mint 50 évvel később egy teljes komplex Budapest történet monográfia jelenhessen meg. Annak is ugye az őskori szelete, ami számunkra igazán fontos. Az, hogy Budapest területe nyilván a város kezdemény, a város csírájaként nehezen értelmezhető mondjuk az őskori időszak, a késő keleti időszakot leszámítva, de az a föld, ahol aztán Budapest területe kialakult a városegyesítés révén, az nem véletlenül itt alakult ki, ennek egy ékes bizonysága az, ha valaki megtekinti a kötetet, mert látható, hogy az őskőkortól kezdve egy igen jelentős területnek számít ez a vidék.
14: Azért is nagyon szükség volt erre az összefoglalóra, mert az elmúlt 50 évben tulajdonképpen nagy részt átírták az őskornak a történetét globálisan is.
12: Így van, és ezekhez a trendekhez mindenképpen szükséges igazodni, ha már csak ugye az abszolút időrendi kereteket vesszük, forradalmi átalakulások történtek a neolitikum részkor, bronzkor, vaskor időszakában is, nyilván mi ehhez igazodunk. A főváros területének topográfiai képe gyökeresen megváltozott, ma már a súlypontok az egyes korszakokban mások, számos olyan történeti klimatológia, társadalmi kutatás történt ezekben a régészeti korszakokban, amelyek hát nagy mértékben megváltoztatták az itt élők történetéről eddig alkotott és jóval hiányosabb képet. Nyilván most is még csak közelítünk a soha el nem érő tökéletes tudás verziójáig, de úgy érzem, hogy nagyon sokat léptünk előre az utóbbi időben, és ezt kollégáim remek összefoglaló munkája kapcsán ezt mindenki most már láthatja.
14: Budapest egy nagyon érdekes helyszín, hiszen egy olyan város, amit ketté vág a Duna, ami egyébként a késő bronzkor óta mindenképpen, de akár már a részkor óta is tekinthetjük úgy, hogy egy kulturális választóvonal volt. Ez az eltérő kulturális fejlődés, ez érzékelhető akár az őskor itteni leleteinek kapcsán is?
12: Abszolút, vannak olyan időszakok, amikor úgymond régészeti kultúrák, amelyeket ugye mi írott források hiány egy összetartozó leletkör kapcsán egy társadalmi egységnek tartunk. Ezek a régészeti kultúrák van, hogy Dunán átkelve a Duna mindkét partján megtelepedve egy nagyobb egység részét képezik, de van olyan időszak is, gondolok itt például akkor a középső vaskor időszakára, amikor éles választóvonal, akár a sztyeppei kultúrkör és a közép-nyugat-európai fejlődési tendenciák között. Ez nyilvánvalóan számos okból kifolyólag alakult így. Minden esetre itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van. A Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai-hegység, a Gödöllői-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni.
14: Melyik volt egyébként az őskorban népesebb, a budai oldal vagy a pesti oldal? Ugye a pesti oldalon legalábbis a Dunához közel meglehetősen mocsaras volt a terület, de ugye ami keletebbre volt, az már alkalmas volt nagy állattartásra is.
12: Nagyon aszimmetrikus a kép. Ma ez annyira nem tűnik a flaszterekkel borított városi közegben, ez a különbség annyira nem szembeötlő, bár nyilvánvalóan egészen más, mondjuk gondolok én a Erzsébet-híd lábától átnézni a budai oldalra, megpillantva ugye a Várhegyet meg a Gellért-hegyet, vagy ha mondjuk a Citadellából nézzünk át egy sík területre, azért nagy különbség van, de ennél is jóval nagyobb volt az eltérés az őskorban. Egyértelműen a dunaparti zóna, ami az őskor talán mondhatom minden időszakában a legfrekventáltabb területnek számított, egyértelműen a Duna jobbparti területe volt jóval intenzívebb, az a rész, ahol gyakorlatilag nem a klasszikus értelemben, de biztonságos ármentes területeket biztosító magas parti vonal háthúzódott végig a budapesti területen egészen Óbudától le Nagytétényig. Emellett nyilván a hegyekből ömlő patakok mentén magasabb régiókban is megtelepedtek az őskor időszakában, bizonyos időszakában. Ezzel szemben a Dunának a pesti oldala, ahol egyébként számos szerencsésen megválasztott szituációban elvégzett kutatás most már a pesti Dunapart, őskori Dunapart képét is kezdi mutatni, egy jóval kevésbé markáns, számos mellékággal, egy Duna ártéri szintet képező és azokból kisebb hátakkal kimagasló részekkel jellemezhető terület húzódik, amelynél mondjuk a kiskörút, nagykörút vonalak közötti területtől kelet irányban kezd aztán a különböző környező dombvidékekről lefolyó patakvölgyek kialakítani egy hagyományosabb, mondjuk patak menti települési hálózat kialakulását eredményezi, de közvetlenül Duna menti rész a pesti oldalon egy jóval kevésbé intenzívebb, igazából a gázlók átkelőkhöz köthető települési gócokat mutatnak jelen állás szerint.
14: Ugye már nagyon sokat tudunk például a bronzkornak a történelméről, a Krisztus előtti második évezredről, a Kárpát-medence tekintetében tudjuk azt, hogy hogyan alakultak ki és hogyan fejlődtek a teltelepülések, hogyan omlott össze ez a teltelepülések által fémjelzett társadalom, hogyan jelentek meg új társadalmi és közösségszerveződési formák, hogyan jelentek meg akár új élelmezési források, így termények itt a Kárpát-medencében. De hogyha pusztán Budapest területének a lelőhelyeit vizsgáljuk, akkor ezek a folyamatok mint tetten érhetőek itt? Tehát a mai Budapest területének a történetének az elmesélésével el lehet mesélni a Kárpát-medence történetét is?
12: Bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem. Nyilván vannak olyan közös pontok, és talán itt még egyszer a Dunát szeretném kihangsúlyozni, amely bár a hagyományos történeti narratívákban is általában úgy szerepel, hogy amikor még a nagy népességbeáramlások, cserék elméletének az ideje, időszaka volt, hogy a Duna mentén jöttek be nyugatról például a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportja és leigázták a itt lévő középső bronzkori népelemeket. Nyilván ez ma már jóval árnyaltabb ez a kép, de az viszont egyértelműen látszik, és a Dunaparti lelőhelyek kapcsán nagyon markánsan előtűnik, hogy a Duna, mint fontos kommunikációs csatorna az őskor minden időszakában rendkívül fontos. Ha most a késő bronzkornál maradunk, akkor nagyon látványosan ezt a középső bronzkori váltást vesszük például Krisztus előtt 1500 körül. Nagyon látványos, hogy a hamvasztásos ritussal temetkező nagy tömegű lakosság erődített telepeken élő középső bronzkori kulturális tömböket kvázi föltörő, föllazító és a kuszideri időszakot követő időszakban megjelenő népesség más temetkezési rítusa, például a Duna mentén Nagy Tétény Érdligetnél egy olyan ikonikus lelőhelyen jelenik meg, ahol hirtelen ebbe a középső bronzkori közegben csontvázas rítusú temető, körárkos temető jelenik meg, amelyek nagyon jó párhuzamai. Ugye például Dél-Nyugat-Szlovákia, Alsó-Ausztria, Dél-Csehország területéről ismerünk. Tehát az a népesség, az a népcsoport, az a hagyomány, az a rituálé, ami ugye nagyon fontos volt egy nép önrendelkezésénél, az bizonyosan a Duna mentén közlekedett itt déli irányba, és Budapest területén nyilvánvalóan megtelepedett, és aztán ebből kinőve egy nagyon jelentős, például később bronzkor első felének, ugye a halomsíros kultúra időszakát számoljuk, egy nagyon jelentős kultúra is tömb formálódik, amelynek például egy másik ikonikus példája szintén a Duna mentén, az egykori budai skála áruház területén, annak a bontása után végzett feltáráson előkerült edény lelet együttes, amely valószínűleg egy hatalmi paktum, egy főnökségek közötti nagy lakoma rituális maradványait rejti, európai jelentősége a mérete a leletanyagnak, nyilvánvalóan nem véletlen, hogy itt a mai Budapest szívében, a lágymányosi öblözet északi peremén került ez a leletanyag a Dunához közel.
14: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: voudrais tout savoir et voir dans le noir.
1: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról. A beszélgető társam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetője.
3: Nagyon gyakran szoktunk arról beszélni, hogy egyik kultúra váltja a másikat, és kicsit azt a képzetet kelti ez, mint hogyha az érkezők azok elzavarnák a korábban itt lakókat, vagy beleölnék őket a Dunába. De hát gyakorlatilag itt a továbbélés nagyon jelentős, akár napjainkig is, hiszen ugye a genetikai kutatásokból tudjuk, hogy a bronzkori népesség az bizony itt van bennünk, tehát nagy valószínűséggel mind a kettőnkben vannak bronzkori, itt élő bronzkoriaknak a genetikai maradványai.
4: Így van, a genetika nagyon fontos, és a leletanyag sokszor nagy váltásokat mutat régészeti leletanyagban, de a genetika egyértelműen bizonyított, hogy vannak fordulópontok, például gondolk a neolitikumra, a késő részkorra, időszakára, vagy a vaskor bizonyos periódusaira például a kokáért, vagy a harangedény kultúra megjelenésére nyugati irányból, de alapvetően a régészeti leletanyag változása az nem feltétlenül etnikai változásokkal függ össze, hanem lehet olyan bonyolult, számunkra még nehezen értelmezhető társadalmi folyamat része is, amelynek a kombinatív, közös, együttes szemlélete tudja az őskori történelmet hitelesen rekonstruálni. Például még egyszer visszatérve erre a középső késő bronzkor ugye váltására, ahol biztos, hogy a mai tudásunk szerint már inkább azt mondjuk, hogy beszüremlenek Nyugat-Európából a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportjai, bizonyos, hogy a nagy tömegben helyben maradt középső bronzkori lakosság megmarad alaplakosságként, megváltozik a temetkezések ritusa, megváltozik a települések szerkezete, de itt klimatológiai változások is vannak, nem fél népességcsere történik, és nagyon jól kimutatható ma már. Például a fazekas tradíciókban, ugye a leggyakoribb leletanyag a feltáráson a kerámia, hogy a fazekas tradíciók például a halomsíros kultúra első időszakában nagyon jelentős középső bronzkori hagyományokat mutatnak, és például ezt az általam már korábban említett edény lelet együttes is nagyon jól bizonyít. Tehát a kép az soha nem olyan éles, amit mi elsőre gondolunk, meg szeretnénk láttatni. Itt ugye nem csak a genetikai eredmények, meg vizsgálatok, amelyek amúgy nagyon drágák, ezért nehezen végezhet el nagyobb reprezentatív anyagokon, az a feletti örömünket szeretném mondani, a feletti bánatunkat is, hát nyilván ez egy történelmi tény, hogy nincsenek írott források, tehát nem tudunk azokra támaszkodni, hogy ezeket a történeti narratívákat melyiket tartsuk hitelesebbnek, ezért mindenféleképpen a több adat együttes értékelésével és egy finomított, különböző verziókat felvázoló képet kell nekünk sugalnunk, és ezt próbáltuk meg mi közérthető formában, reméljük, a nagy közönség felé ennek a kötetnek a kapcsán közvetíteni.
3: Mert hogy sajnos a történet felfogásunk az még mindig egy, hát mostanra meglehetősen elavult történelem szemléleten alapul, miszerint, hogyha valamiről van írásos adat, az megtörtént, hogyha nincs róla írásos adat, az nem történt meg, vagy nem is fontos, és azért nincsen róla. Pedig hát ez az őskori időszak, ez alapvető fontosságú a Kárpát-medence története szempontjából.
4: Igen, és ez itt Budapesten is nagyon jól tetten érhető. Most római koros, középkoros kollégáim is nyilván meg tudnák erősíteni, hogy van egy nagyon jelentős lelőhely, mondjuk a római korból itt Óbudán, olyan nincs igazából szinte sose, hogy a feltárás véget érjen a római kori falalapozások alatt, mert ott jönnek a régészeti rétegsorok őskori részei. Ennek talán az egyik legjobb példája jelenleg is, most már majdnem 10 éve folyó kutatásaink a Folyömőr utca mentén az egykori buszesz gyár területén Óbuda szívében, ahol a középkori árpádkori falu alatt lévő több periódusú római kori lelőhely, itt katonaváros, temető, korai települési horizontok is megfigyeletek a római korból, alatta jön úgymond, ha most rétegsor vastagságot nézzük, elnézést kérek, a római koros kollektor a java a lelőhelynek, akár több méteres, 3-4 méteres őskori rétegsorral is számolhatunk néhol, amely visszafelé menve a késő vaskor időszakától egészen a neolitikumig az emberi megtelepedés nyomait rögzíti. Tehát egy hatalmas rétegsoron úgymond ülünk itt Budapesten, amelynek egy nagy része bizony az őskor, és gyakorlatilag az Budapest bármely területén földmunkát végeznek a gépek, akkor nagy eséllyel őskori régészeti lelőhelyek előkerülnek.
3: Mert hát ugye az elmúlt 8000 évben az utóbbi időszakot leszámítva mindig ugyanaz a terület volt alkalmas az emberi megtelepedésre.
4: Ma már ezt is árnyaltabban látjuk, vannak olyan klimatológiai ősvízrajzi kutatások, például itt Óbuda területén, ahol már nagyon jól tudjuk modellezni az ősvízrajznak a változását, a morfológia változását, az a, még ugye a folyószabályozás előtti időszakban, és ez ugye egészen ugye a 19. századig egy kevésbé statikus képet mutatott, és speciális mintavételekkel, főleg a legideálisabb az ugye a régészeti feltárásokon. Tehát a régészeti megfigyelésekhez tudjuk kapcsolni ezeket a természettudományos mintavételek. Ma már nagyon jól rekonstruálható például a Duna amúgy tipikus jobbparti öblözetei közül, amelyek egy különleges morfológiai egységet képeznek, az óbudai budakalászi öblözet történetét, amely vastagon hatással vannak bronzkori és az őskori település történetre, tehát hogy az egykori Dunamedrek mikor voltak nyílt vizek, mikor kezdtek föltöltődni, mikor már csak úgymond kutak létesülésére szolgáló vizenyős területek, mikor száradtak ki. Van olyan terület, ahol egy patak, meder, egy korábbi Dunamedret használt föl csak fordított folyásirányjal, ennek a torkolatát is megtaláltuk. Az egy rituális tért képezett a bronzkor bizonyos időszakában, tehát oda depókat áldoztak, mondjuk Krisztus előtt 1500 körül, tehát izgalmas eredményeink vannak azokon az ástásokon, ahol ezeket a komplex vizsgálatokat elvégezzük, és nyilván ezekről is szerettünk volna tájékoztatást adni ennek a könyvnek a hasábjain.
3: Ugye nagyon sok helyen ástak már itt Budapest területén, de van olyan terület, ami ön szerint potenciálisan nagyon fontos lenne, és még nem folytott kutatás? Mármint, hogy az őskor szempontjából fontos?
4: Hát Budapest egy nagyon mozaikos terület, ha most nagyon zanzásten akarom, akkor van ugye a belvárosi rész, ahol igazából kevesebbet kutatunk, az épített emlékek ráadásul jelentősen bolygatták a területet, ott vannak ugye a későbbi római kor és középkori városkezdemények, amelyek

0: esetén az ilyen típusú lelőhelyeknek a kutatása az úgynevezett roncsolásmentes módszerekkel történhet meg elsőként, amikor ugye fémdetektorral, lézerszkennerrel, georadarral és egyéb módszerekkel, terepbejárással tudjuk ezeket a lelőhelyeket vallatni. Ezeknek az eredményei, most már csinálunk is egy ilyen topográfiai programot Tóth Farkas Mátor kollégámmal, hogy szisztematikusan szeretnénk ezeken a területeken végigmenni, hogy azokról a területekről is képet kapjunk, ahol nem régészeti feltárások nyomán ismertük meg az őskori településhálózatot, és azt ki tudom mondani, hogy bizony nagyon jelentős lelőhelyek vannak. Nyilván elsőben a víz közeliség, ami számít, illetve a védhetőség, tehát például a pesti oldalon a patakok menti magas partok, azok kiemelt jelentőséggel bírnak egy-egy ilyen kutatás során.
1: Hamarosan folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
3: 94.2 Trend FM.
2: Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél három van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Drónipari partnerséget indít az EU és Ukrajna, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ukrajna az elmúlt hónapokban több hasonló megállapodást kötött közel-keleti és európai országokkal. Ursula von der Leyen elmondta, hogy Európának megvannak az óriási technológiai és ipari képességei, biztonságosan gyárthat, de nincs olyan tapasztalata és tudása, mint Ukrajnának. Ezt a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell. Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra emeli dróngyártási kapacitását, közölte az ukrán elnök. Az államfő hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Shahid típusú drónok legalább 90%-át megsemmisítik. Ukrajna először került közel ahhoz, hogy a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez gyártson rakétákat, és a történelem során a harmadik országgá válhat, amely ilyen megállapodással rendelkezik. Lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nál fog dolgozni Szijjártó Péter, a Fidesz-KDNP képviselője. A volt külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A Fidesz sajtófőnöke szerint Orbán Viktor tudott a lemondásról, erről kétszer is egyeztettek. Havasi Bertalan elmondta, hogy a Szijjártó Péterrel való 20 év közös munkára bajtársiassággal és barátsággal gondol vissza, és biztos abban, hogy Orbán Viktor pártelnök is. Azonnali hatállyal felmondja a Launch csoporttal összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A drasztikus lépésre a cégcsoportot érintő büntető eljárások, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a súlyos pénzügyi és teljesítési kockázatok miatt volt szükség. Az érintett állami szervezetek emellett egyenként is felülvizsgálják a Launch csoporttal kötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket és az eddigi kifizetéseket. Azonnali hatállyal felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal két magasrangú vezetőjét, Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettest és Tóth Márk központi nyomozó főosztályvezetőt. Kármán András pénzügyminiszter döntése mögött sajtóértesülések szerint az úgynevezett aranykonvoj ügy áll. Könnyen kicsúszhat a magyar felsőoktatás az Erasmus Plus csereprogramba való szeptemberi visszatérésből. A kormány a tervek szerint ugyanis csak augusztus végén nyújtja be Brüsszelnek a zárhott források feloldásához szükséges jogállamisági reformcsomagot. Bár a diákok eredetileg már a 2026-os őszi fél évben utazhattak volna, az uniós döntéshozatal bürokratikus átfutási ideje miatt a korlátozások feloldása szinte biztosan áthúzódik az őszre, írja az Euronews. Szakértők szerint a csúszás miatt az Erasmus Plus legkorábban a 2027-2028-as tanévben állhat helyre teljesen, addig a hallgatók továbbra is a hazai költségvetésből finanszírozott Pannonia ösztöndíj programra támaszkodhatnak.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os mínuszban, 142.101 ponton, a részvénypiac

0: forgalma közelít a 7 milliárd forinthoz. A blue chipek még mindig rosszul teljesítenek, a MOL 8%-os mínuszban 4218 forinton, az OTP papírok 1,1%-ot mennek lefelé 45190 forintra, a Richter 4%-ot gyengül 11980 forintra, míg a Magyar Telekom árfolyama 6%-os mínuszban 2610 forinton. Nyugat-Európában is többségében mínuszokat látunk, a párizsi Kekaron az, amelyik enyhe pluszban 0,5%-ot, a londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX 0,5%-os mínuszban, a milánói börze 0,4, a madridi IBEX pedig 0,5%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forint 30 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 314 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 30 fillért. Nézzük, mi a helyzet olajfronton, 0,5%-kal drágul a Brent, 85 dollár 10 centen, a WTI pedig 0,6%-ot drágul 79 dollár 80 centre. Az aranyára 0,6%-kal olcsóbb, egy unci aranyért 4045 dollárt kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: A több órás napsütés mellett gomoly felhőkre is lehet számítani, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést. A beszélgetőtársam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetője, a Budapest Története című könyv egyik szerzője. Említette azt, hogy az utolsó nagy összefoglaló így Budapest történetéről 1973-ban, vagyis több mint 50 évvel ezelőtt jelent meg, azóta átíródott ennek a korszaknak a története, és az én nagy problémám az, hogy még igazándiból az 1973-as eredmények sincsenek benne a társadalmi köztudatban, sőt, hát ugye néhány évvel ezelőtt a közoktatásból is kivették az őskort. Hogyan lehet ezt az elmúlt évtizedekben, meg az elmúlt években megszerzett tudást valahogy elkezdeni átadni a nagy közönségnek?
3: Hát ez egyik, hanem a legfontosabb feladat. Adatunk nekünk, amellett, hogy ugye feltárjuk a régészet örökséget, és nyilván tartjuk és őrizzük. A tudományos ismeretterjesztés nélkül ennek igazából nem sok értelme van. Ez egy olyan fontos szegmens, amely tény és való így van az utóbbi időben sokszor hiányt szenvedett. Úgy mondom, hogy van hiányérzetünk ezzel kapcsolatban. Mi mindent megpróbálunk, az egyik legfontosabb, ugye, ha már múzeumban vagyunk, kiállítások. Tavaly előtt nyílt a Várban egy állandó kiállítás Budapest területének ős- és népvándorlás koráról. Ott mindenképpen a kurátortársaimmal, Tóth Farkas Mártonnal és Mészáros Boglárkával megpróbáltuk minden korosztály számára érthetővé és izgalmassá tenni azokat az időszakokat, amelyek nem láthatóak ma, és nem tudnak róla a gyerekek akár az iskolai tanulmányok során, vagy nem látják a mindennapokban, mert itt sétálnak nyilván a romkertben, és látják a római kori falakat, fölmennek a várba, látják a zsigmondkori palota maradványait, vagy a gótikus ülőfülkéket, de az őskori településeket, az őskori sírhalmokat, földváraknak a maradványait, településeket, áldozati gödröket, hamvasztásos temetőket nem látják. Ezeket próbáltuk kicsit más színben megvilágítani, és emellett szeretnénk aktívan is részt venni, akár az oktatásban, ha nem is a tankönyvek szintjén, de például múzeumpedagógiai kollégáim most már évente szerveznek akár két alkalommal is, vagy három alkalommal rendhagyó történelmi órákat, amikor is vállalkozókedvű osztályok, főleg nyilván Óbuda területéről, de egész Budapest vagy az országból is várjuk őket, rendhagyó történelmi órán vehetnek részt itt a múzeumban, ahol nem csak egy vetítést kapnak, hanem tárgyakat tudnak megtapintani, kérdéseket tudnak föltenni, és további irányt tudnak szabni akár az érdeklődésüknek, de talán nagyon fontos az iskolákhoz is kimenni, és már igen korán elkezdeni népszerűsíteni. Nem csak nyilván az őskor fontos, de az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat, amennyire tudjuk fellibbentsük.
2: Említette azt, hogy ugye római kort meg középkort azt láthatta az ember itt Budapest területén, érdemes lenne talán elgondolkodni azon, azon, hogy egy őskori régészeti parkot is lehetne valahol nyitni.
3: Igen, sajnos ugye a város története úgymond predesztinálja arra azt a területet, hogy ezek a nem túl maradandó emlékek ezek eltűntek, mert azért a figyelmes szemmel jár valaki a Bakony vagy az Észak-Középhegység hegyein, ha tudja, hogy mit kell nézni, láthat őskori haromsírokat, földvárakat, de sík területek is, például Dél-Kelet-Magyarországon hatalmas később bronzkori földvárrendszerek vannak, amelyek műholdképeken is nagyon jól látszanak, de a szabad szemmel is nyilván, ha rákeres az ember, megtalálhatóak. Budapest területén ez nagyon ritka, egyik nagy büszkeségünk Soroksár-Várhegy, ahol bár ma már a szántóföldi művelés során szinte teljesen eltűnt a középső bronzkori földvár sánca, de légi fotókon, illetve a szakavatott szem a helyszínen is még láthatja annak az védműnek a maradványait, amelyek itt voltak. Nyilván sokkal több ilyen emlék létezett Budapest területén is, de a város kiépítésével kapcsolatban ezek nagyrészt, a legalábbis a felszín fölötti részeik, vagy a látható részeik megsemmisültek.
2: De gondolom, valamelyiknek egy része legalább még menthető lenne.
3: Így van, és ezeket nagyon vigyáznunk kell. Egyébként talán egy toposz a régészekről, hogy ők szeretnének mindent föltárni, megismerni. Ha esetleg valakiben még ilyen képzet van, ezt szeretném cáfolni. Nyilván nagyon szeretünk, nagyon kíváncsiak vagyunk, és szeretünk kutatni, de például egy olyan rendkívül épségben megőrzött, mondjuk őskori régészeti lelőhelyemnek felszín nyoma is vannak. Mi mindenképpen amellett kardoskodnánk az általános örökségedelmi trendeknek megfelelően, hogy ezeket megőrizzük az utókornak, akár egy modernebb kutatási módszerrel végzett kutatáshoz. De ugye a roncsolásmentes kutatás, amit én említettem már a beszélgetés elején, egyre több spektrumú, egyre több műszert és kutatási módszert tud bevonni, hogy anélkül, hogy a lelőhely sérüljön, lehet azokat vizsgálni, mert ugye szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy maga a feltárással mi magunk semmisítjük meg ezeket a régészeti lelőhelyeket, csak ugye minden olyan információt ki tudunk szedni belőle, amelyeket jelen tudásunk szerint ki lehet.
2: A mai Budapest területének őskoráról Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Hamarosan Miskolcon a kortárs grafikával folytatjuk a közkincskeresőt.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A magyar grafika egyik legnagyobb eseménye a Miskolci Grafikai Triennálé. Kúnya Ábel grafikus művésszel a 65, a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon című kiállítás kurátorával a Herman Ottó Múzeumban beszélgettem.
2: Miskolcon vagyunk, a Herman Ottó Múzeumban, a Miskolci Galériához kötődő Miskolci Grafikai Triennálé 30. alkalommal megrendezett kiállítás sorozatának a kiegészítő vagy kísérő kiállításán, ami a Magyar Művészi Grafika 65 évét fogja keretbe, 65 címmel.
1: Mert hogy ugye ez a triennáli, ez azt jelenti, hogy 3 évente megrendezett eseményről van szó, viszont ez a triennáli előtte biennáli volt, tehát 2 évente rendezték meg, úgyhogy ezért nem simmel a 2 szám egymással.
2: Igen, a matek az teljesen így emiatt nem jön ki, és valójában az utóbbi években nem azt írtuk a triennálék elé, hogy hanyadik, hanem csak az évet, de egyébként mi tudjuk, hogy a 61-ben indult, tehát 65 évvel ezelőtt indult eseménysorozat, az most 30. alkalommal került megrendezésre, és valóban 2008 kezdve már triennálé formában, miközben 61-ben biennáléként indult.
1: Itt állunk egyelőre a kiállításnak, tulajdonképpen a legeslegelején, mert ahogy látom, itt időrendi sorrendben lennének a művek, illetve hát tulajdonképpen az alkotók is felsorakoztatva?
2: Így van, az volt a cél, hogy egy ilyen idővonalat hozzunk létre, hogy a látogató, ahogy ebbe belemerül, akkor 61-től 2026-ig egy ilyen atmoszférába tudjon csöppenni, ahogy változott a magyar grafika, ezt mutatja be a kiállítás, a gerincét adják a nagydíjas alkotók, ugye évről évre a nagydíjas alkotók, vagy a nagydíjas műve, vagy ahhoz kötődő alkotás, illetve további alkotók is, akik a magyar grafika szempontjából fontosak, relevánsak, és a gyűjteményben található tőlük magas színvonalú munka.
1: Egészen elképesztően nagy nevek vannak itt legalábbis az elején, például itt rögtön a harmadik, az Kondor Béla.
2: Igen, hát Kondor Béla nyilván kiemelkedő alkotója a magyar grafikának, és Miskolchoz is a kötődése az szoros. Ugye sajnos a korai halála miatt az nem vált lehetővé, szeretett volna ő is itt Miskolcon több időt tölteni, de ettől függetlenül nagyon sokat dolgozott a 60-as években a Miskolci Grafikai Műhelyben. Tehát konkrétan az az alkotóház, ami tőlünk pár száz méterre található, az egy olyan helye volt a magyar grafikának, ahol a grafikus generációknak nagy nevei és nagy alkotói fiatalon vagy középkorukban dolgoztak, köztük Kondor Béla is.
1: Ha megnézzük itt az első műveket, ezek többnyire fekete-fehér rajzok, a színek igazándiból a későbbi években jelennek meg. Sokat változott a magyar grafika ez alatt, a 65 év alatt?
2: Változott mindenképpen, talán nem is a színek szempontjából fognám ezt meg, mert való igaz, hogy jellemző a grafikára a színskálán, hogy viszonylag szűkített skálán mozog, de hát a színes dúcokról, tehát több színnel való nyomtatás azért már az elejétől fogva ott van a grafikában. Itt inkább az egy érdekes észrevétel, hogy az első 1-2 évtized de a triennálénak, akár a díjazott, akár a nagydíjas alkotókra gondolunk, nagyon sokszor kötődik illusztrációhoz, vagy könyvhöz, vagy valamilyen irodalmi kiinduló ponthoz, és a későbbiekben egy kicsit ettől már elszakad, lazábbá válnak a keretek, de ez egy ilyen változás egyébként megfigyelhető. Csak most tőlünk jobbra nézek, itt rögtön van egy Bálint Endrénk, vagy egy Deny Pálunk, de hát itt Hinz Gyula, Kondor Béla, Feledi Gyula, Kas János, Gyulai Lívius, a magyar illusztrációnak nagy alakjai, szintén a magyar grafikának is nagy alakjai, és az, ami ugye azért a 60-as, 70-es, 80-as években normális volt, hogy a komolyabb kiadók azok valódi képzőművészekkel dolgoztak. A rendszerváltás után ez egy kicsit feloldódott, és tulajdonképpen ez a minőségi szűrő, ez már nem annyira erősen volt jelen. Itt most egy kicsit, hogy a társ rendezvényekre egy picit utalva, már 4 alkalommal indult el Budapesten a Budapesti Illusztrációs Biennálé, és egy kicsit ugye most már látjuk azt, hogy mind a könyvkiadói részről, mind a szakma részéről egy ilyen erősödés van egyébként, hogy magában az illusztrációban is a komoly művészeti teljesítmény jobban latba essen.
1: A magyar grafika egyébként hol van a világ élmezőnyével összehasonlítva egyáltalán? A grafika az egy ilyen komoly nemzetközi műfaj?
2: Igen, és az az érdekes, tehát, hogy ezeken a grafikai seregszemléken, tehát itt Japántól kezdve Kína, Egyiptom, Krakó, hogy csak hogy hozzánk közel menjünk, de hát Várnában, Ljubljanában, Egyesült Államokban is vannak grafikához kötődő szemlék, két vagy három éves biennálék, triennálék. Ez tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve ez a forma a grafika műfaján belül, ez egy nagyon népszerű formává vált, nemzeti biennálék vagy nemzetközi biennálék keretében. És ami talán ugye a nagy közönség számára annyira nem látható, de maga ez a grafikus szakma elég jól ismeri egymást, akkor is, ha mondjuk még nem feltétlen találkoznak. Pont ezeken a katalógusokon, illetve szemléken keresztül, vagy mondjuk a székelyföldi biennálé most már talán 10. alkalommal kerül megrendezésre. Tehát sok ilyen esemény van, és elég jól ismeri egymást a szakma. És ugye visszatérve a kérdés elejére, én azt tudom mondani, hogy számos alkalommal szerepelnek a magyar grafikusok sikeresen ezeken a szemléken. Tehát amikor eljut valóban a művük ezekre a helyekre, akkor egy elég komoly és jó visszajelzés az, amivel találkozunk, így általában a magyar szénára nézve. Még talán érdemes azt megemlítenem, hogy a 3 évvel ezelőtti triennálén ott nemzetközi zsűrink volt, Márta Anna Racek-Karcs, lengyel kurátor és művészettörténész, a krakói grafikai triennálé akkori elnöke, ő volt az egyik zsűritagunk, illetve idén most volt nemrég egy grafikai szimpóziumunk Miskolcon, szintén lengyel résztvevőkkel, most az azóta új elnöke jött el a krakói triennálénak, és meg kell, hogy mondjam, hogy mind a 3 évvel ezelőtti, mind a mostani anyag kiállta azt a próbát, hogy azok a szakemberek, akik valóban az egyik legnagyobb nemzetközi seregszemlét vezetik, elismerően nyilatkoztak a magyar grafikáról. Talán legjobban úgy tudnám ezt az elismerést jelezni, hogy úgy váltunk el egymástól, hogy a következő triennálé kiírás most lesz szeptemberben, és kérik, hogy mindenképpen próbáljuk a magyar grafikusokat ösztönözni, hogy küldjék a munkájukat, mert ezekre a színvonalas munkákra ott szívesen lennének nyitottak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkeznünk.
1: És akkor ezek szerint gondolom, hogy akkor a különböző stílusváltásokat is követi a világszerte, tapasztalható stílusváltásokat is követi a magyar.
2: Így van, igen. Tehát egyébként ezt a kiállítás végignézve is úgy a technikai hozzáállást is nagyjából leköveti. Itt most a kiállítás elején állunk, de hogyha a végébe mennénk, ott lesz majd egy olyan munka, ami az egyik első digitális munka a Miskolci Biennálék történetében, illetve az első nagydíjas munka, ami digitálisan készült Lévai Jenőtől, az 98, ha jól emlékszem, és ez nagyjából fedi azt, hogy mikor volt az első nagydíjas munka Krakóban digitális technikával készült grafika. Tehát én azt mondhatom, hogy a magyar grafikusoknak az alkotói hozzáállása, meg a nyitottsága, meg az, hogy mindig felhasználják az adott kor nyújtotta technológiai lehetőségeket, ebben abszolút napra kész a magyar grafika.
1: De jó, hogy említette ezt a digitális világot. Ugye napjainknak talán a legnagyobb kihívása egyszerre áldása és átka a mesterséges intelligencia. És ahogy én nézegetem a különböző grafikákat, nagyon sok helyen, nagyon sokan alkalmazzák is, ami én azt gondolom, hogy azért a művészi kreativitásnak nem tesz jót. Nem félnek attól, hogy előbb-utóbb a grafikusok kezéből kicsavarják majd a ceruzát így?
2: Hát én azt gondolnám, hogy ezt talán érdemes két részre osztani. Én szerintem a művészi grafikától nem lehet elvenni, sem a vésőt, sem a linoleumot, hogy ilyen furán fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy ez ilyen kisebb alkalmazott grafikai munkákban valóban piacot fog veszteni a grafika, és így a művészi grafikusok is, hiszen megélhetés szempontjából azért kapcsolódnak a mindennapokhoz, nem csak az alkotó tevékenységhez. Viszont, hogyha azt nézem, hogy hogyan tudják a művészek használni a technológiát, vagy mondjuk most adok egy másik példát, hogy a triennáli törzsanyagában, ugye mi most a visszatekintő, vagy az áttekintő kiállításon vagyunk, de a galéria épületében ugye látható a friss anyaga a grafikai triennálinak, ott, hogy csak egy annyi említést tegyek, hogy a díjazottaknak a javarésze fiatal alkotó, és a fiatal alkotók által beadott műveknek majdnem 100%-a az olyan kézi technikával készül, ahol látszik a törekvés, hogy valami olyan effektust szeret elérni és megalkotni, amit számítógéppel nem lehet. Tehát a jövő művész generációjában ott van az a fajta öntudatosság, illetve az alkotó autonómiának egy ilyen ösztönös védelme, hogy nem hinném azt, hogy megtörténhet ez a dolog, hogy a művészi alkotó munkát átveszi a gép. Még azt gondolom, hogy a fiatal generáció még erőteljesebben fog erre reagálni és meghúzni a határokat. Én ebben bízom, és egy picit ez a találkozásunk előtt beszélgettünk, és felmerült ez az adat is, hogy most ez már negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20 és 30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálén ez olyan 5-6% körül van. Tehát ez is egy érdekes jelenség.
1: Különös, hogy mennyire szembe mennek a végül is a világszerte tapasztalható trenddel.
2: Hát itt tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a művészeti trend szempontjából lehet, hogy nem mennek szembe. Itt nekem most hiányzik az az információ, hogy majd más országokban a grafika milyen döntéseket hoz, de én azt gondolom, hogy magával a technológiai trenddel mennek egy picit szembe a fiatalok. Én szerintem ebben egy ilyen jogos önvédelem van. Úgyhogy én ezt egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasz. És ez azért reményre ad okot.
1: Meg hát ugye rengeteg a fiatal alkotó, ami azt jelenti, hogy nem kell attól félni, hogy kihalna a szakma.
2: Hát ettől nem. Tehát ez is egy érdekes folyamat volt megfigyelni, hogy egyrészt azért azt látni, hogy a zsűri is egyre nyitottabbá válik egyébként, ugye a kezdetektől, hogyha eljutunk a mostani 26-os triennáléig, most egyébként egy most végzett hallgató munkája lett a nagydíjas. Ez azért 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, pusztán a szakmai standardek miatt, hogy jó, lehet, hogy ő a legjobb, de azért ő még fiatal, ne kapjon nagy díjat.
1: Én várja ki az idejét.
2: Igen, igen. Most már így nem gondolkozik a zsűri, pedig a zsűri is több generációból áll össze egyébként, tehát erre is próbálunk figyelni, hogy több szempont, több szakma és több generáció jelen legyen a zsűriben, és hát tulajdonképpen az eredményessége a fiatal alkotóknak ilyen szempontból is kiemelkedő, miközben mondjuk egy olyan 6 vagy 9 évvel ezelőtt nem is voltak annyira nagy százalékban jelen, vagy nem kerültek be a munkáik olyan nagy százalékban. A kiállítása itt azért egy nagy szelekció van, tehát sok száz munkából jutunk el ahhoz a 90-100 munkáig, ami a triennálén szokott szerepelni.
1: Meg ez nyilván átértékeli magát a díjat is, tehát nem életműdíj lesz, hanem teljesítménydíj.
2: Igen, hát egyébként valójában ugye életműdíjként nem is szokott előfordulni, volt ki...
1: De nagyon gyakran a teljesítménydíjak valójában az életműnek szólnak.
2: Előfordulhat, ugye a zsűriben munkál egy ilyen, én amit megfigyeltem folyamatként, és én szerintem azért ez így fair, hogy amikor van egy ilyen szabadbeadásos pályázat, ott a zsűri azt értékeli, vagy abba az irányba gondolkozik, hogy most ebben a pillanatban, most éppen 2026-ban melyik az a munka, amelyik a hitelességében, a művészi erejében, a kivitelezésében a legtöbbet nyújtja, és nem nézi meg azt, hogy hányban született a művész. Én szerintem egyébként ez pozitív.
1: Meddig lesz látható ez a kiállítás itt a múzeumban?
2: Augusztus 9-ig várjuk a látogatókat a Herman Ottó Múzeum főépületében, illetve a Miskolci Galériában, valamint a Feledi Házban. Ott a már említett Feledi Gyulának van rendszeresen kiállított anyag, és most a kezdeti évekhez kapcsolódó válogatást láthatnak ott Kákóczki András válogatásában, és egyébként még, amit ajánlottam, a Triennálé törzsanyagának a kiállítását, emellett még ugyanabban a Miskolci Galéria épületben Felsmond Tamás grafikus művész, aki az előző triennáli nagydíjasa volt, az ő egyéni kiállítását is szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, ugyanis ez is egy hagyomány, egy gyakorlat már rögtön az indulás óta, hogy az előző nagydíjas az a következő kiírásban önálló kiállításra jelentkezik.
1: Kónya Ábel grafikus művésszel, a 65 című kiállítás kurátorával a Miskolci Herman Ottó Múzeumban beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Drónipari partnerséget indít az Európai Unió és Ukrajna, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ukrajna az elmúlt hónapokban több hasonló megállapodást kötött közel-keleti és európai országokkal. Ursula von der Leyen elmondta, hogy Európának megvannak az óriási technológiai és ipari képességei, biztonságosan gyárthat, de nincs olyan tapasztalata és tudása, mint Ukrajnának, ezt a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell. Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra emeli dróngyártási kapacitását, ezt közölte az ukrán elnök. Az államfő hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Shahid típusú drónok legalább 90%-át megsemmisítik. Ukrajna először került közel ahhoz, hogy a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez gyártson rakétákat, és a történelem során a harmadik országgá válhat, amely ilyen megállapodással rendelkezik. Lemond a parlamenti mandátumáról, és a BYD-nál fog dolgozni Szijjártó Péter, a Fidesz-KDNP képviselője. A volt külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A Fidesz sajtófőnöke szerint Orbán Viktor tudott a lemondásról, erről kétszer is egyeztettek. Azonnali hatállyal felmondja a Launch csoporttal összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A drasztikus lépésre a cégcsoportot érintő büntető eljárások, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a súlyos pénzügyi és teljesítési kockázatok miatt volt szükség. Az érintett állami szervezetek emellett egyenként is felülvizsgálják a Launch csoporttal kötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket és az eddigi kifizetéseket. Jó eséllyel a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Rendezi majd az augusztus 20-ai állami ünnepséget. Erről ír a HVG. A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint 3 céget hívtak meg, közülük végül csak a Hard Rock adott egy 3,9 milliárd forintos ajánlatot. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja megszervezni. A Balási féle Lounge Event Kft. Ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött. Ebből 5 milliárd volt a tűzijátékára, 12,5 milliárd pedig az egésznapos kísérő rendezvényeké. Pénzforgalmi szolgáltatókra hárítható a felelősség, ha kibertámadás éri az ügyfeleiket. A tavaly év végén hatályba lépett törvénymódosítás értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak kell viselniük a kibercsalásokból eredő károkat, ha a tranzakció során elmulasztották a kötelező két független forrású erős ügyfélhitelesítést. A szigorításnak, valamint a mesterséges intelligenciával működő központi visszaélés szűrő rendszernek köszönhetően tavaly megtört a csalások korábbi növekvő trendje. A visszaélések összértéke a 2024-es 42 milliárd forintról 28 milliárd forintra esett vissza.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-ot megy lefelé 142.345 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A blue chipek még mindig negatívban vannak, a MOL 6%-kal 4224 forinton, az OTP részvények ára 7%-ot gyengül 45380 forintra, a Richter 8%-del megy lefelé 11930 forintra, míg a Magyar Telekom papírjai 8%-os mínuszban 2606 forinton. Nyugat-Európában is jobbára mínuszokat látunk a főbb tőzsdeindexeknél. A londoni FTSE 2%-del, a frankfurti DAX 7%-del megy lefelé. A párizsi CAC-on az imént fordult át a pozitív tartományba 1%-kal, míg a milánói börze 4% és a madridi IBEX szintén 4%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot és 80 fillért kérnek. A egy amerikai dollárért immár 313 forint és 90 fillért erősödött, tehát 1 forintot a dollárral szemben a magyar deviza, és egy svájci frankért pedig 388 forint 10 fillért kell adni. Nézzük, mi a helyzet kőolaj fronton. Stagnálás mutatkozik, a Brent 85 dolláron, a WTI, az észak-amerikai könnyolaj pedig 79,80 dollár. Az arany most valamelyest stagnál, 4071 dollárt kérnek egy unciáért.
0: Időjárás jelentés.
2: A több órás napsütés mellett gomoly felhőkre is lehet számítani. Főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. We'll be right back.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken, minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Bunkóczi László vagyok, és ma egy jó értelemben vett invázióról fogunk beszélgetni, arról, hogy a Geely automárka különböző brendjei hogyan érkeztek meg Európába, ami nem csak Európáról szól feltétlenül, hiszen azt hallottuk Varga Zsombor marketingvezetőtől, hogy csak a tavalyi évben a Geely 100 nemzetközi piacon jelent meg, és 20 európain.
2: Igaz.
1: Hány piac van egyébként a világon?
2: Hát 170 körül.
1: De akkor már csak 70 érkezik.
2: Hát 50.
1: Május végéig.
2: Igen, hát ugye azt tudni kell azért, hogy a Geely most már évek óta a világ egyik legnagyobb autógyártója, az éves szinten olyan 4,1 millió autót jelent világszinten, ezzel jelenleg a 8. a sorban, de a top 10-ben a legdinamikusabb növekedést mutatta be az elmúlt években, az azt jelenti, hogy tavaly 26%-os növekedést, és hogyha megnézzük az idei éves adatokat, akkor abszolút az első számú kínai gyártó immáron, és a cél az egyébként 2030-ra, hogy a mostani 4,1 millióból 6,5 milliós éves értékesítést legyen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minimum a top 5-ben, inkább a top 3-at fogja ostromolni a gyártó, hogyha ebben az utánban.
1: Nagyon furi, mert így olvastam nemzetközi statisztikákat, és ugye én azt olvastam, hogy 2020-ban inkább csak a 937 ezres határt lőtt be, aminek 52%-a elektromos. Ez ennyire gyorsan változik, és ilyen dinamikus a dolog, hogy egyszer csak 937 ezerből lesz mondjuk már 1 millió 2?
2: Abszolút, hiszen itt ugye egyrészt van, tehát negyedéves alapokon hasonlítjuk össze, és a tavalyi év első negyedévéhez képest egy komoly növekedés volt, különösen egyébként ugye a Geely csoport is egy, tehát érdemes a hallgatóknak egy kis ilyen háttérinformációt szolgáltatni. Említettette már a Volvo-t, Lotus-t, esetleg a Polestar-t, ezek
1: mind. Lincoln-Cole-t is még megemlítettem még így.
2: Igen, ugye ezek a csoportmárkái, de ugyan ide tartozik a Z-kör, vagy éppen ugye maga a zászlós a Geely márka. Itt a teljes csoport értékesítéséből körülbelül egy ilyen 3,1 milliót tesznek ki a Geely és a Z-kör márkák, tehát alapvetően a Geely a fő márka, de azért érdekes az invázió, meg ez az egész világszintű terjeszkedés, mert hogy valójában ugye a Geely úgy tekint magára, mint a leginkább globális kínai autógyártóra, aki közel 20 éve itt van Európában, vannak regionális európai fejlesztési központok, dizájnközpontok, ugye nyilván a Volvo-nak, Lotus-nak, Polestar-nak köszönhetően gyártóüzemek Európában, tehát nagyon komolyan az európai autóipar szövetének tekinti magát, és most már azt el kell mondani, hogy gyakorlatilag a biztonsági sztenderdek tekintetében is pont azért volt az házasodása Volvo-ra ennyire magától értetődő, mert hogy ugyanaz alap DNS-e a márkának a biztonság, és a világ legnagyobb biztonsági központja is most már a Geely tulajdonában van, és biztonsági sztenderdek tekintetében most már a Geely az egyetlen olyan autógyártó, ami vezető tanácsadója tulajdonképpen az Euro NCAP-nek, és pont most két nappal ezelőtt történt meg olyan teszt, ami a világ első sorozatos kétoldalú ütközés tesztje, amivel mindenkit le is korlázott a cég.
1: Nyilván azért jöttünk most itt össze, hogy beszélgessünk kínai automárkákról, de te olyan nagyon szépen beszélsz az egészről. Hogy kerültél te ide?
2: Hát én 25 éve dolgozom az autóiparban, gyakorlatilag a Michelinnél kezdtem annak idején a Michelin Baba, a felfújatos Michelin Baba, a Bibendumból integettem.
1: Tényleg, te is. Ilyen nekem is volt ilyen korszakom.
2: Úgyhogy messziről érkeztem, aztán töltöttem a különböző kereskedelmi területeken, stratégia, stb. Még a Michelinnél néhány évet, utána a Fordnál egy 7 évet, és a Toyotánál egy 10-est, és gyakorlatilag...
1: Hogy tudtak elcsábítani, mert ez a Toyota azért mondjuk azt, hogy ilyen tradicionális, mondjuk azt, hogy általában mindig a piacvezetőként 1-2-3-ban szereplő márka, megbízható, nincs vele kockázat, biztos, hogy eladjuk a Corollát. Hogy tudtak téged elcsábítani a kínaiak?
2: Gyakorlatilag, ami nagyon szimpatikus volt, hogy alapértékek tekintetében, ami a Toyotánál is ugye abszolút egyrészt megbízhatóság, másrészt pedig az elképesztő elköteleződés az elektrifikáció iránt, tehát a zöld meghajtások iránt, ebben tulajdonképpen egy az egyben ugyanazt a gondolkodást képviseli a Geely, csak technológiai szinten sokkal előrébb jár, tehát jelenleg.
1: Mint a Toyota?
2: Így van, tehát jelenleg a Geely jegyzi a világ legfejlettebb tisztán elektromos plug-in hibrid, és most néhány héttel ezelőtt egy Guinness Recorder hibrid motor révén a legfejlettebb öntöltő hibrid hajtását is, tehát hogy még előrébb jár, még fejlettebb rendszereket kínál, miközben olyan szinten alap DNS-e a gyártónak a biztonság, amiért konkrétan még ugye talán csak a Volvo-nál látott az ember, és egyébként két gyermekes apukaként ez nagyon fölértékelődik, nekem egy 5 éves és 2 éves kisfiam van, és ezek voltak az így meghatározó szempontok, meg az, hogy egy elképesztően izgalmas kihívás maga az, hogy világszinten egy most már elismert, hihetetlen komoly gyártó, 40 éves múltra tekint ugye vissza, de Magyarországon pedig be kell vezetni szinte zéróból, mint egy startupot, egy márkát, miközben elképesztő presztízs márkák tartoznak
3: hozzá. De hogy azt a Toyota azért egy teljesen más világ, kulturálisan mi volt a legmeggyőzőbb különbség? Vagy mi volt az, amit teljesen idegennek éreztél, vagy akár jobb volt, mint a Toyotánál? Erről mesélsz egy kicsit?
2: Alapvetően nagyon izgalmas, én nagyon szeretem a japán kultúrát és az abban rejlő letisztultságot, és ebben is találtam egy nagyon szép hasonlóságot. Hogy
1: nem vagyok meglepődve, így van, most beszélgetünk már negyed órája körülbelül.
2: mert hogy gyakorlatilag a Geely is hihetetlenül milyen gyökereszteti a saját autóit, a filozófiáját az ősi kínai kultúrában, és gyakorlatilag, hogyha megnéz egy Geely autót, éppen az, itt parkol az épület előtt, az egy E5-ös tisztán elektromos modell. Abban is, hogyha megnézed a hangszorok kialakítását, az a Hangzhou-i, ez ahol a Geely központja is van, az gyakorlatilag a kínai szilíciumvölgynek tekintik, de egyébként meg egy 5000 éves város, és az ottani híres nyugati tónak van egy különleges ilyen vízen tükröződő pagodája, ami egy ilyen ikonikus látványa, és egyébként ez itt lett az összes későbbi korai, meg japán kertet, és ennek a sziluettjét idézi például az autóban kapó hangszorok kialakítás. Miközben pedig olyan szinten high-tech, amit én még nem, tehát hogy egyetlen olyan autógyártó, akinek saját 72 műholdból álló műholdflottája van, olyan over-the-air frissítésekkel, hogy reggel szóltunk, amikor mentünk az AMTS-re, hogy gyerekek, jó lenne olyan autót kivinni, amiben van magyar nyelvű menü és hangvezérlés, de utána lett, mert hogy érkezett az over-the-air frissítés, és ugyanezt tudják, tehát teljesen független GPS rendszereket üzemeltet, jön meg majd egy olyan terepjárunk, ami hasonlóan egy másik kínai gyártó autójához képest úszásra képes, és minden egyebet megcsinál, meg oldalazóják rákjárásra.
1: Légy színe.
2: És ebben is bent lesz ez az abszolút rendszer független, tehát bárhol vagy a világban, nem szorulsz rá a külső házatokra, mert a saját műholdházatán keresztül ezt
1: nyilván a mérhetetlen elkötelezettség az elektrifikáció irányában az automotive industry-ban szép magyarsága. Ez egy borzasztó fontos dolog, de azért érződik Európában némi bizonytalanság, mostanság abban, hogy mik a jó irányok. Ugye azt érzékelem, hogy a Geely azért nagyon mélyen elkötelezett az elektrifikációban, és picit szkeptikusan csak arról beszélvén, hogy mondjuk a kínai áramellátásnak hány százaléka fosszilis elektromosságon alapszik, hogy mennyiben érzékelhető az, hogy azért a Geely is még kicsit billeg.
2: A Geely az megint csak egy párhuzama.
1: Nyilván dízelautója nincs.
2: Nincsen, de megint csak egy párhuzama a Toyotával egyébként, hogy az a két gyártó tulajdonképpen, aki deklaráltan évek óta azt mondja, hogy nem a egyetlen meghajtás az igazi meghajtás, az ultimátum és a Szent Grál, és valójában az ellenség a széndioxid kibocsátás, és nem maga egy technológia, és azért ugye multitechnológiai stratégiát hirdetett a Geely, tehát igaz, hogy az értékesítésének most már 50%-et teszi ki, hogy úgynevezett új energiás járművek, lásd, tisztán elektromos és plug-in hibrid, de közben a világ legfejlettebb hibrid hajtása is ott van, de egyébként metanolhajtásban, hidrogénhajtásban ugyancsak élen járó fejlesztései vannak, tehát egy több lábon álló stratégiát követ e tekintetben a gyártó, és közben ugye fejleszti, vagy vannak nagyon komoly egyébként belső égésű üzletága is van, amit szintén ugye gondolkodik majd, hogy milyen egyéb típusú meghajtások kerülhetnek ezekbe a belső égésű motorokba, hogyha ugye az válik, és egy ilyen balanszírozott megoldás kéne. Nem véletlen, hogy például ugye a tulajdonságban most már Geely néven, korábban a Lincoln Co. néven szerzett folyamatosan diadalt, most meg kikofoltunk az idejében, és megszereztük rögtön
1: Igen, azért a Mihály Sznorbit ne felejtsük azért el, hogy kis borsot tört az óra
2: abszolút, de
1: már az első versenyen nyilván, most te vagy a vendég, de azért a Norbi ott a Hyundai-jal legerészgetett.
2: A legszebb kombináció lenne a Norbi és a Geely, majd meglátjuk. De
1: én tudok, hogy nekem én ebben tudok segíteni, tehát nagyon kell, fel tudom hívni.
2: De a nap végén alapvetően ugye ez is egy versőégésű technológiával aratott éveken át diadat, meg tervezi a folytatást, tehát látszik az, hogy mindenhol folytatja a fejlesztéseket a cég, viszont egyértelműen hosszú távon azért a nagyon nagy szerepet szállna a tisztelkomosnak és a pluginnek. Ha meg üzemekről beszélünk, akkor jelenleg a Geely jegyzi a világ nem csak hogy legfejlettebb autógyára, így voltam egyben, amit még csak nem is a Blacklight Factory volt, ahol konkrétan azért hívják Blacklight Factory-nek, mert hogy nincs világítás, mert nincs szükséged rá, mert nincs élő ember, csak robotok dolgoznak a gyárban, mesterséges intelligencia és 3D-s letapogatással gyártják
1: az autókat. Erről egyébként van valamiféle képi anyagotok? Nem csak, nyilván ezek ipari titkok, de tökre megnéznék egy ilyet, meg valószínűleg a hallgatóink is.
2: Meg tudunk mutatni, igen, van bőven.
1: Küldj már nekem, létszik, csak egy kicsit, hogy hadd lássak ilyet, meg hadd lássak a nézőink is, hogy létezik olyan, mint egy ilyen black box.
2: Abszolút, és konkrétan mi a második legfettebb gyárban voltunk, ahol még volt élő ember, de egyébként ott is önvezető módon változtattak helyet a gyártósorok között a félkész autók, tehát ilyen szintű automatizációt képzel, és mindezt úgy, hogy zéro emissziós a gyár, tehát hogy konkrétan a napelemparkkal a maga a gyártás során felhasznált vízet is folyamatosan visszagyűjtik és újrahasznosítják, tehát hogy semmi nem veszik
1: rémisztő.
2: De ez ugye annak köszönhető, hogy Ez az előnye a kínai autógyártásnak, hogy a Geely ugyan csak, idézőjelben csak 40 éves múltra tekint vissza, tehát amikor megépített ezeket a gyárakat, akkor nem kellett 100 éves régi csarnokoknak az örökségét és ilyen-olyan megoldásait ugye újra dolgozni,
3: hanem
2: egyből a legfejlettebb gyárakat.
1: Kinek a pénze? Tehát nyilvánvalóan ezek elképesztő beruházások. Kinek a pénze az, ami ezt a beruházást mozgatja?
2: Ez abszolút, hogy a Geely az tőzsdéjegyzett magánvállalkozás, ugyanannak az Eric Lee-nek a tulajdon, aki annak idején hűtőgépgyártóként kezdte a gyártást ezelőtt 40 évvel, és gyakorlatilag 98-ban lépett be az autóiparba maga az autógyárt, és azóta azt először egyébként már előtte két-kettet motorokkal már foglalkoztak, és aztán pörgött fel, és a kezdetektől ugye ez a biztonság, mint DNS volt az első, és a nemzetközi terjeszkedésben a legnagyobb lépés ugye a Volvo megszerzése volt 2010-ben, de hogy alapvetően ez teljesen, hát először, első körben nyilván a kínai piacon fölnőtt gyártó volt, ami aztán most már régóta egy globális szereplő is, és iszonyatos tőkét forgatnak vissza a bevételekből a fejlesztés, ez 10 év alatt most 30 milliárd dollár volt K+F-ben, és közben meg nagyon olcsón tudnak pont az említett automatizációmat gyártani. 3 perc alatt aztán vált a gyártósor különböző padlólemezek között, tehát hogy hihetetlenül rugalmasak, és ez a rendelésre gyártást történt, de nincsenek fölösleges készletek, és hihetetlen adaptívak, tehát amikor mondtuk, hogy lehet, hogy a magyar piacon talán szükség lesz ugye hibrid hajtású modellre, és mondtak, hogy jó, akkor fél éven belül lesz, hogyha ez a visszajelzés. Ez mondjuk egy másik gyártón úgy néz ki, hogy jó, majd akkor a következő modellciklus felénél esetleg elgondolunk rajta, és közben 3-6 év.
3: De ez egyébként mennyire volt tudatos, hogy hoztatok egy plug-in hibridet, mert ugye beszéltünk itt állásfoglalás, hogy a Geely inkább a környezetvédelme, meg elektromos felé, de mégis ott van a két modellből álló modellpaletta egy plug-in hibrid is.
2: Így igaz, mert ugye Kínában ezt a kettőt tekintik új energiás járműnek, a New Energy Vehicle, az a tiszta elektromos és a plug-in, de ez a plug-in, amit hoztunk, ez gyakorlatilag a kisebb akkumulátorról is közel 90 km, a nagyobb a 130 km tud megtenni tiszta elektromosan, tehát tulajdonképpen napi szinten kvázi elektromos autóként használható, mert a napi átlagos ingázáson 50 km körül van, és egyébként pedig ha nincs hatótáv para, és 1055 km-t elmegy ugye kombinált hatótávval, de van olyan plug-in hibridünk Kínában már, akár a Geely, akár a csoporthoz tartozó más márkák tekintetében, ahol ez a tiszta elektromos hatótáv 250-300 km, tehát hogy brutális, amiket ott láttunk.
1: Ugye abból indultunk ki, hogy van egy borzasztó erős kínai belső piac, amire a Geely alapoz, ahol beszélgetünk arról, hogy közel 400 automárka van jelenleg.
2: Így igaz.
1: Ugye ez fogja magát kannibalizálni, tehát fenntartható-e az, hogy egy kínai autógyártó, aki a világon terjeszkedni szeretne, és most már a világ 120 országában van, tehát még 50 hiányzik, mondjuk még Grönlandon nincs esetleg. Talán Madagaszkáron sincs, mondjuk az. Nyilván a fejlődésnek a motorja az, hogy Kínában mi történik. Mi fog történni Kínában? Tehát mi lesz ezzel a 400 autógyártóval? Mi lesz a sorsuk?
2: Gyakorlatilag 3 éven belül azt várja minden iparági elemző, hogy elképesztően letisztul és konszolidáció indul meg, tehát 2030-ra drasztikusan lecsökken a szám. Most is ebből a 400-ból olyan 100-120 között van, amiben nagyobb gyártónak számít.
1: Van olyan automárka, amit te ismersz, és én még sosem hallottam?
2: Nem biztos, hogy föl tudom sorolni minden márkát.
1: De legalább kettőt mondj, légy.
2: Nem vállalkozni kérem, mert nem vagyok benne biztos, hogy többet ismerek olyat, mint te, de hogy borzasztó nevek vannak, amiket tényleg ötletünk nincs.
1: Okay, amikor sétáltunk az autószalon. Akkor olyat tudsz mondani, amit Magyarországon nincs, de mondjuk 250 ezer autónál ad el többet?
2: Fű, megmondom őszintén, hogy...
1: Elő kéne rántanom egy
2: táblát, de miért is hívjam föl olyan márkákra figyelmet,
1: ami nem biztos. Csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy mondjuk nyilván mi azért egy Geely-t, egy MG-t, de ezeket azért ismerjük, de hogy van-e olyan, aki ott Kínában jelentős, de mi még sose hallottuk?
2: Biztos, hogy van, de miután pont meséltem neked, hogy sétáltunk, és mutogattam sorra, hogy na ez mi, és a kínai kollégák sem feltétlenül tudták, hogy kiről van szó, és tényleg egyöntetű vélemény az, hogy gyakorlatilag pár éven belül a legtöbb az vagy megszűnik, vagy konszolidálódik, és gyakorlatilag egy kb. 6 meghatározó kínai gyártó marad. Nyilván nem mondom, hogy nem lesznek nincs gyártók, hiszen Európában is vannak, de maga a mainstream az nagyjából hagyja.
1: Erről azért meg fogunk beszélni a nicsről, mert hogy ez az nagyon gyönyörű, ott van egy olyan márka, az Zekra, amit én most megnézegettem, és hát elképesztő jószág, de hogy maradjunk földhöz ragadtabbak, arról beszélgettünk, hogy személyautókat gyártotok, és elektrifikáció, de hát egy borzasztóan egy szegmens az, hogy mondjuk egy Volkswagen vagy egy Opel rendelés állományában a kis haszongép jármű.
2: Erre vannak a Geely-nek saját dedikált márkái, tehát például Magyarországon is kapható az egyik egyébként Geely márkakereskedő partnerünk, a kizárólagos importőre a Farizon nevető márkának, ami egy nagyon komoly...
1: Miért nem Geely név alatt csinálják, hiszen ha elköltöttek egy csomó pénzt arra, hogy márkahűséget, márkahitelességet, ilyen hasonló nagy szavakat kommunikáljátok, akkor miért kell az egy külön márka, hogy haszongépjárműként is megjelenjetek?
2: Ez egy érdekes...
3: Ez egy kínai sajátosság, nem?
2: Igen, de ott valószínűleg ez egy kulturális dolog, hogy ott külön alakították ki. Például egyébként saját pickup márkánk is van a Radar néven.
3: Itt van a válasz az előző kérdésedre.
2: Igen.
1: De Magyarországon lehet venni
2: egy Radart? Nem, én Kínában láttam, meg teszteltem is Radart, de Magyarországon egyre nem. Ezt meglátjuk, én azt gondolom egyébként, hogy simán benne van, hogy márka szinten ezek konszolidálódnak, hiszen például ugye a vezérigazgatónk az bejelentette azt is, hogy a Geely csoport, a Geely Holdinghoz tartozó márkák között is sokkal komolyabb konszolidációra van szükség, együttműködésre, paralelben ezek közös használatára, akár itt a Volvo, Lotus és a Geely között is, és ez meg is indult. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ahogyan haladunk elő a globális terjeszkedésben, úgy ezek sokkal inkább kisimultak, és miután ezeket a márkákat fölépítjük, egy Geely-t, ugye globálisan is egy elképesztően erős márka kezd most már lenni, és ismert márka, ezáltal valószínűleg profitálni fognak ebből, és nem, tehát lehet, hogy ez pár éven belül mondjuk nem egy Radar márkanéven fog megérkezni, hanem a Geely márkanéval. Ezt meglátjuk, ezt majd eldöntik odakint. De hogyha globálisan akarnak focizni, akkor valószínű, hogy ez egy logikusabb lépés.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 3:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Drónipari partnerséget indít az Európai Unió és Ukrajna, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ukrajna az elmúlt hónapokban több hasonló megállapodást kötött közel-keleti és európai országokkal. Ursula von der Leyen elmondta, hogy Európának megvannak az óriási technológiai és ipari képességei. Biztonságosan gyárthat, de nincs olyan tapasztalata és tudása, mint Ukrajnának. Ezt a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell. Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra emeli dróngyártási kapacitását, közölte az ukrán elnök. Az államfő hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Shahid típusú drónok legalább 90%-át megsemmisítik. Ukrajna először került közel ahhoz, hogy a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez gyártson rakétákat, és a történelem során a harmadik országgá válhat, amely ilyen megállapodással rendelkezik. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában. Ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárcavezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Mától Balogh Csaba tölti be az Államadóságkezelő Központ ZRT üzleti vezérigazgató helyettesi posztját. A szakember több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik pénzügyi, piaci és makrogazdasági területen. PhD fokozatát a Corvinus Egyetemen szerezte, majd több mint 20 évig dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban, ahol 2021-től a monetáris politika és pénzpiaci elemzés igazgatóságát vezette. Lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nál fog dolgozni Szijjártó Péter, a Fidesz képviselője. A volt külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A Fidesz sajtófőnöke szerint Orbán Viktor tudott a lemondásról, erről kétszer is egyeztettek. Az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz, jelentette ki az amerikai elnök. A Fox News-nak adott interjújában Donald Trump azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Azt is közölte, hogy az amerikai kormány képviselői kedden már felvették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os gyengülés mellett 142.126 ponton jár. A részvénypiac forgalma közelít a 9 milliárd forinthoz. A vezető papírok gyengén teljesítenek, a MOL 7%-ot megy lefelé 4.218 forintra. Az OTP részvények ára 1,1-del gyengül 45.190 forintra. A Richter 4%-os mínuszban 11.980 forinton, míg a Magyar Telekom 9%-ot gyengül 2.602 forintra. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE stagnál, a DAX index a frankfurti tőzsdemutató 0,6-del megy lefelé, a párizsi CAC-on enyhe 0,1%-ot emelkedik, a milánói börze 0,5%-os, a madridi IBEX pedig 4%-os mínuszban.

0: Elindult a kereskedés a tengeren túlon, ahol jó a hangulat, a Nasdaq kompozit 7%-ot emelkedik, az S&P 500-as mutató 4%-del a pozitív tartományban, a Dow Jones indexe pedig 2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 314 forint 50 fillért kérnek, egy euróért 359 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint és 80 fillért kérnek. Az olajárak továbbra is stagnálnak, ami a Brent típusú kőolajat érinti, 85 dollár 30 cent, a WTI, az észak-amerikai könnyű olaj most valamivel feljebb jött, 80 dollár 20 centen a jegyzés. Az aranyára stagnál, egy uncia aranyért 4069 dollárt kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: A több órás napsütés mellett gomoly felhőkre is lehet számítani. Főként a középső ország részben majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
2: Az Autórádiót hallgatjátok, ahol vendégünk Varga Zsombor, a GD Marketing vezetője, aki egy picit csalt itt a szünetben.
3: Abszolút, hiszen ugye a Gilliről jöttem mesélni, azért nem készültem a különböző szám általam is ismeretlen kisebb kínai márkákról, de most előkerestem egy
2: mondjuk nagyjából olyan 150-200 euró, tudják.
3: Igen, és most van egy ilyen kis piramisom, ahol 110, a 400-ban 110 meghatározó kínai márka van, és csak néhányat mondok, mondjuk az alsó kategóriában van olyanunk, hogy Sinogold, vagy Shunra, vagy Linktur, vagy Jiangnan, vagy mondjuk Mian.
2: Mindenkit ismertem eddig.
3: A közép, tehát a belép kategóriából ZNA, DFSK, Pencon, JMEV, Modern, akkor mondok egyet, kicsit a mainstream, tehát a Geely versenytársak közül Kínában, mondjuk Baijulin,
2: volt azért a
3: Seres, Havar, Hizan, Ora, Neta, akkor egyen följebb a super mainstream márkák között mondjuk van a Lepas, Rox, nyilván van olyan, amit ismertek, majd mondjuk egy Röve, az talán ismertebb lehet, vagy egy Dipál, akkor kicsit följebb a Mid Premium, a Voyage, Arts Fox, Exceed, Tank, és akkor most prémiumról beszélek, mondjuk van ott M-Hero vagy Stellato, high-tech márkáknál Jidu, Avatar, Li Auto, és akkor a Super Luxury, amelyik egy Maestro, vagy egy Young Mark, tehát hogy Tényleg van jó néhány olyan márka.
2: Még a telefonmárkát nem soroltad fel.
3: Nem, viszont, hogyha már telefonról beszélünk, akkor...
2: Nem, hogy nem mutatom a Geely telefon.
3: Nem, annyi csak, hogy a Geely az egyetlen autógyártó, aminek saját okostelefon gyártója is van, amellett a saját műhold flottája is, és ennek köszönhető az, hogy elképesztő fontos hangsúlyt helyez ugye az infotainment rendszere is, és például mi a különbség, és hogy mi győzött meg nagyon. Amikor ugye az előző gyártóban dolgoztam, mindig mondták az újságírók, hogy nagyon tetszik az autó, stb., de az infotainmenttel azért lehetne valami. És azt értettem, hogy mi a probléma, és most beleülök egy Geely-be, és amikor egy másodperc alatt csatlakozik, és minden jön, és olyan touchscreen-en
2: van. És egy Geely telefonod van?
3: Nem, a telefon az nem Geely, tehát nem Geely a telefon márkája.
2: Olyan telefonod van, ami Geely gyárt?
3: Nem, jelenleg még nem. Előfordult, hogy igen, de még kicsit, tudod, én öreg vagyok már azért 46 évesen, és ragaszkodom azért ahhoz, amit már megszoktam. Nem tud, ilyet kevés dolog van bosszantóbb, mint amikor újra kell tanulni a menürendszereket meg egyébként, úgyhogy én most maradtam az eddig használt márkánál.
2: Azért ez most elég szép sor volt, bár mondjuk a Xiaomi kimaradt, mert azért jelentkezik, mint rongkövetelő.
3: Próbáltam direkt olyan márkákat mondani, amit talán nem ismertek, hiszen ez volt a kihívás.
4: Xiaomi ez viszonylag itt van a fejemben.
2: Megjelenik Geely Magyarországon, önálló márkaként, kicsit hivatkozhat ugye a Volvo-ra. De hogyan lesz márka kereskedői hálózata, hiszen nem ti adjátok el az autót, kellenek a végeken vagy a végvárak, akik ezt a márkát képviselik. Hogy veszünk rá egy tradicionális európai márkákat képviselő márkakereskedőt, aki egy régió ura, mondjuk azt, hogy kezdjen el Geely forgalmat?
3: Hát ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy a Geely jól lehet úgymond nem új belépő Európába, hanem kiterjeszte tevékenységét azáltal, hogy a Geely márkával is elkezd foglalkozni Európában, de hogyha most kínai márkaként beszélünk, akkor már azért voltak úttörő kínai márkák, akik megpróbálták és úgymond feloldották ezt a rezisztenciát, és hogyha megnézem, múlt héten volt az Automotive Summit, ahol itt a Radio Caféban is gyakran megnyilatkozó Várkonyi Gábor barátunk volt az, aki ugye összerakta a programot, és volt egy olyan előadás, ami elképesztően látványosan bemutatta ezt a folyamatot, mert hogy 2024-ben még 23 végén, tehát gyakorlatilag 3 éve 80%-os volt a kínai márkákkal kapcsolatos úgymond elutasítottság. És az évről évre 20%-ra csökkent, tehát ma 2026-ban jelenleg ott tartunk, hogy mindez a vásárlók 20%-a az, hogy kínait nem, mert nem ismerem, nem bízom benne, stb. És átalakult, és egyre inkább high-technek, és egyre inkább azonosítják a kínai márkát azzal, hogy úristen, valami nagyon-nagyon fejlett dolog, főleg az elektrifikált vonalon. És akkor ehhez hozzá, tehát alapvetően nyitottabbak ugye a nagyobb kínai gyártók felé, már a márkakereskedők is, meg maguk a fogyasztók. És akkor ehhez hozzájön a Geely-nek tényleg a múltja, a Volvo-val, a Lotus-szal, és a presztízs, amit ez jelent, és az, hogy gyakorlatilag ránéznek a világ legnagyobb gyártóinak a listájára, és kettő kínai gyártó van benne, ebből a Geely az egyik. Tehát nyilván sokkal könnyebb, mint bármelyik egyébként már itt Magyarországon forgalmazott kínai márkának, talán egyet leszámítva a belépés. És ezt látjuk azt, hogy például a flotta piacon is, ami egy nagyon fontos piac, és Magyarországon 70% azért az eladott új autóknak flotta, hogy ott is már alapvetően a Volvónak köszönhetően szavaznak bizalmat akár a flotta szereplők a Geely-nek, mert látják azt, hogy.
2: Toljátok előre. Van
3: nyilván butaság is lenne nem kihasználni azt, hogy ez egy közös cégcsoport, nagyon komoly közös felettesi központokkal, K+F központokkal, viszont ettől függetlenül az elejétől kezdve markánsan ezt megkülönböztetjük, és Geely márka névként építünk, nyilván arra hivatkozunk, hogy ugyanaz a gyökér, a DNS, ugye a magabiztonság, hogy rengeteg tekintetben közös tesztek vannak, sőt ugye a Volvo biztonsági mérnökei hozzájárultak és segítettek a mai jelenleg a világ legfeltő és legnagyobb biztonsági tesztközpontjának a fölépítésében, ugye Kínában.
4: Olyannyira nem voltak már kínai autószkeptikusok, hogy az első 1-200 autóban van flottában eladott autó, vannak és nem csak magánvásárló?
3: Van, vannak flottaügyfelek bőven, egyre még kisebb flották, de már van flottakezelő is, aki első körben volt olyan, aki azt mondta, hogy akkor csereautónak beállítom, mert a Volvo-val dolgoztam éveken át, és megbízható.
4: Mit akar beállítani, plugin-t vagy elektromos?
3: A plugin-t állította be, a Starray EMI-t állította be tesztautónak, vagy csereautónak, de volt már olyan 2-3 autós flotta, és aki azt mondta, hogy ez nekem kell, és nap mint nap látjuk azt, hogy jönnek a flottaügyfelek, és most már ott tartunk, az első 5-6, tehát most már 6-an vannak nyitva, június végéig ez olyan 12-re nő, évvégére ez elér 15-17, és jövő év végén meg lesz a teljes országos lefedettség plusz budapesti több kereskedés, ez egy 20-25 kereskedést jelent, és most már ott tartunk, hogy tulajdonképpen 2 hónap után, hogy idézőjelben sorban állnak a keresés, tehát bejelentkeznek a keresések, hogy én nagyon szeretnék ebben a régióban a Geely-vel foglalkozni, mert látják a mögötte lévő erőt, látják az energiát, látják a technológiát, meg azt, hogy egyébként milyen nyitottság van a piacon a márka iránt.
2: Ugye alapvetően a márkakereskedők esetében, meg úgy általában viszontolók esetében, hogy az elektromos autókkal van egy kis probléma, hogy nem nagyon romlik el. Meg hogy ezek a plug-in hibridek is egyre letisztultabb technológiák, hogy miért éri meg egy márkakereskedőnek egy olyan márkával, ahol nincs after sales, ahol kevesebb szervizbevételre várhat. Nyilván kap valami margót az eladások után, de hogy miért jönnek? Mert hogy árértékarányban lenne van, sokat adnak el? Vagy mit láttuk ebből?
3: Ugye valóban így van, hogy ugye sokkal kevesebb kopóforgó alkatrész van egy elektromos autóban, vagy egy plug-in hibridben. Ettől függetlenül azért nem lebecsülendő bár ugye az is egy érdekes hatás, ez egy külön beszélgetést megérne, hogy mondjuk az aktív biztonsági rendszerek, amiben például a Geely-ben alapárban 16 van az autóban, ezek megint csak mennyire drasztikusan csökkentették mondjuk a karosszéria forgalmat, a töréseket, koccanásokat, egyebeket, ugye a klasszikus ilyen lehúzások, belemegyek, akár csak ilyen lepatkázom és meghorzsolom, stb. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy átalakul, és míg korábban azért az autó márkakereskedők és szervizeknek mondjuk azt lehetett mondani, hogy akár 70%-án a profitnak a az After Sales tette ki, és úgymond letolt nadrággal értékesítették az autókat. Addig most azért átalakult iparági szinten is, tehát nem csak a kínai márkák esetében, tehát drasztikusan nő egyébként nem csak az autók, hanem az autókkal kapcsolatos szolgáltatásoknak a részaránya ugye a profitban, de azt is el lehet mondani egyébként, hogy valóban mondjuk egy kínai márka esetében jellemzően, nem ismerem mindegyik márkának kereskedelmi kondícióját, de hogyha csak egy zsílőről beszélünk, akkor valószínűleg maga a kereskedelmi margin is kedvezőbb egy európai márkához képest, hiszen tényleg ahogy mondod, ezek nem romlanak el. 8 év 2000 km-es garanciát kínálunk az autókra.
2: Ez van a következő kérdésem, hogy a garanciális feltételek milyenek?
3: Ez annak köszönhető, ez a 8 év 2000 km, amit ugye említettem itt a külön a háttérbeszélgetésünkben is, mikor a zenét hallgattunk, hogy tulajdonképpen ahogyan jártam ezekben a gyárakban, itt konkrétan mikronpontosságú gyártás van, és a lézeres letapogatás a legapróbb eltérésnél azonnal automatikusan kivesz a gyártósorból az autót a rendszer, ha még a fényezést is letapogatják lézeresen, mesterség és intelligencia vezéri az egészet, tehát hogy konkrétan megtehetik azt, hogy olyan magabiztosan állítják ezt a hatótávot, vagy ezt a garanciát, mert konkrétan nincs, ami meghibásodjon az autóban.
2: Ki vesz Geely-t?
4: Tehát, hogy ki a tipikus vásárló?
2: Ki a tipikus vásárló? Korban, gazdasági helyzetben, fiatal márka ez?
3: Izgalmas a kérdésed, mert hogy ugye jelenleg kettő modell van a portfóliónkban, ami aztán folyamatosan bővül évvégéig. Most ugye egy két családi SUV-nk van, egy plug-in hibrid, egy 4720 mm-es, tehát kifejezetten nagy családi SUV, ugye a Star EMI, illetve egy másik családi, az 4601 néhány, az pedig ugye az E5-ös, ez egy tisztán elektromos SUV, tehát adná magát az, hogy elsősorban ezt a két autót családosok veszik, valóban így is van, tehát nagy arányban veszik családosok, hihetetlenül tágas, a Starrénél 85%-os a térkihasználás, miután ugye dedikáltan új energiásnak fejlesztik őket, és az akkumulátor bekerül a padlólemezbe, ezáltal hihetetlenül tágas az autó, tehát ilyen szempontból családosok, de mint láthattuk ugye flották is, én magam a feleségemnek már vettem egyet, meglátta a sógorom, és most már gondolkodik azon, hogy ő is akar, az anyósom azt cseréli, az egyébként.
2: Jó, családi vonalak azok eléggé erősek.
3: De nem feltétlenül, mondjuk... mert hogy ugye, tehát azért meg kell győtni, tehát beleültek, megtapogatják, és én azt látom, hogy most azért voltunk ilyen több ilyen plázakitelepülésen, mert hogy aki beleül ezekbe az autóba, meglátja azt a minőséget, azt a kidolgozást, azt az infotainment rendszert, az általában nem száll ki belőle, és nekünk ezért cél az, hogy minél többször elvigyük ezeket az autókat, de például ősszel, vagy bocsánat, augusztus végén érkezik, van az E2-es, az egy kis BSUV méretű SUV, mert a világ legnépszerűbb kis autója volt tavaly, nem csak elektromos szinten, hanem egy az egyben, ez ilyen 450 ezer darab volt éves szinten.
4: Meg hát ugye Magyarországon a legnépszerűbb kategória, mert amiket mondta, ezek C és D kategóriás SUV-k, és hogy miért nincs egy BSUV-je
3: érkezik augusztusban, sőt egyébként évvégén pedig egy még nagyobb, tehát egy DSUV, markásan DSUV méretű plug-inük is érkezik, jövőre pedig még négy modell. Tehát ha a korfát nézem, akkor azt mondom, hogy nagyjából jelenleg az autók mérete miatt inkább mondjuk a korai 30-astól 50-es, 60-asig, de ahogy megérkeznek a kisebb modellek, úgy nyit a fiatalok felé. Bár az is igaz, hogy Magyarországon ez még mindig az a tapasztalat, nyilván a fiataloknak, meg ezek ilyen klasszikus csajos autónak, második autónak ez az E2-es, ez nagyon-nagyon be fog válni, úgy gondolom, de hogy alapvetően azért még mindig a magyar vásárlók, ha egy autó van a családban, akkor az adott pénzért igyekeznek a legnagyobb, legtágasabb, legpraktikusabb, legtöbb funkciót megtestesítő autót vásárolni, és ilyen tekintetben ez a Star-E, ezt arról nevetlenül szokták akár itt nemzetközi bloggerek, meg egyebek elnevezni, most nem mondok más versenytárs márkát, de a világ legnépszerűbb SUV gyilkosának, mert hogy konkrétan olyan szinten betalált a modell.
2: Mi lesz a... Mi az, amire azt tudnám mondani, hogy mondjuk a legtrendibb dolog ebben az egészben, mert hogy nyilván az én fiam az felnőtt automárkákon, ismer márkákat. Milyen olyan fun factjeid vannak, amire azt tudnád mondani, hogyha ha valakinek fogalma nincs erről az egészről, és még nem feltétlenül csak pénz alapján dönt arról, hogy mit akar venni. Nyilván én is homo economicus vagyok, én is megnézem, hogy mire költöm a pénzemet, de hogy milyen olyan fun facted van, amitől ez más?
3: Ugye, amit látom, hogy nagyon-nagyon sokakat megszólít, az például az extrém biztonsági iránti elkötelezés, meg tesztelés. Tehát amikor megnézik azt, hogy egy Geely akkumulátort például, ugye ez a legfettebb akkumulátor, egy Golden Blade Battery-nek hívják, fogják és átszúrják nem tudom hány tüskével, felgyújtják, lefagyasztják, leejtik 20 méter magasból, két oldalról összeütköztetik az autót, 72 órán át sós vízben áztatják, és utána működőképes az akkumulátor, és csak ezek kerülnek be sorozatgyártásba, ez nagyon tetszik nekik. Nagyon tetszik nekik az elképesztő felett infotainment rendszer, nagyon tetszik nekik az, ahogy a Geely gondolkodik, például a tárolóhelyekről az autókban, tehát hogy mondjuk az a koncepció, ez a 30% plusz tárolóhely az elképzelés, mondjuk akár a Starray-ben, akár az E5-ben 32 különböző rekesz van, amivel el tudod rakni a cuccot. A feleségem imádja például a középkonzolat, hogy elfér a táskája, nem kell helyet keresni. Tehát rengeteg olyan apróság, átgondoltság, amire nem értem egyébként, hogy más gyártók miért nem gondoltak feltétlenül, de hogy annyira látszik az, hogy ugye ezek már a globális modelljei egy Geely-nek, tehát ezekkel a modellekkel érkezik meg a globális piacra, és minden olyan modell, amit ezután érkezik, az kifejezetten a globális piacra fejlesztve és tesztelve, és gyakorlatilag nem véletlen, hogy Európába érkezett meg legutoljára saját márka a néven, mert az európai piacot tartja a legérettebb piacnak a Geely, és azt mondja, hogy ide a legjobbat kell hoznunk, mert legigényesebb vásárló az európai vásárló, és minden egyes modell egy hihetetlenül átgondolt modell, és szerintem ez, ami nagyon tetszik az embereknek, és ez egy ilyen plusz fun fact, hogy látják az, hogy mennyire extrém módon gondolkodnak a biztonsági tesztelésekről, az autó architektúrának a teszteléséről, és közben mennyire átgondolt, mennyire kényelmes, használható, meg például ugye ez több kínai gyártónál igaz, ez a nagyon gazdag alapfelszereltség, amikor hozzászoktunk európai márkáknál, hogy nem tudom, szinte még
5: mindenért
3: fizetned kell, és beülsz alapvetően, tehát a belépő felszereltség is ott van a vegán bőr kivitelezés, minimum az első üléseknek az elektromos mozgathatóság és fűthetősége, klíma, minimum 6 hangszoros rendszer, gyakorlatilag mondjuk az E5 esetében elektromos láptáma, tehát hogy minden, amit az képzelni, és akkor picit magasabb felszereltségnél, mert ott van a panorámatető, a hátsó műtétülés, szellőztetett ülés, minden, tehát tényleg ilyen elképesztő dolog, 16 pontos hangrendszer, stb. És közben pedig, ami mondom nálunk ilyen nagyon korval, és azért hangsúlyozom ilyen sokszor, ez a biztonság, hogy a belépő modellen ott van 16 aktív biztonsági rendszer, 7 légzsák, és egy ilyen ultra szilárdságú acéloknak a nagyon magas használata magában az autó szerkezetében. Tehát szerintem maga a biztonság, meg az elképesztő user-friendly, most bocsánat, hirtelen jobb szót, tehát az, hogy nagyon átgondoltan felhasználó barátsága magának az autónak, és ugye amit sajnos lehet szeretni, vagy nem szeretni, de az irány az ez, hogy ugye az autóink egyre inkább a guruló okostelefon irányába mennek el, hogyha ez ugye ér ilyen kritika, főleg, ha mondjuk Várkonyi Gábor barátunkkal beszélgetsz, akkor ő azért sokat szokott ezen keseregni, de alapvetően ennek viszont nagyon-nagyon megfelelés, hogyha megnézzük, az én fiam már nem ugyanazokat a márkákat, és nem azokat a szempontokat fogja keresni az autóban, mint amit mi kerestünk annak idején. Én is szeretem a hagyományos márkákat, én szeretem az érket, de ugye mi ezeken nőttünk fel, meg jöttünk egy szűkös piacgazdaságból, aztán bejöttek az első nyugati márkák, stb. Itt pedig egy teljesen más szempontok értékelnek, meg ugye látjuk azt is, hogy a világ fogyasztói autóvásárló is más irányba mennek el, és a vezető autógyártók, legyen szó a korábbi munkahelyemről, vagy akár itt a Geely-ről, egyébként nem csak autógyártóként gondoskodik és gondolkodik magáról, hanem hosszú távon, ha előnözünk 10 évre, a világvezető mobilitási szolgáltatói szeretnének lenni, mert hogy látják azt, hogy átalakul ez is az autóhoz való viszonyunk.
4: Te ott voltál a kezdeteknél, nem a magyarországi bevezetés marketing oldalról, te vezényelted le, nem pedig később csatlakoztál.
3: Igen.
4: Mi volt a legnagyobb kihívás? Mégiscsak akármennyire is ott van mögötte a Volvo, meg a tudás, meg a kínai piaci előnyök, mégis egy ismeretlen márka. Mi volt a legnagyobb kihívás a hazai bevezetésben, vagy volt-e olyan dolog, ami meglepően jól reagált a piac, akár a dílerek, akár a fogyasztók, bármi?
3: Én megmondom össze, hogy picit ambiciózusnak tartottam, amikor a kínai kollégák körülbelül másfél hónap alatt igyekeztek levezényelni valamit, amire úgy gondoltam, hogy körülbelül másfél év kell. Jelesül a piaci bevezetés, házatépítés, stb. Nyilván nem nincs még minden kész, a bővül a hálózat, míg a márkakereskedéseinknek is mondjuk a szignalizációja, egyebek azok még van, hogy nincs mindenhol az utolsó szög föltéve, és nyilván még impozásabb lesznek a szalonok, hogyha itt a következő hónapokban visszatérnek az ügyfelek, de hogy alapvetően ez az elképesztő dinamika, amit elvártak tőlünk, és ami kicsit egy nagyon-nagyon meglepő volt számomra, és úgy mondom, hogy kicsit kételkedtem, hogy vajon ilyen rövid idő alatt ezt meg lehet-e csinálni, és a pozitív az, hogy a márkakereskedők mennyire nyitottak voltak, erre mennyire azonnal elkötődtek, és a márka mögé álltak, és az ugye nyilván a magyar sajtó, azért 25 éve dolgozom meg, tehát adtak egy, úgymond, és talán ez nekem is szólt egy esélyt annak, hogy nézzük meg, eljövünk, megnézzük, de utána maga az autó amilyen meggyőző hatással volt rájuk, és utána pedig, amikor az AMTS-en kín voltunk, és ott volt ugye ez a nagy kick-off esemény, és az emberek mennyire oda voltak, és gyakorlatilag mielőtt látták volna élőben ezt az autót, mielőtt megindult vagy ezeket az autókat, és mielőtt megindult volna, de árakat sem ismertek már, volt egy konkrét több ezer, 7-8 ezer fős követőbázis mondjuk Facebookon itt ott, és várták az autót, és közösség volt, hogy mikor jön már, és mikor jönnek a kereskedések, főleg amikor bejelentettük az árakat, akkor meg tényleg robbant az egész, és hogy most például, ilyet még nem láttam, hogy most ott tartunk, hogy van önszerveződő módon egy Geely Magyarország felhasználói klub, láttam, meg egy Star EMI klub, és ott a Star EMI klubban meglévő Star EMI tulajdonosok, akiknek már megjött az autó, vagy akik várják az autó, vagy akik szeretnék, de is most már 3-4-szer lehet, mert 500 főnél tart, akik konkrétan osztogatják meg egymással az infókat az autóról, plusz a fotókat, meg nekem már megjött, és boldogan, büszkén, én meg nem láttam. Tehát egy kvázi egy ilyen van egy olyan érzésem, hogy ilyen pillanatokat, ilyen love brandy alakul egy olyan márka, amire én feltétlenül nem így gondolkodtam rá, hiszen egy nagyon-nagyon minőségi, prémium kivitelezésű autóról beszélünk, de alapvetően mégis egy tömeg márka, és közben meg egy ilyen nagyon érdekes báz van.
4: Ők csinálják a legjobb, a legjobb user generated contenteket.
2: Elég sok dolgot tudnék még kérdezni, de azért belőlem még kikívánkozik azért egy olyan kérdés, ami valamennyi piacismeret miatt megtehetem, hogy megkérdezem. Szóval, ez egy nagyon-nagyon globális márka, ahol gondolom globális folyamatok vannak. És nyilván a globális folyamatokban vannak nagyon világos irányok. Mennyire lehet egy ilyen globális márkának mondjuk a marketingjét, a sales-ét lokálisan irányítani? Mennyire van szabad kezetek abban, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy piros autó kell, akkor piros lesz, vagy ha ti úgy gondoljátok, hogy ne ez legyen, hanem az lesz. Tehát, hogy mennyire vagytok ti berakva a poolba, és mennyire van szabad döntésetek?
3: Képzeld el, hogy ez egyébként nagyon-nagyon meglepett engem, mert hogy ugye tényleg van 25 év tapasztalatom az autóiparban, és látom a folyamatokat, és mondjuk látom azt, hogy általában egy magyar piacnak a súlya a globális piachoz képest, hogy néz ki, mondjuk a mi 120 ezer autónk versus, vagy 150, hogyha most a haszonképpen is belevesszük, versus a 100 milliós világpiacsal, tehát hogy általában olyan nagyon-nagyon nagy benchmarkot nem szokott jelenteni. Ha esetleg egy olyan régiós központ van, ahol egy nagyobb piac van összevonva, és ennek a része a magyar, akkor talán egy picit több. És hogy itt az első pillanattól kezdve azt látom, hogy elképesztően figyelnek, adaptívak, várják a visszajelzéseket.
2: Nem ülnek rá.
3: Nem, és adnak arra, amit mondunk. Nyilván vannak dolgok, amit meg kell vívni, vannak, amit el kell mondani, de hogy konkrétan elfogadják a piaci visszajelzéseket, nyilván ezért is, mert fölvettek olyan szakembereket, akik az adott területüknek 20-25 éve a művelői, és erre adnak, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés.
2: Hányan viszitek ezt a márkát?
3: Gyakorlatilag most már szerintem olyan közel 40 fős a csapat, ennek körülbelül fele jelenleg még a kínai kolléga, és körülbelül egy év múlva ezeknek a kínai kollégáknak nagyjából több mint a fele az visszamegy, vagy más piacokra kerül majd, és cserélődik magyar kollégákra. Tehát egy egész bővülő csapat, és ami a személyes élményem, az pedig, hogy iszonyatosan jó fejek. Tehát amikor ülsz, és odajön, és lerakja a kis kínai édességet az asztalodra, vagy eljönnek, visszajönnek Kínából, és hoz neked ajándékot, és a fiadnak, mert tudja, hogy van kis fiad. Tehát, hogy iszonyatosan nyitottak meg jó fejek. Ez meg mit eljárunk kínai étterembe közösen. Tehát, hogy nagyon meglepő, ilyen kulturális. Magyar felé is nyitottak, csak ők meg akarták mutatni nekünk a legjobb Chinatown hotpotokat, meg egyebeket. Bár az egyik kolléga, Albert, az én közvetlen marketinges kollégám, ő például óriási burger fan, tehát őt meg majd minden nap tudna burgert tenni.
2: Mert elképesztő volt, Zsombor, hogy te itt ezt hogy le stand-upoltad, de valójában nem kellettünk valami.
4: Papír nélkül.
2: Semmi nem volt előtte. És az a borzalmas benne, hogy még kb. 40 dolgot tudnék megkérdezni, úgyhogy remélem máskor is eljössz hozzánk. Rémülten figyelem ezt a fajta inváziót, és nem azért már, hogy ez nem jó, csak hogy mi fog velünk történni.
3: Alapvetően szerintem jó autókat fogunk sokkal jobb árértékarányban használni, és ez most nem csak arról van szó, hogy a Geely-nek folyamatosan növekszik majd a részaránya a magyar piacon és az európai piacon, meg ugye lesz európai gyártókapacitás is, hanem valószínűleg a teljes piacra jobb hatása lesz, mert kénytelenek lesznek reagálni az európai és egyéb gyártók is árak és egyebek tekintetében, tehát én azt várom, hogy egy nagyon-nagyon kedvező hatással lesz ez a fordulat a teljes autófelhasználó közönség számára, akár ha valaki egy megrögzött európai fenn, akár egy nyit a kínai márkák felé.
5: Ez olyan szép végszó volt, hogy itt nem is nagyon tudok már mit hozzátenni. Nem,
4: keresve se.
5: Az Autorádió mai vendége Varga Zsombor volt, és itt volt velünk Jobbágy Robi, aki zenélt, és itt volt velünk Szabó Bence, autóipari szakértőnk is, és várunk vissza. Ez olyan menő volt.
3: Nagyon köszönöm.
4: Gyere máskor
3: bármikor
4: is.
3: Szívesen.
5: Gyere máskor is.
4: Sziasztok.
5: Hello. Sziasztok.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autorádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Délután 4 óra múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó 2 hónapjában, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárcavezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Azonnali hatállyal felmondja a Launch csoporttal összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A drasztikus lépésre a cégcsoportot érintő büntető eljárások, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a súlyos pénzügyi és teljesítési kockázatok miatt volt szükség. Az érintett állami szervezetek emellett egyenként is felülvizsgálják a Launch csoporttal kötött egyedi szerződéseiket, a folyamatban lévő megrendeléseket és az eddigi kifizetéseket. Jó eséllyel a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Rendezi majd az augusztus 20-ai állami ünnepséget, erről ír a HVG. A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint 3 céget hívtak meg, közülük végül csak a Hard Rock adott egy 3,9 milliárd forintos ajánlatot. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja megszervezni. A Balási féle Lounge Event Kft. Ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött. Pénzforgalmi szolgáltatókra hárítható a felelősség, ha kibertámadás éri az ügyfeleiket. A tavalyi végén hatályba lépett törvénymódosítás értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak kell viselniük a kibercsalásokból eredő károkat, ha a tranzakció során elmulasztották a kötelező, két független forrású erős ügyfélhitelesítést. a szigorításnak, valamint a mesterséges intelligenciával működő központi visszaélés szűrőrendszernek köszönhetően tavaly megtört a csalások korábbi növekvő trendje. A visszaélések összértéke a 2024-es 42 milliárd forintról 28 milliárd forintra esett vissza. Drónipari partnerséget indít az Európai Unió és Ukrajna, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ukrajna az elmúlt hónapokban több hasonló megállapodást kötött közel-keleti és európai országokkal. Ursula von der Leyen elmondta, hogy Európának megvannak az óriási technológiai és ipari képességei, biztonságosan gyárthat, de nincs olyan tapasztalata és tudása, mint Ukrajnának. Ezt a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os mínuszban 142.132 ponton jár egy órával tőzsdezárás előtt. A részvénypiac forgalma közelít a 10 milliárd forinthoz. A vezető papírok továbbra is gyengén teljesítenek. A MOL árfolyama 7%-kal megy lefelé 4.220 forintra. Az OTP 1%-ot esik 45.220 forintra, a Richter árfolyama 0,5%-ot gyengül 11.970 forintra, míg a Magyar Telekom papírjai 1%-ot mennek lefelé 2.598 forintra. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX index 0,5%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 0,1%-ot emelkedik, a milánói börze 0,4%, a madridi IBEX szintén 0,4%-ot gyengül. Lássuk, mi a helyzet a Wall Street-en. A tengeren túlon jó a hangulat, a Dow Jones egy enyhe 0,5%-ot emelkedik, az S&P 500-as mutató 0,4-del a pozitív tartományban, a Nasdaq Composite pedig majd 0,9%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon tovább erősödik a forint, a dollárral szemben egy amerikai dollárért 313 forint 80 fillért kérnek, egy euróért 358 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 30 fillért. Az olajárak tekintetében is stagnálás látszik, 0,5%-ot emelkedett a Brent, de továbbra is 85 dolláron a jegyzés, és 1%-ot drágult a WTI, amely 80 dollár 10 centen hordonként. Az arany ára 0,1%-os enyhe mínuszban, egy uncia aranyért 4065 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: A több órás napsütés mellett gomoly felhőkre is lehet számítani, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, illetve a hallgatóinkat. Ez a Partcafé, a Balaton hangja, a második évfolyam 28. adását készítjük Marsall Szilvi kolléganőmmel.
2: És aki a kép mögött rejtőzködik, az Mihálovics András, meg ő van a képen is.
1: Abszolút, mert hogy ez egy különleges adás, ugyanis egy borfestmény készült rólunk, a stáb tagjairól, teljesen meghatódtunk, nem láttuk jönni ezt a dolgot, aki pedig készítette, nem más, mint mai vendégünk, T. Lukács Ágnes, borfestő, wine artist, a TLA Music színeiben. Nagyon szépen köszönjük a festményt, tényleg könnyekig hatódtunk tőle,
2: igen,
1: és hát nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt a műsorban.
3: Köszönöm szépen én is a meghívást, és nagyon boldog vagyok, hogy elnyerte a festmények elnyerték a tetszéseteket. Igazából stílszerűen balatoni borral készült, ugye, ha már itt a Balaton a téma.
1: Nem a borfestészetről kezdünk először beszélni, bár ezer kérdés zajlik a fejemben éppen, hanem kezdjük a megszokott bemelegítő kérdéssel, milyen balatoni kötődésed van? Ott élsz, ott dolgozol, minden oda köt, vagy valamiféle új szerelem a Balaton?
3: Igazából nem Balatonon, Balaton környékén élek, egy kicsit messzebb tőle, Zala megyében. Zalakaroson van a műtermem, a Vinoart galéria és műterem. Nagykanizsán lakom, de szinte mondhatom azt, hogy Zalakaros az otthonom. Uh-huh. Amúgy pesti születésű vagyok, néhány éve költöztünk vidékre, és a Balaton az pedig egy örök szerelem és ihlető forrás, ihletés. Mondhatom azt, hogy a művészetnek egy nagyon fontos állomása. Rengeteg kiállításom volt és van a Balaton környékén, jelenleg is van egy állandó kiállításom a Siófoki Yacht Hotelbe, ami a Rakoncai Gábor útját festettem meg, és ez az anyag, ez ott található még. És ezen kívül Tihanyban nagyon sokat volt kiállításom, ott is állandó anyag. Tehát igazából a Balaton nekem egy művészeti állomás, szerelem.
1: Ez honnan jött? Mert annyi szép tája van az országnak, ennyi erővel mondjuk lehetne a Bükk is a szerelmed, vagy éppen a Tiszató.
3: Talán ugye itt kapcsolódik a borvidékhez is. Uh-huh. Ez a régió, ugye a Balaton vidéki borrégió, ugye elég sok borrégió van, Magyarország ugye borrégiókra oszlik, és igazából ezek a borok, itt most mondjuk azért nem szeretnék így kiemelni senkit se, de majd el fog hangzani néhány borfajta, meg márka, akinek a boraival sokat dolgozom, de nem szeretném megsérteni az Egri és a Villányi borvidéket is, mert ott is csúcsszuper borok vannak. Igazából talán azért, mert hozzám a galériához közelebb van ez a régió, sokat is utazom, nagyon szeretem a fényeket, és ezzel a technikával, meg magával az akvarell technikával ezeket a finom, légiesebb festményeket, a vizet, a csillogást, meg ezt sokkal szebben vissza tudom adni igazából.
1: Hogy lett belőled festőművész? Arra emlékszel biztos,
3: igen,
1: hogy már gyerekkorodban is, vagy ez egy...
3: Igen, igen. Édesanyám mesélte, hogy óvodában mindig ki voltak állítva a rajzaim, és pár éves lehettem, amikor egy mázatlan porcelán tál került valahogy a kezem ügyébe, 4-5 éves lehettem, és filctollak voltak a közelbe, és telefestettem azt a mázatlan porcelán tálat, de gyönyörű, ez nagyon sokáig el is volt téve ez a kis tál, és nem tudtam még számolni se, de megszámolt édesanyám, ugyanaz, tehát ilyen pöttyöket, meg vonalakat, és ugyanannyit csináltam körbe végig, tehát, de imádtam mindenhez hozzá nyúlni, bütykölni, a mai napig egyébként nagyon sok minden mást is csinálok még a festészet mellett, bőrékszer, kerámia, szóval igazából maga a kreativitásnak és a művészeti technikáknak a tárházát kipróbálom, és talán ezért is jutottam el ide a borfestészethez, mert mindig kerestem egy olyan technikát, egy olyan különleges dolgot, mert nagyon sok művész van, mindenki ugye csinálja szépen festeget, és nagyon nehéz kitűnni, és mivel szeretek kísérletezgetni, mindenféle technikába belemásztam.
4: Rajtad kívül csinál ilyet, vagy foglalkozik valaki borfestészettel, vagy borral fest Magyarországon? Vagy
3: igen, tehát én ezzel az elején nem foglalkoztam, mert én csináltam a saját kis dolgaimat, az útjaimat, majd ezt is elmesélem, hogy hogy indult el végülis az első ilyen kép, de egy pár évent, most már lassan 10 éve, ugye több mint 30 éve festek, alkotok, tehát tavaly előtt volt a 30. önálló kiállításom, és hogyha visszatekintek, 94-ben volt az első kiállításom Újpesten, az Újpesti Galériába, akkor még gimis voltam, és minden évben ugye kiállítások, tehát azóta festek, rengeteg technikát csináltam, voltak különböző korszakaim, viszont ezt a technikát körülbelül 10 éve kezdtem el mélyebben.
1: De ez honnan jött ez az ötlet? Tehát erről valahol hallottál, és kipróbáltad, vagy ez így tök magától lett? Mert nehéz elképzelni, hogy az ember képzőművész fest, és akkor azt mondja, hogy hát nem tús, nem tempera, nem olajfesték, hanem bor. Ez így hogy jött?
3: Ez egy véletlen folytán jött, csöppent az életembe, fogalmazzunk konkrétan.
1: Szó szerint?
3: Szó szerint, így van. Ugye amikor Zalakarosra költöztünk, akkor a polgármester felkeresett, hogy lesznek a bornapok, és hogy szívesen kiállítanák a festményeimet. Mondtam, hogy nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon-nagyon jó az ötlet, viszont én mindig tematikusan szoktam készülni egy-egy kiállításra, és ugye itt a bornapok volt az apropója ennek az egésznek. Kérdezte, hogy van-e anyagom, mondtam, hogy igen, de lehet, hogy teljesen más anyagot külön akkor erre összeállítok, volt is időre. Ez egy általában Zalakaroson, ez egy több napos rendezvény szokott lenni, nagyon nagy programokkal. És mondtam a polgármester úrnak, hogy készülni fogok, köszönöm, és ugye elkezdtem agyalni, hogy mi legyen. Nagyon sok festményem készült borászattal kapcsolatos, tehát ugye egyrészt a földművelés, a szőlőművelés, a boros pincék, ugye rengeteg gyönyörű hely van a Balaton környékén is, ugye az Alamegyében is, ezek a régi öreg pincék. Nekem is van, és nagyon sokat járok is, ugye a hegyre, mi ezt úgy mondjuk, arra felé, hogy fölmegyünk a hegyre, majdnem mindenkinek van hegy, ami ugye, ha van szőlő, ha nincs szőlő, de van egy kis pince, és előszedtem ezeket a festményeimet, és akkor közben volt egy rendelésem, és kint dolgoztam a kertbe, és volt nálunk egy ilyen kis összejövetel, férjem borozgattak, és a portrét elől hagytam, amin éppen dolgoztam, véletlenül, és rácsöppent egy pohár bor, vagyis hogy a pohár bor. Hát nem mondom, hogy mennyire örültem neki, és viccesen a férjem elejtett egy ilyen mondatot, hogy és miért nem festesz borral? És ez így, én akkor nagyon kiakadtam, de ugye ez megmaradt a fejembe ez a mondat, és amikor már ugye jött az idő, hogy el kell kezdje készülni erre a nagy kiállításra, akkor ott elém került az a kép, ami egy óriási borfolt volt, és úgy néztem. És ugye akkor abban az időszakban elég sok akvarelt készítettem, és elkezdtem játszadozni. Tehát ugye szerintem a legnagyobb ötletek mindig akkor jönnek, hogyha az ember elkezd gondolkodni, játszadozik így a technikákkal, és így jött, tényleg teljesen szó szerint belecsöppent az életembe.
1: Nagyon más egy egri bor, egy balatoni bor, egy szekszárdi bor, mint alapanyag?
3: Igen.
1: Vagy egy fehér, egy vörös bor teljesen másképp viselkedik, vagy egy régi óbor jobb, mint egy ilyen friss új bor. Tehát, hogy tényleg vannak árnyalati különbségek, amit Igen. te festőként ki tudsz használni a borokban?
3: Így van, vannak árnyalatok, és itt már a kémia is nagyon komolyan befolyásolja ezt az egészet. Ugye én művész akvarell papírra dolgozom, most próbálkozom már, kísérletezem, hogy vászonra hogyan lehet, mert ez tehát erre nincs így előírva egy tankönyvben, mint mondjuk más művészeti, tehát más technikánál. Ugye már föllapozod a tankönyvet, vagy a netet fölcsapod, és akkor megnézed, hogy hogyan álljál neki. Ugye azt kérdeztétek, hogy van-e, aki már ezzel, vagy van-e még, hogy valaki ezzel foglalkozik. Én akkor ennek így nem tulajdon nem néztem utána, én a saját fejem után haladtam. Most már azért tudom, hogy világszinten is egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányan foglalkoznak ezzel az ágával az akvarelnek, én ezt Vinerelnek, vagy Vinerelnek hívom. Hívják Vinartnak, vagy Vinorelnek is. Utána néztem, történelmi hagyománya is van, mert régen festékként használták a vörös bort, még az ókorban, tehát a középkorban is. És már azért így kutakodtam, de az, hogy a papírnak is van egy savtartalma, minden akvarell papírnak most már gyártanak savmenteset is, de én azt nem szeretem, nekem az a jó, ha savas az akvarell papírnak van egy bizonyos savtartalma, ugyanis a vörösbornak is van savtartalma, fehérborral nem lehet festeni, annak nincsen tannin, tudod, ez a színanyag.
1: Igen.
3: És sokszor én is meglepődök, mert én elképzelek, amikor kibontok egy üveg bort, egy vörös bort, elképzelem, hogy ugye a pohárban mindig megnézem, milyen a színe,
1: meg is kóstolod ilyenkor?
3: Igen, azt nem hagyom Minimum. Ki. Tehát azért elég különleges borok is voltak már az ecsetem közelébe, és mindig nálam ez egy ilyen kis rituálé, hogy akkor megkóstolom.
4: És utána belemásod az ecsetet?
3: Így van. Így van. Tehát rendesen vörös-boros pohárba, meg szoktam egyébként osztani így a social media felületeimen, hogy ott van az üveg, mellette a pohár, benne az ecsetek, de természetesen mielőtt az ecset belekerül, megkóstolom.
4: Nekem mindjárt hagylak tovább folytatni, de hogy ugye a sav tartalom, ha magamat is nézem, de Péter is köztünk van,
1: festményformájában,
4: igen, akkor azt látom, hogy ugye vannak benne krémszínű és fehér árnyalatok a ruhámban. Hogy akkor ez a savtartalommal van összefüggve, vagy ez már nem a bor? Vagy ez, amit látok, csak bor?
3: Csak borra készül. Majd mindjárt mondom, hogy mi az, ami ki lett emelve. És itt azért is három különböző papírra készültek a festmények. Ugyanis a bor az ugyanaz. Az sem mindegy, hogy ugye milyen papír, mert ha ugyanazt a bort egy másik papírral, tehát más a hordozó, más a savtartalma, ugyanaz a bor teljesen más színű lesz. És sokszor én is ugye meglepődök, hogy volt már úgy derült ki, hogy nem ugyanazt a papírt használtam egy alkotáshoz, amit szerettem volna, és teljesen más lett. Éppen ezért minden alkalommal mintát készítek a borról. Van egy külön papír, általában a rendeléseknél valamikor oda is adom ezt. Különböző színmélységeket próbálok ki, de visszautalok a kérdésedre, és utána elmondom ezt a színmintakészítést. Amit láttok a festményeken, fehér, az maga a papírnak a színe. Tehát az ugye nem érte bor. És amit például itt nálad, Szilvia, ruha részen, ez a krémszínű nagyon érdekes, az is bor. Az egy-két réteg vörös bor. És van olyan vörös bor, aminek szinte zöld az első ecset vonás. És minél több réteg, ugye meg kell várni, hogy teljesen megszáradjon, amikor már teljesen száraz, akkor mehet rá a következő réteg. És így szoktam a színmintát is elkészíteni, hogy először egy ecset vonás, utána a kettes, mert ugye két réteg, az a kettes mélység, és volt olyan festménye, ahol akár 20-30 réteg egymásra festve, és így jönnek elő ezek a sötét színek. Van olyan festményem, amit csak is kizárólag vörösborral készül. Nálatok itt a szakál és bajusz ott tussal, fehér tussal, filctollal, ezekkel a nagyon vékony filctollakkal dolgozom. Itt is a szem, ugye az a picike kis csillogás, és ha kell mondjuk árnyékolni, akkor vagy akvarell festéket, vagy akvarell ceruzát használni, mert azon nagyon szépen lehet ezeket a vékony kis textúrákat csinálni.
1: Mennyire engedelmes alapanyag a bor? Mert ugye azt gondolnám, megint csak laikusként, hogy ráteszed, és itt folyik, amerre ő gondolja. Ezt nem lehet könnyű kordában tartani.
3: Nem folyik, mert én ugye ezt a technikát nem festőállványnál végzem, mint mondjuk más. Ugye sok technikával dolgozom én is, a műteremben van festőállvány, minden is, de ezt egy nagyon komoly asztalnál csinálom, pont amiatt ugye ennek feküdnie kell, tehát vízszintes felület kell. A papír nagyon gyorsan beszívja, tehát hál' Istennek a média az olyan, hogy gyorsan tudok dolgozni. Ha mondjuk kell rá segíteni télen, most ebben a nagy hőségben nagyon hamar szárad, de van, amikor mondjuk hajszárítóval, de én ezt nem sietetem, és én megadom a tiszteletet ennek az anyagnak, és mindig azt mondom, hogy ezek élő festmények. Ezt, hogy borfestés igazából úgy mondanám, hogy ez egy ilyen örökség. Tehát én ezt úgy kezelem, hogy ez egy nagyon komoly anyag, amivel én dolgozom, és nagyon különleges, és ennek meg kell adni a tiszteletet.
1: Mennyire tartósak ezek az alkotások? Ez is eszébe jut az embernek, hogy a bort is szokták ugye érlelni, azt mondják, hogy egy idő múlva tönkre megy. Kérdés, hogy ezt mennyire bírja alapanyagként, művészeti alapanyagként.
3: Szokták kérdezni, mikor a portékat átadom, vagy ugye rendelés van, hogy ugye nem fog eltűni, vagy elpárologni. Nem, az, hogy élő festmény, ez ugyanúgy ugye a bornál is idővel megváltozik a karaktere. Portrénál ez szerintem nagyon-nagyon klassz, mert együtt törekszik a festmény.
1: Dorian Gray arcképe az életben, ugye?
3: Így van, együtt törekszik a kép a személlyel, akit megörökítettünk. Most már használok olyan fixálót. Az elején nem nagyon szerettem fixálni ezeket, mert attól féltem, hogy megváltozik, hiszen ugye ez egy kémia, tehát itt egy reakció történik, oxidálódik, éri a nap, éri a jó üveg alá tesszük, meg úgy adjuk át a képet. Szoktam ajánlani, hogy UV-álló üveget tegyenek a kép elé, és ne nagyon rakják tűzőnapos felületre. Egyébként, mikor rendelésre készítek képet, akkor van egy ilyen kis szertifikét, borviaszpecsét kerül rá, és megy hozzá egy használati útmutató is, hogy hogyan vigyázzanak, és hogy őrizzék meg ezt az utókornak, mert azért ez akár több száz évig is egy komoly örökség lehet, és ez fontos.
4: Lehet egy kérdésem Ágihoz, mielőtt még szünetre megyünk, hogy néz ki egy műteremnál? Hogy néz ki a műtermed?
1: Nagyon tele kíváncsi. Van boros üveggel, és igen. Nem festékekkel?
3: Hát ugye Zalakaroson, nem messze a fürdőtől van a Vino Art galéria és műterem. Nem egy átlagos galériára gondoljatok, ez két helységből áll, van egy olyan, hát több mint 100 képen van föltéve, kiállítva, ezek cserélődnek, van ott egy nagyon komoly műhelyasztalom, és van egy másik helységem, amit Bacchus teremnek hívok, a szentély. Itt van két ódonfa asztal, 20 fő le tud ülni, a bor kollekcióm ott van, folyamatosan jönnek, kapok, veszek, rendelek külföldről, mindenhonnan különleges borokat, és borkostolóval egybekötött galéria látogatást is lehet nálam szervezni, nagyon sok borászattal vagyok kapcsolatban, tudok hívni borászokat is, és a műteremnek nincs állandó nyitvatartása, mert általában esténként vagyok ott, éjszakákig belenyúlóan festek, így van. Tegnap is volt vendégem egyébként a Nagykanizsai kórháznak az egyik főorvosasszonya, kérdezte, hogy ott vagyok-e, mondom, persze, gyere, és akkor bejött, én festegettem, beszélgettük, szóval mindig jönnek látogatók, ha valaki rendel, például Pestről, nagyon szeretnek eljönni hozzám, tehát van egy atmoszférája ennek, és aki bejön, az azt mondja, hogy úristen, gyűjtöm a régi tárgyakat is, amúgy régésznek készültem, tehát ez a vonzalom, a történelem, a kultúra, és valahogy a borfestés annyira beleillik ebbe az egészbe, és az, hogy most már a boroknak a történelmét kutatom, nagyon sok borásszal beszélek, a borkészítés, milyen hordó, meg ennek az egésznek a kémiáját is szeretném tudni, hogy még jobban, de még mindig nem tudok sok mindent.
1: Na, innen folytatjuk, egy rövid szünetre muszáj elvonulnunk, de itt fogjuk Télukács Ágnes Wine Artist, és folytatjuk vele a beszélgetést, ne menjen senki túl messzire a készülékektől.
0: 94.2. Trend FM.

0: Kettőtől a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyát boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 1:05, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában. Ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárcavezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Ingyenes és kedvezményes jegyekkel tölteni meg a magyar stadionok lelátóit a belügyminisztérium. Egy társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvény szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük ingyen válthatna jegyet a látványcsapat sportágok hazai rendezésű országos bajnokságainak első osztályú mérkőzéseire. A Sportoló Nemzet program kiemelt célja, hogy a rendszeres élethosszig tartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a mindennapi élet részévé váljon. A hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számlakövetelései, vagyis 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását. Ez derült ki az Atradius Magyarország 2026-os reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka. A vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cash flow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. A kockázatkezelő cég szerint különösen nyugtalanító, hogy a számlák jelentős részét csak 30 napon túl rendezik, 8%-a pedig több mint 90 napot, azaz negyedévet meghaladóan kint ragad. Lemond a parlamenti mandátumáról és a BYD-nál fog dolgozni Szijjártó Péter, a Fidesz képviselője. A volt külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A Fidesz sajtófőnöke szerint Orbán Viktor tudott a lemondásról, erről kétszer is egyeztettek. Könnyen kicsúszhat a magyar felsőoktatás az Erasmus Plus csereprogramba való szeptemberi visszatérésből. A kormány a tervek szerint ugyanis csak augusztus végén nyújtja be Brüsszelnek a zárolt források feloldásához szükséges jogállamisági reformcsomagot. Bár a diákok eredetileg már a 2026-os őszi fél évben utazhattak volna, az uniós döntéshozatal bürokratikus átfutási ideje miatt a korlátozások feloldása szinte biztosan áthúzódik az őszre, írja az Euronews. Szakértők szerint a csúszás miatt az Erasmus Plus legkorábban a 2027-28-as tanévben állhat helyre teljesen, addig a hallgatók továbbra is a hazai költségvetésből finanszírozott Pannonia ösztöndíj programra támaszkodhatnak.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX továbbra is 1%-ot megy lefelé, 141.895 ponton, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 10,5 milliárd forintot. A blue chipek rosszul teljesítenek, a MOL 0,7%-ot gyengül 4.218 forintra, Az OTP papírok árfolyama majd 1,5%-os mínuszban 45.060 forinton, míg a Richter enyhe 0,5%-ot gyengül 11.970 forintra. A Magyar Telekom árfolyama pedig

0: majd 1,1%-os mínuszban 2598 forinton. Nyugat-Európára rápillantva továbbra is inkább negatív a hangulat, egyedül a párizsi Kakaron indexe az, amelyik pluszban enyhe 1%-ot megy fölfelé. A londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX 0,5%-ot gyengül, a milánói börze 0,4%, hasonlóképp a madridi IBEX szintén 0,4%-ot megy lefelé. A tengeren túlon viszont jó a hangulat, a NASDAQ kompozit mutató 9%-os pluszban, az S&P 500-as mutató 0,4%-ot korrigál fölfelé, a Dow Jones indexe pedig stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forint 85 fillért, 1 amerikai dollárért 313 forint 70 fillért, 1 svájci frankért pedig 388 forint és 40 fillért kérnek. Az olajárak most pár centet lejjebb jöttek, a Brent típusú kőolaj edzése ára 84 dollár 50 cent, és a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj is valamivel lejjebb jött, 79 dollár 50 centen a jegyzés.
1: Időjárás jelentés.
0: A több órás napsütés mellett gomoly felhőkre is lehet számítani, főként a középső ország részben, majd egyre inkább keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton! Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Mirágy a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja. Télukács Ágnes, borfestő, Weiner, tiszta, TLA Musicnak a színeiben van itt a stúdióban velünk. Ugye elmondtad a technikáját annak, hogy hogyan dolgozol. Mit szólnak ehhez a borászok?
2: Hát először
1: mert nagyon... nem biztos, hogy festészeti alapanyagnak készítik azt, amit csinálnak.
2: Igen, az első ilyen próbálkozás, hogy felveszem a kapcsolatot konkrétan azért borászattal, hogy én úgy kérjek vörösbort, hogy tesztelésre, az nagyon furcsa volt.
3: Nem értik.
2: Nem értették. Uh-huh. És az első időben nagyon sok e-mailt elküldtem, egy ilyen kis bemutatkozó anyaggal, hogy ki vagyok, mi vagyok, bűvész vagyok, ilyen is ilyen referenciákkal rendelkezem, és az utóbbi időben elkezdtem vörösborral festeni, és hogy esetleg mit szólnának egy ilyen együttműködéshez, hogy akár a borászatnál egy kiállítás, szóval így próbálkoztam, és nem jött semmi válasz. És aztán, amikor volt ez a kiállítás Zalakaroson, akkor így visszautalok arra, hogy mégis elkészült az anyag, és az volt a végén a csattanója, hogy Zalakaros város borát választottam arra, hogy ezt a kollekciót megcsináljam. Uh-huh. És abban az időben Zalakaros város bora, a Mihaldi Vígpincészet Víg Zsolt borásznak a bora nyerte, vörös bora nyerte el, ugye minden évben Zalakaroson kiválasztják az év borát és borászatát, és így jött ez az egész, és aztán Zsoltnak elküldtem a képeket, hogy mik készültek, és ő volt az első olyan, aki komolyan vett. Úgyhogy innen...
1: Azóta van közös nyelv a borászatokkal?
2: Igen, van.
1: Hiszen olyan szenvedéllyel, meg olyan mély tudással beszélsz a borról, hogy gondolom könnyű megtalálni a közös nyelvet.
2: Így van, nagyon sokat segítenek, mivel egyre több kiállításom volt, és az elején tényleg én választottam a borokat mindig a témához, kutattam is, egyrészt Magyarországon is mindig kerestem a különlegességeket, és szerencsére Zsolt révén bekerültem egy olyan közösségbe, meg volt több olyan projekt, amikor maga a kép olyan hatással volt a borászatokra, amikor elküldtem, hogy ez is ezzel a borral készült, és leírtam ezt az egész sztorit, meg folyamatot, hogy akkor volt, hogy megkerestek, és nagyon sok olyan projektet csináltam, amikor kifejezetten felkértem például Zalaszengróton Dóka Éva pincészet Éváékat, Robit a tulajdonosokat, például Örvényes Völgybe 2023-ban, jól emlékszem, Kevin Davy White, egy angol énekes szupersztár volt fellépő, és egy privát, hát neki nem volt külön kiállítás, de több festményt készítettem róla, és Éváikat felkértem, hogy ha szeretnének ebbe a projektbe benne lenni, akkor örömmel fogadnék egy olyan vörösbort, ami körülnének, hogy ilyen formán megörökítve lenne az ő művük, tehát uh-huh. Igazából ugye nekik ez egy művészet. És valahol mindig számomra ez az izgalmas, hogy egy borászatnak a műalkotását, azt én tovább tudom örökíteni azáltal, hogy hiszen megiszunk egy üveg bort, elfogy a hordóból, abból már még egyszer ugyanolyan nem lesz. Viszont ez egy olyan fantasztikus lehetőség szerintem, hogy azt a tételt megörökítem az utókornak.
1: Ezt egyébként használják? Ez egy marketing eszköz is lehet.
2: Nekem az, igen. Tehát uh-huh. ez már egy marketing eszköz, és egyre többen keresnek meg. Például pár évvel ezelőtt Curtisről, kisfiáról készítettem William pincészetnek a borával. Nekik van egy pillangó nevezetű vörösboruk, és azért választottam ezt, mert Curtisnek is van egy ilyen dala. Tehát mindig valami kapcsolatot keresek, uh-huh. és akkor a William tulajdonosával is ugye így felvettük a kapcsolatot, több bor készült, és tavaly küldött nekem tavaly nyáron két karton olyan vörösbort, ami már nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, mert lejárt a szavatossága. És ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy attól, mert nem eladható meg, ők most csak kiöntenék, vagy nem tudom, összetörik, mit csinálnak vele, mert már nem iható, de nekem ez egy óriási dolog, hogy mint alap, mint festék, én ezt fel tudom használni.
3: Uh-huh. A mi portréink például mennyi borból készülnek? Liter borból meg vagyok, vagy hogy
2: egy liter borból? Tehát, nem, igaz, tehát ez nagyon jó kérdés, mert itt megint ugye nem mentünk bele mélyebben a technikában, mert ez így nagyon könnyen hangzik, hogy csak én belemártom az ecseten és megfestem. Vannak olyan, és erre is ugye menet közben jön rá az ember, vannak olyan trükkök, hogy tehát nem mindegy, hogy amikor kiöntöm a bort, nagyon sokszor megvárom, míg elpárolog. Van, amikor frissen festek vele, de ahhoz, hogy sűrűbb legyen a festékem, a bor, ahhoz meg kell várni, míg ugye az alján elpárolog, ugye az alkoholtartalom, és összegyűlik a festékanyag a pohár alján. Szoktam mutatni ott, amikor jönnek hozzám érdeklődők, hogy van már a pohár alján egy nagyon sűrű szinteje, mint a méz. De ugye a bornak az alkoholfokától, meg a cukortartalmától is függ az, hogy mi marad a végén. Tehát nem akarok ebbe tényleg belemélyedni, de itt azért tényleg ezek is számítanak. És akkor van, amikor forralom a vörösbort, az sem mindegy, hogy miben forralom, mert megvan, hogy milyen fémedénybe lehet, meg kell, és akkor viszont több fogy, tehát van olyan festmény, amihez kell, hogy sötétebb árnyalatok legyenek, akkor nem elég egy üveg.
1: Mennyire partnerek a borászatok ebben, mennyire használják a te tudásodat, a te művészetedet, akár márkaépítésre, akár arra, hogy valamit pluszt adjanak egy borkóstoló mellé, mondjuk.
2: Ha mondhatok még márka neveket, vagy akivel nagyon jó a kapcsolat, Maul Zsolt pincészete Villányba. A Zsolttal egy rendezvényen találkoztunk, pont amikor Curtisnek a portréját adtam át a Corinthia Hotelbe, a Wine Lovers rendezvényen. Én vagyok az egyetlen, aki ilyen kakuktojás, mert ugye ott általában 100-150 borász összegyűlik, borkostoló van, én viszont a kis tandommal, ami elég nagy, mindig viszem a borfestményeimet, és egyik alkalommal tombolán nyertem, én kaptam meg a főnyereményt, vagy én nyertem meg a főnyereményt, és Zsoltnak az egyik legjobb tétele volt a fődi, és a kapcsolat az végül is onnantól datálódik, elmeséltem, hogy mivel dolgozom, mert oda mentem hozzá, és megköszöntem, hogy én kaphattam meg a bort, és mondtam neki, hogy köszönöm, fantasztikus, de én ezt nem fogom meginni. Mi az, hogy nem? Uh-huh. Hát ezt meg kell kóstolni. Hát ez, hogy mondom, ne arra, de én ezt nem tudom meginni. És azért nem szereted a bort. És mondtam neki, hogy nem, én ezzel festeni fogok, tessék. És akkor innen indult a beszélgetés, és olyan kapcsolat alakult ki, egyrészt megfestettem a portréját, a párja kérte ajándékba egy karácsonyra, a Zsolt tétel, tehát van egy olyan bora, hogy Zsolt Virgó, ezzel készült a portréja, és utána pedig volt, minden évben csinálnak rendezvényt, ilyen VIP találkozó, trezorok vannak, és akkor ilyen trezoros buli, és az egyik alkalommal az ő boraival készült egy teljes kollekció, és az ott ki volt állítva, tehát ő már ezt ebbe látta, úgymond az utó folyamatot, fogalmazzak a jövőt, vagy a történelmi lehetőséget, és így igen. Aztán sok ilyen van még, mert például olyan is van, hogy amatőr borászok küldenek nekem bort. Volt olyan is meglepetés, hogy egy hölgy megkeresett, hogy a férje labdarúgó válogatott focista, és most edzősködik már. Ha mondhatok nevet, akkor Csertői Aurél, biztos ismeritek.
1: Persze, igen.
2: És ő amatőr borászkodik, és a párja elküldte az egyik vörös borát, amivel meglepetésképpen a 60. születésnapjára az ő portréját festette meg az ő borával. Tehát nagyon sokszor van ilyen, hogy már nem csak a borászatoknál különlegesség ez, hanem akár egy nagypapa portrét, ugye a nagypapa kedvenc borát elküldik nekem, mindig megkérdezik, mérettől függ, hogy mennyi, bor szükséges, és akkor azzal feste meg. Tehát abszolút személyre szabott és egyedi a dolog.
1: Váltsunk egy kicsit témát, mert ugye a bemutatásodban benne van a TL, a music kifejezés is. Ez ugye dalszerző és előadó művészeti tevékenységedet takarja. Na ez hogy jött még a festészet mellé?
2: Jó, hát most mondjam azt, hogy ez is gyerekkorom óta jön. Én 84 óta írok verseket. Hál' Istennek már az általános iskolába így ezt a tehetségemet így felfedezték. Tehát minden, ami művészet, ez legyen irodalom, ének, zene, ez így benne volt. Énekkaros voltam végig általános iskolás koromtól kezdve, kerámia, rajszakkör, irodalomszakkör, könyvtárszakkör, minden is, és a gimnáziumban már megjelentek prózáim antológiákba, és általános iskolában az volt a szerencsém, hogy egy művésztanárnőm volt, egy festőművésztanárnőm, Szalkári Rózsa, az ő nevét mindig említem, ő nekem a mentorom és mesterem is, elindítom. Sajnos néhány éve már eltávozott közülünk, és ő vitt engem be így a művészeti életbe, az Írószövetség, és még szárnyaimat bontogattam, de már akkor ő a verseimet elvitte, megmutatta, és így igazából őt egyengedte az utamat. És 2002-ben pedig megjelent a GLM produkcióval egy albumunk, annak pedig az volt az előzménye, hogy én minden kiállításomat kezdetektől már úgy készítettem, úgy volt az anyag, hogy minden festmény alatt ott voltak a verseim. Voltak olyan korszakaim, amikor mondjuk nagyon modern képeket készítettem, és az a fura, hogy már korát meghazudtolóan modernek voltak, és mondjuk olyan absztrakt témák, amit én szerettem volna, hogy értsenek. És hogy ne úgy ott álljanak a képet, hogy úristen, ez a nő már mit akar ezzel? És én ezt leírtam. Volt, ami vers, volt, ami csak szöveg, volt, ami csak gondolat, de ez folyamatosan így volt végig, és ugye az antológiákban is, amikor megkerestek, akkor mindig örültek, hogy már ott volt hozzá a kép, tehát nem kellett válogatni hozzá, hanem volt hozzá anyag. És 2002-ben találkoztunk Géczi Erikával, azért mondom többes számban, mert az akkori párom, ő kereste meg, és az az ötletünk volt, hogy az én képeimhez ő írt akkor, tehát nem az én verseim voltak, hanem az ő versei, és az Erika pedig ezt megzenésítette, és így a GLM produkció néven megjelent egy albumunk, Megfestett érzések az anyag. Akkoriban karcokat készítettem, teljesen más technikát, az is megér egy külön történetet. Mai napig készítek olyat is, már ritkábban, és ebben az albumban, az egyik számban, vagyis az egyik dalban közösen énekelünk az Erikával. De én mindig azt szerettem volna, hogyha ez az alkotás, amit én csinálok, ez egy ilyen összművészeti kerek egész. És úgy érzem, hogy most értem be, vagy most jött el 50 plusz felett az az idő, amikor így ki tudok teljesedni, hogy egy olyan egységet tudok készíteni, ami teljes egészében belőlem jön, és hogyha valaki látja a képet, meg nem is biztos, hogy mindenki jár kiállításra, de hallja a dalt, akkor lehet, hogy kíváncsi lesz a képre. Vagy ha látja a képet, és azt mondom hozzá, hogy készült ehhez egy jazz dal, vagy egy technodal, vagy egy trance. Nem akarom magamat beskatujázni. A művészetben is annyiféle technikát kipróbálok, hogy a zenében is ez ilyen különleges.
1: Na most van az a helyzet, amikor szűk az adásidő, mert ezer kérdésünk lenne, de sajnos ennyi időnk volt a beszélgetésre, sajnos. Úgyhogy itt fognunk még néhány perce, mert programajánlón következik. Az előttünk álló július 16 és július 19-ek közötti hétvégére ajánlunk Szilvivel programot. Szilvi, kezd talán.
3: Akkor kezdem, igen. 16. és 18. között rendezik meg a Borzene Zala Fesztivált a Zala-szabari Öreghegyen, a festői kányavári borbirtok területén. A háromnapos rendezvényen a zalai borok, a helyi gasztronómia és a Kis-Balaton páratlan panorámája találkozik a nagyszínpadi koncertekkel. Fellép többek között Bay Alex, a Slap, a Parnograsz, Tankcsapda, valamint Kökény Attila és a Rakoncai Szimfonik. A fesztivált a Balaton nyugati térségének egyik legkülönlegesebb nyári eseményeként apostrofálják, ahol a bor, a zene és a természet egyedülálló élményi áll össze.
1: Aztán július 17 és 19-e között irány Somogyvámos, mert hogy ott lesz a Krisna a völgyi búcsúin, már 31. alkalommal rendezik ezt meg. A Balaton közelében fekvő Krisna völgyről van szó. A háromnapos családi fesztivál a spiritualitás, a természet közeli élet és a fenntarthatóság jegyében kínál színes programokat, ilyet, hogy indiai kulturális bemutató, koncert, kézműves foglalkozás, vegetáriánus gasztronómiai élmény és vezetett séta is lesz majd ott. A rendezvény egyik leglátványosabb eseménye a Holi, vagyis a Színek Fesztiválja, miközben a látogatók betekintést nyerhetnek egy működő ökofalu mindennapjaiba is.
3: És július 18-án Ruzsa Magdi koncertjével indul a Varga Balaton koncertsorozat a Badacsonyőrsi Varga Pincészetben. A Balatonra néző panorámás helyszínen a kiváló borok és az élő zene találkozik, különleges nyári esti élményt kínálva a látogatóknak, és akkor azt szeretném kérni Ágitól, hogy esetleg neked van-e július 16-a és július 19-e között, csütörtök és vasárnapról beszélünk, esetleg valami olyat, amit szívesen ajánlsz a hallgatóinknak. Hát főleg magadat.
1: Vagy ki leszel-e valahol, mondjuk igen. Éppen a Borzene Zala Fesztiválon.
2: Szomszédomban van igazából, ismerem is a tulajdonosokat. Nem tudom még, hogy hol leszek, most elég sűrű a programunk. Én viszont akkor, ha valaki ugye ott a közelbe jár, akkor szeretettel ajánlom a galériát, ha már így hazabeszélhetek, hiszen Zalakaros és Zalaszabar szinte pár perc távolságra van, és mondjuk egy jó kis borkostoló után, boros zenei program után eljöhet, és megnézheti a borfestményeket nálam. Zalakaroson a Vino Art Galéria és műteremben, a Panoráma úton a fürdőtől egy pár száz méterre.
1: Hát egy nagyon nagy élménnyel lettünk gazdagabbak azáltal, hogy Télukács Ágnes borfestőt, Wine Artist, a TLA Music képviselőjét vendégül láthattuk. Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon sok sikert kívánunk.
2: Köszönöm
1: a továbbiakhoz.
2: Köszönjük szépen az alkotásokat.
1: Egy annyira pozitív, jó kisugárzás ember, ritka az ilyen. Köszönöm. Úgyhogy nagyon örülök, hogy találkozhattunk. Hát, hölgyeim és uraim, ezek a búcsú könnyes pillanatai, mert hogy bezár már a Partkafé, a Balaton hangja, búcsúzik a két műsorvezető, Marsal Szilvi.
3: És Mihálovics Andris.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
0: 94.2. Trend FM. Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük! Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Károly körúton az Asztúria felé, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as autóútnál. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albert-Falva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet utazni az Albert-Falva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér Villányi út között. A 61-es villamos a rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz-Zsigmond körtér végállomást. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Pontban délután 5 óra van. Jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat a hazahozott uniós forrásokból. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Trend FM-nek. A tárcavezető azt mondta, a H-flotta több intercity vonal és egyes balatoni járatok járműparkja is megújulhat. Miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolná össze a menetrendeket, tarifákat és utastájékoztatást. Vitézi Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal indulásával kapcsolatban optimista.
7: A helyzet most úgy fest, hogy a vonatbefolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom, ennek a telepítése megtörtént. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei. A kínai szállító jelenleg hibajavítást végez. Erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, úgy közlekednek a vonatok, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogyanak kéne. És ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom, de ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, akkor ez már össze lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
6: Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárcavezető azonnali átvilágítást és a jogi lépéseket helyezett kilátásba. Már nem a mesterséges intelligencia chatrobotjaiban, Instagram posztokban, influencerekben bíznak a kínai kereskedelmi cégek, hanem a TikTok webshopjában. Az új közösségi média felületen élő videókban beszélnek a termékekről, akár órákon keresztül. Az új online marketing eszköz annyira népszerű, hogy idén 1000 milliárd dolláros forgalmat produkál, és a nézettséget tekintve veszélyezteti a Netflixet, értékesítésben pedig kihívója a Googlenek és a Metának, de az Amazon.com-nak is nagy fejtörést okoz. Új sztárokat is termel. Wolf Gábort, a Marketing Kommandó alapítóját hallják.
8: Már akkor a biznisz, hogy nagyon sok fiatalnak ez a munkája. Ő live shopper. Reggel föl kell, beáll a kamera elé, és tart egy 2-3 órás élőt, ahol termékeket mutat be, beszél a követőkkel, reagál, esetleg neki vendégeket, neki vagy influencereket, tehát hogy tényleg izgi, érdekes, szórakoztató legyen. Aztán utána ebédszünetben tanul egy kicsit a termékekről, de utána tol még egy élőt, és kész ez a munkanapja.
6: Drónipari partnerséget indít az Európai Unió és Ukrajna. Ezt jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ukrajna az elmúlt hónapokban több hasonló megállapodást kötött közel-keleti és európai országokkal. Ursula von der Leyen elmondta, hogy Európának megvannak az óriási technológiai és ipari képességei, biztonságosan gyárthat, de nincs olyan tapasztalata és tudása, mint Ukrajnának, ezt a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell. Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra emeli dróngyártási kapacitását. Ezt közölte az ukrán elnök. Az államfő hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Sahid típusú drónok legalább 90%-át megsemmisítik. Ukrajna először került közel ahhoz, hogy a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez gyártson rakétákat, és a történelem során a harmadik országgá válhat, amely ilyen megállapodással rendelkezik. Meghosszabbította az ukrajnai menekültek ideiglenes védelmi státuszát 2028. márciusáig az Európai Unió. Továbbra is munkavállalási, egészségügyi és oktatási jogokat biztosítanak a jelenleg mintegy 4,3 millió érintetnek. Fontos változás, hogy az új kérelmezők közül a 6 köteles korú férfiaknak hivatalos ukrán dokumentummal igazolniuk kell, hogy eleget tettek katonai kötelezettségeiknek, vagy mentességet élveznek alóluk. Ingyenes és kedvezményes jegyekkel tölteni meg a magyar stadionok lelátóit a belügyminisztérium. Egy társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvény szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük ingyen válthatna jegyet a látványcsapat sportágok hazai rendezésű országos bajnokságainak első osztályú mérkőzéseire. A Sportoló Nemzet program kiemelt célja, hogy a rendszeres élethosszig tartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a mindennapi élet részévé váljon. A következő 5 évre erős forintot várnak az MBH szakértői, mert a magas államháztartási hiány ellenére az új kormánnyal szemben van egy komoly, megelőlegezett piaci bizalom. Ez mindaddig maradhat, amíg az intézkedések bíztatóak. Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét hallják.
9: Nem titok az, hogy a magyar költségvetési hiány az nem alacsony, sőt, mint több inkább magas. Nem titok az, hogy növekedett az államadósságnak a mértéke, és valójában nem ezek a számok azok, amik veszélyt hordoznak, hanem talán azok, hogy a most Magyarországba fektetett várakozások, meg elvárások euróba vezetés kapcsán, hazahozott EU-s pénzek kapcsán, és ennek a hatékony gazdaságba való beforgatása kapcsán, ezek nem, vagy nem a vártaknak megfelelően valósulnak meg. Jelenleg én azt gondolom, hogy még ennek nincs jel, ami arra utalna, hogy itt most rosszra kéne gondolni. Úgy tűnik, hogy a kormány kommunikációja az hiteles. Kérdéses lesz majd persze a szakértői gárdának a működése, az, hogy mennyire tudják a költségvetést megregulázni, amit ugye ígértek, és jó esetben én azt gondolom, hogy megalapozott lehet a piaci várakozás.
6: A hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számla követelései, vagyis 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását. Ez derült ki az Atradius Magyarország idei reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka. A vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. A kockázatkezelő cég szerint különösen nyugtalanító, hogy a számlák jelentős részét csak 30 napon túl rendezik, 8%-a pedig több mint 90 napot, azaz negyed évet meghaladóan kint ragad. A banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciónál elmaradt az erős ügyfélhitelesítés. A jegybanki kezdeményezésből törvényi előírás lett, ha a bank nem alkalmazott megfelelő kétfaktoros azonosítást, például SMS kódot, biometrikus jóváhagyást vagy más megerősítést, akkor nem hárítható át az ügyfélre a veszteség. Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallják.
10: A Magyar Nemzeti Bank elnöke jó egy évvel ezelőtt az egyik nagyon fontos kibercsalók elleni lépésként jelentette be azt, hogy Nemzeti Bank elvárja, hogyha nincs ilyen erős ügyfélhitelesítés, valamilyen oknál fogva elmarad a bank részéről, akkor bizony ez olyan fokú kockázatot jelent az ügyfél oldaláról, hogy a ügyfél helyett, a fogyasztó helyett a banknak kell viselni a kibercsalásból eredő kárt. Ez a kezdeményezés, ez pénzforgalmi törvény módosításává érett, és tulajdonképpen azért hívja és azért hívta fel a figyelmet a Nemzeti Bank erre a fejleményre, mert ez sokak számára nem ismert, ezt mindenképpen kell tudni, hogy ez a bankok felé egy nagyon erős elvárás.
6: Lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nál fog dolgozni Szijjártó Péter, a Fidesz képviselője. A volt külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A Fidesz sajtófőnöke szerint Orbán Viktor tudott a lemondásról, erről kétszer is egyeztettek. Az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz. Ezt jelentette ki az amerikai elnök. A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Donald Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői tegnap már felvették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os mínuszban zárt 140.857 ponton, a részvénypiac forgalma viszont átlépte közel 25 milliárd forinton zárt. A vezető papírok gyengén teljesítettek és lementek, a MOL 7%-kal 4.220 forintra. Az OTP majd 3%-ot esett 44.340 forintra. A Richter papírok ehhez képest jóval enyhébb 2%-ot gyengültek 12.010 forintra. A Magyar Telekom árfolyama pedig 1%-os mínuszban fejezte be 2.600 forinton. A 4IG 3%-os pluszban 1.812 forinton zárt. Az Alteo 2,5%-os mínuszban, az Autovallis 1,4%-os pluszban fejezte be. A Duna House majd 2%-ot gyengült, az MBH Jelzálogbank viszont egy nagyot rallizott, 7,8%-os plusszal fejezte be a napot. Az Opus 2%, a Rába pedig 3,3%-os gyengüléssel fejezte be. Érdemes megemlíteni a Waberers, ami 1,7%-ot erősödött a mai nap, és így zárt. Nyugat-Európában még nyitva vannak a tőzsdék, azt látjuk, hogy továbbra is vegyes a hangulat, a párizsi kakaron az egyedüli, amelyik pluszban 0,1-del, a londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX 0,5%-ot pedig megy lefelé, a milánói börze 0,4, a madrid IBEX szintén 0,4-et gyengül. A tengeren túlon jó a hangulat, a Nasdaq kompozit 0,9-del megy fölfelé, az S&P 500-as mutató pedig 0,4%-ot emelkedik, a Dow Jones stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forint 20 fillért, 1 amerikai dollárért 313 forint 10 fillért, egy svájci frankért 388 forintot kérnek. Az olajárak tovább csökkennek, a Brent 1,1%-kal olcsóbb, $83.70 a jegyzésár, a WTI 0,6-del megy lefelé, az észak-amerikai könnyűolaj $78.80, és az aranyára is valamivel olcsóbb pár centtel, egy unci aranyért $4067 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: A napsütés után az észak-keleti ország részben is csökken a felhőzet, estére a gomoly felhők eloszlanak, azonban a Dunántúl délnyugati részén még előfordulhatnak záporok. A szél csak az esős területeken erősödhet meg. Este 19 és 26 fok, éjszaka 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Sporthírek a 94.2.
6: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A hazai szövetség közösségi oldalának szerdai híre felidézte, Szántó a 80-as évek végén került a junior válogatott élére, illetve Papp László mellé a magyar felnőtt válogatott ring sarkába majd. Majd az 1992-es barcelonai olimpiát követően lett ő a szövetségi kapitány. Kovács az irányításával 96-ban olimpiai bajnok, majd ő és Erdély Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok lett. Szántó Imre az elmúlt években már visszavonultan élt. A nagyszabású súlyműsor miatt akár 30 perces is lehet majd az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjének szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New Yorki MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról, azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben a fellépők között lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartamot ölel majd fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak különleges szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záró ünnepséget is rendeznek, melynek a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Laura Pausini lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise feltűnik majd. A VB döntő egyik csapata már ismert, miután tegnap az Európa-bajnok Spanyolország meglepően simán 2-0 legyőzte a 2018-ban győztes, 2022-ben pedig finalista Franciaország együttesét. Ellenfele pedig a mai Argentina-Anglia találkozó győztese lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
12: Most mondom, vagy kérdezem,
11: mert itt az idő,
12: hogy kapcsolódjunk!
13: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában itt lesz Juhász Anna irodalmár, akivel a Szentendrei Teátrum Hamlet tematikájú pódiumestjéről beszélgetünk, aztán Penke Bence invitál a Művészetek Völgyének Momentán udvarára. 250 éve született Brunswick Teréz, a jeles alkalmat többnapos fesztivállal ünnepli Martonvásár, dr. Bocsi Andrea az esemény sorozat egyik háziasszonya avat be a Brunswick kastély lakóinak titkaiba. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk.
11: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
12: Most mondom, vagy kérdezem,
11: mert itt az idő,
12: hogy kapcsolódjunk!
13: Kedves hallgatóink, a Szentendrei Teátrumban lesz egy nagyon izgalmas pódiumest, egy végzetes szerelem Hamlet tükrében, ezt a címet viseli, és aki ezt a pódiumestet, ezt a beszélgetést vezeti, az nem más, mint Juhász Anna irodalmár, aki itt is van a vonalban. Szia Anna, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
14: Szia András, köszöntök mindenkit sok szeretettel.
13: Ugye a Hamlet című film az apropója, ez helyezi fókuszba ezt a témát, de hát nyilván van miről beszélni, itt a Szentendrei Teátrumban is volt már egy Hamlet előadás. A vendégeid azok egyrészt dr. Pitli Natália, aki egyetemi docens, és hát mondhatjuk, hogy Shakespeare szakértő, illetve ott lesz Bányai Kelemen Barna és Bánfalvi Eszter, ők egy színész házaspár, és ha jól tudom, akkor ők fognak felolvasni Shakespeare-t.
14: Így van, ez egy különleges program lesz, ahogy mondtad, ezt csak megerősítem, és lesz felolvasó színház része, meg beszélgetős része, és amellett, hogy ez a Hamlet film, ez azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy végig söpört mindenhol, és nagyon új megvilágításban mutatta be nekünk talán minden idők legismertebb írójának az életét, magánéleti szempontból, egy tragédia és közben a szeretet szempontjából. Emellett az említett Pikli Natáliának is, aki Shakespeare kutató, új, úgymond ilyen Shakespeare, szintén ilyen Shakespeare bibliája van, aki ismeri az ő személyét, az pontosan tudja, hogyha valaki kézzelfogható, fogyasztható tudományt szeretne, irodalomtörténetet, ami mindig velünk lesz majd utána, ez Natália, tehát hogy úgy mutatja be nekünk az angol irodalmat, a Globe Színházat, Shakespeare-nek a műveit és az életét, ahogy szerintem senki. Úgyhogy egy nagyon izgalmas program, ez semmiképpen nem egy unalmas beszélgetés, hanem egy felfedezésre hívunk, egy ilyen 400 éves titok felfedezésére hívjuk az olvasókat, és mivel itt a Hamlet, ugye, aki az egyik gyermeke volt Shakespeare-nek, a felesége, és hát ő maga életében valahogy egy ilyen családi, egy ilyen irodalmi szerelmek, egy ilyen családi helyzet lesz, ezért gondoltuk, hogy Bányai Kelemen Barna és Bánfalvi Eszter szuper lesz számunkra, egy művészházaspárról van szó, akik önmagukban is ismerik azt, hogy milyen felfogozott állapot a színház, és egyébként, ez csak egy kis titok, de most itt a nézők vagy a hallgatóknak elárulom, ezt majd kifejtjük az esten, nekik a megismerkedésükhöz is kapcsolódik Shakespeare, úgyhogy nem véletlen ez a választás, és nagyon bízunk benne, hogy egy improvizációkkal teli, de egy érzelmes felolvasó színházas beszélgetős estet tudunk majd bemutatni.
13: Hát valószínűleg nincs olyan színész ezen a világon, aki ne játszott volna Shakespeare darabban. Egyébként nem tudom, van erre a dr. Pikli Natáliának, vagy bárkinek megfejtése, hogy mi az, ami ennyire időtlen a Shakespeare-ben, mi az, amitől ez a mai napig működik, és tulajdonképpen tekerhetik, úgy feldolgozhatják, amúgy lehet vele bármit csinálni, de hogy egyszerűen, hát nincs jobb szó rá, működik.
14: Figyelj, András, tök igazad van. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy ahogy te színpad felől mondtad, hogy nincs olyan színész, aki talán ne játszott volna Shakespeare-t, én ugyanezt mondom irodalmár szempontjából, szerintem nincs olyan háztartás, ahol ne lenne egy Shakespeare könyv. Nincs ilyen.
13: Reméljük.
14: Azt gondolom, igen. Hogy igen, legyünk ilyen nagyvonalúak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ő nevét mindannyian ismerjük. És hogy az elődeink is, tehát mit tudom én, Petőfi nagyon-nagyon szerette Shakespeare-t.
13: Igen.
14: Fordította, foglalkozott vele, és ahogy megyünk tovább a korokban, visszatér, és hogy mi lehet a titka Shakespeare-nak, szerintem az egyik az, hogy olyan alapvető emberi helyzeteket, dinamikákat mutat be a műveiben, és hogy itt legyenek természetesen drámák, komédiák, tragédiák, de akár a versek, azok az érzelmes, gyönyörű szonettek, amiket szintén tanulunk egyébként a középiskolában is, ami mindannyiunknak ismerős helyzet. Uh-huh. És szerintem ahhoz ragaszkodunk, arra felé megyünk, ami nekünk is megvan, és amire megfejtést szeretnénk találni. Tehát mi az a szeretet, mi az a megcsalás, mi az az apával való konfliktus, mi az, hogy rátalálni egy másik emberre, mi az, hogy beleszeretni valakibe, mi az, amikor elveszítünk valakit. Tehát olyan alapvető helyzeteket fogalmaznak meg ezek a drámák. Mit kezdünk a pénzzel, mit kezdünk, ha nincs pénzük, mit kezdünk, ha mindig hittünk valakiben, és kiderül, hogy mégse az. Tehát emberi dilemmák, és ennek ezerféle variációja. Én azt gondolom, hogy ez nagyon működik a 21. században is. Természetesen ezen az esten ugye a Hamnet film alapjául szolgáló könyvet, Natáliának a könyveit, és egyébként Shakespeare műveket fogunk fókuszba tenni, tehát pici ilyen keletkezés történetek is, mind-mind leginkább a szerelem szempontjából, de be fog mutatkozni a család, a magánélet, hogy állt helyt Shakespeare apaként, férként, milyen volt az ő életük, milyen volt az ő felesége, mit tudhatunk róla valóban, most őt Annának vagy Agnesnek hívták, egyáltalán hogy jöttek egymás után a gyerekek, hogy fogadták ezt a házasságot a rokonok, tehát hogy szerintem ezek is olyan történetek, amivel, ha közelebb lépünk egy-egy íróhoz, talán akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, másképpen fogunk arra az irodalmi műre nézni majd a polcunkon, ami tehát szerintünk mindenkinél otthon van, és másképp fogjuk levenni, másképp fogunk Shakespeare-et tekinteni.
13: A lényeget elfelejtettem mondani, hogy mindez augusztus 3-án lesz, Szentendén a Városház téren. Nem tudom, hogy ilyen jellegű beszélgetésekhez te mennyire tartod passzolónak a szabad teret, mert azért kezdetben te kávéházakból indultál, tehát voltak ilyen irodalmi pódiumok, és valahogy annak az intimitásához is egy kicsit hozzátartozik az, hogy négy fal között van, de gondolom a szabad tér se szab ennek gátot.
14: Képzeld el, hogy valóban nagyon-nagyon otthonos volt számomra a kávéház, és mai napig nagyon szerettem, ez egy 15 éves történet,
13: hát igen.
14: És az elmúlt években elkezdtem a fővárosban is, vidéken, vagy akár határon túl is egyre nagyobb helyeken, és ilyenkor a nyári időszakban szabad téren is, akár fesztiválokhoz kapcsolódóan, mint most ez a meghívás is, kipróbálni magunkat. És az a legérdekesebb az egészben, hogy amennyire korábban, szerintem generációk azt gondolták, hogy az olvasás az egy magányos tevékenység, most már a számos irodalmi pódiumást, a zenés felolvasó színház, az irodalmi tábor bemutatja azt, hogy ez egy tévképlet. Az irodalom nem magányos tevékenység, hanem valami, a könyv, ami összekapcsol bennünket, és amiről jó beszélgetni. És ezeken a szabadtéri helyszíneken, ahol akár ugye több száz ember gyűlik össze, a kulcs az intimitásnak pontosan az, hogy mi, akik a színpadon ülünk, ne egy elefántcsontoronyba legyünk, és távolságot közöljünk, hanem hogy közvetlenek legyünk. Tehát én ugyanúgy beszélgetek a vendégeimmel, mint most veled, és, vagy mint hogyha most egy balatoni teraszunkon üldögélnénk, és ott lenne a családunk, mert én azt gondolom, hogy ha nem félünk attól, ami a színpadon van, ha nem azt érezzük, hogy ők nagyon sokat tudnak, mi pedig itt most amit befogadunk, hanem hogy együtt indulunk egy felfedezésre, és egymással osztjuk meg a történeteinket, a gondolatainkat, például Eszternek mit jelent Shakespeare, milyen akadásait oldotta fel egy Shakespeare mű, amikor idézzük majd a Róma Júliát, a szonetteket, vagy a könyvből a részleteket, a gyermek várásról, például egy esküvőről, akkor ez kiben milyen érzés kelt, akkor Natália el tudja mesélni, hogy hol tartott például az esküvője idején Shakespeare, milyen volt ez a fiatal fiú, aztán hogy jöttek azok az úgymond ilyen titkos, csendes évei, amiről ugye kevesebb tudunk, amikor kevesebbet dolgozott. Tehát nagyon sok minden vár ránk, és én azt gondolom, hogy az intimitásnak a kulcsa a közvetlenség lesz, és akkor a közönség is azt fogja érezni, hogy tényleg abban a 90 percben, vagy 80 percben mi együtt szívjuk a levegőt, és együtt szeretnénk valaminek a felfedezésére indulni.
13: Ha jól értem, akkor a beszélgetés apropója, vagy felütése az egyrészt a film, másrészt ugye a könyv meg Jo Farrell műve, de hogy nagyon sok Shakespeare kutató, vagy a korszak kutatója ugye megkérdőjelezi azt, hogy Shakespeare darabjait Shakespeare írta valójában, hogy ez több ember volt, hogy Francis Bacon volt, hogy valaki egészen más volt. Szóval van egy csomó teória. Nyilván most erről a dr. Pikli Naktáliát kéne kérdezni, hogy ő mit gondol erről, de hát nyilván beszéltetek, mennyiben a könyvet veszitek alapul, mint életrajzi sorvezetőt, és mennyire hát azt a nem túl sok történelmi tényt, ami megmaradt, vagy adatok.
14: Azok mellett, amiket úgymond a felolvasó színházban beépítettünk Eszteréknek, vagy Barnáéknak a szövegkönyvébe, azon kívül abszolút Natáliának a könyveire és az eltés tanítására és a tudományos munkájára fogunk koncentrálni, mert ő az, aki pont ezeket a képeket, a legendákat, a félreértéseket mindig tisztázni tudja, és hát a kisujjában van Shakespeare-nek az élete és a kortársai. Úgyhogy én egyébként nagyon jó felé keresgélsz, mert én a legelején kérdésekkel fogok indítani. Mi szoktunk beszélgetni privátban is Natáliával, és én azt gondolom, hogy a legjobb, amikor az ember például egy konkrét kérdést feltesz, hogy figyelj, én azt hallottam, hogy ezt nem is ő írta, ez nem is így történt, és ez a házasság nem is így jött létre, és ezt a nőt nem is így hívták. Úgyhogy most kezdjünk ebbe bele. Vagy pedig azzal a kérdéssel, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy Shakespeare kultusz van. És hogy a kultusz az nem mindig tesz jót, de hogy ez valami, ami nem kopik, évszázadok óta nem kopik. És pont amivel te is kezdted ezt a mostani beszélgetést, hogy mi a titka, ez például egy szuper kezdő kérdés, és akkor még nem zuhanunk bele a magánéletébe, hanem megnézzük azt a férfit, aki majd elmeséljük, hogy hogy nőtt föl, hogy vált ki a családjából, hogy lett szerelmes, és melyik művét mikor kezdte el írni, és milyen hatással volt rá. Mert az alapvetően már a címből kiderül, hogy ez a Hamlet nevű történet, hogy a gyermekének a története a Hamlet megírására hatással van. Tehát igen. Egy apa kérdés, amivel azt gondolom, hogy azért túl messzire nem szeretnék menni, de a mai kortárs irodalomban gondoljunk Gracho Christiának a apa könyvére, gondoljunk Bavarci Eszternek az apa könyvére, menjünk szépen előre Kohler Clemens Lászlónak, a király és a királylány történetére, ugye az anyám tenyerébe, tehát minthogyha egyre inkább jönnének elő egyébként ezek az apa történetek. Ha önmagában csak ezt vennénk elő Natáliával, hogy a Hamlet és itt az irodalmi szerelmek mellett Shakespeare munkásságában miképpen jelenik meg akár a gyermeke elvesztése után az apa történet, akkor szerintem ez is önmagában tudna lenni egy izgalmas est, úgyhogy ilyen mozaikokat azért mindenképpen bele fogunk tenni, és én azt gondolom, hogy valahogy a kapcsolódásokat fogjuk még keresni kortársakkal, későbbi írókkal, és mindazzal, amiket bennünk, akár színészek legyünk, akár kutatók, irodalmárok, megnyit William Shakespeare-nek az élete.
13: Ez lesz tehát a Szentendrei Teátrum keretében, augusztus 3-án a Városháza udvaron. Anna, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Elmondom a vendégeidet még egyszer, tehát dr. Pikli Natália író egyetemi docens, és itt lesz a házas pár, Bánfalvi Eszter és Bányai Kelemen Barna színművészek. Nagyon sok sikert kívánok, én igyekszem menni, és hát erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, mert azt gondolom, hogy ez egy egyszeri, vagy nem tudom, hogy egyszeri, de itt most egy kihagyhatatlan alkalom lesz.
14: Egyszeri lesz, és hát téged mindenképpen, és mindenki mást is óriási szeretettel várunk, úgyhogy találkozzunk augusztus 3-án.
13: Juhász Anna irodalmának nagyon szépen köszönöm, szervusz!
11: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
12: Most mondom, vagy kérdezem,
11: mert itt az idő,
12: hogy kapcsolódjunk!
13: Kedves hallgatóink, a művészetek völgyébe látogatunk, méghozzá egy fantasztikus csapathoz, amelyen azt gondolom, hogy már mindenki találkozhatott valamilyen formában, ez a csapat pedig a Momentán Társulat, és itt van ennek a csapatnak az egyik tagja a vonalban, Penke Bence. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
15: Szervusz, András, köszönöm szépen, én is örülök, hogy beszélünk.
13: Azért mondtam, hogy valamilyen formában már mindenki találkozhatott veletek, mert hogyha valaki nem is színpadon vagy igazi színházban látott titeket, az mondjuk simán belefuthatott egy csapatépítőbe a munkahelyén, hiszen nagyon sok ilyen jellegű dolgot csináltok, tréningeket is, gyerektáborokat is, de aki ne adj Isten mégsem hallott volna még rólatok, annak valahogy röviden dióhéjba össze lehet foglalni, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozik a Momentán.
15: Például, amit mondtál, az
13: nehéz.
15: Attól függ, mert igazából tényleg mindennel, vagy nagyon sok mindennel, alapvetően improvizációval foglalkozunk, és akkor egy ilyen kis átkötéssel, visszatérve arra, amit te mondtál, hogy nehéz, meg mindennel, hiszen hogyha úgy veszük, akkor az improvizáció az jelen van a hétköznapokban is.
13: Úgyhogy
15: improvizálunk akkor, amikor gyereket nevelünk, vagy amikor nem azt találjuk meg a boltban, amit eredetileg szerepelt volna a bevásárló listánkon. De most tényleg egy picit komolyra fordítva, most már 23. éve működik ez a társulat, és az egyik fő lábunk, vagy fő profilunk, azok ténylegesen azok a színházi előadások, amiket mondtál. Mi úgy játszunk előadásokat a saját színházunkban az utca 4-es szám Igen. alatt, hogy nincsen előre megírva semmi, hanem ott a nézők ötletei alapján a játszók egymásból és a helyzetből inspirálódva építenek fel jeleneteket, vagy akár egész történeteket. Ennek különböző formái, különböző keretrendszerei vannak, tehát nálunk a különböző előadásokban az közös, hogy mindegyik improvizált, és sosincsen előre megírva semmi. Az viszont különbözik, hogy éppen ez milyen keretek között zajlik. De ahogy említetted, mivel nagyon sok olyan emberi készség kell az improvizációhoz, nem is mondom, hogy kell, mert hogy eleve megvan bennünk, inkább azt mondom, hogy olyan készségeket használ az improvizáció, amik a hétköznapi életben is nagyon hasznosak, legyen szó kommunikációról, figyelemről, a pillanatban létezésről, újratervezésről, az ötleteinkhez való nem ragaszkodáshoz, pici ilyen képzavar mondat, amit most mondtam, de hogy emiatt tényleg számos olyan területen lehet még velünk találkozni, mint mondjuk egy céges csapatépítő, vagy kommunikációs tréning, vagy fórumszínházi termékfejlesztés, forgatókönyvfejlesztés.
13: Igen, az jut

0: ez valahogy megmaradt az oktatásban, és valahogy ugye a 2000-es évek környékén lépett ez elő, nem csak a nagy közönség elé, vagy nem csak a színházi nagy közönség elé, de különböző, és nemzetközi trendekről beszélek, nem magyarról, különböző televíziókban is megjelentek ilyen jellegű műsorok.
1: Én szeretem, nagyon jó, amit mondasz, én szeretem ezt úgy külön választani, hogy beszélhetünk a színházi improvizációról, úgy, mint egy eszközről, amit a klasszikus, prózai, hagyományos, nem tudom, megírt színházi társulatok vagy formációk használnak, ahol az van, hogy oké, egy picit beleimprózok, és beszélhetünk improvizációról, mint külön művészeti ágról, vagy alfajról, ami valóban kapott egy áttörést a 2000-es évek első felében nemzetközileg is. Beszélhetünk itt például Amerikában volt a Whose Line Is It Anyway, igen, ami gyakorlatilag egy ilyen tévés elődje volt, nemzetközi elődje volt itthon a beugrónak. Tehát azt nem lehet elvitatni, hogy ahhoz, hogy Magyarországon az improvizáció, mint önálló műfaj elterjedt, vagy egyáltalán bekerült a szótárba, annak biztos, hogy volt köze a beugróhoz. Ott ugye még megvolt picit az a csavar, vagy az a közös halmaz, hogy ott klasszikus színpadi színészek improvizáltak, és nem improsok, szóval megint csak egy pici zárójel, vagy lábjegyzet, hogy én nem szeretem magamat színészként apostrofálni, hanem inkább imprósként. De egyébként maga az improvizáció, ez meg sokkal régebbre nyúlik vissza. Keith Johnston pár éve elhunyt brit színházi rendező, meg színházi neveléssel foglalkozó ember, azt hiszem már az 1970-es években, tehát ott a 70-es-80-es évek környékén írta meg az Impro című könyvét, hogyha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag ez első írásos formája megtörtént annak, amit ma az imprósok egy picit bibliaként forgatnak. És az már külön művészeti ágként beszélt az impróról, nem pedig arról, hogy amikor egy színész a Hamlet közben improvizál, akkor annak milyen hatása van erre vagy arra.
0: Világos. De akkor kanyarodjunk a művészetek völgyébe, Kapolcsra, ami ugye július 24-től augusztus 2-ig tart, és hát nem először vagytok itt saját udvarral, de hogy milyen széles lesz a repertoár, arról beszélj egy kicsit, hiszen már itt az utánpótlás is megjelenik, hogy én ezt jól tudom.
1: Így van, nekünk a Kapolcs az mindig egy ünnep, a művészetek völgye az mindig egy ünnep, 2015-ben voltunk mi először. Szóval hát ezt most ki lehet számolni, ugye volt egy picit csonka év, amikor a pandémia miatt nem nagyon lehetett ilyen szabadtéri, vagy hát ilyen tömegrendezvényeket tartani, de hogy azért, ha jól számolom, azért most már több mint tizedik alkalommal fogjuk mi megnyitni a Momentán udvart, és akkor az nekünk mindig egy olyan édes tehár és egy ilyen inspiráló kihívás, hogy egyrészt visszük azokat az előadásokat, nyilván mindig egy picit extrával, amiket a színházunkban is játszunk, tehát akik ismernek minket az utcából, ők láthatnak majd Rögvestet, láthatnak majd Színházrendezők Viadalát, vagy a Kockájában Vetve, és gyakorlatilag mindent, ami a repertoárunkon van. De nagyon szeretünk ilyenkor picit kísérletezni is magunkat és a nézőket is abból a szempontból meglepni, hogy hozunk csak művészetek völgye, fesztivál specifikus előadásokat, aha, és olyan vendégeket is, olyan játszótársakat hívni, akikkel szerintem nagyon izgalmas és színes lesz a felhozatal. Például érkezni fog hozzánk Osbát Norbi, a Pamkutya 50%-a, és akkor vele egy szakértői előadást fogunk játszani, tehát ő most éppen szakértő lesz, és a youtuberek, influencerek és a social media világával, vagy hát a tartalomkészítés világával fogja megismertetni a nézőket, és minket mi pedig arra fogunk improvizálni jeleneteket különböző szempontból, illetve lesznek főhőseink is, amikor egy-egy általunk nagyon tisztelt, ismertebb embernek az életét dolgozzuk fel, és félig egy életút interjú, félig pedig egy színházi improvizált előadás. Többek között Sobloher Barbara érkezik majd hozzánk, vagy Katona Csabát is említhetném, aki egyáltalán nagyon szeretett és tisztelt
0: történész,
1: és igen, nagyon jó beszélőkével megáldott történész, és vele egy picit a magyar identitásról beszélünk. És jó, hogy mondtad, hogy az utánpótlás, vagy hogy a fiatalabb generáció is megjelenik. Számunkra egy áldás, hogy most már második éve van velünk egy fiatal csapat, a Momentán műhely, akik 18-25 év közötti fiatalok, és hát így a kis Momentán inkubátorában fejlődgetnek, és hihetetlenül jó látni, hogy milyen szépen szívják magukba a Momentános DNS-t egyrészt, másrészt pedig az, hogy a Momentános DNS mellett mennyire hozzák azt, ami elcsépelt szó, de mégiscsak így van, ami az E-generációra jellemző, és hogy azzal a gyorsasággal, azzal a világban való jelenlevéssel ők hogyan tudnak az improvizáció eszközeivel még esetleg új színeket felmutatni. Úgyhogy az ő saját előadásuk, amit így ők fejlesztettek a Reflexen kívül, lesz kettő közös előadásunk velük. Az egyik az a társadalmi

0: Feet műhelyt, az talán valami ilyesmi címre hallgat az előadás, amikor a fiatalok és a régebb óta fiatalok, mint mi a társulat tagjai, közösen fogunk játszani előadást, impros előadást, és pont erre helyezzük majd a hangsúlyt, hogy olyan sok köt minket össze, többek között az impro, mi az, ami mondjuk elválaszt, de abban a szempontból csak, hogy az ő számukra milyen lehetett a felnövés, és hogy mi az, ami az ő generációinak egyértelmű, és mondjuk kerekszemben nézünk ezekre a dolgokra, vagy vice versa, illetve lesz még egy olyan előadás, amiben szintén közösen fogunk játszani, ez is egy új, és most csak erre a fesztiválra megvalósuló előadás. Megkeresem a címét, a momentán a Party című előadásban aha, egy házi buli, vagy egy szórakozó helynek a figuráit fogjuk szépen feleleveníteni, hiszen kerestünk egy olyan közeget, ahol egyszerre lehet jelen 20 éves, 30 éves, 40 éves.
1: Csodálatos. Bence, annyit még árulj el, hogy akit részletesebben érdekel, hogy melyik előadás mikor lesz, az nézze a Facebookot, vagy sétáljon el egyszerűen az udvarba, és nézze meg, hogy mi van kifüggesztve, vagy az oldalatokat, hogyan lehet pontosan informálódni.
0: Egyrészt a Művészetek Völgyének a honlapján ott van a program, és akkor ott aha, részletesen meg lehet nézni, de természetesen mi magunk is, mind az Instagram felületünkön, mind a Momentán társulatnak a Facebook oldalán folyamatosan közvetítjük az eseményeket, és be is számolunk az eseményekről, a napi programról, a számunkra inspiráló elkövetkező előadásokról, vagy egy már megtörtént előadásnak a recapjéről, felelevenítéséről. Szóval mindenképpen, akit érdekel a Művészetek Völgye, és a Momentánnak a jelenléte a Művészetek Völgyében, az, hogyha ezt a két felületet keresi, ugye Instagramon Momentán Társulat ékezetek nélkül megtalálhatók vagyunk, akkor ott picit akár itthonról és az interneten keresztül is bele tud szagolni a Momentán udvar levegőjében.
1: Szuper. Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én mindenképpen menni fogok a Művészetek Völgyébe, és megkereslek titeket.
0: Várunk szeretettel, kocincsunk majd egyet.
1: Ezt javasoljuk a hallgatóinknak is. Figyelj mindenképpen. Penke Bencének, a Momentán Társulat egyik tagjának nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, minden jót, András, sziasztok.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolisz? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
2: Mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, mint arról már bizonyára sokan értesültek, 250 évvel ezelőtt született Brunswick Teréz, illetve pontosabban 251 évvel ezelőtt, hiszen tavaly ünnepeltük az ő születésnapját. Brunswick Terézről azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudnak sok mindent. Szóba kerül ő, mint óvoda alapító, akkor a Beethovenhez fűződő romantikus viszonya, de karácsonykor is mindig említésre kerül, hogy hát bizony ő állította az első karácsonyfát. De hogy pontosan hogyan is ünnepeljük meg őt, vagy ünnepeltük meg a múltban, és hogyan fogjuk lezárni ezt az ünnepi évet, arról dr. Bocsi Andrea fog nekünk mesélni, aki a Martonvásári rendezvénysorozat egyik házigazdája. Szia Andrea, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szervusz András, én is sok szeretettel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
1: Igen, mert ezt elfelejtettem mondani, hogy nyilván Martonvásár ennek az egész rendezvénysorozatnak a központja, hiszen ott van a fantasztikus Brunswick kastély, és ott volt az, ahova Beethoven is járt a Brunswick lányokat oktatni, meg ott van a fantasztikus óvodamúzeum, és hát tavaly is egy nagyon-nagyon impozáns és nagyon klassz és gazdag ünnepséggel készültetek, több napon át tartott, és ennek az emlékévnek a lezárásaképpen idén sem lesz ez másképp.
5: Igen, valóban, ahogy elmondtad, a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is egy városünnepi eseménysorozattal szeretnénk megemlékezni Brunswick Teréz születésnapjáról, illetve az idei évben ezen a városünnepi eseménysorozaton július 23-ától július 26-áig, tehát csütörtöktől egészen vasárnapig tart ennek az emlékévnek, a Brunswick Teréz 250 emlékévnek a záró eseménysorozata, amelyre nagyon sok szeretettel várjuk majd az érdeklődőket.
1: Igen, ugye egész pontosan július 27 a hivatalos dátum, tehát ez az ő születésnapja, amit ugye akkoriban feljegyeztek, és hát nagyon-nagyon vegyes egyébként a felhozatal, mert lesz itt egyházi megemlékezés is, de lesz könnyűzenei tehetségkutató is, mutatva ennek a dolognak a kettősségét.
5: Igen, kétségtelen, de ez valójában azt a színes palettát mutatja, amelyel szándékoztunk bemutatni azt a fajta különlegességet, amelyet Brunswick Teréz akár Martonvásár életében is hozott, és az volt az elképzelésünk, a szándékunk, hogy a gyerekektől a felnőttekig, illetve egészen a könnyű zenétől a komoly zenéig mindenkinek az érdeklődésére számot tartó programokat tervezzünk, úgyhogy ez volt a szándékunk, ezt valósítottuk meg.
1: És még Legóból is lesz egy kastély makett, a Brunswick kastélyt építették meg. Azt gondolom, hogy ez nem csak a gyerekek, hanem felnőttek figyelmét is kiérdemli. De esetleg akkor emeljünk ki egy-két highlightot. Kérlek, említs meg egy-két fontosabb programot, vagy olyasmit, amit de hát érdemes felfigyelni, hiszen azért erre a programra nem csak Martonvásárról érkeznek, hanem környező településekről, illetve Budapestről is.
5: Kétségtelen. Hát leginkább helyi érdeklődésre tarthat számot az önkormányzat által alapított elismerések és díjak átadása, ezzel kezdünk csütörtökön, ez már egy hagyományos program este 6 órakor. Viszont ami a távolabbról érkező számára is még érdekes lehet, az a pénteki programunk, amikor is a Teleki és Dözsarandó család hagyatékából származó festményeket, tárgyakat, dokumentumokat egy kiállításba rendeztük, és ennek a kiállításnak a megnyitóját tartjuk az Óvoda Múzeumban.
1: Bocsánat, mit kell tudni erről a két családról, hogyan kapcsolódnak Martonvásárhoz?
5: Hát ugye tulajdonképpen a Teleki és a Dözsarandó család szintén a Brunswick család egyik ága, illetve leszármazottai, úgyhogy számunkra talán az egyik legfontosabb név, ami az érdeklődőknek is ismerős lehet, Teleki Blanka, és éppen ezért az Óvoda Múzeumunkban már van egy Teleki Dözsarandó szoba, ahol a család leszármazottainak a hagyatékából már rendeztünk korábban egy kiállítást, és igazából most további hagyatéki tárgyakat, dokumentumokat, festményeket kaptunk ajándékba, és a család mostani leszármazottaitól, és ezt rendeztük egy újabb kiállításba, úgyhogy ennek a megnyitójára kerül sor pénteken délelőtt 11 órakor.
1: Egyébként hosszú távon látható lesz a kiállítás? Tehát aki esetleg lemarad erről a hétvégéről, annak is érdemes azért Martonvásárra látogatnia.
5: Igen, egy állandó kiállítást tervezünk ebből, tehát mostantól kezdve az Óvoda Múzeumban elérhető lesz ez a kiállítás azoknak is, akik esetleg a pénteki napon nem tudnak velünk tartani. Tehát mindenkit szeretettel várunk és invitálunk az Óvoda Múzeumba, amelyet egyébként is nagyon érdemes megtekinteni.
1: Abszolút, igen, igen.
5: És hát ehhez kapcsolódik a Brunswick kastély Lego makettjének az átadása, ugyanis egy pályázat keretén belül nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy a MOL Új Európa Alapítvány támogatja a városünnepi rendezvényeinket, és ennek a pályázatnak a keretében került sor a Brunswick kastély és a Szent Anna plébánia templom Lego makettjének az elkészítésére, és ezt is átadjuk majd ezen a napon. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy a gyerekek érdeklődésére is számot tarthat ez az esemény.
1: Bár azt gondolom, a Legónak legalább annyi felnőtt rajongója is van, szóval ez lehet ilyen összcsaládi élmény.
5: Sokan várják már ezt.
1: Biztos
5: igen,
1: vagyok
5: nagyon sokan várják már ezt, főleg úgy, hogy ugye nálunk Martonvásáron novemberben, jellemzően novemberben az őszi szünetben szokott lenni az LS modellvasút kiállítás, ami szintén valójában egy Lego vasút kiállítás, ez 3 napig megtekinthető novemberben, és ezekkel a partnereinkkel együttműködve készítettük el ezt a Lego makettet, úgyhogy így most ez megvalósult, ez az álmunk, és kicsiben is megtekinthető majd az Óvoda Múzeumban a Brunswick kastély és a Szent Anna plébánia templom.
1: Nagyon klassz, akkor nem kell Dániába utazni, hogyha valaki Legolandot akar látni. Itt van Martonvásár is kicsibe. Na jó, és milyen programok lesznek még?
5: Ezt követően a délutáni órákban 16 órakor kerül sor a Brunswick női kiválóság díj átadására, amiket díjazottunk lesz. Olyan díjazottakat választott ki a bizottságunk, amely a Brunswick Teréz nevelési elveinek és hát mondjuk úgy, hogy életvezetési elveinek a követésében, akik ebben jeleskednek. Úgyhogy ezt a díjat fogjuk átadni, de ez a program nem zárul ezzel, ugyanis egy kis filmet is be fogunk mutatni, amit a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont készítetett.
1: Ők a kastély gazdái, ugye? Vagy lakói,
5: igen,
1: nem tudom, hogy kell fogalmazni pontosabban.
5: Pontosan, igen. A kisfilmnek az a címe, hogy Felfedezések öröksége, és azt kell, hogy mondjam, hogy még számomra is meglepetés van ez a film. És ezt követően egy olyan eseményre kerül sor, szintén folytatólagosan, ami Martonvásár életében rendkívüli, ugyanis Brunswick Teréz naplójának a bemutatására kerül sor. Ezek ugye ónémet nyelven írt naplófeljegyzések, és ezeknek megtörtént a magyar nyelvű fordítása, tulajdonképpen nyomda alárendezése, és egy körülbelül 900 oldalban fogjuk ezt a naplót megjelentetni, úgyhogy mindenkinek, akit Brunswick Teréz feljegyzései érdekelnek mindenféle témakörben, tehát a kisgyermeknevelés, a közéleti gondolkodásai némi politikával fűszerezve, ugye tudjuk, hogy az 1800-as évek második felében hatott és dolgozott, munkálkodott. Igen. Ott azért ilyen csak turbulens volt a közélet, hogyha fogalmazhatok így. Úgyhogy ezek a gondolatok, ezek a feljegyzések jelennek meg ebben a naplóban.
1: Ez most jelent meg először? Mert azt hiszem, hogy részleteket már publikáltak korábban, de igen, talán így a teljes művet nem.
5: Igen, kivonatok már jelentek meg belőle, de most ez egy nagyobb terjedelmű anyag, amelyet nagyon fontos, hogy elmondjak, hogy ez nem csak a mi könyvtárunkat fogja gazdagítani, hanem azt gondolom, hogy a pedagógiai felsőoktatásban is egy nagyon rendkívüli és unikális mű lesz.
1: De ez egy kereskedelmi forgalomba kerülő könyv, ugye?
5: Igen, itt Martonvásáron elérhető lesz majd nálunk az Óvoda Múzeumban is.
1: Aha. Na jó, hát ez nagyon izgalmas mindenképpen, azt gondolom, hogy a téma iránt érdeklődők számára, meg mindenki számára, mert azért ez a történelemnek egy fontos szelete, és azt gondolom, hogy Brunswick Teréz hát nagyon sokban, ahogy te is említetted, azért előképe volt a női egyenjogúságért küzdőknek, sőt, hát akkoriban már Európa szerte voltak ilyen jellegű mozgalmak, itthon talán kevésbé.
5: Igen. És ami nagyon fontos, hogy egy martonvásári hölgy, aki sajnos már nem lehet velünk, Üvegesné Hornyák Mária volt az, aki ezt a naplókiadást gondozta, és ami viszont örömhír számunkra, hogy a családja jelen tud lenni ennek a naplókiadásnak a bemutatójának, a könyvbemutatón, úgyhogy számunkra ez a martonvásári emlékezetben, illetve a múlt megőrzésében és a hagyományőrzésben nagyon-nagyon fontos lépés lesz, hogy ez a naplókiadás megjelenik. Ez is a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával történik majd.
1: Nagyon klassz, és ugye említetted, hogy komoly zene, nyilván ez úgy amúgy se hagyható ki a programok közül, de hát azért itt Beethoven szerepe és az ő romantikus viszonya a Brunswick lányokhoz azért az mindenkinek a fantáziáját megmozgatja, épp ezért lesz egy komoly zenei koncert is, méghozzá a csodálatos tóparton 7 órai kezdettel.
5: Igen. A tavalyi évben ez egy nagyon-nagyon kellemes és jól élvezhető program volt a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának koncertje. Az idei évben Időtlen Harmóniák címmel adják elő a kamarakoncertjüket, és itt szeretném elmondani, hogy a martonvásáriaknak laktímkártyával ingyenes a belépés, aki pedig nem martonvásári, az pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság által megadott, az ő honlapjukon megadott elérhetőségeken tud még jegyet vásárolni erre a koncertre. Ezt kimondottan a tóparton, egy nagyon kellemes hangulatban, akár pokrócon, vagy kempingszéken élvezhető koncert. Hívunk és várunk mindenkit ide, és hát el kell, hogy mondjam, hogy nekünk nagyon-nagyon jó az együttműködésünk a Budapesti Filharmóniai Társasággal. Nemrégiben koncerteztek nálunk, és az is óriási siker volt, úgyhogy ez egy nagyon kellemes program és alkalom, már csak az időjárással kell alkudoznunk.
1: Hát szerintem jó időtök lesz, de hát amúgy is ez egy bejáratott koncerthelyszín, hiszen a Nemzeti Filharmonikusok ugye minden nyáron csinálnak egy Beethoven koncertsorozatot ott nálatok, úgyhogy azért az nagyon izgalmas. És akkor szombat pedig a könnyű zenészeké, illetve a legfiatalabb zenészeké, hiszen Füles Bagoly Fesztivál lesz déltől.
5: Igen, olyannyira, hogy ez egy kétnapos tehetségkutató fesztivál. A szombati napon a nagyobbak számára szól a Füles Bagoly tehetségkutató, és konkrétan ennek a döntője lesz Martonvásáron, ami nekünk nagyon fontos és jelentős. Ugyanis a Füles Bagoly ez egy utazó tehetségkutató fesztivál, és nem véletlenül hívják Füles Bagoly Trip tehetségkutatónak, és itt Martonvásáron kerül sor a döntőjére. 11 óra 30-kor kezdődik maga a tehetségkutató, az esti órákban lesz vége, és ezt követően pedig koncertekkel kedveskedünk a helyieknek és az ide látogatóknak. 7 órától, este 7 órától a Konyha együttes zenél nálunk, 21 órától az Airi Mafia érkezik hozzánk, és 22.30-tól pedig DJ Kozi, mondhatjuk úgy, hogy játsza a talpon áll valót, úgyhogy egészen félig szól a zene itt a rendezvényudvaron, a BBK rendezvényudvarán, és akkor ahogy említettük, hogy vasárnap is folytatódik ez a Füles Bagoly tehetségkutató, akkor pedig 4.12-kor a gyermekeknek szóló, tehát kimondottan fiatalkorúaknak szóló tehetségkutató kezdődik, és folytatódik a délutáni órákban.
1: És vasárnap lesz egy szakrális megemlékezés is.
5: Igen. Igen, szokásos nálunk az Anna napi ünnepi Szent Mise, ugye Anna a névadója a Martonvásári Szent Anna plébánia templomnak. 10 órakor egy ünnepi Szent Misével kezdünk itt a plébánia templomban. Ezt követően pedig Brunswick terés sírjának a koszorúzása történik a Martonvásári temetőben, ahol ugye a Brunswick család kriptájába megyünk, és a koszorúzás, illetve az ünnepi emlékév lezárását követően Fletcher Tamás helyi történészünk, lokálpatriótánk fogja a Brunswick kripta történetét bemutatni 12 órakor, és az érdeklődőknek még 14 órakor is. Úgyhogy ezzel zárjuk tulajdonképpen a Brunswick terész 250 emlékévet.
1: Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, tehát akkor azt tudjuk mondani a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen már 23-án csütörtöktől, bár a csütörtöki program az inkább a martonvásáriaknak lehet érdekes, de péntektől 24-től 26-áig tényleg érdemes minden percet Martonvásáron tölteni, mert nagyon színes és nagyon vegyes programok lesznek. Andrea, kihagytunk-e valamit? Van-e valami még, amit fontos megemlíteni?
5: Hát én azt szeretném még elmondani, hogy Martonvásár nagyon közel esik több nagyvárosunkhoz is, főleg Budapesthez, ugye 30 kilométerre vagyunk megtalálhatóak kiváló vonatközlekedéssel, úgyhogy aki úgy érzi, hogy nem szeretne autóba ülni, az is...
1: Abszolút, de hát Fehérvár sincs a világ végén, tegyük
5: vonattal,
1: hozzá.
5: Igen, Fehérvár, és még több más település sorolhatnék, úgyhogy akinek kedve van ezt a hétvégét itt Martonvásáron tölteni, azt várjuk szeretettel, kiváló vendéglátóegységek, cukrázza, és én azt gondolom, hogy nagyon jó hangulat várja majd az ide látogatókat, úgyhogy jöjjenek és vegyék igénybe a lehetőségeket. Várjuk Önöket sok szeretettel.
1: Igen, a kastéllyal szemben az nagyon finom az a cuki, azt tanúsíthatom. Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Bocsi Andreával, a Brunswick rendezvénysorozat egyik háziasszonyával beszélgettem. Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor találkozunk az ünnepi hosszú hétvégén.
5: Várunk szeretettel téged is, András.
1: Köszönöm szépen, szervusz.
2: És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM 94.2 Trend FM Trend FM Gazdaság és kultúra
1: 94.2 Trend FM
0: 94.2 Trend FM Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
5: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál a belső sávban. A Váci úton befelé a Róbert Károly körútra balra kanyarodóknak is sávlezárásra kell számítani. Erős a forgalom a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Károly körúton az Asztúria felé, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Árpád hídon mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-as autóútnál. Mától a 13. kerületben a Béke utcában a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületre kell számítani, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Móricz-Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Este 6 óra múlt 45 másodperccel. Jó napot kívánok! Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárca vezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Ingyenes és kedvezményes jegyekkel tölteni meg a magyar stadionok lelátóit a belügyminisztérium. Egy társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvény szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük ingyen válthatna jegyet a látványcsapat sportágok hazai rendezésű országos bajnokságainak első osztályú mérkőzéseire. A Sportoló Nemzet Program kiemelt célja, hogy a rendszeres, élethosszígtartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a mindennapi élet részévé váljon. Jó eséllyel a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Rendezi majd az augusztus 20-ai állami ünnepséget. Erről ír a HVG. A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint három céget hívtak meg. Közülük végül csak a Hard Rock adott egy 3,9 milliárd forintos ajánlatot. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja megszervezni. A Balási féle Lounge Event Kft. Ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintot szerződött. Ebből 5 milliárd forint volt a tűzijátékára, 12,5 milliárd pedig az egésznapos kísérő rendezvényeké. Illegálisan működtet mintegy 60 gázturbinát Elon Musk központja. Erről ír a Reuters. Az üzletember XAI nevű cégének egyik adatközpontja, a Colossus 2, az elektromos hálózattól függetlenül működik, az áramot pedig mobil, földgázzal működő turbinák termelik meg számára. Nem kis probléma ezekkel, hogy engedély nélkül működteti őket a cég. Ezek a létesítmények évente több ezer tonna nitrogénoxidot és szénmonoxidot bocsátanak a légkörbe. Ez főként a telephely körüli közösségeket érinti súlyosan, akik között már most is aránytalanul magas a tüdőbetegséggel küzdők aránya. Az XAI ugyanakkor állítja, hogy csak 27 turbinát üzemeltet engedély nélkül, mivel azokhoz az ideiglenes jellegük miatt nincs szükség engedélyekre.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4.430 forintra esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12010 forintra. Vegyesen zártak a vezető európai tőzsdék, a londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC/ARON ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt, a milánói mutató 8%, a madridi börze pedig 4%-os mínusszal fejezte be. Lássuk, mi a helyzet a Wall Street-en, ahol továbbra is jó a hangulat, a Nasdaq kompozit mutatója 9%-ot emelkedik, az S&P 500-as mutató 4%-del a pozitív tartományban, a Dow Jones is a pozitív tartományban, de inkább stagnálást mutat. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 313 forint 70 fillért, egy euróért 358 forint 60 fillért kérnek. A kőolaj árak tovább csökkennek, a Brent típusú jegyzésára 83 dollár, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj 78 dollár 60 cent.
0: Időjárás jelentés.
7: A napsütés után az északkeleti ország részben is csökken a felhőzet, estére a gomoly felhők eloszlanak, azonban a Dunántúl délnyugati részén még előfordulhatnak záporok. A szél csak az esős területeken erősödhet meg. Este 19 és 26 fok, éjszaka 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napsütéses idő várható, azonban a Dunántúlon helyenként eső is előfordulhat. A szél mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig dr. Hortai Olivér, a századvég energetikai és klímapolitikai szakértője.
2: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és dióhéjban gyorsan elmondom, hogy milyen témákról fogunk beszélgetni, mert szerintem mindenkit érdekel. Tekintettel az iráni-amerikai konfliktus globális és magyarországi hatására, a rezsicsökkentésről is beszélgetni fogunk tovább arról, hogy mi lesz Paks 2-vel, hogyan lehet elképzelni az új kormány energia diverzifikációját, valamint a forint erősödése miként és hogyan jelentkezett az elmúlt időszakban az energiapiacon, és hát az uniós források hazahozatal, amit is jön majd az energia szektorban, és természetesen beszélni végzetül arról is, hogy nyár van, és ilyenkor extrém módon elszabadul az áramfelhasználásunk, ezt miként és hogyan bírja a rendszer, úgyhogy szerintem mindannyian maradjanak itt a mikrofonok és a hallgatóság előtt, és akkor át is adom a szót Hortai Olivérnek. Nézzük első körben a iráni-amerikai konfliktus hatását. Ez a közel-keleti feszültségzóna mindannyiunkat érint.
2: Igen, körülbelül egy héttel ezelőtt jelentős eszkalációs spirál indult el. Korábban az amerikaiak az irániakkal kötöttek egy szándéknyilatkozatot, amelynek az egyik pontja a Hormuzi szoros megnyitására, vagy fokozatos újranyitására vonatkozott. A Hormuzi szoros azért nagyon fontos pont, mert a világgazdaság egyik, és az energiapiac egyik kiemelt folytópontja, a világ nyersolaj kereskedelmének, cseppfolyósított földgáz kereskedelmének, olajtermék kereskedelmének meghatározó része ezen keresztül folyik, és a szoros de facto lezárása vezetett oda tavasszal, hogy mind a nyersolajárak, mind az olajtermékárak, itt Európában a kerozinárak, a gázárak nagyon jelentősen megemelkedtek. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 110 dollár fölé emelkedett 70 néhány dollárról. A szándéknyilatkozat aláírását követően a forgalom újra növekedésnek indult. A háború előtt olyan 130-140 hajó haladt át naponta, és ez a szándéknyilatkozatot követően felszaladt 30 hajóra. Ennek megfelelően az árak korrigáltak is, és visszaestünk a háború előtti szintre. Ebben rondított bele a múlt hét keddi esemény. Ugyanis Irán és Amerika már korábban elkezdtek vitázni azon, hogy a Hormuzi szorosban lévő két útvonalból melyikre irányítsák a hajókat. Az Iránhoz közelebbi útvonal Iránnak kedvezőbb, hiszen ő azt jobban tudja kontrollálni, a másik Ománhoz közeli ománi útvonal pedig az amerikaiak számára lenne komfortosabb, és már egyébként korábban elindult kommunikációsan az adok-kapok, de a múlt hét kedden Irán megtámadott több az ománi útvonalon áthaladó hajót, közöttük több LNG cseppfolyósított földgázt szállító katari hajót is, ilyenre korábban még nem volt példa, amire az Egyesült Államok támadással reagált. Donald Trump elmondta, hogy a szándéknyilatkozat összeomlott, véget ért, és azóta egy eszkalációt látunk mind a katonai cselekményeket, mind a nyilatkozatokat, illetően Irán újra elkezdte támadni a régióban lévő amerikai katonai bázisokat. A tegnapi napon Kuwait, Bahrein, Kuwaiti katonai bázis esetében korábban még nem volt olyan intenzív támadás, mint a tegnapi napon. Tegnap Donald Trump jelezte, hogy rendet csinál a Hormuzi szorosban, és utána majd 20%-os tarifát fog szedni, vagy díjat az áthaladó hajóktól, aztán később visszakozott. Most mielőtt itt bejöttünk a stúdióba, azt nyilatkozta, hogy Irán megkereste őt, hogy szeretne megállapodni, holott ezt az iráni vezetés a korábbiakban kategorikusan elutasította, és ezeknek a nyilatkozatoknak, geopolitikai fejleményeknek a következményeképpen, illetve hogy a Hormuzi szoros megint csak nem teljesen leállt, mindössze néhány hajó halad át naponta, az olajárak megint emelkedésnek indultak, jelenleg 83-84 dollárt kell fizetni egy hordó Brent típusú nyersolajért, tehát már most több mint 10 dollárral növekedtek az árak, és az elmúlt napokban volt olyan, hogy 87 dollár fölé emelkedett. Amit még talán érdemes...
1: Ezt tapasztalhattuk ma egyébként, mikor elmentünk tankolni. Csak úgy közbeszúrásként, mert volt már hatása.
2: Ennek egy részét tapasztalhattuk. A továbbiakban, különösen, hogyha tovább emelkednek a nyersolaj árak, akkor további áremelkedés várható a benzinkutakon is. Már csak azért is, mert nem csak ez az egy probléma. Itt az európai piacon a magas finomítói árések és az olajtermékekben tapasztalható kínálati szűkületek legalább ekkora problémát okoznak. Az iráni háború kirobbanását követő sok jelentősen átalakította az értékláncokat. Ha visszaemlékszik, szerkesztő úr, tavasszal rendre felmerült talán ebben a stúdióban is, hogy az Európai Unióban súlyos kerozinhiány alakulhat ki, kerozinárak jelentősen megemelkedtek. Az ellátási zavar, vagy a rendszer szintű ellátási zavar elkerüléséhez az Európai Unió kénytelen volt növelni az amerikai kerozin importot, illetve a belső finomítóit is, amelyiket lehetséges volt, átállította magasabb kerozin kihozatalra. Az amerikai finomítók is elkezdtek átállni magasabb kerozin kihozatalra, ennek viszont az lett a következménye, hogy más olajtermékekből a kihozatal csökkent. És mostanra eljutottunk oda, hogy globálisan a finomítói árések rekordmagasságokat ostromolnak napról napra, és ebbe a helyzetbe jött az a múlt hét szerdán, hogy Oroszország bejelentette, hogy leállítja a dízel exportot. Elsősorban azért, mert az elmúlt időszakban Ukrajna nagyszabású támadásokat hajtott végre oroszországi finomítók ellen. A kapacitások szűkössé váltak, és Oroszországnak a saját ellátására kell fókuszálnia. És hiába az Európai Unió közvetlenül nem igazán vásárol orosz olajtermékeket, a közvetett hatások mégis markánsan érintik a helyi üzemanyagpiacokat.
1: Hát mindegyik téma olyan, napokat lehetne róla beszélni szinte, de ugye azért pörög az idő, és ígértem azt a kedves hallgatóknak, hogy beszélünk arról is, hogy ebben a szituációban az új kormánynak milyen energiadiverzifikációt kell kialakítania.
2: Egyelőre viszonylag kevés konkrétumot tudunk az új kormány energiadiverzifikációs terveiről. Annyit tudunk, hogy a kormánynak van ilyen szándéka. Előbb vagy utóbb ezekben a kérdésekben, vagy ebben a konkrét kérdésben döntéseket kell hozni. Én úgy látom, hogy a legfontosabb nyomás, ami a kormányra helyeződik, az az Európai Unió irányából érkezik. Ugyanis áprilistól júniusig életbe léptek az úgynevezett Repower EU csomag első intézkedései, amelyek az azonnali cseppfolyósított, illetve vezetékes gáz beszerzéseket Oroszországból megtiltották. Jövő év elejétől életbe lép az orosz cseppfolyósított földgáz hosszú távú szerződéseire vonatkozó tilalom, és jövő év szeptemberére a vezetékes hosszú távú szerződésekre vonatkozó tilalom is. A magyar gázellátásnak még mindig meghatározó részét az orosz beszerzések biztosítják, és az egész európai gázpiacon egy egyre feszesebb helyzet áll elő. Az előbb a Hormuzi szoros kapcsán csak az olajról és az olajtermékekről beszélgettünk, de az elmúlt hetekben az európai gáztőzsdéken az olaj és olajtermékekben tapasztalható meghaladó mértékű áremelkedés volt jellemző, ami részben annak a következménye, hogy az európai gáztárolók közel vannak, az európai gáztárolók töltöttsége, szezonális töltöttsége közel van a történelmi mélyponthoz, és hogy egyre inkább fogy a levegő az Európai Unió körül, Oroszországból már új beszerzéseket nem lehet bonyolítani, az amerikaiakkal egy egyre feszültebbé váló kereskedelmi konfliktus van kibontakozóban, elsősorban a szigorodó metán szabályozás miatt. Norvégiától rövid távon nem lehet sokkal több gázt vásárolni annál, mint amit már egyébként is vásárol az Európai Unió, és a Hormuzi szoros kiesésével kiestek a katari beszerzések, potenciális beszerzések, amelyekkel az Európai Unió pótolni kívánta volna a kieső mennyiségeket. Ennek megfelelően az európai gázpiacon drasztikusan emelkednek az árak. Nagyon nagy kérdés, hogy hogyan és milyen áron lehet majd az uniós gáztárolni tárolókat feltölteni az őszi időszakig. Tehát csak azt szerettem volna ezekkel mondani, hogy a makrokörnyezet is nagyon nehézkes. Ezzel párhuzamosan van egy nagyon erős Európai Uniós nyomás. Magyarországnak vannak bizonyos földrajzi, történelmi, szerződéses adottságai, amelyek mind-mind kijelölik azt a keretet, amiben a magyar kormány gondolkodhat. De hogy ne kerüljen meg a kérdést, aminek már láthatóak bizonyos kontúrjai, hogy a magyar kormány az elektrifikáció irányába szeretne lépéseket tenni, az uniós forrásokat is elsősorban hálózatfejlesztésre, okosmérők beépítésére tervezi elkölteni.
1: Ez az energetika területén leívható jövőbeli uniós forrásokat.
2: Itt elsősorban igaz? A helyreállítási forrásra gondolok, a helyreállítási alapra, igen. Ennek egy részét már a korábbi kormány.
1: Megvan a remény arra, hogy ebből idén már lehívható az RFF-ből valami.
2: Nem csak, hogy a remény van meg, hanem idén le kell hívni ezt a forrást, mert elvileg augusztus végéig be kell, hogy fejeződjenek azok a projektek, amelyekre ezeket a forrásokat szánják. Tehát az elektrifikáció irányába komoly lépéseket tesznek. Az elmúlt hetekben előterjesztett törvényjavaslatoknak is a villamosenergia szektor, a villamosenergia piac van a fókuszában, és itt ami még egy fajta újdonság, hogy az új kormány nagyon nagyszabású szélerőművi fejlesztési programot tervezne. Jelenleg 300, valamivel több mint 300 megawatt Magyarországon a beépített kapacitás, és az új miniszter azt nyilatkozta, hogy a következő években 4000 megawattnyi szélerőműre szeretne kiírni pályázatokat.
1: Az országos projekt lesz, mert zömmel egyébként a kedves hallgatók szerintem a Nyugat-Dunántúli szélerőműket képzelik maguk elé.
2: A területi eloszlás még nem teljesen világos. A legfrissebb törvényjavaslatban az szerepel, hogy többségében miniszteri hatáskörben kijelölhetőek lesznek kiemelt térségek, ahol egyszerűsített engedélyeztetési eljárás keretében lehet megújuló erőműveket, várhatóan elsősorban szélturbinákat létesíteni. Tehát ez a következő időszakban ki fog derülni, hogy pontosan mik azok a kritériumok, amelyek alapján ezeket a területeket kijelölik, és hol várhatóak ilyen típusú beruházások. De 4000 megawatt az nagyon sok. Tehát szerkesztő úr felvetésére válaszul, kénytelen lesz a kormány távolabb is, vagy szélesebb földrajzi perspektívában is gondolkodni, mint a Nyugat-Dunán.
1: És hogy a kedves hallgatókat teljesen megnyugtassuk, hogy azért vannak készleteink és tartalékaink, akár üzemanyag, akár pedig gáz szempontjából. Ejtsünk erről is néhány szót.
2: Kezdjük a gáztárolók töltöttségénél. A jó hír az, hogy Magyarország gáztároló kapacitása a saját fogyasztásához mérten az Európai Unióban az egyik legnagyobb. Ennek megfelelően a jelenlegi körülbelül 52%-os töltöttség a saját fogyasztásunk arányában viszonylag nagynak tekinthető. A rossz hír az, hogy a jelenlegi töltöttség, az ahogyan az Európai Unióban, Magyarországon is kifejezetten alacsonynak minősül, és folyamatosan közelít a történelmi minimumponthoz. Nekem az a véleményem, mind az európai gázpiacról, mind a magyar gázpiacról, hogy egyelőre nem látszanak olyan jelek, amelyek potenciális rendszer szintű ellátási zavarokra engednének következtetni, viszont ár probléma az jó eséllyel mind az Európai Unióban, mind Magyarországon lesz, mert már most nagyon magasak a gázárak, és az a kereskedő, aki most 55 euró per megawattórán teszi be a tárolóba a gázt, az télen nem fogja ez alatt az ár alatt értékesíteni.
1: Tiszta sor, és akkor ejtsünk néhány szót az üzemanyag helyzetről is. Igen. Azt nyilatkozta a szakminiszter, hogy nem kell aggódni, hiszen kb. 80 napig tartó készletünk van?
2: Igen, az MSKS, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség legutóbbi június végi adatszolgáltatása alapján összességében valóban több mint 80 napra elegendő készlet áll rendelkezésre. De az elmúlt napokban elindult ezzel kapcsolatban egy vita, ami annak köszönhető, hogy a tartalékok szerkezete az azért már árnyaltabb képet mutat. Hát valóban, ami a nyersolajat, ami a kőolajat illeti, ott a tartalékok már csak nem a háborút és a védett üzemanyagár bevezetését és az olajblokkádot megelőző szintre növekedtek. Viszont az üzemanyagok még nincsenek feltöltve, és gázolajból például alacsonyabb készletek állnak rendelkezésre, mint az április végi szintek voltak, és egyelőre úgy tűnik, hogy több okból is a gázolaj lehet a szűk keresztmetszet a következő időszakban. Az előbb már beszéltük, hogy Oroszország a gázolaj exportot korlátozta, hagyományosan is itt a régióban a gázolaj kapacitások szűkebbek, egyébként maga az Európai Unió is gázolaj tekintetében kitettebb, és hát a most következő időszakban a kereslet tekintetében is a gázolaj igények tipikusan várhatóan meg fognak emelkedni a betakarítási munkálatok miatt például.
1: Azt ígértem, hogy beszélünk a rezsicsökkentésről is. Az első nyilatkozatok alapján a Tisza kormány és valamilyen módon megkívánja tartani ezt a konstrukciót jelen pillanatban, vagy per pillanat, ennyi az információ.
2: Igen, itt két dolgot érdemes kiemelni, szerintem két oldalról nehezedik nyomás a Tisza kormányon. Az egyik itt is az Európai Unió. A most elfogadott helyreállítási tervben szerepel, hogy a magyar kormány fokozatosan kivezeti az ár- és kamatplafon intézkedéseket, márpedig a rezsicsökkentési program és az annak alapját jelentő hatósági árszabályozás egy árplafon intézkedésnek tekinthető. Ez már korábban is megjelent egyébként az Európai Bizottság ország specifikus ajánlásaiban, de most konkrétan Magyarország vállalta, hogy ezt teljesíti. Ennek megfelelően a következő időszakban ezt az intézkedést, ezt ki kellene vezetni, és én úgy látom, hogy az Európai Bizottság részéről más területeken is nagyon markánsan megfogalmazódik ez az elvárás, akár a villamosenergia piaci szabályozásokat nézzük. Minden ilyen típusú szabályozás a dinamikus piaci tarifák bevezetésének irányába mutat. Úgyhogy ez az egyik nyomás. A másik nyomás pedig költségvetési természetű. A rezsicsökkentési program fenntartása az a tavalyi árkörnyezetben is körülbelül 700-800 milliárd forint költségvetési kiadást jelentett. Hogyha a következő időszakban tovább emelkednek a gázárak, akkor ennek a költségvetési terhei is jóval magasabbak lehetnek. Már most egyébként, hogyha az első fél éves gázpiaci átlagárakat nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy 15-20%-kal magasabbak, mint mondjuk az elmúlt éves átlagár volt, ami azt jelenti, hogy már most a jövő évi beszerzések jóval magasabbak, és ebben még nem számoltuk bele azokat a folyamatokat, amikről az előbb beszéltünk, és amelyek inkább az áremelkedés irányába mutatnak itt az Európai Unióban. Úgyhogy itt felmerül a kérdés, hogy mennyire lesz erős a kormányzati elköteleződés a rezsicsökkentési program fenntartása érdekében. Az előző kormány nagyon elkötelezett volt a program iránt. Láthattuk, hogy 2022-23-ban, amikor több ezer milliárd forintot kellett áldozni a program fenntartására, akkor is megtartották a programot. Igaz, módosított tarifákkal az átlagfogyasztás alatt viszont megtartották. A kérdés, hogy a jelenlegi kormány hogy dönt ebben a tekintetben. Ami a döntésekből, meghozott szabályokból kirajzolódik, hogy az új kormány megteremti annak az intézményi szabályozási hátterét, hogy a rezsicsökkentett tarifák mellett megjelenhessen a piaci dinamikus tarifa szabályozás is, és hát elképzelhető, hogy megpróbálja majd valamilyen módon ebbe az irányba orientálni a fogyasztókat.
1: Itt a kvóta szabályozás gondolom szóba jöhet újból, mint a előző kormány által életbe léptetett tarifacsökkentés.
2: Mit ért szerkesztőre a széndioxid kvótákra?
1: Igen,
2: gondol?
1: Igen.
2: Én úgy látom, hogy ez elsősorban az Európai Unióban egy forró vitapont, a széndioxid kvóták kérdése. A magyar közéletben ritkán találkozom erre vonatkozó cikkekkel. Dacára annak, hogy a jelenlegi magas európai árkörnyezetnek az egyik nagyon fontos magyarázó erejét a széndioxid kvóták jelentik. Az, hogy ma egy európai villamosenergia termelőnek 6-7-szer annyit kell fizetni egy tonna kibocsátott széndioxid után, mint mondjuk egy kínai versenytársának, és 3-4-szer annyit, mint egy amerikainak, az markánsan megemeli az energiaárakat. Ezért is van az, hogy az európai vitákban ott egyre élesebb véleménykülönbségek jelennek meg.
1: Csak egy gyors közbevetés még a műsor első részének utolsó perceiben. Az átlagos halandó vagyis a választópolgár számára mikor kell, hogy kikristályosodjon, hiszen ugyan most kánikula van, de közeleg az ősz, hogy mire számíthat rezsicsökkentés tekintetében?
2: A 2026-os módosított vagy pótköltségvetést úgy tudom, hogy nyár végéig tervezi benyújtani az új kormány, és utána ősszel a jövő évi költségvetést. Én személyesen nem számítok arra, hogy a lakossági rezsitarifákban az idei évben markáns változás következzen be. Ilyen oldalról a következő évi költségvetés az izgalmasabbnak ígérkezik, de talán ez a két olyan mérföldkő, amit érdemes kiemelni.
1: Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a Napvendége című műsort, amelynek a vendége dr. Hortai Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék Mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél perc múlva, 6:30, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában. Ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárca vezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Horvátországban 4,5%-ra lassult az infláció júniusban, a májusi 5,2%-ról. Havi szinten a fogyasztói árak átlagosan 4,1%-kal csökkentek. Éves összevetésben a lakhatás, a víz, villamosenergia és gázellátás, valamint az egyéb tüzelőanyagok drágultak a legnagyobb mértékben, 12%-kal. Az árindex fő összetevői közül az energia éves alapon 13%-kal, a szolgáltatások 8%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek pedig 1,8%-kal drágultak.

0: a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell. Az ország egyébként évi 10 millióról 20 millióra emeli dróngyártási kapacitását, ezt közölte az ukrán elnök. Az államfő hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Shahid típusú drónok legalább 90%-át megsemmisítik. Ukrajna először került közel ahhoz, hogy Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez gyártson rakétákat, és a történelem során a harmadik országgá válhat, amely ilyen megállapodással rendelkezik. Illegálisan működtet mintegy 60 gázturbinát Elon Musk központja. Erről ír a Reuters. Az üzletember XAI nevű cégének egyik adatközpontja, a Colossus 2, az elektromos hálózattól függetlenül működik, az áramot pedig mobil, földgázzal működő turbinák termelik meg a számára. Nem kis probléma ezekkel, hogy engedély nélkül működteti őket a cég. Ezek a létesítmények évente több ezer tonna nitrogénoxidot és szénmonoxidot bocsátanak a légkörbe. Ez főként a telephely körüli közösségeket érinti súlyosan, akik között már most is aránytalanul magas a tüdőbetegséggel küzdők aránya. Az XCI ugyanakkor állítja, hogy csak 27 turbinát üzemeltet engedély nélkül, mivel azokhoz az ideiglenes jellegük miatt nincs szükség engedélyre. Az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz. Ezt jelentette ki az amerikai elnök. A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői tegnap már felvették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4.430 forintra esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12.010 forintra. És vegyesen zárták a vezető európai tőzsdék a napot, a londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt. A milánói mutató 0,8, a madridi börze pedig 0,4%-os mínusszal fejezte be. Nézzük, milyen a hangulat a tengeren túlon, nos, jobbára pluszokat látunk, a Dow Jones indexe még mindig stagnál, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 9%-os pluszban, az S&P 500-as mutató sem nagyon változott, 4%-ot emelkedik. A bankközi deviza piacon egy amerikai dollárért 313 forint 90 fillért, egy euróért pedig 359 forintot kérnek, egy svájci frankért 389 forintot kell adni. Kőolaj fronton is valamelyest lejjebb mentek az árak pár centet, a Brent típusú kőolaj jegyzés ára 84,60 dollár, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj 79,20 dollár.
1: Időjárás jelentés.
0: A napsütés után az északkeleti ország részben is csökken a felhőzet. Estére a gomoly felhők eloszlanak, azonban a Dunántúl délnyugati részén még előfordulhatnak záporok. A szél csak az esős területeken erősödhet meg. Este 19 és 26 fok, éjszaka 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napsütéses idő várható, azonban a Dunántúlon helyenként eső is előfordulhat. A szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Most pedig egy rövid kis zene, után átadom a szót, mert folytatódik a nap vendége Szajlai Csabával és Hortai Olivérrel. Maradjanak velünk!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Dr. Hortai Oliver, a századvég energetikai és klímapolitikai szakértője.
2: Jó estét kívánok!
1: És miként ígértem a műsor első részében, olyan izgalmas témákkal foglalkozunk a műsor második részében, mint például a Paks 2 sorsa, valamint a nyári extrém meleg hatása a hazai energiahelyzetre. De ha a vendégem engedi, én kicsit leragadnék a elképesztő piaci bizalom mellett, ami Magyarországot most övezi, és ennek apropóján ugye két hónapig áldásos forint erősödés köszöntött a magyar gazdaságra. Ez miként és hogyan érvényesült az energetika területén?
2: Magyarország energiaimportőr, és az energiát nem forintban, hanem euróban, illetve az olaj esetében részben dollárban vásárolja, ezért a forint erősödése javította Magyarország külkereskedelmi mérlegét. De hogyha a devizaárfolyamokról van szó, akkor nem csak az oda, hanem a visszahatásról is érdemes beszélni, ugyanis a éppen Magyarország jelentős importkitettsége miatt az energia világpiaci árának alakulása a magyar árfolyamra is, a magyar devizaárfolyamra, a forint árfolyamra is hatással van. Így az elmúlt egy hétben tapasztalható világpiaci olajáremelkedés és az európai gázáremelkedés a forint árfolyamot is elkezdte gyengíteni, és mondjuk az euróval szemben 350 forint környékéről most már 360 forint környékére értünk.
1: A téma azért is fontos, mert ugye a védett üzemanyagár konstrukcióját megszüntette a kormány, egészen pontosan, hogy a nemzetgazdasági miniszter hatáskörében rendelte, de a lényeg az, hogy az intézkedés megszűnt, és hát élvezhettük azt, hogy tulajdonképpen a védett üzemanyag árszint alatti ára lehetett tankolnunk.
2: Igen, ennek a korrekciónak két oka volt, két legmarkánsabb oka. Az egyik a világpiaci olajárak csökkenése, erről már a műsor első felében beszélgettünk, a másik pedig ezzel párhuzamosan és aligha függetleníthető módon az olajárak alakulásától a forint árfolyam erősödése. Viszont most a trend megfordult, úgyhogy kérdés, hogy a következő időszakban a kormányzat be fog-e avatkozni újra vagy sem. A mai napon már a korábbi védett üzemanyag árszintre emelkedtek az átlagárak a hazai benzinkutakon, és jelentős felfelé mutató kockázatok vannak az olajpiacon, ami a forint árfolyamot is befolyásolhatja, és az ilyen típusú tendenciák két csatornán is elérik a magyar üzemanyagárakat.
1: Azt ígértem, beszélünk Paks 2 sorsáról is. Mi az, amit lehet most tudni róla?
2: A magyar, az új kormány azt nyilatkozta, több tisztségviselője is, hogy felülvizsgálják a paksi bővítés szerződését. Ami egy friss fejlemény az ügyben, hogy az orosz fél jelezte, hogy még korábban jelezte, hogy minden információt az új kormány rendelkezésére bocsát. Most körülbelül egy héttel ezelőtt már érkezett egy olyan nyilatkozat, ami abba az irányba mutatott, hogy jó néven vennék, hogyha eldőlne, akkor ennek a beruházásnak a jövője. A kormány részéről azon túl, hogy felülvizsgálják a szerződést, még új információ nem érkezett, úgyhogy egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hogy mi lesz a beruházás jövője.
1: És végezetül, de nem utolsó sorban, másfél hete tapasztaljuk ezt az extrém meleget, bár vannak jó előrejelzések, miszerint a hétvégén talán jobb lesz az idő, de ez még csak ugye a jövő helyzete, ami viszont nagyon fontos, hogy áramellátás szempontjából mit jelent a magyar rendszerre nézve ez a kánikula, és hát egyébként kibírjuk-e így, vagy kell esetleg korlátozó intézkedésekkel kalkulálni, mint Európai Unió más számos országában kellett?
2: Néhány héttel ezelőtt, amikor a csúcs hőmérséklet volt, akkor a magyar villamosenergia fogyasztási csúcs is megdőlt. Egyébként ez az esemény az illeszkedik a már évek óta tartó tendenciába. Egy ideje most már rendre nyáron dőlnek meg az áramfogyasztási rekordok, ami részben az egyre melegebb nyaraknak, az egyre nagyobb kánikuláknak, részben az egyre nagyobb mennyiségben beépített hőszivattyúknak a következménye. Szerencsére a mostani csúcsfogyasztás idején rendszer szintű probléma nem adódott. Helyi szinten voltak nehézségek, de azokat viszonylag gyorsan sikerült orvosolni. De ezek az események mind-mind rámutatnak arra, hogy Magyarországon és más uniós tagállamokban is a növekvő villamosenergia fogyasztás miatt a következő időszakban jelentős kapacitásfejlesztési feladatokat kell ellátni, jelentős kapacitásfejlesztést kell megvalósítani, és arra is rámutat, hogy a villamosenergia igények és árak változékonysága egyre inkább felértékeli a rugalmas kapacitások jelenlétét a villamosenergia rendszerben, az energiatárolókét, a gyorsindítású erőművekét, hogy a következő időszakban, és itt nem csak Magyarországról van szó, hanem az egész Európai Unióban.
1: Láttuk például a Spanyolországban, Franciaországban az extrém meleget, az úgynevezett hőkupola kialakulását, ugye mi magyarok már szembesültünk ilyen nagyon melegekkel, Nyugat-Európában ez tulajdonképpen első jelenség, ha például Franciaországot nézzük.
2: A mértéke talán igen, de a korábbi években is azért voltak olyan időszakok nyáron, amikor nagyon magasra nőtt a villamosenergia fogyasztás más nyugat-európai országokban is. Én úgy látom, hogy már évek óta vezető téma a villamosenergiapiaci konferenciákon az, hogy ezeket a nagy nyári hőhullámokat hogyan lehet kezelni. Szerkesztő úr előző kérdésében még felvetette a korlátozásoknak a kérdéskörét. A cél az mindig az, hogy ne kelljen korlátozásokhoz nyúlni, de sokat mondó, hogy most a jelenlegi nagy meleg idején már megjelentek a szakpolitika részéről is azok a felhívások, amelyek a fogyasztói magatartás megváltoztatására próbálták rávenni a villamosenergia felhasználókat, és a lakossági villamosenergia felhasználókat is.
1: Én úgy gondolom... privát szakértőként, vagy klímapolitikai szakértőként mi a javaslat egy átlagos randó számára, hogy használja a légkondit?
2: Én azt gondolom, hogy én egy olyan energiapolitikai megközelítésmódot képviselek, hogy a szakpolitika feladata megteremteni azokat a kereteket, amelyekben a fogyasztói igények azok megfelelő áron és megfelelő biztonsággal kielégíthetőek, tehát ez az első vonala a javaslataimnak. A második vonala pedig az, hogy a fogyasztóknak érdemes ésszerűen eljárniuk. Az energiapazarlás nem jó, a légkondi használatot érdemes a nagy melegben is úgy időzíteni, úgy
1: optimalizálni,
2: hogy az a komfort szintünket szolgálja, és ne elbessünk túlzásokba.
1: És csak egy végső mondat a beszélgetés végére, a friss kutatások szerint inkább használjuk légkondit, mint egyébként nem. Tehát ugye jobban hatással van az ember szervezetére a légkondi használata, mint hogyha kénytelenek lennénk ezeket az extrém melegeket elviselni. Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát dr. Hortai Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 7 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok, a legfrissebb hírekkel. Bóka János lehet a befutó a Fidesz frakcióvezetői posztjára, így értesült a 24.hu. Tegnap délután frakcióülést hívtak össze a pártnál, a főnapi rendi pont a képviselőcsoport új vezetőjének megválasztása volt. A portál szerint a párt és a frakció többsége jelenleg Bóka Jánost, az előző Orbán kormány Európai Uniós ügyekért felelős miniszterét támogatja. A politikus még csak a második képviselői ciklusát kezdte meg az országgyűlésben, így nem esik a 12 éves mandátumkorlátozás alá. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárcavezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Ingyenes és kedvezményes jegyekkel tölteni meg a magyar stadionok lelátóit a belügyminisztérium. Egy társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvény szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük ingyen válthatna jegyet a látványcsapat sportágok hazai rendezésű országos bajnokságainak első osztályú mérkőzéseire. A Sportoló Nemzet Program kiemelt célja, hogy a rendszeres élethosszig tartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a mindennapi élet részévé váljon. Horvátországban 4,5%-ra lassult az infláció júniusban, a májusi 5,2%-ról. Havi szinten a fogyasztói árak átlagosan 4,1%-kal csökkentek. Éves összevetésben a lakhatás, a víz, villamosenergia és gázellátás, valamint az egyéb tüzelőanyagok drágultak a legnagyobb mértékben, 12%-kal. Az árindex fő összetevői közül az energia éves alapon 13%-kal, a szolgáltatások 8%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek 1,8%-kal drágultak. A hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számla követelései, vagyis 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását. Ez derült ki az Atradius Magyarország idei reprezentatív felméréséből. Eszerint a késésnek nem a hanyagság az oka, a vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. A kockázatkezelő cég szerint különösen nyugtalanító, hogy a számlák jelentős részét csak 30 napon túl rendezik, 8%-a pedig több mint 90 napot, azaz negyedévet meghaladóan kint ragad. Jó eséllyel a Hard Rock Szolgáltató Kft. Rendezi majd az augusztus 20-ai állami ünnepséget, erről ír a HVG. A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint 3 céget hívtak meg, közülük végül csak a Hard Rock adott egy majd 4 milliárd forintos ajánlatot. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja megszervezni. A Balási Gyula féle Longevent Kft. Ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött. Ebből 5 milliárd volt a tűzijátékára, 12,5 milliárd pedig az egésznapos kísérő rendezvényeké.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4.430 forintra esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.600 forintra. A Richter 1%-kal csökkent 12.010 forintra. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt. A milánói mutató 0,8, a madridi börze pedig 0,4%-os mínusszal fejezte be. A tengeren túlon változatlanul jó a hangulat, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 9%-ot emelkedik, a Dow Jones Index stagnál, az S&P 500-as mutató pedig 0,4%-ot megy fölfelé. A bankközi deviza piacon egy amerikai dollárért 313 forint 70 fillért, egy euróért 359 forintot kérnek, egy svájci frankért 388 forintot kell adni, egy lengyel zlotyért 83, egy angol fontért pedig 424 forintot kérnek. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. A Brent típusú kőolaj jegyzésára 84,80 dollár, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj pedig 79,60 dollár.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütés után az észak-keleti ország részben is csökken a felhőzet. Estére a gomoly felhők eloszlanak, azonban a Dunántúl délnyugati részén még előfordulhatnak záporok. A szél csak az esős területeken erősödhet meg. Este 19 és 26 fok, éjszaka 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napsütéses idő várható, azonban a Dunántúlon helyenként eső is előfordulhat. A szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Badacsony, a tanúhegyek lábánál. Egyik oldalon a tó, a partmenti nyüzsgés, a másik oldalon a bazalt

0: Egri József kilátó csodás rálátást ad a tóra, míg a Tördeméci kilátó felé vezető ösvényeken megismerhetjük a Tanúhegy vulkanikus múltját. A bazaltoszlopok, kőfolyások és meredek letörések mentén megnézhetjük a Badacsony több millió éves vulkanikus maradványait. Badacsonyban könnyű megtalálni az egyensúlyt az aktív felfedezés és a balatoni ráérőség között. Ha vonattal érkezünk, még jobb az egész, hiszen nyugodtan átadhatjuk magunkat a hely varázsának.
1: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.
3: Hey!

0: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 8 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Bóka János lehet a befutó a Fidesz frakcióvezetői posztjára, így értesült a 24.hu. Tegnap délután frakcióülést hívtak össze a pártnál, a főnapi rendi pont a képviselőcsoport új vezetőjének megválasztása volt. A portál szerint a párt és a frakció többsége jelenleg Bóka Jánost, az előző Orbán kormány Európai Uniós ügyekért felelős miniszterét támogatja. A politikus még csak a második képviselői ciklusát kezdte meg az országgyűlésben, így nem esik a 12 éves mandátum korlátozás alá. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában. Ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárcavezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Ingyenes és kedvezményes jegyekkel töltené meg a magyar stadionok lelátóit a belügyminisztérium. Egy társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvény szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük ingyen válthatna jegyet a látványcsapat sportágak hazai rendezésű országos bajnokságainak első osztályú mérkőzéseire. A Sportoló Nemzet program kiemelt célja, hogy a rendszeres élethosszig tartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a mindennapi élet részévé váljon. Horvátországban 4,5%-ra lassult az infláció júniusban, a májusi 5,2%-ról. Havi szinten a fogyasztói árak átlagosan 4,1%-kal csökkentek. Éves összevetésben a lakhatás, a víz, villamos energia és gázellátás, valamint az egyéb tüzelőanyagok drágultak a legnagyobb mértékben 12%-kal. Az árindex fő összetevői közül az energia éves alapon 13%-kal, a szolgáltatások 8%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek 1,8%-kal drágultak. Drónipari partnerséget indít az Európai Unió és Ukrajna. Ezt jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ukrajna az elmúlt hónapokban több hasonló megállapodást kötött közel-keleti és európai országokkal. Ursula von der Leyen elmondta, hogy Európának megvannak az óriási technológiai és ipari képességei. Biztonságosan gyárthat, de nincs olyan tapasztalata és tudása, mint Ukrajnának. Ezt a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell. Jó eséllyel a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Rendezi majd az augusztus 20-ai állami ünnepséget. Erről ír a HVG. A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint 3 céget hívtak meg, közülük végül csak a Hard Rock adott egy mintegy 4 milliárd forintos ajánlatot. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja megszervezni. A Balási Gyula-féle Lounge Event Kft. Ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött, ebből 5 milliárd volt a tűzijátékára, 12,5 milliárd pedig az egésznapos kísérő rendezvényeké. Az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz, jelentette ki az amerikai elnök. A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői tegnap már felvették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat. Illegálisan működtet mintegy 60 gázturbinát Elon Musk központja. Erről ír a Reuters. Az üzletember XAI nevű cégének egyik adatközpontja, a Colossus 2 az elektromos hálózattól függetlenül működik, az áramot pedig mobil, földgázzal működő turbinák termelik meg számára. Nem kis probléma ezekkel, hogy engedély nélkül működteti őket a cég. Ezek a létesítmények évente több ezer tonna nitrogénoxidot és szénmonoxidot bocsátanak a légkörbe. Ez főként a telephely körüli közösségeket érinti súlyosan. Az XAI ugyanakkor állítja, hogy csak 27 turbinát üzemeltet engedély nélkül, mivel azokhoz az ideiglenes jellegük miatt nincs szükség engedélyekre.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4.430 forintra esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12.010 forintra. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült. A párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt. A milánói mutató 0,8, a madridi börze pedig 0,4%-os mínusszal fejezte be.
0: Időjárás jelentés.
1: Az északkeleti ország részben is csökken a felhőzet, estére a gomoly felhők eloszlanak, azonban a Dunántúl délnyugati részén még előfordulhatnak záporok. A szél csak az esős területeken erősödhet meg. Este 19 és 26 fok, éjszaka 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napsütéses idő várható, azonban a Dunántúlon helyenként eső is előfordulhat. A szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Nights.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Róbert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúsz

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 9 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Bóka János lehet a befutó a Fidesz frakcióvezetői posztjára, így értesült a 24.hu. Tegnap délután frakcióülést hívtak össze a pártnál, a fő napirendi pont a képviselőcsoport új vezetőjének megválasztása volt. A portál szerint a párt és a frakció többsége jelenleg Bóka Jánost, az előző Orbán kormány Európai Uniós ügyekért felelős miniszterét támogatja. A politikus még csak a második képviselői ciklusát kezdte meg az országgyűlésben, így nem esik a 12 éves mandátum korlátozás alá. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában. Ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárca vezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Ingyenes és kedvezményes jegyekkel tölteni meg a magyar stadionok lelátóit a belügyminisztérium. Egy társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvény szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük ingyen válthatna jegyet a látványcsapat sportágak hazai rendezésű országos bajnokságainak első osztályú mérkőzéseire. A Sportoló Nemzet program kiemelt célja, hogy a rendszeres élethosszig tartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a mindennapi élet részévé váljon. Horvátországban 4,5%-ra lassult az infláció júniusban, a májusi 5,2%-ról. Havi szinten a fogyasztói árak átlagosan 4,1%-kal csökkentek. Éves összevetésben a lakhatás, a víz, villamos energia és gázellátás, valamint az egyéb tüzelőanyagok drágultak a legnagyobb mértékben 12%-kal. Az árindex fő összetevői közül az energia éves alapon 13%-kal, a szolgáltatások 8%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek 1,8%-kal drágultak. Drónipari partnerséget indít az Európai Unió és Ukrajna. Ezt jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ukrajna az elmúlt hónapokban több hasonló megállapodást kötött közel-keleti és európai országokkal. Ursula von der Leyen elmondta, hogy Európának megvannak az óriási technológiai és ipari képességei. Biztonságosan gyárthat, de nincs olyan tapasztalata és tudása, mint Ukrajnának. Ezt a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell. Jó eséllyel a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Rendezi majd az augusztus 20-ai állami ünnepséget. Erről ír a HVG. A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint 3 céget hívtak meg, közülük végül csak a Hard Rock adott egy mintegy 4 milliárd forintos ajánlatot. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja megszervezni. A Balási Gyula féle Lounge Event Kft. Ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött, ebből 5 milliárd volt a tűzijátékára, 12,5 milliárd pedig az egésznapos kísérő rendezvényeké. Az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz, jelentette ki az amerikai elnök. A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői tegnap már felvették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat. Illegálisan működtet mintegy 60 gázturbinát Elon Musk központja. Erről ír a Reuters. Az üzletember XAI nevű cégének egyik adatközpontja, a Colossus 2 az elektromos hálózattól függetlenül működik, az áramot pedig mobil, földgázzal működő turbinák termelik meg számára. Nem kis probléma ezekkel, hogy engedély nélkül működteti őket a cég. Ezek a létesítmények évente több ezer tonna nitrogénoxidot és szénmonoxidot bocsátanak a légkörbe. Ez főként a telephely körüli közösségeket érinti súlyosan. Az XCI ugyanakkor állítja, hogy csak 27 turbinát üzemeltet engedély nélkül, mivel azokhoz az ideiglenes jellegük miatt nincs szükség engedélyekre.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4.430 forintra esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12.010 forintra. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült. A párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt. A milánói mutató 0,8, a madridi börze pedig 0,4%-os mínusszal fejezte be.
0: Időjárás jelentés.
1: Az északkeleti ország részben is csökken a felhőzet, estére a gomoly felhők eloszlanak, azonban a Dunántúl délnyugati részén még előfordulhatnak záporok. A szél csak az esős területeken erősödhet meg. Este 19 és 26 fok, éjszaka 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napsütéses idő várható, azonban a Dunántúlon helyenként eső is előfordulhat. A szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás. I know you're faking, 'cause real love is aching, and I'll be forsaking

Különleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait. Az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -8 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

egymás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen megöl. Szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

literes. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 10 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Bóka János lehet a befutó a Fidesz frakcióvezetői posztjára, így értesült a 24.hu. Tegnap délután frakcióülést hívtak össze a pártnál, a főnapi rendi pont a képviselőcsoport új vezetőjének megválasztása volt. A portál szerint a párt és a frakció többsége jelenleg Bóka Jánost, az előző Orbán kormány Európai Uniós ügyekért felelős miniszterét támogatja. A politikus még csak a második képviselői ciklusát kezdte meg az országgyűlésben, így nem esik a 12 éves mandátum korlátozás alá. Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában. Ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A tárca vezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Ingyenes és kedvezményes jegyekkel tölteni meg a magyar stadionok lelátóit a belügyminisztérium. Egy társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvény szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük ingyen válthatna jegyet a látványcsapat sportágok hazai rendezésű országos bajnokságainak első osztályú mérkőzéseire. A Sportoló Nemzet program kiemelt célja, hogy a rendszeres élethosszig tartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a mindennapi élet részévé váljon. Horvátországban 4,5%-ra lassult az infláció júniusban, a májusi 5,2%-ról. Havi szinten a fogyasztói árak átlagosan 4,1%-kal csökkentek. Éves összevetésben a lakhatás, a víz, villamos energia és gázellátás, valamint az egyéb tüzelőanyagok drágultak a legnagyobb mértékben, 12%-kal. Az árindex fő összetevői közül az energia éves alapon 13%-kal, a szolgáltatások 8%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek 1,8%-kal drágultak. Drónipari partnerséget indít az Európai Unió és Ukrajna. Ezt jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ukrajna az elmúlt hónapokban több hasonló megállapodást kötött közel-keleti és európai országokkal. Ursula von der Leyen elmondta, hogy Európának megvannak az óriási technológiai és ipari képességei. Biztonságosan gyárthat, de nincs olyan tapasztalata és tudása, mint Ukrajnának. Ezt a kétféle erősséget szerinte kombinálni kell. Jó eséllyel a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Rendezi majd az augusztus 20-ai állami ünnepséget. Erről ír a HVG. A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint 3 céget hívtak meg, közülük végül csak a Hard Rock adott egy mintegy 4 milliárd forintos ajánlatot. Ez megfelel a Tisza kormány szándékának, miszerint az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja megszervezni. A Balási Gyula féle Lounge Event Kft. Ugyanis a két elemből álló megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött, ebből 5 milliárd volt a tűzijátékára, 12,5 milliárd pedig az egésznapos kísérő rendezvényeké. Az Egyesült Államok addig folytatja az iráni célpontok elleni katonai csapásokat, amíg Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz, jelentette ki az amerikai elnök. A Fox News-nak adott interjúban azt mondta, Iránnak nincs más választása, mint megállapodást kötni Washingtonnal. Trump közölte, hogy az amerikai kormány képviselői tegnap már felvették a kapcsolatot iráni tisztségviselőkkel. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy újabb támadások érhetik Irán erőműveit és hídjait is, ha nem indulnak újra az egyeztetések. Az amerikai elnök szerint a hadműveletek során igyekeznek elkerülni a civil áldozatokat. Illegálisan működtet mintegy 60 gázturbinát Elon Musk központja. Erről ír a Reuters. Az üzletember XAI nevű cégének egyik adatközpontja, a Colossus 2 az elektromos hálózattól függetlenül működik, az áramot pedig mobil, földgázzal működő turbinák termelik meg számára. Nem kis probléma ezekkel, hogy engedély nélkül működteti őket a cég. Ezek a létesítmények évente több ezer tonna nitrogénoxidot és szénmonoxidot bocsátanak a légkörbe. Ez főként a telephely körüli közösségeket érinti súlyosan. Az XCI ugyanakkor állítja, hogy csak 27 turbinát üzemeltet engedély nélkül, mivel azokhoz az ideiglenes jellegük miatt nincs szükség engedélyekre.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4.430 forintra esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12.010 forintra. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült. A párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt. A milánói mutató 0,8, a madridi börze pedig 0,4%-os mínusszal fejezte be.
0: Időjárás jelentés.
1: Az északkeleti ország részben is csökken a felhőzet, estére a gomoly felhők eloszlanak, azonban a Dunántúl délnyugati részén még előfordulhatnak záporok. A szél csak az esős területeken erősödhet meg. Este 19 és 26 fok, éjszaka 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napsütéses idő várható, azonban a Dunántúlon helyenként eső is előfordulhat. A szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: I'm a trip into the light.
1: Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondanivaló. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
0: Trend Nights.
1: A Maszkura és a Tücsökrajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel. A hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Ripness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
0: Trend Night.
1: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

viszont más soha. Üres a pláza, az élet máza, lecsor

üres a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki. Túl üres, hogy

vettük nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat. És csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a végség, de friss illat száll. A jövő ránk mosolyog és tovább áll.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted a szájtól a szájig.